0: a Szent Atya heti tanítása következik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
2: Tibor Atya
1: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, a háttérben hallatszik Vatikánból a Szent Péter tér, hiszen kapcsoltuk a pápai audienciát. Sajnos a technika ma itt ismét vicces kedvében van, elég sokat szakadozik, sajnos nem a mi hibánk, úgyhogy kedves hallgatók, türelmét és elnézését kérjük. A Szent Atya már megérkezett a helyszínre.
2: Igen, szeretettel köszöntelek minden is minden kedves hallgatót. A szokott módon a ma délelőtti általános kihallgatás a Szent Péter téren 14. Leó pápa az zarándokok és nagyon sok hívő csoporttal találkozik Olaszországból és a világ minden tájáról. Most a háttérben halljuk, hogy felkérik a Szent Atyát, hogy tartsa meg a katekézését, és a végén pedig az áldását adja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében békesség legyen veletek. Gondolom, hogy a Szent Atya folytatja majd rómaiakhoz írt levélből, ami meg volt írva, amit hajdan megírtak, azt tanulságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk a reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalás Istene, hogy Jézus Krisztus akarata szerint egyetértsetek, és egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyát. Még egyszer felolvassuk a katekézisre választott szentírási részt, amelyet most már a háttérben hallhatnak a kedves hallgatók, több nyelven is felolvassák. Amit hajdan megírtak, azt tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk, reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyát.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
2: Kedves testvérek, szép jó napot, Isten hozott benneteket!
3: Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive
2: 12. tiszteletre méltó 12. Pius ezt írja a Mediator Dei enciklikában, az egyház élő szervezet, ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva azokhoz a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek. Ezzel az elvvel teljes összhangban a II. Vatikáni zsinat, hát gondolom a Sacrosanctum Concilium konstitúciót hozza most a Szent Atya, csak sajnos a technika miatt nem halljuk, hogy mit mond. Egy kis türelmet kérünk.
3: Era stata riunita infatti con lo scopo di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli, di far crescere sempre la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle della sacra liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
2: A II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium előszobában elismeri, hogy különös
3: nel premio della Costituzione Sacrosanctum Concilium riconosce come suo dovere
2: különös kötelessége
3: in modo speciale anche della riforma
2: a liturgia reformjával és előmozdításával foglalkozni. A zsinatot azért hívták össze, hogy mindig inkább növelje a hívek keresztény életét, korunk szükségleteihez jobban hozzáigazítsa azokat az intézményeket, amelyek változásnak vannak alávetve,
3: e di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa.
2: és előmozdítson mindazt, ami hozzájárulhat az egységhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit az egyházba behívni. És ebben a történelmi pillanatban érzékelhető volt, illetve abban a pillanatban az igény, hogy a liturgikus formákat megújítsák, amelyek révén az egyház évszázadokon át megvalósította Isten dicsőítését és a nép megszentelését, és a liturgikus mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is így fogalmazott meg, hogy nagyon szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia és az egyház egész életének megújulása mögött, között.
3: Cioè secondo una dinamica volta a introdurre i credenti alla pienezza della verità. Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti.
2: Annak érdekében, hogy könnyebben hozzáférhessünk a liturgia által közvetített kegyelmi ajándékok gazdagságához, egy rendkívüli kifejező formulával jelöli meg a Sacrosanctum Concilium a követendő irányt, vagyis megőrizni az egészséges hagyományt, és megnyitni az utat a jogos fejlődés előtt. Reformprogramnak nevezte ezt 16. Benedek pápa, amely egyensúlyt teremt a hagyomány és a jövő között. És megjegyezte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, miután, miközben a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány önmagában is magába foglalja a fejlődést, mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magába hordozza a forrását és a torkolata felé tart. A zsinat autentikus hagyományban gyökerezik, megerősíti ezt a fejlődést, és megkülönböztette a liturgián belül azt a változhatatlan részt, mivel isteni alapítású, valamint azokat változtatható részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, vagy akár változniuk kell. Az egyház kultusza tehát minden korszak kulturális formájában testet ölt, és képes volt hatni, és át is alakítani, és a liturgia így évszázadokon keresztül az evangelizáció egyik hajtó ereje volt. És ezt az energiát meg kell újítani, és a katolikus hagyomány folytonosságában olyan dinamikus szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti. Érthető tehát, hogy a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és bizonyított javát szolgálja, ez úgy történjen, hogy az új formák valamiképpen szervesen nőjenek ki a meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot alapos teológiai történet és lelkipásztori kutatásnak kell megelőznie. És arra buzdítok mindenkit, mondja a Szent Atya, hogy mindig őrizzük meg a liturgia szövegei és előírása iránti tiszteletet, amely Istenre való ráhagyatkozásból fakad, és mutassunk omilince alázatot az ő nagyság előtt és őszinte hűséget az egyházi közösséghez. Nos pedig több nyelven összefoglalják a Szent Atya katekézisét, most éppen francia nyelven. Majd megpróbálom én is röviden összefoglalni az elhangzottakat, hogy valahogy úgy tegyük egységessé az elhangzottakat, mert eléggé szakadozva és szünetekkel sikerül, de úgy néz ki, hogy most a technika helyreállt.
3: Dear brothers and sisters, in today's reflection on
2: kedves testvérek, a mai elmélkedésünkben a Sacrosanctum Conciliumról a liturgiát, a hagyomány és a fejlődés szemszögéből vizsgáljuk, és 12. Pius az egyházat élő szervezetnek nevezte, amelynek növekednie, érlelődnie és alkalmazkodnia kell a körülményekhez. A második vatikáni zsinat azt kívánja, hogy a keresztény élet virágozzon és növekedjen, és a második vatikáni zsinat felismerte, hogy elérkezett az idő a liturgia bizonyos változtatható elemeinek a módosítására. Az egyház életereje érdekében, hogy megújítsa a keresztényeket, előmozdítsa az egységet és evangelizálja férfiakat és nőket, és a zsinat megerősítette, hogy a liturgiában a jogos fejlődésnek együtt kell járni az egészséges hagyomány megőrzésével, és hogy a liturgia bizonyos elemei soha nem változhatnak meg, és most köszönti a Indiából, Kenyából, Kamerunt is mondott, úgy emlékszem, Nigériából, Indiából, Pakisztánból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Írországból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat. Isten békéje őrize meg értelmeteket, szíveteket, hogy megismerjétek Jézus Krisztus szeretetét, és örömmel osszátok ezt meg fele barátaitokkal. Isten áldjon benneteket! Kedves Mária Rádió hallgatók, megpróbálom röviden összefoglalni az elhangzottakat. Az egyház az egy élő szervezet, ezért a liturgia tekintetében is növekszik és fejlődik, viszont alkalmazkodik és igazodik a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek, és ezzel az összhangban a II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúcióban elismeri, hogy kötelessége az egyháznak a liturgia reformjával és előmozdításával foglalkozni. És azért is hívták össze a zsinatot, hogy növelje a hívek keresztény életét, és hogy a kornak a szükségleteihez hozzá igazítsák az intézményeket, ugye, amelyek mindig változásnak vannak alávetve, és hogy előmozdítsa mindazt az egyház, ami hozzájárulhat a hívőknek az egységéhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit, hogy az egyházba bejöjjön. És érzékelhető volt az igény abban az időben a liturgikus formáknak a megújítására, és ennek a mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet Szent II. János Pál pápa is úgy fogalmazott meg, hogy szoros kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház életének a megújulása között. Tehát az egyház nem csak cselekszik a liturgiában, hanem kifejezi önmagát benne, vagyis a liturgiából merít erőt az életéhez. És annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a kegyelmi ajándékok gazdagságához, amelyet a Szent Liturgia közvetít, ezt egy irányt szabott meg a Sacrosanctum Concilium konstitúció, hogy meg kell őrizni a hagyományt, viszont meg kell nyitni az utat is a fejlődés előtt. És 16. Benedek pápa ezt reformprogramnak nevezte, amit abban az időben a II. Vatikáni zsinat kijelentett, és ő úgy folytatta tovább 16. Benedek pápa, hogy a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között ez a reformprogram egyensúlyt teremt. És kiemelte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, de a kettő, a két fogalom az mindig kiegészíti egymást, mert a hagyomány az önmagában véve is, tehát önmagában is magába foglalja a hagyomány a fejlődést. A zsinat megerősíti ennek a fejlődésnek a jogosságát, és megkülönbözteti a liturgián belül azt a változhatatlan részt, ami Isten alapítású, és azokat a változtatható részeket, amelyek az időn folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy amit Isten alapított, az változhatatlan, és amit az ember, azt változtathatni lehet, változni is kell. És ilyen változások évszázadokon keresztül történtek, azért, hogy a cselekmények által a hívek gyümölcsöző módon kapcsolódhassanak Krisztus húsvéti misztériumához, és ez a keresztény hitünknek tulajdonképpen az alapja. Tehát ezt kell nekünk megújítani az élő katolikus hagyomány folytonosságában, és a hívőket a teljes igazság teljességébe bevezetni ezáltal, és érthető, hogy ezért ajánlották a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és javát szolgálja, mindig úgy történjen, hogy valamiképpen az új formák szervesen nőjenek ki a már meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot teológiai, történeti és lelkipásztori kutatásnak kell megelőzni mindig. És azért a zsinati tanítóhivatal arra figyelmeztet, hogy kerülni kell a híveknek az összezavarását, és visszatart mindenkit arról, attól, hogy a liturgia terén saját kezdeményezéséből bármit hozzáadjon bárki is, vagy elvegye, megváltoztasson. Tehát magyarul mondva, fizikai személy, aki az egyházhoz tartozik, az ne próbáljon semmiképpen a tanítóhivatalról szemben újítani bármit is. És a zsinati konstitúció által fejlődés, említett fejlődés, ez nem veszélyezteti az egyházi közösséget, hanem éppen a megerősítését és az előmozdítását szolgálja. Tehát a liturgikus reform a hagyományból merítkezve, ami Isten alapítású, fontos, szükséges, együtt jár, de úgy, hogy szorosabb kapcsolatban hozza a éveket az egyház szívével. Tulajdonképpen onnan indulnék ki, hogy ez a szentírási szakasz, amit most kiválasztottak a katekézis alapjául, a római levél 15. fejezet 4 és 6. verse, ez egy sűrű teológiailag gazdag szakasz, mert egyszerre beszél a szentírásnak a szerepéről és a keresztény közösségnek az egységéről. És a egyik tanító szakasz, amelyet ugye Szent Pál írt a római közösségnek, itt tulajdonképpen a hívők közötti elfogadásról, türelemről beszél, és különösen az erősek és a gyengék közötti feszültségek miatt. De összefoglalva, a Szentírás azért íródott, hogy tanítson minket, kitartást és vigasztalást adjon, hogy nekünk is reménységünk legyen, mert Isten a kitartás és a vigasztalás Isten, ahogy olvastuk ebben a szakaszban, és ez egységet ad a közösségnek, és a cél az, hogy egy szívvel és egy szájjal, egy lélekkel dicsőítsük az Istent. Tehát a Szentírás szerepe, hogy válaszoljak most röviden a lényegesen a kérdésedre, az nem csak múlt, hanem jelen. És természetesen, hogy előbb egy szájhagyomány kellett ahhoz, hogy ezt, és történések, Jézus csodái, meg minden, hát tudjuk, olvassuk a Szentírást, ez meg kellett történjen azért, hogy le lehessen írni, amiből lett ugye a Szentírás, és ezért van, olvastuk azt, hogy amit akkor régen megírtak, azt azért írták meg, hogy ez a mi élő lelki forrásunká váljon. És két kulcsfogalom jelenik itt meg, ugye a kitartás az egyik, és a másik a vigasztalás. Tehát a kitartás az tulajdonképpen tudjuk, hogy az nem egy passzív tűrési folyamat cselekedet, hanem egy aktív állhatatosság tulajdonképpen. És a vigasztalás az pedig egy megerősítés, bátorítást jelent. Tehát a Szentírásnak a célja az, hogy belső erőt adjon a hívőknek a nehézségekben. És ugye másodszor kitűnik Istennek a jelleme, vagyis itt a türelem és a vigasztalás forrása. Tehát mindaz, ami le van írva, a kitartás, a vigasztalás, a türelem, a bátorítás, a megerősítés, tehát tulajdonképpen itt Pál apostol nem csak tanít, hanem egy imaszerű kijelentést is tesz, amikor azt mondja, hogy Isten nem csupán adja a kitartást, hanem ő maga a kitartás, ő maga a vigasztalás forrása, és ezért ez egy fontos teológiai fordulat, mert nem az erőnk középpontja az ember, hanem Istennek a jelenléte, és ennek az egységnek a célja, ugye ez a közös dicsőítés, hogy egy szívvel, lélekkel magasztaljuk, dicsőítsük az Istent.
3: Saluto cordialmente i polacchi.
2: Szeretettel szívből köszöntöm a lengyeleket. Tegnap az édesanyák napját ünnepeltétek. Köszönetet mondok minden édesanyának, akik nagy lelkűen továbbadják az élet ajándékát és gondoskodnak gyerekeikről, megtanítva őket Isten és a fele barát szeretetére. Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerjék a Jézussal való tartós kapcsolat kegyelmét. Az ő segítségével őrizzétek otthonotokban minden ember életét, hazátokban a fogantatástól a természetes halálig. Áldásomat adom mindannyiótokra.
3: La guerra in Ucraina soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti sicurezza, ma moltiplica la sofferenza. Si spezzano vite innocenti ai pellegrini di lingua italiana.
2: Köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
3: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia.
2: Külön köszöntöm a
3: le suore di San Paolo di Chartres.
2: A Szent Pál sátori nővéreit, megszentelt élet élő személyeit külön köszönti, az olaszországi főnöknök uniójának a szerzetesnőit, a Szent Család kapucinus harmadrendjét, és a Szent Szív orsóit, a missziós nővéreket.
3: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia, le suore di San Paolo di Chartres.
2: Sajnos a technika megismétli még egyszer.
3: Le Orsoline Angelo da Furci, tutti in coraggio ad essere testimoni di autentica vita cristiana e di solidale apertura verso gli altri.
2: A Furci Boldog Angelo testvérületet, mindannyiukat arra bátorítom, hogy legyenek az igazi keresztény élettanúi és a nyitottság példái, és végül a fiatalokhoz, betegekhez és az új házasokhoz fordulok. Rómába tett zarándoklatotok, különösen az apostolok sírjainak meglátogatása erősítse meg hiteteket Krisztusban, és legyen ő egész életetek világossága és útja. Mindenkire apostoli áldásomat adom. Most a mi atyánk elimádkozásával a végén kapjuk az apostoli áldást.

0: Kedves hallgatók, lejárt a pápai audiencia a Szentatya áldásával. Köszönjük figyelmüket és türelmüket, hiszen sajnos a hangot mi is így kaptuk, a technika valamiért nem működött, de hiszem, hogy a lényeg átjött, átment. Köszönöm, Tibor atya, hogy itt vagy velünk, és tolmácsoltad a Szentatya szavait. Búcsúznak önöktől.
1: Tibor atya.
0: És Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma is a Kismese című könyvemből szeretnék elmesélni nektek egy történetet, Kis Csend történetét. De előtte megkérdezném tőletek, hogy ti szoktatok-e néha a sötétben félni? Ezt hamar ki szokták nőni a gyerekek, ahogy nőnek, úgy bátorodnak. Kismese még kicsi volt, és bizony néha félt a sötétben. Anyukája azt mondta neki, azzal is meg lehet barátkozni, megpróbáljuk. Kézen fogta, s együtt bementek a legsötétebb szobába. Most meghallgatjuk a csöndet, jó kicsim? De csak ha nem félsz. Veled sosem félek, mondta kismese, hallgassuk. Ott a sötét szobában leültek, megfogták egymás kezét, és mesemama mesélni kezdett Kis Csendről. Egy éjszaka, mikor már mindenki aludt a házban, és az utolsó cica is kiugrott az ablakon, a legbelső, legsötétebb szobában mocorgást támadt. Nem hallgatsz, nem hallgatsz, te kis haszontalan! Hallatszott a sötétben. Úgy látszik, megint Kis Csendet szitták a többiek. Meg is érdemelte. Képzeljétek, Kis Csend képtelen volt csendben maradni. Pólyás kora óta hol a tüsszentés jött rá, hol elszólta magát, és mindig a legrosszabbkor. Most is, amikor a többiek csönd-csönd gyűrűt játszottak, ami különösen nagy csendet és figyelmet igényel, Kis Csend hangosan elnevette magát, és pedig azon, hogy néma csönd öcsének egyik füle jobban eláll, mint a másik. Jobbra-balra dőlt a nevetéstől, és ezzel nagyon zavarta a többieket. A vége az lett, hogy megfogták Kis Csend kezét, lábát, és zsupsz, kidobták az ablakon. Még azt is utána kiáltották, hogy vissza ne merjen jönni addig, amíg illemet nem tanul. Kis Csendnek mindez olyan rosszul esett, hogy vagy 2 percig trucból hallgatott. Utána gondolkozni kezdett. Ettől már is nagy recsegés támadt körülötte, ahogy kis agyának kerekeit forgatta. Na, de nem hiába. Eszébe jutott, hogy elmegy a szomszéd faluban élő csend rokonaihoz jó tanácsért. Neki is indult nagy sebbel lobbal.

Hajnalodott, amikor megérkezett. Kis Csend először Kínos Csend nénikéje házát kereste meg. Sikerült két kakas kukorékolás között beugrania a kerítésen. A néni éppen az udvaron egyik lábáról a másikra áldogált kínosan. Biztosan reggeli torna, gondolta Kis Csend, de hiába várta türelmesen, nagynénye nem hagyta abba. Ekkor óvatosan megszólította. Kezét, lábát csókolom. Tessék szíves lenni megmondani nekem, hogyan kell csendben lenni. Kínos Csend néni kínosan nézelődött körbe-körbe, de mivel Kis Csend kicsi volt, és éppen mellette állt, sehogy sem vette észre. Kis Csend látta már, hogy nem fog választ kapni, ezért tovább ment. Megörült, mert az utcán ismerősöket fedezett fel. Egy kis padon ült két szerelmes csend. A baj csak az volt, hogy kizárólag egymás szemébe néztek, senkit nem láttak meg egymáson kívül. Így aztán Kis Csend velük sem ment sokra.

kis csend megindult a piac felé. Ám onnan sikoltozás hallatszott. Bújjatok el, jön zavart csend. Féltek tőle a falubeliek, mert mindenkit megzavart.

Kis Jennek sikerült időben beugrania egy ház sarka mögé. Észre sem vette, hogy áll már ott valaki. Méla Csend, az unokahúga. Szép lány volt, csak túl méla. Mindig kifolyt a tej a szájából. Ha pedig becsukta, megaludt benne. Most egy pillanatra felfigyelt, de mire válaszolhatott volna a Kis Csend kérdésére, elaludt szájában a tejjel. A főtér felől most dobszó hallatszott. Mindenki futásnak eredt a hang irányába. Az öreg süket csendet kivéve, aki rendületlenül állt, s az órát piszkálta. Figyelem, figyelem! Itt a világhírű kötéltáncos. Neve? Feszült Csend. 2 forintért mindenki idegein táncol. És Feszült Csend táncolt a kifeszített idegszálakon.

Kis csend, jól elszórakozott, de okosabb itt sem lett. Nagyon megszomjazott. Legalább egy kis vizet kérek valahol, gondolta. A legelső ház igen díszes volt, kerítése faragott, kertjében törpe, s a nagy harang sem hiányzott mellőle. Bekopogott. Szabad! Szólt hivalkodó csend néni két öndicséret között. Éppen kölnizte magát, különben mindig büdös volt. Kis csendnek bizony nem sok kedve maradt itt a beszélgetésre. Gyorsan szembe dicsérte a nénit, és zavartan kioldalgott. Nagyon elkeseredett, mert úgy gondolta, hiába keresi, kutatja a csönd tudományát, soha nem fogja tudni meg senkitől. Pedig nagyon szeretett volna már ő is otthon csönd-csöndgyűrűt játszani a többiekkel. Nagy bussan, lógó orral lődörgött a faluban, amikor egyszer csak kiabálás hallatszott. Segítség! Segítség! Megfulladok! Kis csend lélekszakadva rohant a hang felé, és egyszer csak meglátta kíváncsi csendet, kedves gyerekkori barátját, csúnyán beszorulva három kérdés közé. De jó, hogy jössz, drága barátom, szabadíts már ki innen, mielőtt megfulladok, és mondd el gyorsan, hogy vagy, honnan jöttél, hova mész, és mire gondolsz? Kis csend megsajnálta barátját, már oda is lépett, hogy kiszabadítsa, amikor eszébe jutott valami. Segítek neked, de akkor előbb te taníts meg engem csendben lenni. Jó? Ajánlotta a cserét kis csend. S mivel kíváncsi csend igen szorult helyzetben volt, kis gondolkodás után ráállt a dologra, hogy elmondja a csendben maradás titkát. Így felelt. Hát jó, rendben van, megpróbálom. Sokáig tart, nehéz lesz, fájni fog? Kérdezte félve kis csend. Ne izgulj! Ülj le szépen a földre, és nagyon figyelj. Elmondom a titkát. De csak akkor szólalhatsz meg, ha már tudod. Megértetted? És ha már tudod, akkor te meg kiszabadítasz. Rendben van? Kis csend lelkesen bólogatott. Leült. Figyelni kezdett kíváncsi csendre, hogy mit fog mondani. Kíváncsi csend pedig nem szólt semmit, csak hallgatott, hallgatott. Kis csend nem értette, miért nem szól, ezért még jobban figyelni kezdett barátjára. És ez így ment egy teljes órán át. Akkor kis csend hirtelen felpattant, és kiszabadította kíváncsi csendet. Köszönöm, mondták egyszerre. Köszönöm, hogy kiszabadítottál, nyögte kíváncsi csend. Én meg köszönöm, hogy elárultad szavak nélkül is a csendben maradás titkát. Hálálkodott kis csend. Most már értem. Az ember akkor van igazán csendben, amikor másokra figyel. Nekem ez még sohasem jutott eszembe. A két barát egymásra mosolygott, sokat mondóan kezet ráztak, és búcsúzóul jól esőt hallgattak. Kedves gyerekek, remélem, nektek is hasznotokra vált ez a történet. Ti is egyre jobban oda tudtok majd figyelni másokra. Talán oda is eljuttok, hogy ki fogjátok találni mások gondolatait, vágyait. Ez nagyon izgalmas és szép játék. Kitalálhatjátok, minek örülne apukátok, anyukátok, testvéretek, nagyszüleitek, és azt meg is tennétek, meglepetésként. Érdemes ebbe belevonni az őrangyalotokat is, megkérni, hogy segítsen nektek. Tudjátok, mindenkinek van őrangyala. Ők okosak, jók, játékosak, vidámak, erősek, segítőkészek.
S képzeljétek, a tanácsokat, amit nektek adnak, közvetlenül a jó Istentől kapják. Ma éjszaka is ők vigyázzanak rátok, kérjétek meg ti is őket. Hallgassunk meg egy szép dalt.

Elköszönök kicsi és nagy hallgatóimtól. Homoki Nagy Katalint hallották. A Mária Rádió hullámhosszán találkozhatunk szombatonként este 7 óra 25 perckor. Én ott leszek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Fáj Ferenc a mai nap költője. Ő ugyanis június 20-án született 1921-ben Pécelen, aztán 1981-ben Torontóban halt meg. Az emigráns magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, sőt, Márai Sándor szerint a legnagyobb. Határgyőző is mirtatta őt. Egy kicsi részlettel, a Próbatétel nevű versének a részletével ajánlom a hallgatói család figyelmébe Fáj Ferenc művészetét. Úgy élj, mint ez az almaág, villámsújtottan, féregetten, de bátran. Látod, meg se rezzen kezén az öt fehér virág. Igazítsd dalra hát a szád, s takargasd védő énekeddel. Fáj Ferenc, az emigráns magyar irodalom egyik legnagyobb költője. Június 20-án született. Fáj Ferenc, Kánikula. Mezít láb jár nagy rétjein az Isten. Napszitt a lába térdig harmatos. És ránk gondol, ti tűzben élünk itt len, s a lábunk élő álmokat tapos. Eldőlt a ház, s mint szélvert lompos árnyak húzzák a fák a porban karjukat. Szüköl a csend, a csontkemény halálnak szikrázó bokrok aljánásukat. Lobban a szél, izzúgó, sárga hullám, izzó taréján szállnak a füvek. Rézláng lobbog egy templomferde tornyán, s rózsáim száján tik a trémület. Elégni most, lebegni, mint a barna távoli földek füstje. Vagy gyalog, mezítlábasan elindulni arra, hol Isten térdén hűs harmat ragyog. Kánikula Fáj Ferenctől.

0: Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Bár ide visszafejthető, teljesen túlmutat a szavakon. Azt mondom, hogy ami Isten megtapasztást én magamnak úgy neveznék meg, hogy az számomra az volt, azt éreztem meg, ami mint élmény, tapasztalati szinten ott marad belül, és ott bugyog az emberben, és onnantól meg is határozza őt, meg ezáltal engem. Ott van Glasgow-ban egy hatalmas, egybefüggő parkrendszer, egy nagyon szép park és több ösvény. Sokszor úgy néztek ki ezek a glasgow-i kintartózkodásaim, hogy elindultam sétálni ebbe a nagy parkba, és igazából egész nap csak sétáltam. És az egyik ilyen sétás közben, de ott se volt előfeszítve, nem egyszer csak így ott volt ez az egész élmény és megtapasztalás. És az volt az első ilyenem, és szerintem ez olyan, hogy egész életére meghatározza az embert, és hogyha egyszer ezt átéli, akkor onnantól kezdve egyrészt valahogy a helyére is teszi, másrészt minden más valahogy úgy eltörpül mellette, és így ez lesz az, ami felé orientálódik, és amit keres lelkileg, és keres a belső tekintetével után.
1: Balla Gergely a Platon Karatev zenekar tagjának gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket,

0: mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek

0: feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Moré Balázs, kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. létezik, és egyre csendesebben int feléd.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm? Hisz csak szemetek erőtlen látni engem. Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas

0: fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, s a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz, ki tudja, hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiúisten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság Egyisten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a Megszentelő végtelen szeretete.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörisége.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned!
4: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
4: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
4: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
4: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. a mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
5: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyúti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.
6: Mária Rádió.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak. Mária Rádió.

a jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz. A júliusi életigével köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Szekszárdtól Székesfehérvárig, Elektől Szegedig. A mikrofonnál Takács Ilona. A mai életige műsorban Nagy Károly plébános atyával beszélgetek. Károly atya a fővárosi, 14. kerületi Rózsafűzér királynéja plébánia templom plébánosa. Sportos gondolatokat hallunk az evangéliumról. Megtudhatjuk, hogy melyek azok az értékek, amelyek közösek a kereszténységben és a sportban. Az örök élethez milyen edzésterv kell. A foci VB-t sem hagyjuk ki a beszélgetésből. Néhány izgalmas tapasztalattal, tanúságtétellel készültünk a hallgatóknak.

a júliusi életigét és magyarázatát hallják. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. Jézus, miután példabeszédekben szólt a Genezáreti tó partján összegyűlt hatalmas tömeghez, tanítványaihoz fordult, és elmagyarázta nekik szavai mélyebb értelmét. A történet főszereplője Isten igéje, amelyet egy kicsi és törékeny maghoz hasonlít. A kövek, a tövisek, a madarak megakadályozhatják, hogy kicsírázzon, gyökeret eresszen és kalászt érleljen, de a bölcs magvető ismeri a mag duszadó élet erejét. Ezeken a képeken keresztül Jézus feltárja az ember és az Isten által felkínált ige kapcsolatát. Van, aki befogadja, és van, aki különféle okokból veszni hagyja anélkül, hogy gyümölcsöt teremne. Az emberi szívben ugyanis a felületesség és az anyagiak miatt túlzó aggodalom komolyan veszélyezteti a természet feletti élet csodáját, amelyet Isten fel szeretne lobbantani a teremtményeiben. A tanítványokhoz hasonlóan Jézus minket is hív, hogy lépjünk be Isten szeretetének alázatos misztériumába, ugyanakkor személyes döntésre indít, hogy milyen föld akarunk lenni. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. Figyeljünk oda és értsük meg. Úgy tűnik ez a titka annak, hogy befogadó földé váljunk, ahol az ige magja kifejtheti erejét és jó gyümölcsöt hozhat. Milyen értékes, ha készen vagyunk odafigyelni, meghallani, ez az a szellemi tér, ahol helyet készítünk Isten életének, aki mindig megelőz minket irgalmával. Ő türelmes földműves, aki ismeri és tiszteletben tartja az érés idejét. Isten igéje, ahogy Kiára Lubik is írja, belülről világítja meg nem csak az elmét, hanem az egész létet. Békét ad, azt a békét, amelyet Jézus sajátjának nevez, az én békémet még a zavaros, szorongatással teli pillanatokban is. Teljes örömöt ad még a lelket marcangoló fájdalom közepette is, erőt ad különösen akkor, amikor elcsüggednénk, vagy elbátortalanodnánk. Szabaddá tesz, mert megnyitja az igazság útját. Bennünk is szenvedélyes szeretetnek kell megszületnie Isten igéje iránt, figyelemmel be kell fogadnunk, amikor a templomban hirdetik, olvasnunk, tanulmányoznunk, elmélkednünk kell azt. Mindenekelőtt azonban arra kaptunk meghívást, hogy megéljük. Jézus egy-egy igéjét megélve éljük az egész evangéliumot, mert ő minden igéjében teljesen nekünk ajándékozza magát. Ő maga jön hozzánk, hogy bennünk éljen. Apránként lelkünk mélyére hatol, és korábbi gondolkodásmódunk, akaratunk és viselkedési szokásaink helyébe lép az élet minden területén. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. A mexikói Vambil meséli. Volt idő, amikor úgy éreztem, mintha egy mély gödörben rekedtem volna. Erőszakos kapcsolatban éltem, próbáltam menekülni és mindent a saját erőmből megoldani. A közösségi média és a környezetem hatására gyakran olyan dolgokat hajszoltam, amelyekben nem Isten vezetett. Hiába erőlködtem, üres és céltalan volt az életem. Tudtam viszont, hogy a szeretet egyetemes nyelv. Így aztán elkezdtem
önkénteskedni. Ettől kezdve olyan teljességre jutottam, amely csak Istentől származhatott. Idővel felfedeztem egy helyet, ahol hallgathatom az ő igéjét, és fejlődhetek a vele való kapcsolatomban. Mélységesen hálás vagyok ezért. Még akkor is, amikor kiszáradt és köves talajba érezzük magunkat, az ige maga hatékony, ahogy Izaiás próféta mondja, amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ebből a reményből meríthetünk erőt a félelmek és feszültségek uralta időkben is, és bizalmunkat vehetjük azokba az emberekbe is, akiket az élet mellénk ad. Higgyünk benne, hogy képesek jó gyümölcsöt hozni, és teremtsünk sok alkalmat a meghallgatásra, a párbeszédre, hogy együtt haladjunk a testvériség távlatai felé. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét, és meg is érti, azután gyümölcsöt hoz.

0: Vendégem az Életige műsorban Nagy Károly atya. Károly atya, Isten hozott.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Károly atyával régen ismerjük egymást, ezért tegeződünk. A mai Életige műsorban a sportos életedről szeretnék kérdezni. Milyen kapcsolatod van neked a gyerekkorodtól kezdve a sporttal?
1: Hát a gyerekkoromtól kezdve, ott kezdem, hogy mi nem igen jártunk óvodába se, mert otthon voltunk nagymamával vagy akárkivel, kivel, és az utcán játszottunk, mezítláb, mikor milyen labda volt. Lényeg, hogy én a 4 éves koromban kaptam az unokabátyámtól, az volt az első labdám, ő katonatiszt volt, és honvéddrukker, úgyhogy labdával együtt megörököltem, hogy akkor én honvéddrukker leszek, úgyhogy örültem, hogy van labdám, és hát rúgtuk minden nap.
0: Akkor már az első pillanattól fogva gyerekkorodban egy meghatározó élmény volt a foci.
1: Igen, természetesen. Hát sok mást is játszottunk, de már az általános iskolában természetes közel laktam a focipályához is, meg hát akkor már voltak ilyen úgynevezett osztálymeccsek, meg válogatott meccsek idézőjelbe, még általános iskolás. Kapusként kezdtem, mert kis növésű voltam, ezért volt egy magasabb növésű vetélytársam. Na, de én voltam a tartalékja. Aztán később az évek folyamán, aztán már hátvéd, majd csatár is lettem.
0: És a gimnáziumi években hogyan alakult a sport szeretet, vagy a foci szeretet?
1: Igen. Hát ugye ebéd után mindig volt egy óra, másfél szabadidő, kimenő, hát ki mire használta. És ott volt egy ilyen kézilabda nagyságú pálya, és ott komoly mérkőzések folytak, osztályok egymás ellen. Úgyhogy én általában minden napot fociztam, sőt volt egy atya is, aki közénk állt, hogy ő is minden nap már várta, hogy menjünk focizni. Hát emellett aztán persze pingpongoztam is, meg, de főleg a foci, ez volt a mindennapos.
0: Meghívtak focizni a papi válogatottba?
1: Hát ez ott kezdődött, hogy egy kispapként a szemináriumban is, ott is ebéd után volt szabadidő, ott pedig egy nagyon pici pálya volt, ilyen 3-3 fős csapatok játszottunk egymás ellen, és épp most döbbentem, meg épp olvastam a Magyar Kurírba, hogy meghalt egy csodacsatár. Először rácsodálkoztam, hogy 86 éves, hű, de öreg. Aztán rájöttem, hogy már én is közeledek, ugyan még 10-zel kevesebb, de lényeg az, hogy vele, tehát 3-3 fő ott egyfolytában fociztunk minden nap, hóba, sárba, egyfolytában.
0: Van valami történet papi foci válogatottról?
1: Igen. Szóval, ahogy aztán pappá szenteltek bennünket, akkor az egyház megyéknek is volt papi foci csapata. Engem ugye, én a Váci egyház megyéhez tartoztam, és tudom, hogy volt a Győri egyház megyének, Esztergominak, Kalocsainak, ő se tudom sorolni, hogy több egyház megyének foci csapata, és hát ebbe is beneveztem, sőt, hogy érdekes történetet mondjak, akkor emlékszem, hogy a Veszprémiek ellen játszottunk, és hát én akkor még csak diákónus voltam, tehát idézőjelben hamis igazolással játszottam, mert még nem voltam pappá szente, vagy hát a diákonátus már azért azt jelenti. Na és a meccs előtt egy atya, egy szurkoló atya mondta, hogy ki az első gólt rúgja, annak ad 100 forintot. Hát ez 73-ban az nagyon nagy érték volt, a 100 forint. És rögtön az első fél időben rúgtam félpályáról egy hatalmas nagy gólt. Már fél időben adta a 100 forintot, na hát ez egy ilyen érdekes élmény. De hát volt egy komolyabb is, akkor meg a Győri egyház megye ellen fociztunk, és a győriek nem voltak ki, akkor a tatai edzőtáborban volt a meccs, és oda egy arab sportolót kiegészítésül, hogy ki legyen a csapatuk, befogadtak, vagy megkértek, és hát úgy foci hevébe összeszaladtam vele. És a térdem szétment, keresztszallagszakadás, oldagszallagszakadás, és még így hazavezettem Kecskemétre autót, akkor telefonáltam az orvosnak, hogy mi van, nem mondta, hogy gyere be reggel azonnal, és hát meg is műtöttek a térdemet. Azóta is viselem óriási vágások rajta. És később, hát ugye papok, mi együtt nyaraltunk minden évbe, és ott magunk között is fociztunk. Ott megint az történt, ott meg csak egy hirtelen mozdulat, és ugyanaz a térdem megint elszakadtak a szalagok, akkor megint térdműtét. Ez x évre rá volt, tehát Úgyhogy két térműtéten volt mind a kettő foci baleset.
0: És mi történt akkor, amikor ez a baleset bekövetkezett, akkor egyenest hazautaztál, vagy még esetleg foci meccset is néztél?
1: Hát akkor volt a világbajnokság.
0: Mint ahogy most is?
1: Mint ahogy most is van. Hát ahol nyaraltunk, ott nem volt tévé, és akkor bementünk a városba keresni tévét, egy ilyen étterembe, vagy hova találtunk. De hát akkor én már sérült térdel. De az étterem az első fél idő után bezárt. Akkor húztam a lábam, és egy páran mentünk keresni, hogy hol lehetne még meccset nézni tovább a második fél időt. És egy szállodának a halljába. Hát ott találtunk tévét, és akkor másnap engem Salzburgból, Ausztriába történt mindez. Hát hazahoztak ide Budapestre, és már is hát megműtöttek.
0: A foci pályafutás egy kicsit lecsendesedett?
1: Hát az lecsendesedett, még mondták, hogy az ilyen hirtelen mozgásoktól most már óvakodjak, mert hát gyerekekkel ugye papként én hát szintén fociztam Izsákon, Kecskeméten, ott ezek mindennaposak voltak a focizások, Kecskeméten, a Mária kápolna, mindig délután kettőkor foci, vasárnap, az azzal kezdődött, hogy foci meccs, utána 4 órakor Szentmise, és ez nagyon hát bevett szokás volt, de hát akkor már óvatosan kellett. Maradt a gyalogtúra, az nagyon sok gyalogtúrára jártam, hát papokkal is természetesen, meg a hívekkel is. Ha van a lakótelepen, szolgáltam meg most a Rózsafüzér királyné a templomba. Nagyon sok gyalogtúrát, szinte minden hegyet bejártunk rendszeresen. Télen, nyáron, és kerékpártúrák, és emellett kiegészítésül, hát uszodába is szoktam járni.
0: A hívekkel hová zarándokoltatok?
1: Hát most a gyalogtúrákról beszéljük, vagy a zarándoklatokról, mert ez két műfaj.
0: De talán össze is kapcsolható a kettő.
1: Hát igen, hogy most visszafelé menjek, most voltunk pár hete, két hete talán Győrbe, hogy a könnyező szűzanyához elzarándokoljunk egy külön busszal, aztán ugye az Apor Vilmos előtt tisztelektünk, és onnan Pannonhalma felé vettük az irányt, ahol hát egy volt minisztrásom, hittanosom, már szerzetes. Ő a Havana lakótelepről. Ennek is úgy örültem, előre telefonáltam neki, hogy hát tud-e bennünket fogadni egy kis idegenvezetésre. És őtől hallottam, hogy 1993. szeptember 27-én én kereszteltem. És most íme ott állt előttem egy szerzetes. Na hát hála Istennek, hogy ilyen gyümölcse is. Volt ennek az zarándoklatnak, mert kaptunk szakszerű vezetést. Amúgy mindenfelé zarándokoltunk, itt belföldön is, most nem sorrendben mondom, de hát Báta, akkor Mária Gyűd, Csatka, Péliföld Szent Kereszt. Az úgy érdekes, mert ott lelki gyakorlatokat is sokat tartottunk, és most, ahogy a Szent Év volt, akkor itt az Esperes kerület papjai, mi tavasszal és ősszel mindig mentünk egy közös egynapos kirándulásra, vagy zarándoklatra, hogy vesszük. Ilyen csapatépítő volt. A Szent Évben megszületett ez a gondolat, hogy hát ne csak mi menjünk, hanem a hívekkel együtt zarándokoljunk a Szent Évbe, és így Péliföld Szent Kereszt volt kijelölve az egyházmegyénkbe egyik zarándokhelynek. 5 busszal, mint az Esperes kerületünk papjai, hívei együtt mentünk. Ez nagyon nagy élmény volt nekünk is, meg a híveknek is, hogy itt a szomszéd plébániák együtt zarándokolnak. De hát Mária Pócsonni is, meg Mátra Verebélyi Szentkút, meg Petőfi Szállán Szentkút, Szeged, mindenfelé zarándokoltunk már. Külföldön is természetesen, hogy Lengyelországban, Csenztóva, meg a Szentatyának a kegyhelyét, Vadovice, Kálvária, Krakkó, Nova Uta, oda is zarándokoltunk, vagy Medjugorje, ezek a külföldi zarándoklatok is voltak.
0: Nézted a Bajnokok Ligáját, és követed a VB-t?
1: Hát a Bajnokok Ligáját azt hosszabb szünet után, mert itt közös meccsnézések is szoktak lenni a plébánián, csak azt hiszem a Covid-dal abban maradtak, de most nagyon megszervezték, hogy akkor újra jöjjünk össze, és akkor hát közösen néztük a Bajnokok Ligáját. Hát ilyenkor mindig ugye zsíros kenyér, hagyma, akkor azért sörözgetünk közbe, meg tippeltünk, föl lett írva a táblára, név szerint, hogy ki mit tippel. Nem csak, hogy melyik csapat győz, hanem az eredményt is, hogy ki találja el, úgyhogy óriási izgalmak voltak ezek is. Na, de maga ez a közös szurkolás jó hangulat volt.
0: És a VB?
1: A VB-n egyelőre még csak az összefoglalókat nézem, vagy a gólokat, amikor visszajátszák. Még azért nem ülök oda a tévé elé, mert azért nagyon, meg hát éjjel vannak általában, vagy 9 után. Lényeg az, hogy arra azért már kevesebb időt szenteltem. Később biztos, hogy majd egyik-másikat meccset jobban meg fogok nézni. Úgyhogy most végig még egyet sem néztem, hogy tegnap is például, hát akkor csak a második félidőnek a felét néztem, a vége felé. Itt a gyerekek nézték, de én is bekapcsolódtam. Híreket, ezt minden nap nézem, a sporthíreket, mert az érdekelnek ezek.

0: készült rólad egy képeskönyv, mi van a címlapján, és mit jelent neked?
1: Hát igen, a kedves hívek, ha nem tévedek, a 60 éves lehettem körülbelül, a 60. születésnapomra csináltak egy ilyen fotóalbumot, és a címlapján kezembe tartok egy nemzeti sportújságot. Na, tehát a sportújságnak ez volt a címe, hogy öröm és szenvedés, és ezt tartottam a kezembe, és ez roppant megtetszett a híveknek, mert én ezt gyakran szoktam mondani, kérdezik itt, hogy hogy vagy, meg hogy vagytok, mi van nálatok. Mondom, nálunk mindig húsvét van. És akkor örülnek, hogy de jó nektek, vagy irigykednek, mert a húsvét alatt az alleluját értik, ahhoz az öröm. Na csak akkor el szoktam magyarázni, vigyázzunk, a húsvét az először is szenvedés, halál és feltámadás. És akkor ezért volt a címe is ez, hogy öröm és szenvedés. Mert vele jár ahhoz, hogy öröm legyen bennünk, azért meg kell sokszor szenvedni. Vagy ahogy hát idéztem, tehát a húsvétnak ez a lényege, napi szinten is. Hogy szenvedés, halál, és ebből születik a feltámadás. A napi szinten is, meg hát Krisztus követése erről szól.
0: És számunkra ez a legnagyobb öröm.
1: Igen, igen, igen. Hát ez természetes, ezt én is érzem. Meg este, ha visszatekintek a napomra, hála Istennek már nekem nem jelent gondot, hogy most jön valami szenvedés. Meg hányszor meg kell halni, mert hogy ne az én akaratom legyen, le kell mondani saját elképzelésről, mindegy, ki vagy mi húzza át a tervemet. Tehát ezek a meghalások ott vannak. De olyan jó, ha így visszatekintek a napra, ha ezeket jól tudtam csinálni, hát akkor este már a feltámadásba megyek át, akkor már örömbe megy. Csak előtte, hát meg kellett halnom, vagy fel kellett vennem a keresztet és hordoznom.
0: Az albumban katonakép is van rólad. Milyen volt a katona időszak?
1: Hát az érdekes volt, ez még ugye a 60-as években kezdődött a múlt rendszerbe, vagy hogy mondjam. És addig nem vitték el a kispapokat katonának, mert én szeptemberben elkezdtem a tanulmányaimat a szemináriumba, és hát ugye szeptemberben elkezdtük, és novemberben jött katonai behívó, a névsor közepéből, vagy 20-an kezdtük legalább, névsor közepéből 5-ünket elvittek katonának. És megmondták, hogy sportszázadba kerülünk, aztán kiderült, hogy mi az a sportszázad.
0: Mi volt az?
1: Hát oda voltak begyűjtve a kispapok, börtöntőtelékek és cigányok. Na, ezeket kell nyírni, testileg, lelkileg megtörni, és szó szerint egyfolytában éjjel-nappal. Hát kezdjük ott, hogy 100 személyes szobába laktunk, 100-an egy térbe. Ott éjjel-nappal ment a egymás szidása, anyjának káromkodás, meg a mindenféle ocsmányságok. Hajtottak bennünket. Egyfolytában futkosnunk kellett, követ mosni, szóval nem volt megállás. De főleg nekünk, ebbe a sportszázadban. Nem azért, mert sportolók voltunk. Na most nekem annyira nem volt gond, ami a fizikai megterhelést illeti, mert én ugye fociztam addig is minden nap, tehát én bírtam futkosni, de hát volt, aki ott összeesett mellette, mert nem bírta ezt a kiképzést. De meg ez sok megalázás, tehát csuhások sorakozó, meg ilyen vezényszavak elhangoztak. Meg kezdjük ott, hogy én, aki naponta mentem misére, én fél évig ki sem mehettem a laktanyából. És akkor volt, akinek sikerült előbb is kimenni, és becsempészni az oltári szentséget, hát titokba. Mert akiről meglátták, hogy bemegy egy templomba, hát azt azonnal lecsukták. Na, de mégis megoldódott ez, hogy azért olykor-olykor tudtunk szentáldozáshoz járulni, bebújni egy raktárba, és akkor ott Krisztussal is tudtunk táplálkozni. Na, de hát imádságot azt nem tudták megtiltani, hogy mit tudom, őrségbe kellett menni, ott 2 óra hosszát kellett sétálgatni. Volt idő rózsafüzért imádkozni egyrészt. Másrészt meg volt egy papbarátom már akkor, aki a Békés Dallos Szentírásból egy-egy lapot kitépett, és azt levélbe nekem elküldte. És ilyen köröm nagyságúra én azt összehajtogattam, mert azt el tudtam ugye dugni, mert ha megtaláltak nálunk valami vallásos szöveget, azonnal dobták a kályhába. Bibliát is találtak valakinél, fősorakoztatták a századot, és ünnepélyesen dobták bele a kályhába a Bibliát.

0: így becsempészve egy-egy oldalt én a Szentírást is tudtam olvasni. De hát ezt most el se lehet képzelni manapság már, hogy mi minden volt ott. Amellett, hogy ilyen kiképzésbe részesültünk, én 67-től 69-ig voltam katona, és közben jött a 68. Olyan alakulatnál voltam, úgynevezett első lépcső, hogy Csehszlovákia akkor még, hát ebből a szocialista táborból ki akart lépni. És akkor ezt a Szovjetunió nyilván nem engedte, ezért megvolt a haditerv. 5 ország egyszerre meglepte, hát elfoglalta Csehszlovákiát. Ebbe benne a magyarok is, meg lengyelek, meg NDK-sok, meg na, szóval 5 ország, 5 oldalról. Na lényeg az, hogy ott én is belekerültem ebbe a helyzetbe. Hát most nem részletezem, de volt egy nagyon meleg helyzet. Persze mi kispapok megbeszéltük, hogy hát mi embert nem fogunk ölni, ez természetes. De hát ha valaki ezt megtagadja, akkor ott azonnal hadbíróság, vagy legjobb esetben börtön, vagy ott fejbe is lőhetik. Harchelyzet volt, tehát ez nem játék volt. Egyik alkalommal én is kivoltam állítva őrségbe, hát amikor azt hazudták még, hogy az egy élelmiszer raktár, aztán kiderült, hogy fegyverraktár volt, amit szét akartak osztani már civilek között. Az az őrhelyre én a századparancsnokommal voltam együtt. Nekem olyan fegyverem volt, amivel harckocsit kellett kilőni. És ott az őrhelyen látom egyszer, csak közeledik egy harckocsi. Na most ez, ugye ez a fegyverem, ami volt, ez annyit jelent, hogy ha telibe találom, az átfúrja magát a páncélon, és ott fölrobban. Ott 4 ember akkor halott. Ha csak véletlen nem találom, és súrolja, akkor meg 500 volt, akkor meg szétégnek benne, hát lényeg, hogy akkor is halottak. Na most, ha én jó mellé lövök, hát ezt a parancsnokom tudja, hogy egy legjobb lövők közé tartoztam, hát akkor az ilyen szabotásnak számított volna, hogy én direkt mellé lövök. Közben a harckocsi meg közeledett, és akkor kiadta a parancsot, hogy felkészülni. Ja, és ez a mellélövök címszó, most akár véletlen, akár szándékosan, hát akkor a harckocsi visszalő, hát akkor meg belőlünk nem marad semmi. Teszem föl a kérdést, már sokaknak elmeséltem, és te most mit választottál volna ebben a helyzetben? Amikor már gondolkodni nem nagyon lehetett, mert a harckocsi meg közeledett, és megkaptam a parancsot, hogy felkészülni. Utána csak az jön, hogy tűz. És egyszer csak észrevettem, hogy ez a mi harckocsink. Meg volt jelölve, csak messzűri még ugye nem láttam. És fölismertem, hogy ez a mi harckocsink. Szóval nem kellett lőni. De hát ott akkor, hát ez azért kivert a veríték egyrészt, másrészt meg hát világos volt, hogy nem fogok belelőni. Hát lesz, ami lesz.
1: A gondviselés belépett.
0: Igen.
1: Istennek hála érte.
0: Hát még a katonaságnál volt egy érdekes gondviselés. Véradás is volt, és aki vért adott, az 2 napra hazamehetett ilyen eltávozást. Na most hát én 200 nem tudom hány kilométerre laktam a szülőfalunktól, de mielőtt kiengednek a kapun, mindent átvizsgáltak, tükörfésű gombkészlet, minden rendben van-e, direkt húzták az időt. Lényeg, hogy lekéstem a vonatot. Annyit jelent, hogy 1/2 nap úszott, akkor nem óránként mentek a vonatok, hanem annyit jelent, hogy akkor lekéstem a vonatot, hát 1/2 nap oda. És akkor megint hát zúgolódhattam, hogy Istenem miért pont én, hát kispap vagyok, meg na, stb. Miért pont én? Másnap megtudtam. Magyarország legnagyobb vasúti szerencsétlensége volt, ott Mendej és Sűsáv között.
1: És arra a vonatra szálltál igen, volna fel?
0: Hát igen. Miért késtem le? Hát tudja a ti atyátok, hogy mi fog történni. Na hát egyébként lehetett reklamálni, de az élet sok területén, hogy miért engedte meg az Isten, stb. De én nem lázadoztam sose, elfogadtam Isten akaratát. Hát akkor lekéstem a vonatot, és másnap ugye a rádióban hallottam, hogy mi történt.
1: Melyek azok az értékek, amelyek közösek a kereszténységben és a sportban? Az örök élethez milyen edzésterv kell?
0: Hát igen, mondjuk a közös értékek, van ilyen mondás is, hogy épp testben, épp lélek. De a sport, az én ezt látom, meg olvasom sokszor, és sportolók közül sokakkal készítenek interjút, és nagyon sok keresztény van köztük, akik hát komolyan veszik a keresztény életet, meg ilyeneket mondanak, hogy ezt Istennek köszönhetik, nem az ő érdemük, stb. A talentumot is, hát ezt Istentől kapták, hogy mi köze van. Tehát ez épp testbe, épp lélek, tehát ez nagyon jó, hogyha testemet is karban tartom, akkor talán a lelkem is. Mert ezekre az edzésekhez, testkarbantartáshoz kell egy önfegyelem, lemondás, bevállalni sok mindent, és ez javára állik az embernek. A szenté vállás útján, most aki nem sportol, hát annak is nincs mese, ha valami eredményt akar elérni, hát még ha az örök életet. Ezért mindent bevállal az ember. Célunk az örök élet egyértelmű, és akkor Jézus mondta, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Ha tetszik, akkor ez az edzésterv egyik része, hogy akkor ismerjem föl bármi testi-lelki fájdalom, vagy lemondás, önmegtagadás, meghalás. A cél az örök életért bevállalom, Krisztus követéshez hozzátartozik. Na, tehát ez így összefügg.
1: Biztatjuk a Mária Rádió hallgatóit a sportolásra, hogy épp testben, épp lélek lehessen.
0: Igen, hát ezt még egyszer csak ismételni tudom, hogy ez nagyon összefügg, mert ahogy említettem is, a sportból, még a prédikációkban is sokszor veszek hasonlatokat.
1: Károly atya, nagyon köszönöm a gondolatokat, a tapasztalatokat, hogy megosztottad a hallgatókkal. Kívánok neked további sportos életet.
0: Köszönöm szépen. Még amit esetleg kifelejtettem mondani, az edzéstervhez hozzátartozik, hát élni az evangéliumot, élni az igét. Tehát nekem is itt van minden nap a zsebembe. Sokszor csak az aláhúzott mondatokat átszaladok rajta, mert az ige élése, hát ez az igazi edzésterv.
1: Sok örömet neked az ige élésbe, és sok kegyelmet a mennyei atyától. Köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat.
0: Köszönöm szépen. Folytassuk együtt, kedves hallgatóim.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az Életige műsort hallották Takács Ilona szerkesztő műsorvezetővel és a vendéggel Nagy Károly atyával. Károly atyával a sportról beszélgettünk, és hogy melyek azok az értékek, amelyek közösek a kereszténységben és a sportban. Köszönjük szépen hallgatóink adományait, amelyen lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. A következő Életige műsorral augusztus 28-án pénteken 18 órától jelentkezünk. A júliusi életigével köszönök el, a jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz. Váltsák életre, hozzanak sok gyümölcsöt. Befejezésül hallgassák meg Chiara Lubich elmélkedését a vakációról és az áldás gondolatokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Ámen. Chiara Lubich gondolatai a vakációhoz. Az aranyfonál a létezők között, aki mellettem van, ajándéknak lett teremtve számomra, és én is ajándéknak születtem annak, aki mellettem áll. A földön minden, mindennel szeretett kapcsolatban él, minden létező összefonódik a másikkal. De ahhoz, hogy fölfedezzük az aranyfonalat a létezők között, meg kell élnünk a szeretetet. Ma megértettem, hogy a vakációnak valóban annak kell lennie, aminek nevezzük, pihenésnek. Úgy kell berendezni a napokat, hogy azok a testnek és a léleknek is jót tegyenek, ébren tartani és mélyebben megélni az Isten kapcsolat gyakorlatait, majd séták, testmozgás, ha van rá lehetőség, evezés a tavon, játék a szabad ég alatt, s esténként együttlét az asztal körül. Jó könyvek olvasása, tartalmas és felemelő filmek, dokumentumok megtekintése. Mindezt kiegészíti a bőséges pihenés, túl szigorú időbeosztás nélkül a mindennapi felüdülés és a helyes táplálkozás. Hiszen Isten azt bízza ránk, hogy őriznünk kell testünket, ahogy ő akarja, amíg ő akarja, készen arra, hogy a hívás órájában neki ajánljuk.

Áldás gondolatok. Ez a mai nap a nagy lehetőségeké, mert tágas térre állította Isten lábadat. Ez a mai nap a megvalósuló álmoké, mert vele még a falakon is átugorhatsz. Ez a mai nap a kapaszkodás biztonságáé, mert ő erősen fogja kezedet. Ez a mai nap az igazi találkozásoké, mert szeretetével jön feléd Istened. Ez a mai nap a munka öröméé, mert kezed munkáját ő teszi maradandóvá. Ez a mai nap az otthon lét békességéé, mert megláthatod Isten jóságát az élők földjén. Ez a mai nap Isten áldásával teljes. Neked adatik, hogy áldássá légy.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a katolikus egyház katekizmusához visszatérve a 10 parancsolat bevezetéséről szólnék, mint egy általánosságban a parancsolatokról, csak hogy tudjuk elhelyezni, hogy hol van ez a katolikus egyház katekizmusában. Az első rész a hitünkről szólt, erről már volt szó, be is fejeztük, utána voltak a misztériumok, a szentségek, utána van az élet Krisztusban, ez a keresztény erkölcsiség, de azon belül megfogható számunkra a 10 parancsolat, amely ugyan az Ószövetségből való, de az Új Szövetségben sem veszítette el az érvényét. S miután a 10 parancsolatnak már több részéről volt szó, hiszen akár a közélet, akár az igazság, igazmondásnál nem fogom annyira részletesen magyarázni, mint vagy 15-20 évvel ezelőtt, mert ha jól emlékszem, akkor már én ezeket magyaráztam. Viszont mindig újra meg újra föl kell frissíteni, ahogyan a zsidók is 7 évente felolvasták a 10 parancsolat törvényét, és újra magyarázták, értelmezték a népnek, és ezt valljuk mi is, hogy azt lehet időszerűsíteni, mint ahogy a katolikus egyház katekizmusa tette, illetve a legújabb időkben II. János Pál pápa egy enciklikájában az igazság ragyogása Veritatis Splendorban erről szólt a Szentatya, erről is, hogy ennek ma is megvan az érvénye. Talán, hogy messzebbről futunk neki, akkor azt mondhatjuk, hogy a világnak vannak törvényei. Mert nem össze-vissza világban élünk, vannak a élettelen világnak, amelyel a természettudomány foglalkozik a kozmosszal, van az élő világnak, legyen az a növényvilág, állatvilág. Hát miért ne volnának az embernek törvényei, de nem csak biológiai törvényei kell, hogy legyenek, mert a biológiai törvényével az orvostudomány foglalkozik, de épp az új idők meglátása, hogy az ember nem csak biológiai lény, hanem lelki, és éppen ezért mindig így pszichoszomatikusan kell az embert is vizsgálni. Na most a pszichológiájához, a lelkéhez is bizonyára törvények kellenek, hogy az jól működjék, és miután közösségi lények vagyunk, a társadalomnak is meg kell a törvényeket szerkeszteni az együttélés miatt. És hát mi valljuk azt, hogy már eleve a teremtettségünkben vannak olyan isteni gondolatok szívünkbe írva, amelyek különbséget tudnak tenni a jó és a rossz között. Tehát az ember lelkiismeretében érzi, ha csak el nem tompult, hogy mi a különbség a jó és rossz között. De hát ezt fejleszteni kell, ezt magyarázni kell, és éppen ezért erre korai időktől fogva törekedett az emberiség. Amikor mi nézzük a törvényeket, amire vissza tudunk emlékezni, akkor azt kell mondani, hogy nem a 10 parancsolat, vagy a Pentateukus, Mózes 5 könyvében található törvények a legősibbek, merősebbek is vannak tőle. Mi a Hammurabi törvényét szoktuk hozni, 1750-es évekből való, ez egy 2 méter 25 centis oszlopra lett ráírva, és a múlt század 10-es éveiben találták meg ott Mezopotámiában, a Tigris-Eufrates környékén, a Úrvárosa környékén, és ugye megfejtették, aztán elhozták Európába. Úgy gondoltuk sokáig, hogy ezek az írásbeliségnek azok a törvényei, amelyek számunkra a legősibbek. Mert ebben vannak erkölcsi törvények is. Például az úgynevezett Talia törvény, az mit jelent? Például, hogy szemet szemért, fogad fogért, valaki kinyomta a másik szemét, akkor a törvény azt mondta, akkor az övét is ki kell nyomni. A Talia törvény. De sok más ilyen élettel kapcsolatos jogi törvények is voltak benne. De éppen ugye a régészet, aztán a történelem felmutatja azt, hogy pontosan abban a civilizációban, amit mi sumér civilizációnak mondunk, arra épült rá a babiloni birodalom, és ott van egyébként Irak és Irán azon a tájon, és ezért mondjuk egy kis szörnyű aktualitás, hogy ugye valaki el akarja törölni ezt a civilizációt, tehát őrültség, ugye? Tehát itt van a legősibb civilizációja a most általunk ismert kultúrának. És hát ilyen nevek, hogy az Urnamu, Lipitistár, Esnua, itten fölösleges sok számadatot mondani, de biztos, hogy a Krisztus előtti 2000. év tájékán íródtak ezek. Tehát korábban, mint az oszlop, a Hammurabié, ami általában ismert a kultúr emberek előtt. És hát a 13. századra térhető, a Mózes könyvéből lévő 10 parancsolat, tehát 1200-as évekből, és aztán hát jóval később az aténi törvényhozás, a drákon törvényei, azért mondják, hogy ilyen drákói törvények, nagyon szigorú törvények voltak az aténi városállamban, hát az a Krisztus előtti 7. századból való. A római törvények, a 7 vagy 12 táblás törvény, meg a Krisztus előtti 5. századból. De minden esetre a Mózes könyvéből való, az a 13. századi időkre nyúlik vissza, de éppen a Biblia tudomány fejtette meg, hogy rájuk hatott a környezet. Tehát mi nem úgy képzeljük a kinyilatkoztatást, még az Ószövetségben sem, hogy Isten, mint egy tölcséren keresztül magyarázta volna Mózesnek, hogy a kőtáblára ezt írt föl, hanem úgy vezette a népet, azokat a gondolatokat adta neki, úgy inspirálta, ösztönözte őket, hogy ezeket meg tudják fogalmazni, és ezzé váljon a kinyilatkoztatás. Na most, hogyha már említettem a 13. századot Mózes könyvének a kialakulására, akkor azt kell mondanom, hogy A Kodolányi könyve az égő csipkebokorról, hatalmas könyv. Kodolányi Gyula sokat foglalkozott az ember ős történetével. Ugyanúgy foglalkozott a magyar középkorral, Juliánus barát Boldog Margit könyvei erre mutatnak, de ő a Vasfiaiban, meg a Vízözönben, meg ezekben foglalkozott az őstörténettel. És van neki egy égő csipkebokor című hatalmas könyve. Az Mózesről ír, de nem a bibliai elbeszélés alapján. Mert abban, Kodolányi könyvében van egy rabbi, aki, mint egy öreg bölcs, elkezdi magyarázni, hogy hogy volt az ősidőkben. És magyarázza Mózes történetét. És abban pont fordítva van, mint a Bibliában. A Bibliában úgy van, hogy a zsidó gyerekeket, fiúkat meg akarja ölni a fáraó. Ez elrejtik, és a fáraó szolgálói megtalálják a Nílusba, bekerül a fáraó udvarába, nagy kultúrára tesz szert, és ott ébred majd később tudatára annak, hogy ő zsidó. És nagy műveltséggel visszamegy a zsidókhoz. De Kodolányinál úgy van, hogy egy egyiptomi hercegnőnek ilyen szerelmi, tehát ilyen szerelem gyereke. Tehát egy kapitánya lévő kapcsolatából születik, el is tüntetik először, aztán előhozzák már, mikor nagyobb lett a gyerek, és volt egy fáraó, az Eknaton fáraó, az később élt, mint a második Ramszesz, akinek idején a zsidók kivonultak Egyiptomból, ugye a sástengeri csoda, meg csata, meg minden idején, az egy századdal később élt. De az Eknaton volt az, aki eljutott valamiképpen a monoteizmus eszméjéhez, hogy nincs sok Isten, csak egy. Csak hogy az Eknaton fáraó az a napot találta meg az egy Istenben, hogy az egy Isten maga a nap. És ugye így jön a párhuzam, hogy ez a Móze, a Mózes összehaverkodik, barátkozik Eknatonnal, ott van a herceg udvarban, és hát ők közös elgondoláson vannak, hogy nincs sok Isten, csak egyetlen Isten van. Csak hogy a Mózének még több esze lett, még több segítséget kapott, és azt mondta, hogy nem a nap az Isten, hanem az egész világnak a teremtője, valamiképpen egy szellemi lény. És ez a Móze megy majd el a néphez, és akkor onnét már folytatódik a történet, hogy elmegy a zsidókhoz, vezet őket, de Kodolányi könyvében Mózes nem zsidó, hanem egyiptomi. Egyébként ezt nem magától vette, ezt a gondolatot, mert voltak ilyen gondolatok, ők összegyúrta Kodolányi Filon gondolatait, az egy ilyen Krisztus korában élt görög műveltségű alexandriai zsidó volt, összegyúrta az egyiptomi ilyen legendákkal, és írói vénával egy nagyszerű könyvet írt belőle, mert hatalmas gondolatai vannak Kodolányinak abban. Például ilyet mond, ugye a vége ez, hogy ameddig az ember az Isten közelében volt, barátságában, mint ahogy mondjuk paradicsomba, a dolgok rendbe mentek. De azóta, hogy eljött, eltért Istentől, azóta van az a fölfordulás a világban, aminek ma is napjainkban tanúi vagyunk. És hát végül is ez egy bibliai gondolat, mert ugye a jó és rossz tudás fája gondolat az, hogy majd én megmondom, hogy mi az igazság és mi a jó. És még egy visszatérés Kodolányi könyvére, hogy az a Mózes már majdnem hasonlít Jézushoz. Olyan mondatai vannak, mint magának, majdnem Jézusnak. Egyébként a Ószövetségben is van hasonló, azt mondja Mózes, hogy hozzám hasonló prófétát fog majd küldeni nektek az Úr. És hát a keresztény gondolkodók azt mondták, hogy hát nem más ez, mint maga Jézus Krisztus. Na tehát, ugye ez volt az alapállás, hogy visszamegyünk a keresztény ókorban, és már a kinyilatkoztatás fényében Ó és Új Szövetségi gondolkodás fényében azt mondhatjuk így a törvényekről, hogy háromféle módon lehet osztályozni őket. Vannak a szívbe írt törvények, amelyek a teremtettségünknél fogva bennünk van, hogy ráérzünk a jóra, ráérzünk a rosszra. És hát római közis levélben Szent Pál mondja is, hogy szívünkbe van írva, és a pogányoknak az a bűne, hogy nem ismerték, felismerték az Istent, de nem engedelmeskedtek neki. És hát maguk a zsidók is mondták, hogy voltak szívbe írt törvények. Hát a pátriarkáknak is volt erkölcsi rendje. Tudták, hogy mi a jó, és mi a rossz, mert érezték azt Ábrahám is, meg a Izsák Jákob is, amikor lekerültek Egyiptomba, ha valami rosszat tettek, hogy az nem jó. Mózesnek kellett eljönni, hogy ezt a szívbe írt törvényt a kinyilatkoztatás hatására leírja, írásba foglalja. És mi azt mondjuk, hogy Mózesig tartott a szívbe írt törvény, az Ószövetségtől, vagy a Mózestől kezdődött az Ószövetség törvényi rendje. Sokkal több törvény van, mint a 10 parancsolat. Hát szoktuk mondani, hogy nehéz is volt a 613 parancsot megtartani, tiltó rendelkezéseit, meg a parancsoló rendelkezéseit, hiszen a Pentateukus, így mondjuk, hogy Mózes 5 könyve, az tele van törvényekkel. És épp a Biblia tudomány mondja azt, hogy valószínűleg a kazuisztikus törvényekbe, azok a aprólékos törvények, hogy főzd meg a birkát, meg mi legyen a rabmadárral, meg a kalickába lévő madárral, meg ilyenek, mert ilyenek is vannak, hogy ezek át vannak véve valamiképpen az ókor törvényességéből. De miután a zsidóknál nincs külön állami törvény, és nincs külön vallási törvény, ezért együtt volt a Mózes 5 könyvébe, és nagyon nehéz volt megmondani, hogy melyik a legfontosabb. Melyik a legfontosabb törvény, ugye? Kérdezte az írástudó is Jézustól. És hát akkor már a zsidók arra rávezetődnek Mózes által, hogy azért a legfontosabb a 10 szó. Mi így mondjuk, hogy 10 parancsolat. De eredetileg így van, hogy 10 szó. Van, ugye a dekalógusnak mondjuk már görögösen, ugye a 10 parancsolat. De van a törvények összessége, az a zsidóknál a Tóra. Az a 5 könyvben lévő sokféle könyv. És ezt a görögök nomosznak mondták, ja, a Tórát. És hogy a Tórát ugye már magyarázni, értelmezni kellett, de ott volt a 10 szónak a törvénye, ami megmaradt érvényével az új szövetségben is. Mert azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusnak a halálával új törvény lépett életbe, de az Ószövetségből a 10 parancsolat megmaradt. Azt is szoktuk mondani, hogy a 10 parancsolatot mi nem Mózes miatt fogadjuk el, mert akkor Mózes miatt el kellene fogadni a különböző más aprólékos törvényeket is, hanem Jézus Krisztus miatt, aki azokat jóvá hagyta, és ha jól megfigyeljük, igencsak a természet törvényekből is kiolvasható parancsok vannak a 10 parancsolatban. Hát kivéve azok az első, hogy Uradat Istenedet imád, a faragott kép, bár az össze van vonva nálunk az elsővel, az Úr napját szenteld meg, azért ezek már kimondottan olyan törvények, amik így nincsenek benne a szívbe írt törvénybe, hanem ehhez kinyilatkoztatás kellett. És hát mi elfogadjuk az Ószövetség törvényeit Jézus Krisztus miatt, aki mindezt jóvá hagyta. Amikor oda megy hozzá a fiatal ember, mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Azt mondja, tartsd meg a parancsokat. Nem azt mondta neki, hogy hallgassd meg az én hegyi beszédemet, hanem tartsd meg a parancsokat. Tehát érvénybe tartotta. És akkor azt mondja, ezeket mind megtartottam. Tehát jóvá hagyja, amikor azt mondja, hogy de ha tökéletes akarsz lenni, mondja Jézus, akkor jön az új szövetség evangéliuma, akkor még azt is tedd meg. De a parancsokhoz az az ígéret fűződött az Ószövetségben, ha megtartjátok, akkor tiétek lesz az ígéret földje, ezt mondja Mózesnek a Hórebnél, a Sínai hegynél, ha megtartjátok, tiétek lesz, és szabadságban fogtok élni. Nálunk az új szövetségben azt mondjuk, hogy az üdvösséget megnyered általa, ha megtartod a parancsolatokat. Tehát Jézus jóvá hagyta ezt a 10 szót, a 10 parancsolatot, és hát ennek aztán adott egy értelmezést. Mert mikor ezekből is megkérdezték, hogy hát még mit azt mondták volna, hogy hát mondd meg nekünk még rövidebben, hogy mi a fontos. Akkor azt mondta, Isten és ember szeretet. Főtarany. Ugyanis a 10 parancsolat első 3 parancsolata az Isten szeretetre irányul. A többi 7 az embertársak kapcsolatos. És azt mondja, tartsd meg ezt a 2-t. Az Isten szeretetre irányulót, és az ember szeretetre. Lehet azt mondani, hogy a horizontális és a vertikális vonatkozásodban, hogy a Istennel való kapcsolatodban, és az embertársaiddal való kapcsolatodban, tartsd meg a parancsolatokat. Tehát maga ezt Jézus jóvá hagyja. De aztán még inkább tovább viszi később. Tehát egyrészt azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy beteljesítsem. Akkor még egy ilyen keleties aláfestéssel mondja, hogy még egy i betű, egy jot se veszhet el a régi törvényből, hanem értelmének meg kell maradnia, be kell teljesülnie. Aztán már az utolsó vacsorán azt mondja, hogy Én azokat hajtottam végre, azokat a parancsokat, amit atyámtól kaptam és láttam. Ott már nem a 10 parancsolatot mondja, hanem amit atyámtól hallottam és kaptam. És utána hozzáteszi, hogyha szerettek engem, akkor megtartjátok parancsolatomét. És akkor bennem lesz az örömötök. És akkor már elmegy abba az irányba Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Hogy már nem egy külső hang mondja nektek, hogy ne lopj, ne paráználkodj, hanem amit én megkaptam, azt átadom nektek, és ez össze van foglalva a szeretet parancsában, és e szerint éljetek. Tehát akkor már gyakorlatilag ebbe a világba beleviszi azt az abszolút transzcendens tanítást, ami az Istentől származik. A keresztényeknél az első időkben ugye, gondot jelentett, hogy hát mit őrizzenek meg, mit ne. És emlékszünk arra, hogy volt az apostoli zsinat. Gondot jelentett, mert az első keresztények zsidók voltak. És azért volt a folytott állattevése, tilalmas volt. Hát nálunk nem tilalmas. Ugye a vér étel megevése. Tehát voltak olyan törvények, amiket nem tudták, hogy most hogy kell tartani. És akkor összejönnek Jeruzsálembe, és azt mondják, hogy azért, hogy meg ne botránkozzanak a zsidók, tartsátok még ezt, hogy ne egyetek vért meg, folytott állatot, de egyébként nyugodtan megehetnétek, de hogy ne legyen botrány belőle. Viszont tisztázzák azt, hogy a rituális törvények nem tartoznak már ránk, mert Jézus se tartotta fontosnak. Na most, ahogy mi a törvényeket kapjuk, vagy a 10 parancsolatot kapjuk, az két helyütt van meg, a kivonulás könyvébe, amikor kiszabadultak Egyiptomból, Mózes fölment a Hóreb hegyére, Sínaira lejött, hozza a 2 kőtáblát, ismerjük a történetet, ennek is van egy irodalmi adaptációja, Mózes, Madács Mózese összetöri a táblát, mikor látja, hogy a nép bálványimádó. És aztán az úgynevezett másodtörvénykönyv, ez egy későbbi alkotása a zsidóságnak. Valószínűleg, amikor visszatértek Babilonból, akkor összerendezik a törvényeket még egyszer, hogy mi az, amit meg kell tartani. És ez volt a Deuteronomium, a második törvénykönyv, amiben ismételten fölolvassák a törvényeket, benne a 10 parancsolatot. A 10 parancsolat gyakorlatilag a 2-ben ugyanaz, de hosszabbám, mint amit mi megtanultunk gyerekkorunkban, hogy egy mondat, hogy ne lopj, meg ne hazudj, hanem én vagyok a Te Urad Isten, tehát hosszabban van bevezetve, hosszabban van befejezve, és magyarázat van hozzá fűzve. És amikor ott van a szombat törvénye, amit mi vasárnapban szoktunk megtartani, itt csak zárójelben mondom, hogy ez a szent hagyomány műve. Mert még a keresztényeknél sincs az, hogy kimondották volna, hogy na mostantól nektek a szombat egy vasárnapot kell tartani, hanem hagyományá lett, mert így tartották a keresztények, életformává lett. Na most a szombat törvénye a kivonulás könyvében lévő 10 parancsolatban a teremtéssel van megindokolva, hogy hát az Isten megpihent akkor, és hát te is pihenj meg. A másiknál meg, hogy te kijöttél Egyiptomból, a rabszolgaság házából, és milyen jó lett volna, hogyha ugye tarthattál volna Isten tiszteletet szabadon. Hát akkor legyen a szabbat egy ilyen nap, a szombatnak az ünneplése. Tehát más módon indokolja meg, és hát lehet azt mondani, hogy hát fejlesztik ezt az életrendet, a zsidók is magyarázzák, ugyanis őnáluk is az élethelyzetekre alkalmazni kellett többször, és hát erre jöttek aztán az írástudók, a magyarázók, különböző talmudok ezt már aprólékossá teszik. Tehát ők maguk is magyarázzák a 10 parancsolat egyes pontjait, de mindig visszatérnek arra, hogy ez a szövetségünk Magna Chartája. Nagy, igen, a szövetségünk. Tehát lehet azt mondani, hogy az alkotmányunk. És ez változhatatlan. Mert Istentől való. Már valamiképpen a szívbeír törvény is ilyennek kellene, hogy legyen. Mert az Istentől való. Csak miután a mai ember elveszítette az Istennel való kapcsolatát, a transzcendenciáját, sem szívbeírt törvénye nincs neki, természettörvény, se természetjog nincs neki, se a 10 parancsolatot nem fogadja el. Tehát úgy van, mint a paradicsom kerti ördög, hogy majd ti mondjátok meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És ennek vagyunk a tanúi ma gyakorlatilag. Az ember akarja megmondani egyszerűen a nép többség elvével, hogy jó-e vagy rossz. Ott a eutanázia kérdése, ami évezredeken át tilalmas volt. De hát azt mondták, hogy mit szenved az ember fölöslegesen? Én is azt mondanám, ha nem hinnék Istenbe, hogy nincs semmi értelme a szenvedésnek, ha nem hinnék Istenbe. De miután elveszítette az emberiség ezt az érzékét, akkor azt mondja, hogy bocsássuk szavazás elé. És ha megszavazzák, hogy lehet, hogy ilyen törvény, olyan törvény, akkor az élet-halál urává válnak. Egyszerűen van, többség jelv alapján ebből mi lesz, hogy alig élnek meg néhány évtizedet a törvények. És hát most ugye megint ki kell kacsintanunk a mai helyzetre. Annak idején az aranybulla az egy alkotmány volt. Még Rákóczi is arra hivatkozott, amikor elindította a szabadságharcot. Hogy megmondta az aranybulla a nemzeti ellenállás jogát? Nem cselekszem törvénytelenül, mert benne van. Eltelt 1200, mit tudom én, 30 valamennyitől 1700-ig 500 év. Most 11-ben kiadott alkotmány lehet, hogy fél év múlva érvényét veszti. De ez is ebből adódik. Mert még egy aranybullánál is a Szent Háromság egy Isten nevében fogalmaznak. Ugye? Tehát ezt csak azért mondom, hogy a parancsok és törvények azok igenis átnyúlnak a mi időnkbe, és ezeknek meg kell adni mindig a kellő tiszteletet, és értelmezni kell, hiszen a 10 parancsolat alapvető törvényeinél senki jobbat ki nem tudott találni, ami szabályozna az Istennel és az emberrel való kapcsolatot. Még azt is el kell mondani itt a kezdetnél, hogy ugye 10 van a zsidóknál, 10 van a katolikusoknál, ortodoxoknál, de más a beosztás. Ez abból adódik, hogy Szent Ágoston úgy osztotta be, hogy a faragott képet ne imádj, azt nem vette különállónak, mondván, hogy Jézus Krisztus arról nem beszélt. Ezért is katolikus templomokat nyugodt szívvel lehet festményekkel, szobrokkal díszíteni, hanem össze beleolvasztotta az elsőbe. Hát akkor az utolsót, a két kívánságot, az anyagit, meg a más feleségének a kívánását, házastársának, az ketté vette. Hát valóban kettő is. Viszont a zsidóság a Filónét, azért, akiről már említést tettem, egy alexandriai zsidó volt, ő a görög-római kultúrát próbálta összehozni, a logosz tanával, meg sok minden mással, ő úgy alakította ki, hogy meghagyta a faragott képet ne imádnak külön, és az utolsó kettőt, hogy házastársát ne kívánt, más tulajdonát ne kívánt, egybe vonta. Ezt tartják a protestánsok, és némely ortodoxok. A katolikusok azt, amit mi is ismerünk, ugye? De ettől függetlenül ugyanaz a 10 parancsolat, csak hogyha valaki számozásbeli különbséget talál, akkor ezt így értse. Ugye annak idején jött hozzám egy irodalmár, hogy a Móri Zsigmond légy jó, mint halálig voltan, ugye nem a, ugye a 6. parancsolatnak, hanem a 7. van a paráznaság. Hát hogy van ez? És akkor mondtam neki, hogy ebből adódik, hogy Móri Zsigmond a református 10 parancsolatot, annak beosztását vette alapul, és ugye ezért más számozást említ. Hogy említettem, a katekizmus megjelenése után 92-ben Szent II. János pápa a Veritatis Splendor, az igazság ragyogása kezdetű enciklikáját kiadta. Az egyház erkölcstanának néhány alapvető kérdéséről, hiszen akkor jöttek ezek az áramlatok, hogy ó, nem kell sok mindent komolyan vennünk. Nem abban a világban élünk már. Szekularizált, liberális világban élünk, sok mindent el lehet már felejteni. És akkor azt mondta a pápa, hogy nem. És akkor újra leszögezte azt, amit az első évezred, két évezredben is tartottunk. És hát nagyon röviden erre utalok itt ebből a enciklikából, azt írja. Az erkölcsi parancsokat, melyeket Isten az Ószövetségben adott, és amelyek Isten megtestesült fiának személyében elérték tökéletességüket az új és örök szövetségben, hűségesen kell őrizni, és folyamatosan meg kell valósítani végig a történelmen, a különböző kultúrákban. E parancsolatok értelmezését Jézus az apostolokra és utódaikra bízta, s hozzáadta az igazság lelkének, vagy a Szentléleknek különleges segítségét. Aki titeket hallgat, engem hallgat. a Szentlélek világosságával és erejével teljesítették az apostolok küldetésüket, hirdették az evangéliumot, s megmutatták az Úr útját, tanítván mindenek előtt Krisztus követését és utánzását. Tehát ebben a enciklikában újólag aláhúzza azt, hogy ennek megmaradt az érvénye az új szövetségben, vagyis az egyházban. És hát a katolikus egyház katekizmusa megerősíti és magyarázza a 10 parancsolatot a katolikus egyház katekizmusának harmadik részében. Hát erre majd visszatérünk még az év hátralévő évében. Szokták azt mondani, hogy ó, nekünk túl kell emelkedni azon már, hogy egy lelkiismeret vizsgálatnál csak ezt nézzük. Hát én nagyon örülnék neki, ha valaki ezt úgy jó átgondolná a lelkiismeret vizsgálatnál, és e szerint végezne a gyónását. De úgy igazán, hiszen földolgozzák a lelki tükrök. Ne olyan formán, mint Erdélyben voltam, egy ilyen tömeggyóntatásba befogtak, ez nem gyónási titok kibeszélése, és akkor jöttek a gyerekek, és akkor elkezdték. Első ellen vétettem, második ellen kicsit vétettem, harmadik ellen nem vétettem, ötödik ellen nagyon vétettem kicsit. Mikor már harmadik, negyedik szó hallottam, akkor mit számolgatnak ezek itten? És akkor rájöttem arra, hogy hát ezek a 10 parancsolatot mondják, de hát azért ez így nagyon szemérmes dolog, hogy hát egy kicsit vétettem hatodik ellen, ötödik ellen, kicsit, hát azért sokkal keményebb dolog, mint azt mondja, hogy házasságot törtem, ugye? Vagy súlyos, vagy nagy dolgot elloptam, ugye? Tehát azért a 10 parancsolat az igenis ma is iránytű lehet, és már az nem egy alsó fok, az egy emelkedett szint, amire aztán jön, amire Jézus úrunk azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni, akkor ezt is ezt tedd. Hát

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
5: Dicsőség mindörökké!
4: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mind

0: szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, molasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcs.

0: Se Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki vezérelje szavainkat.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halottaiból föltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor belépték, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
2: Az

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Az

0: hallgatóján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

0: mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki fölment a mennybe. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük látára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettünk. Galileai férfiak, szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt.
2: Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: szolgáljál. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: áldjon, amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk

0: Amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, az mennybe felvett.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.

0: azokat, akik legjobb rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott. Mint virágzó szőlőtől édes illatot árasztok, virágomból pompás, dús gyümölcsterem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz élet, a helyes életfelfogás kegyelmét. Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Az...

0: Amen. Amen. Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk,

0: helyen. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk!
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafüzére elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és adj szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te párfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsek meg minket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
0: Amen.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
0: Dicsőség mindörökké!
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 20-a. Eljön minden ember. Izajásnál olvassuk ezt a 66. fejezet 23. versében. Eljön minden ember. Ez a rész Izajás próféta könyvének az összegzése. A próféta feleleveníti a büntetés, a fogságokát. Isten megbüntette hűtlen népét, akik a sokszori figyelmeztetés ellenére sem fordultak urukhoz. Isten ítéletében mégis szeretet rejtőzött, mert a büntetésben is nevelte, érlelte népének a hitét. Nagy tanulság ez. Ha megbüntet is, nem vet el az Úr. Isten kezdettől fogva ígérte övéinek a szabadulást. Ígérte szenvedő szolgájában a szabadulást, aki Jézus Krisztusban el is jött közénk. De jó, hogy mi a beteljesedett ígéret gyermekei vagyunk. Izajás hangsúlyozta, hogy minden nép fiai közül lesznek, akik meghallják az örömhírt. Isten szeretete egyetemes, azaz minden nép fiára kiterjed. Izajás az Ószövetség evangelistája. És felvillan a jövő is. Eljön majd egy békekorszak. Mert ebben a világban új eget és földet teremtett az Isten. Ám ez még a halál korszaka. Aztán egyszer eljön a teljesen új világ, ahol nem diadalmaskodik többé a halál, és mindenki leborul az Úr előtt. Lesznek majd olyanok, akiknek ez a felismerés és leborulás már késő lesz, mert hűtlenségüket nem lehet többé jóvá tenni. Vagy tegyem fel ezt kérdésként, hogy lesznek olyanok, akiknek ez a felismerés késő lesz, mert hűtlenségüket nem lehet többé jóvá tenni? Erre az utolsó kérdésre a végső választ hagyjuk meg az Úrnak. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szűtelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya Rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
3: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
4: Hírpercek.
5: A Csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál időkapszulák kerültek elő. Idén is közös hálaadó szentmisére hívják a jubiláns házaspárokat a Győri Székesegyházban. 100 éves a pécsi Pintérkert arborétum. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál a jobboldali torony gömbjében 1940-ben és 1941-ben elhelyezett két gyógyszeres üvegben talált időkapszulát július 13-án három szakember bontotta fel a helyi ferences közösség és a restaurálást végző KFT képviselőinek jelenlétében. Az egyik levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a kegytemplom felújításának támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít. A dokumentum restaurálását követően várhatóan további részletek is olvashatóvá válnak. Az 1941. november 24-én keltezett levél szövegét, melyet a romkat.ro is közöl, Albert Leander csíksomlyói házfőnök olvasta fel. A dokumentumokat restaurálás után várhatóan augusztusban a kegytemplomban kiállítják, valamint a ferences közösség megfogalmazott üzenetét is, melyet az utókor számára helyeznek el az új időkapszulában. A jubiláns házas párok hálaadó szentmiséjét szeptember 5-én szombaton tartják a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházban azok számára, akik idén ünneplik szentségi házasságkötésük 5-70. évfordulóját. Regisztrálni augusztus 10-ig lehet a plébániákon, tudatta az egyházmegye. A jubiláns házas párok hálaadó szentmiséjét az előző évekhez hasonlóan idén is két csoportban rendezik meg. A 10 órakor kezdődő szentmisében az 5-től 35. házassági évfordulójukat ünneplők, a 15 órakor kezdődő szentmisében a 40-től 70. házassági évfordulójukat ünneplők adnak hálát. Akik idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat szállítják, felhajthatnak gépjárművel a Káptalan dombra, de parkolási lehetőség csak korlátozottan áll rendelkezésre. Ülőhelyet és emléklapot kizárólag a határidőig regisztrált házaspárok számára tudnak garantálni. 100 éves a Pécsi Pintérkert Arborétum. A kert alapítója Pintér János, pécsi banktisztviselő, 100 évvel ezelőtt indult növénytelepítési munkásságával olyan gyűjteményes kertet hozott létre a Mecsek déli lejtőin, amely a mai napig meghatározó kultúrtörténeti helyszíne a városnak, és hosszú ideje segíti a helyi természet

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
4: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked.

és tisztíts meg minket minden szenttől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmazz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmazz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmazz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.

Érkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor.

az dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztust, a mi

0: A ti is Istenünket!
1: Hallgass meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző is álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmad bűségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják. Ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. És örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni. És büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkotatott volna, öröktől fogva is örökké vagy te. Ne térítsd nyomorúságra az embert, te, ki azt mondotta, térjetek vissza, emberek fiai. Mert egy ezredév a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy űrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tova éveik. Reggelre erenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirít, de el is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk. Magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarésak, fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kiméreti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon? Beteltünk reggel irgalmadol, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapad hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fedhetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most is.

0: Fiúnak és Szentléleknek,
1: most is mindenkor is örökkön örökké. Amen. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te hatalmas törvényszegű, egész nap álnokságot tervezett a nyelved, mint éles borotva hamisságot készítettél. Jobban szeretted a rosszat, mint a jót, jobban a hazugságot, mint az igazmondást. Szerettél minden ártalmas beszédet, az álnok nyelvet. Azért Isten végképp elpusztít, kigyomlál téged és kiköltöztet hajlékodból, kitépi gyökeredet az élők földjéből. Meglátják ezt az igazak és megrettennek, de aztán nevetnek rajta és mondják, íme az ember, akinek Isten segítsége nem kellett, hanem csak nagy vagyonában bízott, és jóságában volt minden ereje.

Így szólt szívében az esztelen, nincs Isten, megromlottak, utálatosakká lettek gonoszságaik folytán, nincs, aki jót cselekedjék, Isten letekint mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e értelmes és Istent kereső,

azok, kik gonoszságot cselekszenek, kik emésztik népemet, ahogy a kenyeret eszik. Istent nem hívták segítségül, ott remegtek félelemmel, ahol nem volt félelem, mert az Isten szétszórja azok csontjait, akik az emberek tetszését keresik. Megszégyenülnek, mert Isten megvetette őket, kiad Sionból Izraelnek szabadulást, mikor visszatér.

Külön nézhet a szemem. Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és nevesd meg könyörgésemet. Figyelj rám, és hallgass meg engem. Elkeseredtem az én küzdelmemben, és megzavarodtam az ellenség lármája és a bűnös zaklatása miatt, mert gonoszságukkal elborítottak engem, és haragjukkal támadtak rám. Szívem háborgott bennem, és megszállt a halálfélelem. Félelem és reszketés fogott el, és sötétség borított be engem. Így szóltam, ki ad nekem szárnyakat, mint a galamnak, hogy elröpüljek és megpihenjek. Bizony messzire menekültem, és a pusztában laktam. Istenre vártam, hogy megszabadítson engem a lélek csüggedésétől és a szélvihartól.

0: Igaz Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most is, mindenkor is, örökkön örökké, amen. Irgalmazd nekem, Isten, mert eltiport az ember, naphosszat háborgatva szorongatott engem. Tiportak ellenségeim egész nap, mert sokan hadakoztak ellenem, de még rettentő naptól sem félek, hanem benned bízom. Istenben zengem dicsérő szavaimat egész nap, Istenben bízom, nem félek, mit árthat nekem egy test. Napestig ócsárolták szavaimat, minden gondolatukkal rosszat akartak nekem. Közelemben tartózkodtak és elrejtőznek, sarkam után leselkednek, amint várhattam is lelkemben. Senki kedvéért ne mentsd meg őket, haragodban népeket versz le, ó Isten. Életemet elbeszéltem neked, könyhullatásom színed elítetted. Amint meg is ígérted, megfutamodnak ellenségeim. A ma napon, amelyen segítségül hívlak, íme, én tudom, hogy Istenem vagy. Istenről dicsérő szavakat mondok, az Úrhoz dicsérő igét. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem. Gondom lesz majd Istenem fogadalmaim teljesítésére, s hála áldozattal meg is adom azokat, mert megmentetted lelkemet a haláltól és lábaimat az elbukástól, hogy kedves legyek Isten előtt az élők világosságában. Irgalmazd nekem, Isten, irgalmazd nekem, mert lelkem benned bízik, és szárnyaid árnyékában bízom, még átvonul a gonoszság. A fölséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót tett velem.

és kiszabadította lelkemet az oroszlán kölykök közül. Háborogva pihentem le, az emberek fiainak fogai olyanok, mint a fegyverek és nyilak, és nyelvük éles kard. Emelkedj föl az egek fölé, Isten, és a te dicsőséged az egész földön. Tört vetettek lábaimnak, és megalázták lelkemet, vermet ástak nekem, de maguk estek bele. Kész az én

mondtam, fölébredek hajnalra, vallomást teszek neked, Uram, a népek között, és zsoltárt zengek neked a pogányok között, mert az égig magasztaltatott a te irgalmad, és a felhőkig a te igazságod. Emelkedj föl az egek fölé, Isten, és a te dicsőséged az egész földön. Ha valóban igazságosságról beszéltek, igazítéletet hozzatok, emberek fiai, ám ti gonoszságot műveltek szívetekben a földön, kezetek igazságtalanságot szű, elidegenedtek a bűnösök anyjuk méhétől fogva, eltévedtek már születésük óta, s hazugságot beszéltek, haragjuk hasonló a kígyóihoz, a siket áspiséhoz, mely bedugja fülét, mely rá se hederít a bűvölők szavára, se a bölcs varázsló varázsi talára. Isten összetöri szájukban fogaikat, az oroszlánok örlő fogait összezúzta az Úr. Semmivé lesznek, mint a lefolyó víz, az Úr kifeszíti íját, még ki nem merülnek, mint az elolvadó viasz elenyésznek, tűz hull rájuk, és nem látják meg a napot. Mielőtt még töviseitek bokorrá nőnének, haragjában, mint egy elevenen elnyeli őket. Örvendeni fog az igaz midőn, látja a megtorlást, kezét a bűnös vérében fogja mosni, és mondja majd az ember, valóban, mégis van gyümölcse az igaznak, bizony van Isten, ki őket megítéli a földön. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

0: lelke, mert felragyogtattad az igazság napját. Paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted. Szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál. Tisztaságos anyának, mert a mindenség istenének fiát hordoztad karodon. Imádd őt, hogy üdvözítse lelkünket.
1: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaira. A te orcádat deríts föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most

0: Szente kincsd és gyógyíts meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.
0: Istennek fő harcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelmei és az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a test nélküliek fő harcosai.

0: Dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmunk Krisztus Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve, és általuk tanítatva a hit egységére, és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, dicsőség az Atyának is.

0: Atya.
1: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
2: Amen.
1: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk egy ezzel orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolatai teljesítésére, szeplőtelen anyád és összeszenteid imái által.
2: Amen.
1: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség.

0: Kádás, Uram!
1: Krisztus, igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imái, a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőknek oltalmáltal, a szent dicső mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent, özséb, fölszentelt, véltanúnak, akinek emlékét tiszteljük, és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk, üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
0: Amen.
1: Szent atyáink imája által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
0: Amen.
2: Reggeli zsolozsmák. Görög katolikus imádság hangzott el.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Tóth Tamás atya beszámol a Fillmore-i Cserkész Központban tett látogatásáról, amelyet a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának koordinálásával tett New York államban. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Szombaton este Castel Gandolfóban az Albánói Egyház megye koncerttel kedveskedett a pápának, aki nyári pihenését tölti. A Szent Atya meghatottan mondott köszönetet az előadóknak és az egyház megyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez. Olyan világban élünk, ahonnan hiányzik a szépség. Sok gond van, háború, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, nincs munka és sok más dolog. Az, hogy alkalmunk van egy ilyen helyzetre, mint ez, tényleg nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van ennél. A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, mind együtt bemutatják a szépséget, ami szívtől szívig segít látni és felemelni tekintetünket az ég felé. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal üdvözölte szombaton este mindazokat, akik a Castel Gandolfói apostoli palota udvarán jelen voltak a hangversenyen, amit az Albánói Egyház megye rendezett, közelsége és szeretete jeléül a pápának, aki a Róma környéki kisvárosban tölti nyári pihenését. Tudjátok, alig több mint egy hónapja Spanyolországba utaztam, és az utazás célja éppen az volt, hogy felemeljük a szemünket, a tekintetünket az ég felé. A zene, a művészet, a szépség olyan eszköz, ami segít Isten irányába nézni, s ami valóban az emberi lény egyik legjobb része, folytatta a pápa, aki a zene és a művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása pedig Istenhez vezet és visszaadja a reményt. Éppen ez jött létre ezen a hangversenyen, amelyen Marco Rogliano hegedűművész előadta Niccolò Paganini harmadik hegedű versenyének polonéz variációját, majd Rossana Tommasi Golcár zongoraművész szólaltatta meg a Vincenzo Bellini Norma című operájára Luis Bacalov által írt szabad fantáziát és variációt, a Pármai Muzsikusok zenekarával, amelyet Pier Carlo Orizio karmester vezényelt. Elsőként éppen a zenészeknek mondott köszönetet 14. Leó pápa. Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Az Albánói Egyház megyét, amelyik felajánlotta ezt a koncertet nekünk. Minden itt jelenlévőt, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg a szépségnek ezekben a perceiben, beléptünk minden értelemben abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Az estet az albánói püspök Vincenzo Viva nyitotta meg, aki 14. Leó pápához intézte köszöntését, emlékeztetve a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és együtt osztozni a szimfonikus zene ajándékában. Bellini normájára utalva a főpásztor azokra a nőkre és anyákra gondolt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye, Leó pápa béke felhívásai nyomán, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz.
A koncerten a 19. századi olasz zene két főszereplőjétől választottak műveket. Niccolò Paganini és Vincenzo Bellini zenéjében közös szál a dallamosság, ahol a hangszeres virtuozitás összefonódik a melodráma nyelvezetével. A norma újraolvasata ebben az értelemben csak zongorára és zenekarra íródott, ahol a főszereplőt végig kísérhetjük a fájdalomtól a megbocsátásig és az áldozatig, amikor a személyes történet egyetemes visszatükröződésévé válik a szeretet és a béke erejének, ami, ahogy a librettóban jól illusztrálták, képes a háborús szelek dúlt a levegőben is újra felhangozni. Ez a kívánság szállt fel Castel Gandolfo egéről, hogy egyetemes legyen. Nem véletlen, hogy a hangverseny a csillagos ég képével zárult, amelyet a zenekar mögötti kivetítőn jelenítettek meg. A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az apostoli palota udvarát, köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket, akik hagyományosan gyűrűcsókra járultak elé.

0: Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Hallgassák meg Tóth Tamás atya beszámolóját.
1: A Szent Atya 14. Leó pápa szülőhazájában az idén 250 éves fennállását ünneplő Amerikai Egyesült Államokban a terület lakosságának sajátos összetételéből adódóan, akiknek túlnyomó többsége valamikor ide érkezett és itt talált új otthonra, fontos a gyökerek ismerete és az azokhoz való ragaszkodás. A hivatalos felmérések szerint az Egyesült Államokban 1.380.000 ember vallja magát így vagy úgy magyar származásúnak. Ebből 150-200.000 ember beszél valamilyen szinten magyarul. Ma is vannak működő magyar közösségek. Közülük az egyik legismertebb hagyományos diaszpóra közösség Ohio államban, Clevelandban működik, ahol magyar plébánia is van. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben úgy 2-3 ezer magyar él. Nagy a fluktuáció, hiszen sokan néhány évre kiküldetésbe érkeznek ide, illetve a főváros hivatali és intézményhálózata, tudományos élete sajátos tudást igényel, ami ugyancsak szűrőként működik. Gondoljunk csak bele, a városban számos felsőoktatási intézmény és kutatóközpont, köztük több katolikus egyetem is található. A fővárost körülvevő régióban közel 50 ezer lehet a magyarok száma. A magyar nyelv és kultúra ápolásának, a vallási, így a katolikus közösségeken és a kulturális szervezeteken túl, illetve velük együttműködve két fontos pillére van. Az egyik a magyar iskola. A világon úgy 250 működik belőlük, ebből az Egyesült Államokban 60-70 található. Mivel a gyerekeket ezekben a hétvégi, szombati iskolákban a szülők segítségével tanítják, így a létük értelemszerűen a szülők elkötelezettségétől függ. Ahol van szülő, aki magyar nyelvre és kultúrára akarja tanítani, taníttatni a gyermekét, és neki magának is van iskoláskorú gyermeke, ott tud fennmaradni ez az iskolatípus. Washingtonban a magyar nagykövetség régi épülete ad otthont a washingtoni magyar iskola és óvodának, amely 15 éve működik, jelenleg úgy 50 diákkal, akiknek egy része nyelvileg vegyes családokban nő fel. Vagyis, ahol az egyik szülő magyar, illetve rendelkezik magyar gyökerekkel, a másik azonban nem. A magyar nyelv és kultúra ápolásának másik fontos pillére a vallási és nemzetiségi alapon működő külföldi magyar cserkész szövetség. Éppen 80 éve, amikor 1946-ban a kommunista hatóságok betiltották a keresztény ifjúsági szervezeteket, köztük a Magyar Cserkész Szövetséget, az emigráns magyarok már javában szervezték a mozgalmat külföldön, amely így rövidesen a világ diaszpóra magyarságának egyik legfontosabb jellemnevelő szervezetévé vált. Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Nyugat-Európán át, egészen Ausztráliáig a cserkész mozgalom a magyar nyelv és kultúra megőrzésének és továbbadásának a kulcsa lett. Mindez az alapító Lord Baden-Powell eredeti szándékával egyező módon vallásos keretek között történt és történik, így nem csoda, hogy a cserkész csapatok szoros kapcsolatban állnak a magyar egyházi közösségekkel, plébániákkal. A statisztikák szerint a magyar cserkészek nagyobbik része itt is katolikus. Az Egyesült Államok északkeleti részén, 600 méterrel a tenger szintje felett, Fillmore-ban található a Sík Sándor Cserkészpark, az észak-amerikai magyar cserkészek legfontosabb találkozási helye. A külföldi Magyar Cserkész Szövetség 1963 végén vásárolta meg a a New York állam nyugati szélén fekvő Fillmore-i területet. A vételárat cserkészvezetők adták össze, köztük olyanok, akiknek a II. Világháború, illetve az 1956-os forradalom leverése után kellett elhagyni hazájukat. Közülük többen erőn felül vállaltak anyagi áldozatot az ügy érdekében. A helyet Sík Sándor piarista szerzetes papról, a magyar cserkészet programadó vezetőjéről nevezték el, aki ugyanabban az évben, 1963-ban hunyt el. Fillmore azonnal az Egyesült Államok keleti és középső, illetve Kanada keleti részének legfontosabb táborhelye, a cserkész vezető képzés központja lett. A rendszerváltást követően a hazai cserkész mozgalom újraindulása idején az első magyarországi cserkésztiszteket ugyancsak Fillmore-ban képezték ki. Az 1989-ben végzettek közt több katolikus pap is volt. Itt ma is rendszeresen zajlanak nyári, illetve vezetőképző táborok, köztük a hagyományos központi akadályverseny. Idén több mint 300-an érkeztek ide az Egyesült Államok béli New Jersey, New York, Massachusetts, Ohio és Connecticut államokból, továbbá Washington DC szövetségi fővárosból, illetve a kanadai Ontario és Quebec tartományokból, valamint a főváros Ottawából a pünkösdi hétvégére azért, hogy játékos keretek közt adjanak számot cserkész tudásukról. A kétnapos megmérettetésre Washingtontól Torontóig hónapokon keresztül készültek a fiatalok. Az akadályverseny keretét most az 1956-os forradalom adta. Miközben a cserkészek megmutatták tudásukat például a magyar nyelvű imádságok, a térképészet és geocaching, az elsősegélynyújtás, a népzene vagy a tűzrakás és a palacsintasütés terén, ismereteket szereztek a forradalomról és annak fájdalmas következményeiről. A résztvevők közt többen voltak olyanok, akiknek a nagyszülei vagy a szülei akkor 70 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni hazájukat, örökre megváltoztatva ezzel az ő és leszármazottaik életét. A cserkészeket a szokatlanul hideg és esős idő sem tántoríthatta el a hagyományos esti tábortűztől, amely a közös táborozásoknak mindig egyik kiemelkedő eseménye. A hétvége lelki csúcspontja azonban a pünkösdi szentmise volt, amelyet idén Tóth Tamás atya, e sorok szerzője, tarthatott, maga is cserkész segédtiszt, és aki a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálásával érkezett a cserkészparkba. A Sík Sándor cserkészpark területe jelenleg 64 hektár. A tulajdonos a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, amelyet 1946-tól kezdve Bodnár Gábor vezetett. Tőle 1996-ban Lendvain Lindner Imre vette át a stafétát, aki az elnöki teendőket 2025-ben adta át Vajtai Istvánnak. A szövetségnek jelenleg 4 földrész, 14 országa, 72 csapatában 3000 cserkész tagja van. Vannak olyan cserkész csapatok, amelyek stabilan tartják magukat, ilyen például a New Jersey állam területén fekvő Garfieldben működő két csapat. Mindkettő, egy a fiúknak, egy a lányoknak, az 50-es években alakult, és azóta működik. Saját cserkészházuk van, amelyet a legendás cserkészvezetőről, Bodnár Gáborról neveztek el, aki családjával csupán néhány saroknyira lakott innen. Ezen a környéken, Passaicban található az Egyesült Államok keleti partvidékének egyetlen ma is működő magyar katolikus plébániája, amellyel a cserkészek természetesen élő kapcsolatban állnak. Vannak olyan cserkész csapatok is, amelyek a magyarság fogyása, illetve az asszimiláció következtében lassan fogynak vagy megszűnnek, de vannak olyan csapatok is, amelyek most alakulnak, vagy most kezdenek újra növekedni. Ilyen például a washingtoni, amelyben jelenleg körülbelül 60 cserkész ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. Sokat mondó az, ami a csapat pólóra van írva. Beszéljünk magyarul. A foglalkozások ugyanis szigorúan magyar nyelven zajlanak, így az imákat is magyarul tanulják meg. A taglétszám a korábban megszokott 30-40 cserkészről az utóbbi években nőtt meg, hála a toborzásnak és annak, hogy az érdekelt családok egyre több gyermeküket beíratják. A foglalkozások miatt a szülők közül sokan több órát is autóznak minden szombaton. A Szent Atya 14. Leó éppen nem régen, 2026. június 1-én találkozott európai katolikus cserkészvezetőkkel, akiket arra bátorított, hogy a rájuk bízottakkal együtt éljék meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljanak nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív, hogy másszanak fel a csúcsra, hogy evezzenek a mélyre, hogy együtt járjanak az erény útján. A több mint 100 éve működő magyar cserkészet, amelynek legszebb hagyományait viszi tovább a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, szintén ezen az úton igyekszik járni. A Filmori Cserkészpark névadója, Sík Sándor pianista volt az, akinek a hazai cserkészpedagógia kidolgozását köszönhetjük. Hozzá kötődik az emberebb embert, magyarabb magyart nevelési elv, és mindez keresztény keretek között. Így bátran hozzátehetjük azt a harmadik tételt, amivel egy másik cserkész, az 1999-ben elhunyt Veszprémi Tibor pialista szerzetes, e-sorok szerzőjének bélmapja, egészítette ki rendtársa híres mondását: emberebb embert, magyarabb magyart és krisztusibb keresztényt. Ez a magyar cserkész hivatás.

0: Tóth Tamás atya beszámolóját hallották a Filmori Cserkész Központban tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Augusztusban izgalmas programsorozattal készül a Café Francesco csapata. Kávéházi szabad egyetemként augusztus 24-től 29-éig. Augusztus 24-én hétfőn Török Csaba atya előadását hallhatjuk 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia címmel. Augusztus 25-én kedden dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tart előadást Keresztény Európa válsága és jövője címen. Augusztus 26-án szerdán Hit és pszichológia, önbizalom és bizalom, Istenben és emberekben címmel ad elő Széles Anna keresztény pszichológus. Augusztus 27-én csütörtökön Martos Levente Balázs püspök és Marti Zoltán beszélgetnek arról, hogy jól kommunikál az egyház. Augusztus 28-án pénteken dr. Darabos Ádám és Jancsó András beszélgetését hallgathatjuk meg Kereszténység és politika címmel. Augusztus 29-én szombaton könyvbemutatóval zárul a programsorozat Karmelita lelkiség a világban. Muraközi Nóra és Kovács Emese ismertetik Boldog Marie Eugène, Sarutlan Karmelita szerzetes, akiben a Szeretet lelke lakást vett című művét. Az előadások hétközben 19 órakor kezdődnek, szombaton 16 órakor. A korábbi felvételek is visszanézhetőek a YouTube csatornán. Szent Mise a Bízd rá magad segítő közösségért, és mindazokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Időpont minden hónap utolsó vasárnapja, 18 órakor. Helyszíne Budapest, Budapest Lágymányosi Szent Adalbert plébánia, 11. kerület, Etele út 3 szám alatt. Imádkozzunk együtt egymásért. 2026. április 26-ától kezdődően minden hónap utolsó vasárnapján Szentmisére hívnak 18 órától. A Szentmisét Kelemen László atya mutatja be a Bízd rá magad segítői közösségért, valamint azokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Hisznek abban, hogy a szolgálat nem csak cselekvés, hanem imádság is, és hogy mindaz, amit a kísérés, a beszélgetések egymáshoz hordozása során végeznek, Isten jelenlétében válik teljessé. Ez az alkalom lehetőség közösségük megerősítésére, hálaadásra és megújulásra is. Bekapcsolódni lehet személyesen, vagy ha úgy nem lehetséges, egy értük mondott imával.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. Folytatódik az akolitus képzés, a Pécsi Egyházmegye nők jelentkezését is várja. Megkezdték az Egri vár egyik legfontosabb történelmi emlékhelyünk felújítását. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Az esztergomi keresztény múzeum július 17-én a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros prímás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahová Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegyei hivatal irodaigazgatóhelyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. A múzeum igazgatója Koncsek Ildikó és munkatársai fogadták a bíborost és kíséretét. Bemutatták nekik az intézmény megújult tereit és kiállításait. Hálásan köszönték a bíboros megtisztelő látogatását, aki érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, mely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz. Gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. 2026 őszén folytatódik a Pécsi Egyházmegyében korábban indított akolitus képzés. Ezúttal új csoport is indul, ahova nők is jelentkezhetnek. A képzés közösségszervezés tematikával is kiegészül. Jelentkezési határidő 2026. július 31-e. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2021. március 2-án megtartott tavaszi rendes ülésén Ferenc pápa Spiritus Domini kezdetű apostoli levelének megfelelően módosította a vonatkozó szabályozást, lehetővé téve nők részvételét a lektorátus és az akolitátus liturgikus szolgálatában. Az új szabályozásnak megfelelően a Pécsi Egyházmegyei Hivatal a 2026 őszén folytatódó képzésébe várja férfiak és nők jelentkezését, akik akolitusként szeretnének egyházközségükben aktív közösségi és liturgikus szolgálatot végezni. A képzés ingyenes, időtartama 2 év. Minden fontos információ a Pécsi Egyházmegye honlapján olvasható. Megkezdték az Egri vár felújítását. Az Egri vár állagmegóvását célzó program jelenlegi állásáról számolt be közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Hangsúlyozta, hogy az Egri vár az ország egyik legfontosabb történelmi

0: adó összeget a munkák kivitelezésére használják. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: 7 óra.
2: Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazság úgy van ott, mint a valóság. Azt a görög szót használja, vagy arámi szót, az alütheiát. Szóval én vagyok az út, a valóság és az élet. Átéli és megtapasztalja az ember. Én azt mondom, hogy én ezt nem tudom hová ragozni. Én ezt nem tudom hová kifejteni. Alomkorona szintnél az, hogy Isten megjelenik ebbe a dalban. Egy nagy és súlyos betegségből lábadoztam, és pont a Covid lezárás alatt, szóval otthon voltam. És egy olyan lakásban voltunk, ami a második emelet volt, és igazából az egyik falunk teljesen egy nagy ablak volt, és azelőtt volt egy fa, aminek így mi a lombkorona szintjére láttunk rá, és ezért ott tényleg az volt, hogy hetekig, hónapokig azt a lombkoronát néztük, ahogy kinéztünk az ablakon. Az origója az szerintem valahova ide visszafejthető. Teljesen túlmutat a szavakon. Azt mondom, hogy ami Isten megtapasztást én magamnak úgy neveznék meg, hogy az számomra az volt. Azt éreztem meg, ami mint élmény tapasztalati szinten ott marad belül, és ott bugyog az emberben, és onnantól meg is határozza őt, meg ezáltal engem. Ott van Glasgow-ban egy hatalmas, egybefüggő parkrendszer, egy nagyon szép park és több ösvény. Sokszor úgy néztek ki ezek a glasgow-i kintartózkodásaim, hogy elindultam sétálni ebbe a nagy parkba, és igazából egész nap csak sétáltam. És az egyik ilyen sétás közben, de ott se volt előfeszítve, nem egyszer csak így ott volt ez az egész élmény és megtapasztalás. És az volt az első ilyenem, és szerintem ez olyan, hogy egész életére meghatározza az embert, és hogyha egyszer ezt átéli, akkor onnantól kezdve egyrészt valahogy a helyére is teszi, másrészt minden más valahogy úgy eltörpül mellette, és így ez lesz az, ami felé orientálódik, és amit keres lelkileg, és keres a belső tekintetével után.
1: Balla Gergely a Platon Karatev zenekar tagjának gondolatait hallották.
2: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 20. fejezete, 17-től a 28. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben Jézus Jeruzsálembe menet külön maga mellé vette a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. Íme fölmegyünk Jeruzsálembe, és az ember

Fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék, de harmadnap feltámad. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiak anyja a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt, mondd, hogy e két fiam közül az egyik jobbod, a másik balod felül üljön országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Készek vagytok-e rá, hogy igyatok a kehelyből, amelyből majd én iszom, vagy hogy a kerességgel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedjetek? Ők így feleltek, készek vagyunk. Jézus így folytatta. A kelyhemből ugyan ti is isztok, és a kerességgel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is meg fogtok keresztelkedni. De azt megadni, hogy a jobbomon és a baloldalamon kiüljön, az nem az én dolgom. Az azokat illeti, akiknek atyám készítette. A többi tíz ennek hallatára megneheztelt a két testvérre. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei zsarnokoskodnak népük felett, a nagyok meg hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki köztetek nagyjá akar lenni, legyen a szolgátok, és aki köztetek első akar lenni, legyen rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. A többi tíz, amikor meghallotta a Zebedeus fiak és az ő édesanyjuknak a kívánságát, zúgolódni kezdett. Megneheztelt a két testvérre. Jézus azonban helyre teszi őket és az egész közösséget is. Mert igazából az önző cselekedet az mindenkire jellemző. Sajnos ezt bátran kijelenthetjük. Mindenki azon munkálkodik, hogy a saját maga szerencséjét munkálja, a saját maga kiválóságát próbálja minél jobban előtérbe helyezni, vélt vagy valós kiválóságát, és mindezek közepette az emberek tapossák egymást. Az Úr Jézus a krisztusi embernek egyértelmű útmutatást ad. Közöttetek ne így legyen, hanem aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, illetve rabszolgája. Különös ez az utóbbi szó, kifejezés, mert a rabszolga kifejezés az abszolút értelemben pejoratív a mai szóhasználatban. Azonban, amikor szolgálatot tesz az ember, akkor azt szívből jövő cselekedetként teszi meg. Éppen ezért bármilyen módon is szolgál az ember, hivatásából, akár kényszerből is, egy a fontos, hogy ezt tiszta szívvel tegye meg, szolgálatként. Látjuk az Úr Jézust is, az ő szolgálata a végsőkig elmegy. Ki is mondja, az életét adja mindenkiért. Éppen ezért, amikor mi is szolgálatot teszünk, és meghalunk a mi kiválóságunknak, meghalunk a mi előrejutásunknak, akkor azt azért tesszük, hogy nagynak hívjanak bennünket a mennyek országában. Éppen ezért, amikor vállaljuk a szolgasságot, vagy akár a rabszolgasságot, a legfontosabbat tesszük meg. Így kövessük Krisztust. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Mihalovics Mihály.
1: És Balázs Mihály.
0: Most hála Istennek ismét élőben a stúdióból tudunk jelentkezni. Itt lesz lehetőség betelefonálásra is a szokásos telefonszámon. A 061-374-0904-es számon várjuk a kedves hallgatók kérdéseit, véleményét, gondolatait, bármit, amit érdemesnek találnak megosztani velünk, vagy éppen a többi hallgatóval. Illetve köszönjük a hallgatóink adományait is, amely nélkül többek között ez a műsor sem jöhetett volna létre, és a rádió továbbra is várja szeretettel a további adományokat, amelyek segítik a működést. A mai témánk a tegnapi evangéliumi szakaszok, mert tegnap kettő is volt, illetve mivel ma fontos ünnepünk van, Szent Illés prófétának az ünnepét tartja ma a görög katolikus egyház, ezért természetesen Illés próféta személyét, alakját, példáját is meg fogjuk vizsgálni. Akár egy egész heti gondolat is lehet az, ami ezekből a történetekből, vagy evangéliumi szakaszokból, vagy éppen Szent Illés próféta tiszteletéből most származhat, vagy legalábbis amelyet most felhasználhatunk majd kedves hallgatókkal együtt, közösen gondolkodva erről, vagy ezekről, vagy akár majd későbbiekben tovább gondolva. Talán nem csak napindító, hanem egyfajta hétindító műsor is ez. És megkérem Misi atyát, hogy a tegnapi evangéliumi szakaszokat olvassa föl.
1: A tegnapi evangéliumi szakasz soros evangéliumból a Máté evangéliuma. Abban az időben Jézus látta, hogy a nagy tömeget megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a betegeiket. Amikor beesteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és mondták, elhagyatott ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a népet, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet vegyenek maguknak. Jézus azonban így szólt, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők azt mondták neki, nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő így szólt, hozzátok ide nekem azokat. Majd megparancsolta, hogy a tömeg telepedjék le a fűre. Aztán fogta az 5 kenyeret és 2 halat, föltekintett az égre, és megáldotta azokat. Ezután megtörte a kenyeret, odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Mindnyájan ettek, és jól is laktak, a maradék darabokból pedig 12 kosarat szedtek tele. Mintegy 5000 férfi evett, az asszonyokat és gyermekeket nem is számítva. Ezután nyomban kényszerítette Jézus a tanítványokat, hogy szálljanak a bárkába, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a tömeget.
0: Ugye a kenyérszaporításnak a története az talán mindannyiunk számára jól ismert történet. Sokszor hallhattuk, vagy olvassuk is, több evangéliumban is szerepel, még ha a kenyerek meg a halak száma talán változó is, minden esetre az biztos, hogy kevés élelem volt, vagy kevés lett volna, nemhogy több ezer embernek, hanem akár még a tanítványi közösségnek is. Hogy átvitt értelemben milyen üzenete lehet számunkra, ezt megint sokféleképpen meg lehet fogni, vagy megfoghat bennünket maga a történet, vagy egy-egy mozzanata, amivel kapcsolatban én prédikáltam tegnap, vagy igyekeztem közösen gondolkodni erről a kedves hívekkel, és talán most a hallgatóság felé is érdemes ezt megfogalmazni, vagy lehetőségként oda kínálni, hogy meglássuk magunkat is ebben a történetben. Nem feltétlenül csak úgy, hogy volt-e már velünk kenyérszaporításhoz hasonló csoda, mert valószínűleg ugyanilyen élményünk még nem volt, de abból a szempontból hasonló helyzetben biztosan voltunk már, vagy szoktunk lenni talán gyakran is, mint a tanítványok, akik teljesen természetesen látják, hogy mi a probléma, mi lenne a gond, mi a feladat, és mennek a Mesterhez, mennek Krisztushoz, vagy mondhatjuk, hogy megyünk az Istenhez az imáinkban, és kérjük a segítségét. És ez egy természetes, ösztönös és teljesen egészséges hívő hozzáállás. Ugyanakkor, amit válaszként mond Jézus a tanítványoknak, hogy nem kell elmenniük ezeknek az embereknek, ti adjatok nekik enni, pedig hát jól tudja, hogy ez egy képtelenség, vagy lehetetlennek tűnő küldetés. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor mi is ezt tapasztaljuk, hogy a Jóistennek nem az a válasza, mikor a segítségét kérjük, hogy rendben gyermekem, dőj hátra, és én megoldom helyetted a feladataidat, vagy a problémáidat, vagy teszem a csodát, és te csak élvezd és nézd, hanem az a régi népi bölcsesség, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít, ehhez hasonlóan, meg Krisztus válaszához hasonlóan talán sokszor a mi személyes esetünkben is az az élményünk, mintha azt válaszolná számunkra is az Isten, hogy segítek, de azért ehhez te is kell lesz. Vagy mint ahogyan Jézus válaszolt itt, hogy ti adjatok nekik enni, hát te old meg a problémát, neked kell megküzdeni vele, sőt képes is vagy rá. Bár ennek azért itt több lépcsője van, először is arra kéri a tanítványokat, hogy amiük van, az a néhány kenyér és néhány hal, azt hozzák oda hozzá. Egyáltalán szedjék össze, egyfajta számvetést tudjanak végezni, hogyha még felháborítónak is tűnik Jézus válasz, hogy ők adjanak enni az embereknek, pedig csak ilyen kevés kenyér és hal van, mégis fontos látni azt, hogy milyen határokon belül lehet mozogni, mi is az, amiből lehet gazdálkodni, vagy miből is kezdjenek el valamit is oldani ezen a feszültségen vagy nehéz helyzeten, hogy ne kelljen mégsem elmenni az embereknek idő előtt, hanem még hallgathassák Jézust is, még gyógyulhassanak, akik azért jöttek, hogy gyógyulást keressenek az ő közelében. Én azt gondolom, sokszor a mi esetünkben is lehet hasonló a helyzet. Az Isten válaszában ott van ez a felhívás, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy mink is van, vagy kik is vagyunk mi, vagy mi is van a tarsolyunkban. Milyen talentumaink vannak, vagy milyen gyengeségeink vannak, milyen korlátaink, határaink vannak, vagy éppen mikor éltünk már meg csodát az ő közelében, vagy az ő közbenjárása, vagy gondviselése révén, mert itt a tanítványoknál is ez egy fontos dolog, hogy itt kétségbe esnek, és rögtön elküldenék az embereket, pedig már addig is többször megtapasztalták Jézus közelében, hogy kétségbe esni nem kell, aggódni nem kell, mert ha ő ott van, akkor baj nem lesz, akkor a csoda meg fog történni, ha éppen annak kell történnie ahhoz, hogy megoldódjanak bizonyos problémák. Így a mi esetünkben is így lehet ez, hogy a nehéz helyzettel állunk szemben, és azt érezzük, hogy hát az Isten nem oldja meg helyettünk, akkor egyrészt az egy megerősítő élmény lehet, hogy végig gondolni, hogy mennyiszer tapasztaltunk már meg csodát az ő közelében, vagy az ő gondviselésében, vagy közvetett módon, néha embertársainkon, vagy történéseken keresztül, mert ez mégiscsak megerősít, és az a néhány kenyér és néhány hal, az a valamennyicske talentum, vagy sikerélmény, ami már ott van mögöttünk, az már nem is tűnik annyira vészesen kevésnek, és ahogyan a történet folytatásában is kiderül, hogy elégséges. Hát itt nem kettes osztályzatot akar ez jelenteni, hanem hogy elegendő arra, hogy a probléma megoldódjon, sőt, a történet vége ki is emeli ezt a szép 12-es számot, mint Izrael 12 törzse, vagy a 12 tanítvány, meg hát nyilván a tanítványok azok, akik itt felszolgálnak, vagy segítik a kenyér és halosztást, hogy több van, mint amennyire szükség lenne, nem hogy elégséges, hanem bőségesen elegendővé válik az a néhány kenyér és néhány hal, mert még 12 kosárnyi maradékot is össze tudnak szedni. Szerintem az a véleményem, hogy ha a saját küzdelmeinkre gondolunk, meg hogy milyen kenyereink és halaink vannak, mi az a kevéske, ami azért mégiscsak megvan, akkor az önelfogadás, önszeretet, önbizalom kapcsán, vagy önismeret kapcsán, ez nekünk is egy nagyon fontos és örömteli kapaszkodó is üzenet lehet az Isten felől, hogy ami te vagy amit neked van, az elégséges. Elegendő ahhoz, hogy megküzdje azzal, amivel meg kell küzdened. Nem kell egyedül megküzdened, a tanítványoknak sem egyedül kell ezt tenniük. A csoda az Krisztus révén, vagy az Atya révén, az Isten révén jön létre, de aggódnod, vagy önbizalom hiány miatt gyötrődnöd, hogy te ez kevés vagy, ez fölösleges időfecsérlés, meg fölösleges szenvesztése az embernek saját maga felé. Fontosabb volna egy-egy ilyen kapaszkodóba ilyenkor azt gondolom belekapaszkodni, és engedni az Istennek, hogy megerősítsen bennünket, hogy elégségesek, elegendőek, sőt bőségesen elegendőek lehetünk arra, amivel nekünk valóban meg kell küzdenünk, vagy egy másik evangéliumi képhez kapcsolva, amikor a keresztünket fel kell vennünk.
1: A kenyér az mindenkorban egyfajta metaforaként használták a akkori társadalomnak a bemutatására, hogy mennyire volt gazdagság, vagy éppen szegénység. Móri Zsigmond ugye nagyon sokat ír a szegénységről, a szegény magyar paraszti világról, és számtalan novellájába, elbeszélésébe jelenik meg az a kenyérnek a képe, hogy kirajzolódik az, hogy hogyan bánták, milyen becsülete volt ennek. A mai korban talán a pazarlás, ami mondható, ha egy párhuzamot vonni az evangéliumban, hogy mennyi maradékot szedtek még össze. Ebben az evangéliumi történetben az Istennek a pazarló szeretete, ami megjelenik. Nem elég, hogy megtörténik a csoda, hanem még nagyon sok maradék is előkerül. Érdekes, hogy ez a pazarló szeretet mennyire nem a jelenkorunk pazarlása, hiszen itt már a fölösleget ugye kukába dobjuk, eldobáljuk, nincsen úgymond becsülete a kenyérnek. Pont ma reggel láttam, miközben toltam be a kukákat, hogy ott előttünk is kenyerek voltak szétdobálva az utcán. Meglepő és számomra teljesen értetlen ez a dolog, hogy mégis mi zajlódhatott ott a környéken, mert például én nagyszüleimtől azt láttam, hogy amikor megvették egybe az egész kenyeret, ugye akkor még nem volt elterjedve gyerekkoromban ez a szeletelt kenyér, előtte késsel háromszor keresztet rajzoltak annak a hátára, majd hogyha nagy Isten étkezés közben egy darab is leesett a földre, felvették, megcsókolták, és ugyanúgy megették. Tehát nem volt ez az 5 másodperces szabály, meg amiket nem tudom, ma szoktak mondani, hanem a szegénységben a kenyérnek a becsülete az, ami jelen volt. Napjainkban ma már meg a teljes pazarlás, meg a bánásmód, ahogy a kenyérhez viszonyulunk. Érdekes ez, hogy amikor Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy ti adjatok neki enni. Ez számomra úgy tűnik, de ez lehet csak az iskola lelkészi tapasztalat mondatja velem, hogy mint hogyha egy házi feladatot adna a tanítványoknak, hogy akkor tegyétek meg az első lépést, ami majd elvezet titeket is, és a hallgatóságot is a csodára. És hát egy józan észre gondolkodva talán azt mondanánk, hogy hát ez butaság, tehát ilyet nem lehet csinálni, de ha ezt kéri tőlünk, megtesszük. És ez az attitűd, ez a lelkület az, hogy ha azt kéri tőlünk, megtesszük, valahogy ez kell a keresztény hitünkbe is, hogyha látom a feladatot magam előtt, lehetetlennek tűnik megcsinálni, de vágjunk bele, mert az Isten ott van mellettünk, és segít. És hogyha Jézus Krisztus nevében tesszük azt, amit teszünk, és a hitünkkel teljesen rá tudunk hagyatkozni, teljes bizalommal, teljes önátadással, akkor azon áldás lesz. Nem biztos, hogy olyan áldás lesz rajta, hogy a megkezdett munka vagy feladat előtt, amit mi emberi számítások szerint várnánk, lehet, hogy teljesen más kimenetele lesz a dolognak, de ha az Isten áldása rajta van, akkor mindenképp pozitív haszon lesz belőle.
0: Mehetünk a következő evangéliumi szakaszra. Ugye ez nem a soros, hanem egy fontos emléknap vagy ünnepnap kapcsán egy második evangéliumi szakasz is elő volt tegnapra írva.
1: Ez pedig az első 6 egyetemes zsinat atyáin miatti evangéliumi szakasz, szintén Máté evangéliumából. Ezt mondta az Úr tanítványainak: ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyekben van. Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a profétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Mert bizony mondom nektek, amíg el nem múlik az ég és a föld, egy ibetű vagy egy vesszőske sem vészel a törvényből, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl a legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában. Aki pedig megtartja és tanítja azt, nagynak fogják hívni a mennyek országában. Szép ez a lámpa és a világításnak a hasonlata. Gondoljunk csak bele, amikor az otthonunkba elmegy az áram, Hirtelen először megijedünk, aztán majd a sötétbe elkezdünk botorkálni, különböző végtagjainkkal felfedezzük a váratlanul ért tereptárgyakat, majd valaki a családból meggyújt egy gyertyát, mikor nagymamámmal mindig egy ilyen Mária Pócson megszentelt gyertyát gyújtottunk meg, illetve amikor már láttuk, hogy jön a nagy vihar, már akkor elkezdtük égetni a gyertyát, és az már egy kis megnyugvást ad. A gyertyának a lángja az nem vakít el bennünket, de épp elég ahhoz, hogy a gyertya közelébe láthassuk az utat, láthassuk ezeket a tereptárgyakat, és egy kis megnyugvást adjon. Nagyon fontos az, hogy a keresztény ember egy másik metaforikus képpel élve olyan, mint egy ablak. Az ablakon jó látni azt, hogyha átsüt a fény, és hogyha tiszta az ablak, akkor az azon kitekintők nem azt fogják mondani, hogy jó, de szép ez a tiszta ablak, hanem azt fogják látni, hogy a napsugár, a napnak a melege áthatol ezen, és erre fognak rácsodálkozni. Ilyen ez, ahogy mondják, hogy lássák jó tetteiteket az emberek, és dicsőítsék mennyi atyátokat, aki a mennyekben van. Nagyon fontos keresztény üzenet az, hogy ha bármi jót teszünk is, és azért dicséretet kapunk, akkor azt ne a mi erősségünknek, pozitív tulajdonságunknak, mi magunkra vegyük ezt a dicséretet, hanem az mindig is, mindenkor igyekezzen a mennyei atyához szólni. Hogy ne azért tegyünk a jót, mert én személy szerint Balázs Misi jól akarok feltűnni az emberek előtt, hanem azért, hogy elvezessük őket a mennyei atyához, és neki adjanak hálát. Pont volt egy ilyen eset a héten a templomban, hogy az egyik szertartás után odajött az egyik hívő, és megkérdeztem, hogy imádkoztam-e érte, mert volt egy korábbi mély és nehéz beszélgetésünk, és mondtam, hogy igen. Azt mondja, hogy érezte is, hogy milyen rendes vagyok, meg így, meg úgy, meg amúgy. Mondom, ne nekem köszönje meg, mondom, a mennyei atyának, mert ő az, aki tud segíteni, én csak közbenjáró vagyok, egy eszköz, egy szerszám vagyok.
0: Nagyon fontos, meg hát ősi képe, és Jézus gyakran használja a fénynek, meg a sötétségnek a szimbólumát, vagy ellentétpárját. Szerintem, amikor nem figyelünk magunkra, annak ellenére is, hogy hívő keresztény emberként éljük a mindennapjainkat, gyakran válunk inkább a sötétségnek az embereivé, akik pesszimisták, akik a kritikusságot tudják kiemelni, mi a baj a mai világgal, a mai fiatalokkal, mit tudom én, bármivel. És ha folyamatosan ezt súlykoljuk, csupán a kritikát, ami egyébként lehet, hogy jogos kritika, vagy jogosan az igazságérzetünket piszkáló érzelmek és gondolatok, akkor talán éppen megszűnünk annak lenni, ami a küldetésünk volna, megszűnünk a világ világosságának lenni. Pont, hogy ebben a nagyon is sokszor pesszimistává is sötétté, vagy kiégetté vált társadalomban fontos továbbra is, vagy még inkább a világosságnak, vagy a fénynek az embereivé válni. Nagyon jó Misi atyának a gyertya fény képe, ami természetes, nem mesterséges, ma már ebben a nagyon sokszor mesterséges fényforrásokkal körbevett világon ez olyan szokatlan is, vagy tényleg talán csak a templomra, vagy egy-egy romantikus vacsorára, vagy akár a temetőknek a hangulatára emlékeztető kép, vagy élménye a mai embernek. Mert valóban az én gyerekkoromban is így volt, hogyha elment az áram, akkor gyertyával gyújtottunk, és általában mi is Mária Pucsi vagy Szentel gyertyával gyújtottunk, szóval...
1: És gyermekkorunkban mennyivel többször ment el az áram, mint...
0: Igen, igen, legalábbis falvakban mindenképpen így volt. Itt a fővárosban nem biztos, hogy ez annak idején is esetleg gyakoribb jelenség lehetett. Közben eszembe jutott erről a képről a vecsernyének, vagy akár az előszentetek liturgiájának is egy nagyon fontossá vált, meg nagyon szép szimbolikus imádsága vagy éneke az enyhe világossága, ami talán, ha pontos fordítás lenne, jól tudom, akkor a szelid fény lenne, vagy szelid világosság, hogy a Jóistennek ez az enyhe vagy szelid fénye, vagy Krisztusnak ez az enyhe vagy szelid fénye, aki nem mágia tűzként, vagy tábortűzként, vagy fáklyaként, vagy főleg nem mesterséges fényforrásként jelent meg, hanem természetes fénykincső. Tehát az ő esetében beszélhetünk arról is, hogy természet fölötti fényként, és sokszor a szentek élete kapcsán meg is jelenik ez a fajta sugárzás, vagy a természet fölötti fénynek a megtapasztalása, még itt természetes módon is. De minden esetre ezen fontos azt gondolom elgondolkodnunk, hogy mennyire vagyok a fénynek vagy a világosságnak az embere a saját családomban, tudok-e vigasztalni, meg reményt adni, meg kizökkenteni abból a nagyon sokszor borús látásmódból is, életmódból, vagy kimerültségből, vagy kiégésből, amiben nagyon sokszor, nagyon sokan szenvednek, és talán ez bennünket is beránthat, vagy bevonzhat, még akkor is, ha ezt tudatosan mi nem vesszük észre magunkon, vagy már akkor, amikor bennem vagyunk éppen. Tudunk-e a szeretetnek a szelíd fényei lenni, a biztatásnak bármiféle csatornái lenni annak, hogy a jó Istennel találkozhassanak rajtunk keresztül is. Akár ahogyan Misi atya is megfogalmazta, ha imádkozunk egymásért, és tudják, hogy mi ott vagyunk egy imádságos háttér, akár ismerős, akár kevésbé ismert embertársainkkal szemben, ez nagyon fontos lehet, de a szeretetnek bármiféle megnyilvánulásában azt gondolom, hogy valóban a világ fényei, világosságai, szelíd fényei, vagy enyhe világosságaivá tudunk mi is válni, és ez egy fontos küldetés, de hát ezt csak tudatosan tudjuk megtenni, ösztönösen általában ez úgy nem jön.
1: Azt írja az evangélium, hogy lámpás sem azért gyújtanak, hogy véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Mai korban, mai nyelvezetetán azt lehetne mondani, tehát hogyha gyertyát vagy valami fényt gyújtunk, azt sem azért tesszük, hogy az ne világítson, hanem pont, hogy minél több fényt adjon a körülötte lévő embereknek. És a fénnyel szimbolizáljuk egy kicsit a mi hitünket is. És nézzük meg, hogy milyen vékáink vannak, így az evangélium szavával érve, amivel a hit fényét talán el szoktuk rejteni, vagy el tudjuk rejteni. Egy kicsit ez a gyávaságnak a vékája. Mennyire merem megvallani a hitemet, mennyire merem felvállalni a hitemet, akár a munkahelyemen, a baráti társaságomban, vagy sokszor a családi közegemen belül. Hányszor hallunk olyat, hogy jönnek a gyerekek és az unokák, és nem tudok eljönni a templomba. Mint hogyha az unoka ebbe a szempontból valami hátráltató tényező lenne ahhoz, hogy én gyakoroljam a hitemet, hogy ne részesüljek az eukarisztiába, és akkor felteszük a kérdést, hogy az unokát miért nem lehet elhozni a templomba. Nagyon fontos a hitátadás, a missziós parancs. Ugye az nem csak a katekétáknak, hitoktatóknak, papoknak a feladata, hanem mindannyiunknak a feladata, hogy a hitünket terjesszük, megerősítsük és eljutassuk minden emberhez. Ha a tanítványok képesek voltak arra, hogy ismeretlen embereket megtérítsenek, leálljanak velük beszélgetni, eljutassák hozzá az evangéliumot, hát akkor pont a családomon belül nem vagyok hajlandó az én szeretett személyeim felé megvallani a hitemet, hogy mit is jelent ez számomra az én hitem. Aztán gyakran ott van, mondhatnánk így, hogy egy modern és egy régi szót használva a technológiának a vékája. Hányszor van az, hogy előfordul, hogy pont a sok görgetések miatt nem jut idő az imádságra. Vagy annyira beszippant ez az internetnek a világa, hogy nem jut idő az imádságra, nem jut idő a belső odafigyelésre, zenét, filmet nézve, hallgatva, az online térbe folyamatosan jelenlévve, a zajba, hát pont nem az Isten halk szelíd sugallatát fogjuk meghallani, hanem mindenféle digitális zaj, amit körülvesz bennünket. És még tovább lehetne gondolkodni, hogy milyen vékáink vannak a mai világban, a 21. században, amely úgymond a hitfényét tompítja, elhalványítja, lefogja, nem engedi, hogy az teljes valójában világítson és mindent betöltsön.
0: És eszembe jutott erről a hasonlatról, vagy képről, vagy gyakran felmerülő küszködéséről nagyszülői generációnak, hogy vagy az unokával találkozik, vagy vendégül látja a gyermekeit és az unokáit, vagy eljön templomba, és hogy sokszor ez a kettő nem mehet. Hát biztosan sokszor nehéz döntés. Én nem is azt gondolom, hogy itt elsősorban a hit megvallása az, ami előtérbe kerül, mert nyilván a család tudja, hogy hívő emberről van szó, meg hogy áldozatot hoz, hogy éppen akkor a templomba sem megy el, hogy minden finomságot elkészíthessen, és együtt lehessen a szeretteivel. Inkább egy fájó lemondás ez. Jó volna, hogyha a rádió műsort nyilván a másik oldal is hallaná, a szülői vagy unokai közösség, akik magukra ismerve talán beláthatnák, hogy legalább ilyenkor jó lenne együtt elmenni a templomba ezzel a bizonyos nagymamával, nagypapával, hogy arról ne lemondaniuk kelljen, hanem inkább nekik legyen egy legalább ennyi áldozat hozatal, ha már a finom ételt és az együttlétet is élvezhetik. Nyilván ez csak egy gondolat, és megint csak azt gondolom, hogy általában nem ahhoz jut el ez a műsor, akik felé szólhatna, vagy akik felé talán a változtatásnak a üzenete fontos volna.
1: Egy személyes példám az, hogy papként is talán mondhatom, hát nem, ez nagyképűen hangzik, és nem is fedi a valóságot, hogy a teológiában annyira jártas lennék, mert lehetnék sokkal jártasabb, de a teológiával éveken át, is mind a mai napig foglalkozva, meg annyi vizsga, 12 egyetemi fél év vizsgái mögött, lelki magasságok és lelki mélységeket megtapasztalva, a papi szolgálatom alatt is, mind a mai napig, az az imádság számomra a legkedvesebb, amit nagymamámtól tanultam meg. Még emlékszem, hogy ott ültünk az ágyon egymás mellett, és mondta, hogy most meg fogja tanítani nekem ezt az imádságot, és tisztán emlékszem, azt nem tudom, hogy hány éves lehettem, kisgyermek voltam, de hogy én ezt mennyire nem akartam, mert nyári szünet volt, és nyári szünetben én nem akartam tanulni. Nyári szünetben én szórakozni, kikapcsolódni, játszani akartam, de mama, hát ezt nem tudom, mennyire volt erőszakos, inkább azt mondom, hogy határozott, akkor tanította meg nekem a Most segíts meg Mária kezdetű imádságunkat, és hát ez segített át a 12 fél év vizsgaidőszakán, a házasságkötésembe, családalapításomba, pappá válásomba, pappá szentelődésembe, és sokszor mind a mai napig a mai papi tevékenységembe. Érdekes tapasztalat volt nem csak számomra, hanem a hát most már, mivel lezártuk a tanévet, így mondom, hogy a tavalyi 12. C osztály számára is, hogy készültek a szakközepesek a szakmai vizsgára, nagyon féltek tőle, nagyon nehéz vizsga is ez számukra, és akkor mondta, hogy Misi atya, imádkozzon értünk, és mondtam nekik, hogy imádkozhatok én bármennyit értetek, de ha ti nem imádkoztok, ha ti nem teszitek bele ezt a munkát, akkor az nem lesz olyan hatásos. És mondta, hogy Misi atya, akkor imádkozzunk együtt. És akkor elmondtam nekik ugyanezt a történetet, hogy a nagymamámtól tanult imádságomat, felírtuk a táblára, és akkor közösen elimádkoztuk. Majd eltelt egy hét, és akkor jöttek mosolyogva, hogy hú, Misi atya, az ő szavaival élve, ez nagyon erős imádság, ez nagyon jó, mert mindenkinek egy vagy két jegye jobb lett az érdemjegye, mint amit reszámított, vagy remélt volna. A nagyszülői tanításnak igenis nagy hatása tud lenni az ember életébe. Nagyon szekularizált világban élünk, családok, a generációk már nem élnek együtt, csak ilyen látogatásokon keresztül tudnak találkozni, vagy tudunk találkozni egymással, és annak a kis kevés időnek is igyekszünk minden percét jól és tartalmasan kihasználni, de nagyon sok nagyszülői imádság, és ezt a rádióhallgatók biztosan tudják és átélik, hogy nagyon sok nagyszülői imádság, közbenjárás, akár egy-egy suttogás gondolat vezetett már el a kereszteléshez, vezette el a unokát az első áldozáshoz, vagy vigasztalta meg egy nehezebb időszakba is.
0: Én ehhez nem is fűznék már több mindent hozzá. maradék időnkben próbáljunk Szent Ilis prófétára is kicsit rácsatlakozni, vagy összekapcsolni esetleg a kenyérszaporítás, vagy a világvilágossága evangélium szakaszokat is vele, hogyha tudjuk.
1: Illis prófétát, hogy kicsit képbe helyezzük, így szeretném felolvasni az életét, vagy legalábbis amit az Egyházmegyei honlapon róla írnak. Egyházunk emberi testben angyalnak, a proféták kitűnőségének nevezi Illis prófétát. Az Ószövetség szentjei közül a karácsony előtti atyák kivételével neki szentelt külön ünnepet az egyház év folyamán. Illés papi családba született Krisztus előtt körülbelül 800 évvel. Aszkéta életet folytatott Izrael országában, vagyis az Északi Királyságban élt. A bálványimádásban merő zsidó nép megtérésére mindent elkövetett, amit Isten parancsolt neki. Amikor minden fáradozása hiába való volt, sőt, őt is üldözni kezdték, imádságára Isten 3,5 évig nem adott az embereknek esőt a földre. Ennek az időnek végén Istenben bízva, próbára téve hívta fel a király előtt a bálványok papjait. Próbatétel fényesen sikerült, Izrael népe megismerte, hogy ki az igaz Isten, a bálványok papjait Illés kiirtotta. Életében üldözéseket szenvedve és menekülve, de nagy csodákat is téve, palástját és profétai tehetségét tanítványára, Elizeusra hagyva, tüzes szekér által elragadtatva a Jordán partjáról, 810 körül az égbe vitetett. Életének tetteit az Ószövetségi Szentírásban, a Királyok első és második könyvében olvassuk.
2: Amikor a szentekről beszélünk, általában a keresztény kor nagy alakjai, vértanúi és a hitvallói jutnak az eszünkbe. A mai liturgiában azonban egy olyan férfira emlékezünk meg, és irányítjuk a figyelmünket, aki nem a keresztény korban élt, hanem Krisztus előtt évszázadokkal, és lelki életünk és hitünk egyik legnagyobb tanítómestere, Szent Illés próféta. Illés prófétának a neve önmagában is már-már egy hitvallás, vagy egy mai kifejezéssel élve mondhatjuk azt, hogy életprogram. A héber Eliahu név azt jelenti, hogy az Úr az én Istenem. Élete pedig nem volt más, mint ennek a névnek a szenvedélyes, lángoló és sokszor küzdelmes megélése. Illés próféta 9. században élt egy olyan sötét és hitetlen korban, amikor Ákháb király és felesége a pogány Jezabel bevezették Izraelben a Bál kultuszt. A nép letért az Isten útjáról, és ekkor lépett fel Illés, mint egy isteni villámcsapás, a Sírák fia könyve így ír róla, fölépett Illés próféta, mint a tűz, szava lángolt, mint a fákja. Az ő története mutatni azt is, hogy a drámáknak a sorozata. Ismerjük a Kármel-hegyi hatalmas jelenetet, ahol egyedül állt ki Bál 450 hamis prófétájával szemben. Illés imájára az égből tűzszállt alá, és a nép térre hullva kiáltotta, az Úr az Isten. De Illés nem csupán legyőzhetetlen szuperhős volt, a Biblia megmutatja a mélységes emberi törékenységét is. A Kármel-hegyi győzelem után Jezabel királyné halálos fenyegetése elől a pusztába menekült, egy rekettye bokor alá roskadott össze a teljes kiégés és depresszió állapotában, és közben így fohászkodott. Elég volt, Uram, vedd magadhoz a lelkemet. És Isten ekkor csodálatos pedagógiával nyúlt hozzá. Nem dorgálta meg, kenyeret és vizet adott neki, hagyja aludni, majd elvezeti a Hóreb hegyére. Itt történik a legfontosabb találkozás. Isten nem a szélviharban, nem a földrengésben, és nem a tűzben jelenik meg Illésnek, hanem az enyhe szellő halk suttogásában. Végül földi küldetése befejeztével, a Szentírás tanúsága szerint, Illést Isten egy tüzes szekéren ragadja magához az égbe. Ady Endre csodálatosan fogalmazza meg ezt a kiválasztottságot, az Istennel való lángoló kapcsolatot az Úr illésként elvisz, mint című művében. Az Úr illésként elvisz, mind, kiket nagyon sújt és szeret. Tüzes, gyors szekeret ad, ezeken a szekereken a titkát csak az Úr tudja, s rohannak a szekerek. Kevés olyan alakja van az Ószövetségnek, aki a zsidó és a keresztény teológiát ennyire szorosan összekötné. Mivel Illés nem halt meg hétköznapi értelemben, hanem úgymond elragadtatott, mindkét hagyományban a végső idők a megváltás előhírnökévé vált. A zsidó teológiában is hagyományban Illés az, aki majd visszatér, hogy bejelentse a messiás érkezését. A mai napig a zsidó családok a pászka vacsorán, a széderesten egy külön kelyhet, Illés kelyhét töltenek meg borral, és egy pillanatra kinyitják az ajtót, várva, hogy a próféta belépjen és elhozza a megváltás hírét. A keresztény teológiában ez a várakozás Krisztusban beteljesedett. Maga Jézus mondja keresztelő Jánosról, hogy ő az az Illés, akinek el kellett jönnie, mert János Illés lelkével és erejével készítette elő az utat. Ráadásul emlékezünk a táborhegyi színeváltozásra, ami majd nem sokára augusztus elejé ünnepünk lesz. Amikor Jézus isteni dicsősége felragyog, akkor kik is jelennek meg mellette? Mózes, aki a törvényt képviseli, és Illés, aki a prófétákat. Illés ott a hegyen már nem önmagára mutat, hanem Jézus Krisztusra. Ő az, akiről az összes próféta beszélt. És feltehetjük, és közösen így a rádió hallgatókkal, azt a kérdést, hogy mit üzen 3000 évvel ezelőtt élt tüzes lelkű próféta nekünk a 21. század emberének. Három nagy dolgot mindenképpen. Az egyik a bátorságot a bálványokkal szemben. Ma már nem állítunk oltárokat bálnak, de megvannak a magunk bálványai. Pénz, a hatalom, a kényelem, a folyamatos online jelenlét, a másoknak való megfelelés kényszere. Illés ma is felteszi nekünk a kérdést, amit ott akkor feltett a Kármel hegyén, hogy meddig sántikáltok még két felé? Az Úr döntést kér tőlünk. Nem lehet egyszerre szolgálni a világi mulandó bálványainak és az élő Istennek. Második, hogy Istent a csendben találjuk meg. Egy hihetetlenül zajos világban élünk, amiről korábban is beszéltünk, és az állandó pittyegések, hírek, fülhallgatók, vizuális ingerek vesznek minket körül. Gyakran várjuk Istentől, hogy látványosan, tűzzel és földrengéssel lépjen be az életünkben, vagy kérjük, néha már-már provokáljuk a csodákat. Illés arra tanít, hogy az Isten a halk és szelíd suttogásban van. Hogyha soha nem teremtünk csendet az életünkben, és soha nem kapcsoljuk ki a képernyőket, hogyan is hallhatnánk meg Isten szelíd hangját, amellyel a szívünkhöz akar szólni? És a harmadik, ez pedig, hogy van kiút a sötétségből. Illés a rekettye bokor alatt minden idők egyik legmélyebb emberi pillanatát éli át. Elfáradt, mai kifejezéssel kiégett, és fel akarja adni az egészet. És Isten nem haragszik rá ezért. Milyen vigasztaló lehet ez számunkra, amikor a túl sok a teher, a munkahelyen, a családban, vagy egyszerre mind a két helyen, amikor úgy érezzük, hogy nincs erőnk tovább menni, Isten odalép hozzánk, és kenyeret ad. Ez a kenyeradás számunkra nem más, mint az eukarisztia, a szentáldozásnak a kenyere, és megerősít, hogy folytatni tudjuk az utat. Éppen ezért a mai napon kérjük Illés próféta közbenjárását, kérjük tőle olyan lángoló, tüzes hitet, amellyel bátran meg tudjuk vallani Krisztust a mai világba, de kérjük azt a bölcsességet is, hogy meg tudjuk találni a csendet, az enyhe szellőt, amelyben a mi szerető Istenünk szól hozzánk. Hát kívánom kedves rádió hallgatóknak, hogy ezt mindannyiunknak sikerüljön tettekre váltani. Amen.
0: Igen, a szentekre mindig úgy is tekintünk, és akár ószövetségi szent személyekre is, mint példákra. Hát ma nagyon jó lenne minden keresztény egy kicsit hasonlítani Illésre, aki egy hitetlenné vált világban, még ha néha úgy is tapasztalta, hogy ő az utolsó, vagy az utolsók egyike, akik még hisznek az egy igaz Istenben, képes aztán a többséget mégiscsak visszafordítani. Nyilván ott ilyen természet fölötti csodák is történnek, de maga a hozzáállása, vagy a kitartása, azt gondolom mindenki számára lehet példaértékű, vagy éppen elgondolkodtató, és itt talán kapcsolódhatunk az előző evangéliumi szakaszhoz, hogy mint a világ világosság úgy jelent meg ő is, mint fény, aki még a utolsó gyertyafényként is, de azért mégiscsak világított, és nem is volt hiába való ez a kitartása és világítása, mint ahogyan a feltámadási szertartásnak az elején szoktuk a gyertyafényt átadni egymásnak, hogy gyertek, merítsetek fényt. Hát az ő fényességéből, vagy a hitnek a kitartó fényéből tudtak meríteni az akkor élő emberek is, hogy visszatérjenek az egyik az Isten imádatához, tiszteletéhez, egyáltalán a hozzávaló kapcsolódáshoz. Illetve talán a kenyérszaporítás csodája is kapcsolódhat ide. Egyrészt ott is éhínség van, és fontos volt, hogy megtörténjen a csoda, hogy visszatérjenek az emberek az Istenhez, hogy esőt kapjanak, hogy újra termékenyé váljon az, ami addig gyümölcstelenné, meg terméketlenné vált már. Talán eszünkbe juthat a mai világ küzdelme, vagy a mai Magyarország küzdelme, itt a szárazság, vagy a vízhiány kapcsán is átvitt értelemben is fontos lehet ez, hogy mennyire gyümölcsöző, vagy éppen termékeny az életünk. Vannak néha gyümölcstelenebb, vagy terméketlenebb, sivatagosabb időszakai is a lelki életnek, vagy a belső küzdelmeinknek, és ebben is kitartva, mi is várva az éltető esőt, vagy újraélesztő esőjét az Istennek, mégis egyfajta gyertyafényként egymáshoz is kapcsolódva, vagy egymásnak továbbadva a hitnek a fényét. Én azt gondolom, hogy hasonló jelenség vagy csodaélményünk lehet, mint a kenyérszaporításnak a csodája, ahol több ezer ember részesedik abból, ami ott lehetetlennek, vagy elképzelhetetlennek tűnt még. És talán itt nem is a számok a fontosak, hogy mennyien is kapcsolódnak hozzánk, hány emberhez van közünk, vagy hány emberre lehetünk hatással, mert ez nagyon változó, és itt nem is a mennyiség lenne a fontos, hanem inkább minőségileg megvizsgálni ezt, hogy vajon milyen hatással vagyok én a családtagjaimra. Volt itt már ma szó a nagyszülői, unokai, nagyon fontos kapcsolatra, mint talán a hitnek is az első megélései, vagy az imádságnak az első szánypróbálgatásai, vagy lépései, tanulásai, de nem csak a családra gondolva, akár munkatársak, idegenek egy-egy közösségben, akár szomszédi közösségben is, akivel kapcsolatban vagyok, nem biztos, hogy rögtön tudnia kell, hogy hívő vagyok, vagy melyik felekezethez tartozom, de gyertyalánként ott lenni, vigasztaló, reményt adó, biztató gyertyalánként ott lenni, akár a hitnek a tüzeként ott lenni, mint Illés próféta, és itt megint csak azt gondolom, hogy nem egyfajta agresszív térítő munkát kellene végeznünk szektás módon, mert az általában nem visz előrébb, sokkal taszítóbb, mint amennyire hasznos lenne, hanem sokkal inkább valóban megélni az evangéliumot, a szeretetnek a parancsát és a lehetőségeit, és valamint a kenyérszaporításnak a munkatársai, mint ahogy a tanítványok is, amiük van, azt meglátják, számot vetnek, meg lehet nevezni, tudják értékelni, és az aztán mégiscsak kiderül, hogy elégséges, elegendő, sőt, bőségesen, pazarlóan sok, ahogyan Misi atya is fogalmazott.
2: És élhetnénk azzal a pedagógiai vagy missziós módszerrel is, amivel a korai kereszténység, keresztény világ élt, az, hogy vonzónak lenni, vonzó kereszténynek lenni. Hallottam már olyan kritikát, lehet nem is alaptalan, hogy a templomba járó ember se sokkal különb, mint aki nem jár a templomba. És még hányszor hallhatunk mindenféle ilyen kétkedő vagy ateista embertől hasonló megnyilvánulásokat. Hát igenis, mutassuk meg a világnak, hogy mi különbek vagyunk. Hiszen egy családban is nagyon könnyen el tudjuk veszteni a hitelességünket, hogyha egy rossz döntést hozunk. Lehet, hogy megbánjuk, de annak a döntésnek lehet, hogy évekig, évtizedekig viselni kell a következményeit. Ezért fontos az, hogy az ablak hasonlathoz visszatérve, hogy tiszta ablakok legyünk, hogy ne azt nézzék és lássák az emberek, hogy hú, de tiszta ez az üveg, hanem a tiszta üvegen átteredő napfényt, melegét, fényességét lássák, és ezáltal tudják dicsőíteni a mennyei atyát. Igyekezzünk vonzónak lenni, hiszen annyi sok rossz történik a világban, hogy igenis el kell a jó, el kell a erényeknek a gyakorlása, a szeretet, a vigasztalás, a meghallgatás, és talán ami a legnehezebb, az idő, hogy időt fordítani bármire vagy bárkire is őszintén, hogy azt ne törje meg egy telefon pittyenése, egy értesítés, egy munkahelyi gond, egy bármi egyéb, hanem tényleg ott tudjunk lenni az emberi kapcsolatainkban 100%-osan.
0: Attól vagy ember, hogy külön tudsz lenni, és felismered a rosszat, s a jót, egy ismerős arcok idézet jutott eszembe, erről a különbnek lenni. Valóban nagyon, nagyon kapcsolódik Illés prófétához is, vagy éppen a világvilágossága témához, de talán a kenyérszaporítás csodaélményéhez is. Hát kedves hallgatók, köszönjük szépen mindenkinek, aki eddig velünk tartott, vagy akár később visszahallgatja majd ezt a műsort. Köszönjük az együttlétet, a közös imádságot, a közös gondolkodást. Kívánjuk mindnyájunknak, hogy az itt elhangzottakat, amit érdemesnek találunk, azt merjük tovább gondolni, vagy személyesen megdolgozni magunkban. Merjük engedni, hogy ezek a gondolatok, érzések, vagy akár ez a három, vagy éppen két evangéliumi történet és egy ószövetségi történet valóban hathasson ránk, ne csak az elménkre, de a szívünkre is. És ha már az elménkre és a szívünkre is hatott, akkor talán tettekre is tudjuk váltani azt, ami valóban változtatandó, vagy meg kellene cselekedni. Még egy utolsó fontos hír, ma este 10 órakor hittanóra lesz majd itt a rádió műsorain belül. Köszönjük szépen a közösen eltöltött napindító óránkat, dicsőség Jézus Krisztusnak.
2: Dicsőség mindörökké.

0: Hírperce.
1: Koncertet adtak 14. Leó tiszteletére a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében. Megkezdték az Egri vár egyik legfontosabb történelmi emlékhelyünk felújítását. Utazókiállítás érkezik Balatonfüredre július 23-án a Magyar Tudományos Akadémia alapításának emlékére. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Koncertet adtak 14. Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében, amit Albano egyházmegyéje szervezett a pápa iránti közelség és szeretet jegyében. Vincenzo Viva püspök hangsúlyozta, hogy a térség egyházának és az ott élőknek nagy örömére szolgál, hogy 14. Leó pápa a nyári heteket az egyházmegyéhez tartozó Castel Gandolfóban tölti, áll az MTI hírében. 14. Leó Ferenc pápával ellentétben évközben is gyakran használja a Vatikántól alig 50 kilométerre található pápai palotákat, és most júliusban több hetet töltött Castel Gandolfóban. A szombat este 9 órakor kezdődött koncerten, a nyári rezidencia kertjében különleges műveket szólaltattak meg a kiváló zenészek. A hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének zárótételét Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedű művész, Bellini Norma című művét pedig Tomassi Golcár zongorán adta elő. Megkezdték az Egri vár felújítását. Az Egri vár állagmegóvását célzó program jelenlegi állásáról számolt be közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Hangsúlyozta, hogy az Egri vár az ország egyik legfontosabb történelmi emlékhelye, ezért minden döntést a szakemberekkel, a hatóságokkal és a minisztériummal együttműködve hoznak meg. Az önkormányzat 2024 végén állami támogatást kapott a munkák előkészítésére, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium egészített ki. Közel 2,3 milliárd forint állt rendelkezésre a vár legveszélyeztetettebb részeinek helyreállítására, az omlásveszély megszüntetésére és a történelmi emlékmű hosszú távú megőrzésére. Eddig lézerszkenneléseket, régészeti és statikai vizsgálatokat, műemléki kutatásokat, valamint a teljes tervezési és engedélyezési dokumentáció elkészítését finanszírozták. A fennmaradó összeget a munkák kivitelezésére használják. Utazókiállítás érkezik Balatonfüredre július 23-án a Magyar Tudományos Akadémia alapításának emlékére. A vándorkiállítást a Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulója alkalmából a Tuba Tudománybarát Település Mozgalom indította útjára tavaly ősszel. A tárlat az intézmény történetét, a tudományos osztályok és kutatók munkáját mutatja be installáción másfél hónapon át Balatonfüreden, írta az MTI. A mozgalom fő célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsen ki a települések és a tudományos közösség között. A kabinszerűen kialakított vándorkiállításon érintőképernyőkön bejárhatók az Akadémia székházának rejtett zugai, és interaktív projektorokon válogathatnak a látogatók a hazai tudományos kutatás szinte egészét bemutató kis videók között. Körülnézhetnek a Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia

0: Mária Rádió.
1: 8 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Illésre, az Ószövetség egyik legkiválóbb profétájára emlékezik. Illés papi családban született Krisztus előtt mintegy 800 évvel. Aszkéta életet élt a kettészakadt ország északi felében. A báványimádásba merült zsidó népet próbálta az igaz Isten tiszteletére tanítani. Amikor minden fáradozása hiába valónak tűnt, sőt, őt is üldözni kezdték, imádságára Isten 3,5 évig nem adott az embereknek esőt a földre. Ennek az időnek a végén Istenben bízva próbatételre hívta föl bálványok papjait. A próbatétel fényesen sikerült. Izrael népe megismerte, hogy ki az igaz Isten, s elfordult a báványoktól. Földi életét befejezve, a Szentírás tanúsága szerint egy tüzes szekér ragadta el a Jordán partjáról, Krisztus előtt 810 körül, s az égbe vitetett. Életének tetteit az Ószövetségi Szentírásban, a Királyok első és második könyvében olvashatjuk. Holnap, kedden, 2. században élt szerzetesre, Szent Simon és Szent János atyákra emlékezünk. A mezopotámiai Edesszából származtak, Jeruzsálembe zarándokoltak, ahol közösen úgy döntöttek, hogy szerzetesként folytatják további életüket. A Holt tengerpartján lévő Szent Gerazim monostorában éltek. Simon később visszatért Edesszába, s magát bolondnak, együgyűnek tette. Ezért aztán folyamatosan gúnyolták, csúfolták őt, de ezeket a megaláztatásokat ő Krisztus iránti szeretetből örömmel viselte. 570 körül halt meg. János atya, aki mindez ideig a Szent Gerazim monostorban élt, ugyanez időtájt hunyt el. Szerdán a Szentírásból is ismert nő, Szent Mária Magdolna emlékezetét tartja egyházunk. A genezáreti tó partján található városkából, Magdalából származott. Amikor Jézusról hallott, csatlakozott hozzá. Mindenütt Jézussal járt, nem hagyta el őt a keresztre feszítéskor sem, távolról figyelte az eseményeket. Nagypéntek este ő is segédkezett Jézus holttestének eltemetésében. Húsvét hajnalban a feltámadt Jézus először neki mutatkozott meg a Getsemáni kertben. Jézus mennybe menetele utáni életéről semmi biztosat nem tudunk, a hagyomány szerint ő is részt vett az evangélium hirdetésében, ezért nevezzük őt társapostolnak. Egy hagyomány szerint Rómába a császár elé is eljutott, s neki is hirdette Krisztus föltámadását. Efezusban fejezte be életét. Csütörtökön Szent Fókász fölszentelt vértanúra emlékezünk, a pontuszi szinopi város püspöke volt a második század elején. A Trajanus császár alatti keresztény üldözéskor szenvedett vértanú halált. Vértanúságának emlékét szeptember 22-én tartjuk, a héten csütörtökön erekjeinek Konstantinápolyba vitelére emlékezünk. Pénteken Szent Krisztina nagyvértanúnőről emlékezik meg egyházunk. A harmadik században élt, gazdag családból származott, édesapja Tírosz kormányzója volt. Krisztina már kisgyermekkorában kitűnt szépségével kortársai közül. Többen szerették volna feleségül is venni őt, de apja mindenkit elutasított, mivel pogány papnőt szeretett volna belőle nevelni. A 11 éves lányt egy bálványszobrokkal teli külön szobába záratta. Azzal, hogy a bálványok körében minél inkább elköteleződjön velük. Ám Krisztina a bálványokban csak a tárgyat látta, s egyre inkább megerősödött benne a gondolat, hogy azok a szobrok, amik őt körülveszik, nem többek egyszerű tárgyaknál. Egy csodálatos látomás után az arany

bálványokat összetörte, s darabjait az ablakon keresztül az utcára szórta ki. Mikor édesapja kérdőre vonta, Krisztina büszkén vallotta meg Krisztusba vetett hitét. Apja ezen feldühödve megkínoztatta, s mikor leánya továbbra sem volt hajlandó megtagadni hitét, a gyermek kivégzését rendelte el. Követ kötöttek a lábára, úgy dobták a tóba. Ám Krisztina sértetlenül jött ki a vízből, s odaállt apja elé. Másnap reggelre meghalt az apja. Az új kormányzó is megpróbálta hitéből eltántorítani Krisztinát, de ez neki sem sikerült. Sőt, a börtönben töltött hosszú idő alatt több százan tértek keresztény hitre miatta. Ezért aztán ismét kínzásokkal próbálta Krisztinát hittagadásra bírni, megint csak sikertelenül. Ismét új kormányzó érkezett, aki újra csak megkínoztatta a gyermeket, de mikor ő továbbra is kitartott az igaz hitben, égő kemencébe dobatta őt. 5 nap múlva a kemencéből sértetlenül jött elő a leány. Végül 12 éves korában karddal és lándzsákkal átszúrva nyerte el a vértanúságot, 300 körül. Szombaton Szent Annának, az Istenszülő Szűz Mária édesanyjának az elhunytáról emlékezik meg egyházunk. Mátán pap leánya volt Lévi törzséből, Áron nemzedékéből. A hagyomány szerint békében hunyt el Jeruzsálemben. Vasárnap a római katolikus egyházban kevéssé ismert, de a keleti egyházban igen népszerű, magyar származású szentre emlékezünk, Mojszej Ugrira, azaz Magyar Mózesre. Az első magyar szentek egyike, aki nem sokkal az első ezredforduló után élt. Életének ismert részét külföldön töltötte, 2 testvérével, Efrémmel és Györggyel együtt a kijevi Rusz egyik hercegének, Borisznak a szolgálatában állt. Mikor Boleszláv lengyel királyhadai Borisz herceget meggyilkolták, Magyar Mózes hadifogolyként lengyel földre került. A magas, délcegi fiú Lengyelhonban megtetszett egy gazdag özvegyasszonynak, aki megvásárolta magának rabszolgának. Ám Mózes szerzetes szeretett volna lenni, s ezért elutasította az asszony közeledését. Sok kínzás után aztán megcsonkítva jutott vissza Kijevbe, ahol a híres Pecserszkeje Lavrában, a barlangkolostorban élte további életét. A barlangkolostori szerzetesek életét bemutató könyvnek, Paterikonnak a legendái közül az egyik legszebb Magyar Mózesről szól. Ebben mindenek előtt a kötelesség teljesítésére helyezik a hangsúlyt, vagyis arra az alázatos szeretetre, amellyel urát Borisz herceget szolgálta. Példát mutat továbbá a szerzetesi hivatás elfogadására, az érte való küzdelemre és hűséges megélésére. A hagyomány szerint 1043-ban halt meg, s Kijevben lett eltemetve többi szerzetessel együtt. Végezetül a pénteken ünnepelt Szent Krisztina nagyvértanúnő tiszteletére végzett utrenyének reggeli Isten tiszteletnek egyik énekével búcsúzom. Szűzi szépséged megtetszett a dicsőség királyának, Krisztusnak, ezért ő szeplőtelen jegyesként tisztaságos kötelékkel magához vont téged, és önszántából szépségedhez erőt is adott néked. Az ellenséggel és a szenvedélyekkel szemben legyőzhetetlenné tett, s mikor a keserves kínokat és a gyötrelmes kínvallatást bátran kiállottad, 2 koszorúval megkoszorúzott, s jobbjára állított téged, mint ékes ruhájú királynőt. Esedezzél hozzá, hírneves Krisztina szűz vértanú, hogy magasztalóid üdvösséget, életet és nagy irgalmat nyerjenek.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görögkatolikus metropólia híreit hallják. Egyházunkban ma Szent Illés próféta emlékét ünnepeljük. A róla szóló ünnepi tropár így szól. Emberi testben angyal, a próféták kitűnősége, Krisztus eljövetelének második előhírnöke, dicső Illés próféta, ki Elizeusnak felülről kegyelmet küldöttél, hogy betegeket gyógyítson, bélpoklosokat megtisztítson, mireánk is, a te buzgó tisztelőidre árasz kérünk lelki gyógyulást. Továbbra is tart a Szent Damián tábor és kör idei adománygyűjtése. A Szent Damián tábort görögkatolikus papnövendékek szervezik fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok számára. Az adományozók a tábor megszervezésének költségeihez járulhatnak hozzá az általuk választott összeggel. A felhívást megtalálják a Szent Damián tábor és kör Facebook oldalán, és az adjukössze.hu honlapon. A Szent Anna görögkatolikus bölcsöde debreceni intézménye pályázatot hirdet bölcsödevezető munkakör betöltésére. A jelentkezéseket július 23-áig várják. A pályázati feltételeket megtalálják a Hajdúdorogi Főegyházmegye felhívásában. Nevelőszülői tanfolyamot indít ez év őszén a Szent István görögkatolikus gyermekvédelmi központ. A részleteket megtalálják a nevelőszülőknek.hu honlapon. Tanszergyűjtést hirdetett a Miskolci Egyházmegye missziós irodája. Szeretettel várják a jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket Miskolcon, a görögkatolikus missziós irodában. Miskolc, Szeles utca 35. Az adományok leadásához előzetes egyeztetés szükséges a 0630 957 7069 vagy a 0646 792 713-as telefonszámom. A Magyar Tudományos Akadémia doktora lett nemrégiben dr. Végső Tamás, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola korábbi rektora. Tudományos életművének elismeréseként idén Szent Atanász díjat is átvehetett. A Nyíregyházi Televízió Sziesta című műsorában pályájáról, kutatásairól és a görögkatolikus tudományosság jövőjéről is beszélt. A műsor megtekinthető a Nyíregyházi Televízió YouTube csatornáján. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen szervezett tematikus foglalkozásokat gyerekek számára, illetve több kiállítást és zenei programot is. De az intézmény nyáron sem zárja be kapuit, gyerekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az érdeklődők a zseblámpás árnyékkeresés, a Pixel Hunt, az alkotókuckó és a szabaduló szoba közül választhatnak. A foglalkozásokra előzetes jelentkezés szükséges az iroda@görögkatolikusmuzeum.hu e-mail címen. Július 27-én ismét filmklubot szervez a Pécsi Görögkatolikus Parókia. Ezúttal a Romzsa Tódor vértanú halált halt kárpátaljai püspök életéről készült filmet tekintik meg az érdeklődők. Helyszín Xaveri Szent Ferenc Közösségi Ház, Pécs, Alajos utca 2/2. A filmet követően agapé és beszélgetés is lesz, amelyre szintén szeretettel várnak mindenkit. Templom búcsút ünnepel augusztus 9-én a Balkányi Görögkatolikus Parókia. Az ünnepen Ábel püspökatya megszenteli a felújított templom külső falazatát, valamint a Szent Miklós udvara házi segítségnyújtást teljesen felújított épületét. Augusztus 10 és 15 között ismét ifjúsági gyalogos zarándoklat. A zarándokok augusztus 10-én Tiszaújvárosból indulnak Mária Pócs felé, Tiszadob, Tiszavasvári, Nyíregyháza és Nagykálló érintésével. A zarándoklat részvételi díja 8000 forint, amelyet indulás előtt a helyszínen készpénzben lehet kifizetni. Az összeg tartalmazza a regisztrációs csomag, a napi háromszori étkezés és a szállás költségeit. Regisztrálni az ifjúsági gyalogos zarándoklat.hu honlapon egy űrlap kitöltésével lehet. Augusztus 25 és 28 között Jézus ima lelki gyakorlatot szerveznek Irotán. A szervezők szeretettel várnak minden olyan érdeklődőt, aki szeretne mélyebben megismerkedni ezzel az imádságos hagyománnyal, vagy meglévő lelki gyakorlatát szeretné megerősíteni egy támogató közösségben. A helyszín Irota, a Csereháti Zsákfalu igazán alkalmas a csendes elmélyülésre. Az eseményre a férőhelyek száma korlátozott, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Érdeklődni és jelentkezni
a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen és a 0630 515 13 68-as telefonszámon lehet. A lelki gyakorlat összköltsége 30 000 forint. A részletes programról és a tudnivalókról a megadott elérhetőségeken nyújtanak bővebb tájékoztatást a szervezők. A görögkatolikus metropólia híreit hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
1: Antiókiai Szent Margit szűz vértanú. Antiókiában született 290 körül, és 305 körül halt meg ugyancsak Antiókiában. Margit egy tekintélyes pogánypap leánya volt. Apja nagyon szerette, anyja viszont korán meghalt, s így a kicsi Margit vidékre került egy dajkához, aki keresztény volt. Fölcseperedvén hazakerült, s apja fölismerte, hogy keresztény lett. Mindent elkövetett, hogy leányát kijózanítsa. Amikor látta, hogy semmire sem megy, iszonyúan megharagudott rá, és nem is bírta többé elviselni odahaza, elűzte a házától. Az úr azonban, aki soha nem hagyja el a benne bízókat, megvigasztalta Margitot, s oly kedvessé tette egykori dajkája előtt, hogy az leányává fogadta. Az erények közül főként az alázatosságot kapta ajándékba az úrtól. Mindenben szolgálatára állt dajkájának, még bárányait is ő hajtotta ki legelni. Ebben az időben érkezett Antiókiába Olybrius prefektus a keresztények üldözésére. Útja a legelőn mellett vitt el, ahol Margit a többi lányjal együtt bárányokat őrizte. Olybrius meglátta Margitot, ő volt a legszebb közöttük, és parancsot adott szolgáinak, hogy tudják meg, ki ez a leány. A szolgák útnak eredtek, megkeresték Margitot, és a prefektus elé vitték. Eközben Margit imádkozott. A katonákkal a prefektus szállásához ért. Jelentették a katonák. Ez a leány, akit meg kellett keresnünk, kereszténynek vallotta magát, és azt vallja, hogy a zsidók által megfeszített Jézust tiszteli. Ennek hallatára a gonosz bíró nagyon megharagudott, és elrendelte, hogy sötét börtönbe zárják Isten szolgálóját, senki ne látogathassa, ételt és italt se adjanak neki. Majd megparancsolta, hogy Margitot a hajánál fogva akasszák föl, és vesszőzzék meg. Mivel Margitot sem szép szóval, sem fenyegetéssel nem tudta megtörni, hitéhez továbbra is hűségesen ragaszkodott, ezért megparancsolta, hogy ruhátlanul függesszék fel, és fáklyákkal égessék oldalát. Ekkor Margit így imádkozott: Mindenek teremtő ura, kinek szolgálnak az elemek, hallgasd meg kiáltásomat, add meg nekem, hogy ez a tűz ne égessen el. És ime az Úr csodálatos kegyelme. Margit úgy érezte a fáklyák lángját, mintha gyenge harmat érintené. A bíró végül megparancsolta, hogy Margitot fejezzék le azokkal együtt, akik példájára és szavára keresztényekké lettek. A keresztények eljöttek, és elvitték testét, s méltó tisztelettel eltemették. Amikor az egyház visszanyerte a békét, sírja fölé bazilikát építettek az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Ezen a napon emlékezünk meg Illés prófétáról. Illés, héberül, Élia, azt jelenti, az Úr az én Istenem. Illés a próféták atya, az egyik legnagyobb ószövetségi szent személyiség, akit a zsidók, a keresztények és a muszlimok egyaránt tisztelnek. A kármeliták ősatja. Az ószövetségben a Jahve kultusz harcosa és megmentője Izraelben. Az Aháb király és főleg annak felesége Izabel által szorgalmazott Bál kultusz ellen lépett föl. Népszerűségét legendás elemekkel átszőtt történetek sora tanúsítja. Csodáinak történetét a Királyok könyve őrizte meg. Aki szeretne többet tudni Illés prófétáról, olvassa el a Királyok első könyvének 17., 18., 19. és 21. fejezetét. Az Új Szövetség 33-szor említi nevét. Illés Mózessel együtt tanulja Jézus színe változásának. Amikor Jézus megmutatta ott isteni dicsőségét, akkor mellette látta Péter, Jakab és János, Illést és Mózest is. Liturgikus tisztelete a keleti egyházakban általános, a nyugati egyházban leginkább a karmelita rendben él. A karmelita rendi hagyomány Illés személyét és életének nagy eseményeit előképnek tekinti. Az életet hozó eső például a Szentlélek megtermékenyítő elejének, az égből lecsapó tűz a pünkösnek a képe, pusztai élményei, engedelmessége Isten igéje iránt, harca az élő Istenért, a szemlélődők, főként a karmeliták élő példaképe. A karmelita rend alapítójaként tisztelik, ezért a kolostorok képein igen gyakran látható. A magyar néphagyományban nagyon sok mondás és különféle legendás elbeszélés kapcsolódik Illés prófétához. Aki ezeket is szeretné megismerni, a Magyar Katolikus Lexikon 5. kötetében megtalálja. Mint hallottuk, Illés, héber neve Élia, ez jelenti, az Úr az én Istenem. Mi is mondjuk gyakran, külön-külön, egyenként, az Úr az én Istenem.

0: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
1: A kitartás páratlan ereje. Robert Tamási írása. Kitartás. Sok olyan tényezőt sorolhatnánk fel, amelyek hozzájárulnak a sikerhez, legyen szó egyénről, vállalkozásról vagy szervezetről, de szinte minden esetben közös nevező a kitartás. Akár egy adott munkakörhöz szükséges készségek elsajátításáról, karrierépítésről, egy termék vagy szolgáltatás fejlesztéséről, vagy az előléptetéshez és fizetésemeléshez vezető elismerés megszerzéséről van szó, a kitartás felbecsülhetetlen érték. Említhetnénk más tulajdonságokat is, például a türelmet vagy az álhatatosságot, de a kitartás ennél több. Vannak helyzetek, amikor türelemre van szükségünk. Képesnek kell lennünk kivárni, amíg elérkezik a megfelelő alkalom vagy a kívánt eredmény. Máskor, munkahelyi, családi vagy személyes válságok idején az álhatatosság az, amire futja erőnkből. Egyszerűen kapaszkodunk, mert félünk attól, mi történne, ha feladnánk. A kitartás azonban ennél aktívabb hozzáállás. Oswald Chambers, a közkedvelt áhítatíró ezt írta. A szent élete Isten kezében olyan, mint a nyíl az íjász kezében. Isten egy olyan célpontra irányít, amelyet a szent nem lát. Az Úr egyre jobban megfeszíti az íjat, és időnként a szent így kiált fel, ezt már nem bírom tovább. Isten azonban nem vesz tudomást erről, hanem tovább feszíti az íjat, amíg célja világosan ki nem rajzolódik. Majd útjára bocsátja a nyilat, bízd magad Isten kezére. Ismerős ez az érzés? Volt már olyan időszak az életünkben, amikor úgy éreztük, a végsőkig megfeszítettek, és nem voltunk biztosak benne, hogy képesek leszünk tovább menni? Éppen ezek azok az időszakok, amikor a kitartás a legfontosabb. Különösen azok számára, akik szeretnék hitüket a mindennapi munkájukban is megélni. Nem mindig értjük, mit végez Isten az életünkben, vagy hová vezet bennünket. Mégis tovább haladunk, bízva az ő tervében. A mai Manna megjelenésekor feleségemmel az 52. házassági évfordulónkat ünnepeljük. Hálásak vagyunk ezért a mérföldkőért, amelyet ma már viszonylag kevés házaspár ér el. Ha valaki megkérdezné, mi a titkunk, beszélhetnénk a kölcsönös szeretetről és elköteleződésről, de mindenek előtt a kitartás az, ami nem csak megőrizte, hanem megerősítette a házasságunkat a sokféle kihívás ellenére. A Biblia számos helyen beszél a kitartás értékéről. Ismerjük fel, mit munkál a kitartás. A nehéz időszakokban gyakran csak jelen problémáit látjuk. Isten azonban ezeket a helyzeteket is arra használja, hogy formáljon bennünket, és olyanná tegyen, amilyennek látni szeretne. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. Értsük meg, hogy a kitartás éretté tesz. Mindannyian szeretnénk azonnal éretté és tapasztaltá válni, erőfeszítések nélkül. Az élet legfontosabb leckéit azonban többnyire akkor tanuljuk meg, amikor kitartunk a próbák és nehézségek közepette. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Tartsuk szem előtt a célt. A sikerhez vezető út ritkán egyenes. Kanyarokkal, akadályokkal és váratlan fordulatokkal teli. Csak akkor tudunk végigmenni rajta, ha nem tévesztjük szem elől a célt. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban.
0: Heti útra való, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: július 22-én 21:05
2: Ima óra. Imádkozzunk közösségben a külső és belső békességért. Nem csak a frontokon, de sokak lelkében is tombol a gyűlölet, a felkobácsolt indulatok miatt a sokak józan ítélő képességét is elhomályosítja. A keresztényeknek különösen is feladata a krisztusi értékrend melletti kiállás. Szeretettel hívunk és várunk minden jó szándékú testvérünket, imádkozzunk, hogy a saját és testvéreink belső békéje helyreálljon. Imádkozzunk a háborúk nyomorúságát elszenvedőkért. Az imaórában az Esztergom városi plébánia közössége és a senior imaklubja hallható.
3: A virág a fény felé hajlik. Augusztus 2-ától Bőte Csaba testvér a Virág a fény fele hajlik című kötetét ismételjük meg. A gyermekvállalásról és a nevelésről szóló füveskönyvet Vukovics Edit felolvasásában hangzik el. A műsor minden hónap 1., 3. és 5. vasárnapján 14:20 jelentkezik, illetve visszahallgatható a hangtárunkban is. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió. Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.
1: A kamasz sarokban a kamaszkor végéről beszélünk. Mostanában, amikor a gyerek kirepül, az otthoni fészekből a szülők magukra maradnak, mi lesz az ő kapcsolatukkal, házasságukkal, szükségszerű-e az, hogy a gyerekek nevelésének évtizedei alatt egymásról elfeledkezzenek, elidegenedjenek egymástól. Köszönti a kedves hallgatókat a két műsorvezető,
2: Rubofiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán. Az elmúlt alkalommal főleg arról beszélgettünk, hogy miért is bomlik föl sok-sok házasság, hol követik el a hibát már a kapcsolatnak az építésekor a házasság előtti időszakban, és hát ennek az egyik fő összetevője az, hogy amikor ismerkedni kéne, amikor a szeretet gesztusainak hát ezerféle apró útját, módját kialakítani fiatalok között, akkor nem ezzel vannak elfoglalva, hanem már úgy csinálnak, mint a házasságot kötöttek volna, noha még nem. És noha azt, hogy házasságban éljenek, azt még lenne idejük bőven gyakorolni, azt, amit előtte meg kell tenni, a kapcsolat fölépítését, azt sok esetben viszont elhanyagolják. Az a kérdésem, hogy hát így a iskolai szituációkat tekintve, diákjaidat ismerve, van-e valami olyan jó történet, esetleg szülői gyakorlat, ami arra utal, hogy néha azért egy szülő, ez a jó példa, hogy elejét tudja venni annak, hogy a gyerek ilyen helyzetekbe belesétáljon, vagy esetleg hát nyilván vannak olyan rossz szülői gyakorlatok is, amikor voltak éppen a szülők segítik hozzá a gyereket, hogy nagyon fiatalon, nagyon korán egy kapcsolat időszámítását tekintve, nagyon korán, hát időszakosan vagy akár tartósan egy házasságon kívüli együttélés alakuljon ki, ami nem segíti elő a kapcsolatnak az elmélyülését és a kibontakozását.
2: Igen, sokszor ez a téma szemmel láthatóan nagyon emészti a szülőket, nem is mindig feltétlenül azzal a gyerekükkel, mondjuk, aki az osztályomba jár, de vannak idősebb gyerekeik, és akkor előkerül ez a téma. Az a szülő, aki azt kitűzi magának, hogy az én gyerekem ugyan nem fog összeköltözni házassága előtt a kedvesével, az küzd vele, amikor azt látja, hogy hát úgy mennek előre az események, és e felé mutatnak. Még azt így mondanám, hogy szerintem nem feltétlenül azzal kezdődik, hogy akkor bejelenti a gyermekem hazajön, és azt mondja, hogy hát Júcival együtt jártunk, most holnaptól már ott lakom, vagy ilyesmi, hanem feltételezem, hogy az a gyakorlat alakul ki, hogy amikor ők elmennek nyaralni, vagy sátrazni, vagy elmennek bárhova ketten, akkor az úgy elfogadottá válik, és nem kérdőjelezi meg senki, hogy hát ők úgy ketten egy szobába fognak lakni, akár egy nyaraláson, akár egy táborban. Szerintem már ezek az lépések, amik ijesztőek, vagy hát ezek, amikor úgy legalább megkérdőjelezhetné a szülő, hiszen nem feltétlenül tud beleszólni, hogy mégis ez hogy lesz, vagy hogy van így. Egy ilyen történetet hallottam egyszer, hogy egy év együttjárás után a fiú azt látta, hogy a szerelme egy egész hetet egyedül fog tölteni a lakásban, ahol a családjával élt, mert a család elment nyaralni. És akkor ez aranyos volt szerintem, hogy hát a fiú elmondta a szüleinek, hogy akkor most ő át fog költözni a kedveséhez, hiszen egyedül nem lehet, meg nem is szeretne, meg fél, meg ő is félti őt. És akkor ez így meghökkent a szülő ezen, és hát arra gondolt, hogy hát felajánlja, hogy hát akkor inkább a kedveset költözzen ide. Igaz, hogy itt most így sokan leszünk egyszerre, de nem baj, akkor egyik szobát kiürítjük, és akkor lesz saját szobája, meg lesz neki fürdőszobát, átengedünk neki. És akkor az egy kedves dolog, hogy valahogy végül is ez megtörtént, és azon a héten ez a kedvese ott lehet, hogy ez egy tömegszállás volt így számára akkor hirtelen, de voltak közös társasjátékok, azt mesélték, tehát hogy egy kicsit úgy átalakult a dolog, és ez aztán többször megismétlődött, tehát egy rendszerré vált, hogy amikor az a kedvese ennek a fiatal srácnak egyedül volt, akkor hát egyszerűen ugye elment a fiú családjához. Ez egy jó példa talán arra, hogy ilyen kicsi dolgokban, ha nem engedjük el, vagy valamit megpróbálunk kitalálni, az lehet, hogy a fiatalnak is segítség. Lehet, hogy a fiatal se gondolja azt, csak úgy ez egy nagy ötlet, hogy én most oda költözöm, hát megvédem a szerelmemet. Szóval van egy ilyen nagy lovagiasság, de azt nem biztos, hogy mögé gondol annak, hogy akkor most ketten leszünk ott egész héten keresztül éjjel-nappal, hogy most akkor mi besodródunk így bele. És éppen ezért ez klassz, hogyha ugye van egy olyan kapcsolat a szülő és gyerek közt, hogy erről valamennyit azért beszélnek, hogy ezeket a dolgokat talán még meg is kérdezi. Ez inkább bejelenteni szoktak a gyermekek, ez való igaz. De hát ha be is jelenti, akkor is, hogyha ott a szülő megakad, és azt mondja, hogy de ez nem jó így, ezt ne így csináljátok valami javaslat szintjén, akkor szerintem az lehet, hogy segítség a fiatalnak. Tehát hogy én nagyon sokszor látom azt, hogy itt a szülő ilyen nagyon felnőttnek kell tekinteni azt a szerelmes párt, és nem látja, hogy ez most még csak egy út, amin azok a fiatalok járnak.
1: Nagyon fontos ez, amit mondtál, hogy segítséget nyújtani nekik, mert azért az így első hallása valószínűleg egy 17-19-22 éves fiatal számára elég meredek elgondolás, hogy ide jön hozzánk az ő kedvese, az a lány, akkor ő engedje át neki a szobáját, és akkor ő majd egy izolíron aludjon a testvére szobájában, vagy a nappaliban. Egyébként nagyon vagány dolog, hogyha ezt sikerül megcsinálni, és ehhez viszont, hogy ezt az abszurditást, mert ez akármelyik 17 évesnek, ezt most így elmesélnénk az utcán, akkor valószínűleg erre azt mondanám, hogy ez eszelősség, tehát ez marhaság, így ahogy van. Viszont ha ahhoz, hogy ezt tényleg egy fiatal esetleg elfogadja, ahhoz meg a kapcsolat kell a szülő és a gyerek között, tehát az a őszinte, bizalmas kapcsolat, ami viszont hát nem épül föl egy pillanat alatt, hanem hát föl kell építeni, meg kell tartani, és akkor jó esetben talán a szülőnek lesz hozzászólása ahhoz, hogy a gyerek 17 vagy 20 éves korában mit csináljon. Ezért azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok fiatal szavak szintjén nem természetesen, de hát egyébként ő bizonytalan azért ezekben a lépésekben, és ő nem olyan rossz neki az, hogyha ebben értelmes módon kap eligazítást olyanoktól, akiben egyébként azért úgy hozzávetőleg és többé-kevésbé megbízik. Hát a maga a történet az nagyon jól adaptálható szerintem sok egyéb helyzetre is.
2: Egy másik esetben, amit itt még az előző adásban említettem, aki szintén a osztályomban járó diákkal történt meg, hogy megegyeztek a szülővel, hogy igen, most elmész oda a hosszú hétvégére a nyaralóba a barátnőd családjához, de hogy nem fogtok egy hálószobába aludni. Ezt a szülők is megbeszélték, nem csak a gyermekével az a bizonyos szülő, és aztán egyszerűen a helyzet olyan volt, hogy mégis ez adódott, hogy nektek ott van megágyazva. És akkor azért nehéz bevállalni egy fiatalnak, hogy azt mondani, hogy már pedig én nem fogok a kedvesemmel együtt aludni, mert akkor nyilván impotens vagy ennyire, nem tudom én, buta vagy. Tehát, hogy hirtelen olyan közeg alakul ki egy fiatal mellett, aki kitartana amúgy, hogy azt azért senki nem vállalja, és akkor azt mondja, hogy jaj, persze.
1: Akkor nem is szeretsz, stb.
2: Nem szereted eléggé. És akkor sokszor érzem azt, hogy a felnőtt világ okozza azt, hogy a fiatalok ebbe belesodródnak. Mégis, hogyha azt vesszük, hogy itt van egy házaspár, felneveltek mondjuk 4-5 gyermeket, és ott ezek a gyermekek kirepülnek, és ott állnak, talán azt veszik észre, hogy most magunk maradtunk a lakásba. Mi a helyzet? Mi legyen velük, hogyha ilyen idegenként nézik a másik embert?
1: Hát sajnos ez előfordul. Tehát egy konkrét házaspár lebeg így a szemem előtt, hát idős emberek voltak történetünk idején, talán már nem is élnek, nekem már így nincsenek a látóteremben, de a lényeg, hogy hát felnevelték a gyerekeiket. Tulajdonképpen valószínűleg azt mondták róluk, hogy ilyen mint a család, mint a házaspár, mint a szülők, és tényleg hát összefogva, válvetve mindent meg akartak tenni a gyerekeikért. És akkor aztán az a gyerekek felnőttek, kirepültek, akkor hát hirtelen magukra maradtak egy nagy lakásban, akkor elhatározták, hogy ezt eladják, vesznek maguknak egy kisebbet. A fennmaradó pénzösszeget azt szétosztották a gyerekei között, tehát hogy tényleg mindent olyan mintaszerűen csináltak, akartak is csinálni, és aztán utána akkor tényleg már ezek a teendők még egy ideig ottan ugye vitték őket előre, és aztán hát egyszer csak akkor ott maradtak a újonnan megvásárolt kis lakásukban kettecskén, és tulajdonképpen akkor döbbentek rá, hogy az elmúlt évtizedekben elég hosszúra nyúlt a számukra ez a gyereknevelés, unokanevelés időszak, és arra döbbentek rá, hogy mindenre volt idejük, meg mindent megbeszéltek, hogy kimegy a szülőértekezletre, meg melyik gyerekkel mi van az iskolában, meg a különböző közösségekben, meg hova menjenek nyaralni, és mindent nagyon jól akartak csinálni, csak egyetlen egy dolgot hagytak figyelmen kívül, hogy mégiscsak ők ketten kötöttek házasságot. Tehát, hogy mindenre volt figyelmük, csak egymásra nem. És elteltek az évtizedek, már a munka se volt, tehát, hogy ilyen nyugdíjas korukra jutottak szegények ebbe a helyzetbe, és úgy néztek akkor hirtelen egymásra, hogy hát ki ez a megőszült, kicsit megöregedett idegen ember. Persze jó emberek voltak alapvetően, meg hűségesek, meg szóval nem kell semmiféle ilyen botrányra gondolni, de hát, hogy mégis olyan valahogy nagyon mélyen érintette ez őket, ez abban nyilvánult meg, hogy az asszony volt végül is az, aki a pohárhoz nyúlt. De nem itta le magát minden nap, nem tudom, sárga földig, de hát azért az üveg alját azt meg kellett nézni. És a szerencsétlen öreg úr, az meg ezzel valahogy még annyira se tudott mit kezdeni. Szóval ilyen nagyon fájó helyzetbe kerültek idős korukra, amikor mindent megpróbáltak jól csinálni, és tényleg minden áldozatot meghoztak a gyerekeikért, meg azt, amit úgy gondolták, hogy most ezt kell tenni, hát azt tették, és mégis valamit figyelmen kívül hagytak. Na most nyilván ez is az előző évtizedekben dőlt el, és alakult ki, tehát, hogy ebben a pillanatban persze lehet nekik tanácsokat adni, hogy most akkor hát korábban kell figyelni.

0: De azért, hogyha végig mindent nagyon jól csináltak, meg nagyon próbáltak igyekezni, akkor azért mondjunk valamit, hogy mi az, amit meg lehet mégis javítani. Vagy, tehát azt értem, hogy oda kellett volna jobban egymásra figyelniük, de ugye sok házas pár, én is azt mondom még a mi házasságunkra is, a férjemmel, hogy még csak ez sincs meg, hogy mindent jól csináltunk volna, vagy mindent tökéletesen megbeszélnénk. Tehát, hogy van, aki most ezt fájdalomban vagy izgalomban hallgatja, hogy akkor mi lesz az ő házasságából, mert még ezt sem mondhatja el magáról, hogy hát mindent annyira jól csinált volna. Tehát, hogy hogy érzed, hogy mit tegyen egy házaspár? Persze, hogy megpróbálja a szülőértekezlet szintű dolgokat, meg hogy mi van a gyermekemmel, meg hogy szenved, meg imádkozzunk érte, meg minden ilyesmit megpróbálnak megbeszélni, legyen ez, és tudjuk, hogy ez se sikerül mindig. De mi az, amit elmulaszt az a házaspár, aki ennyire idegenként néz egymásra egyszer majd a kirepülés után?
1: Hát, hogyha mondjuk visszamegyünk a csecsemőkorba, akkor, mármint ugye a szülők, és hát akkor a gyerek még csecsemő, akkor hát biztos, hogy azt olyan idilli állapotnak tartjuk, hogy hát a szüleid téged szeretnek a legjobban, vagy azt a kis babát szeretik a legjobban. Tehát, hogy valójában az ideális az, hogy egymást szeretik a legjobban, és utána együtt a gyereküket. Tehát, hogy mégis ők kötöttek házasságot, tehát, hogy persze, hogy a gyereknevelés is egy hosszú idő, meg hogyha valaki fiatalon kezdi, akkor úgy tűnhet, hogyha mondjuk 24-5 évesen akár már megszületik az első baba, hogy hát most mire ezek fölnőnek, hát addigra mennyi idő fog eltelni, meg hát szinte olyan végtelennek tűnnek fiatalon ezek az időszakok. Tehát, hogy valójában azért a gyereknevelés az egy fázis, egy hosszú szakasz az életben, vagy egy házasságnak a történetében. Nagyon fontos szakasz, meg sok örömmel bizonyára, meg sok gonddal, meg mindennel, de hogy valahogy ezt így tudni az elején, hogy ez az életünk egy szakasza. És utána azok a gyerekek majd mindent el fognak követni azért, hogy önállóvá váljanak, hogy lerázzák a szüleiket most így életvitelszerűen magukról, és hogy hát ehhez még hozzá is kell őket ugye segíteni. Tehát úgy is szokták nevezni azt a kis babát, aki megszületik, hogy jövevény. Hát jön, aztán egyszer csak majd elmegy. Na hát ezt kell tudni először is. A másik, hogy amikor már egy kapcsolat krízisben van, akkor nagyon nehéz azon gondolkodni, hogy most mit kell csinálni. Kicsit ahhoz szoktam ezt hasonlítani, mint amikor egy autó megcsúszik a jégen, a jeges úton. Tehát akkor azt tanítják, hogy ne nyomd a gázt, ne rángasd a kormányt, hanem hát vedd le lábad a gázról, hát talán a motorfék majd valamit lassít, és amikor azt érzed, hogy a kerék esetleg újra fog, hát akkor nagyon óvatosan próbáld irányba hozni a kocsit, és hát közben reméljük, hogy hát a szalagkorlát az segít az úton tartani, meg nem ütközik neki a szembejövőnek, vagy nem borul az árokba. Tehát, hogy magyarán szólva, az, hogy egy krízis időszakban mi történik, az nagy részben akkor dől el, ami a krízist megelőzi. Hogyha akkor, abban az időszakban, amikor béke van, nyugalom van, akkor hát tulajdonképpen az a férj-feleség így fekteti be, tolja bele az energiát, az időt, a figyelmet, a szeretetet, a mindent a kapcsolatukba, akkor lehetséges, hogy az könnyebben átvészeli a kríziseket. Hogyha a krízis időszak, mondjuk akár az életközepi krízis, tehát ez a 40 és 50 közötti időszakban, hát egy olyan kapcsolatot talál el, amelyik már egy kicsit kihűlt, már megunták, már azért egy kicsit elhidegültek egymástól, nyilván sokkal könnyebben fut zátonyra, mint hát egy erős kapcsolat. Gyakorlatilag azt lehet azért mondani, hogy az nagyon jó dolog, hogyha egy házaspárnak azért rendszeresen van ideje egymásra. Ugye a kamas sarok, hát mindenki hétfőn vagyunk adásban, tehát hogy mondjuk egy hétfő estét, akkor az a házaspár az kinevez, hogy ez a mi esténk. És akkor, nem tudom, gyújtsanak meg egy gyertyát, vagy bontsanak ki egy palack bort, főzzenek egy jó vacsorát, és teremtsenek arra időt, hogy az aktualitásokon túl hát el tudjanak arról beszélgetni, hogy hát hogy érzed magad, hogy vagy, mivel küzdesz a munkahelyeden, mit olvasol, mi aggaszt. Tehát, hogy egyszerűen hát ahogy egy normális beszélget leszoktunk folytatni. Na most, hogyha erről elfeledkezünk, esetleg együtt imádkozzanak meg. Szóval sok jó tanácsot lehet ehhez adni, de az a lényeg, hogy nyilván ez borzasztó nehéz akkor, amikor éppen az a csecsemő 3 hetes. Tehát lehet, hogy ezt akkor nem lehet éppen egy bizonyos ideig kivitelezni, de egy idő után valahogy ügyesen lehet. A akkor várjuk meg azt, amíg az a gyerek elalszik. Jó, hát persze utána két óra múlva fölébred, de hát akkor az a két óra az legyen, vagy idővel akkor nem tudom, oda lehet hívni valakit, aki vigyáz a gyerekre, vagy elmenni egy étterembe. Szóval sok mindent ki lehet találni. Az a lényeg, hogy én ezt általában akkor szoktam így elmondani fiataloknak, amikor még hát házasságkötés előtt vannak, vagyis egyes oktatáson. És akkor volt egyszer egy pár, hát együtt is éltek, jó, hát ez nem mindig pozitív körülmény, de mindegy. És akkor itt, amikor ide jutottam, akkor így nagyon bólogattak, hogy hát igen, igen, ez tényleg nagyon nehéz, hát ők még összesen házasodtak, még gyerekük sincsen, de már most nem tudják ezt gyakorlatilag megvalósítani. És akkor nagyon rossz érzés fogott el. És el is váltak egyébként egy pár évvel később. Tehát, hogy biztos, hogy ez nehéz, de akkor érdemes már elkezdeni, amikor még ez egy picit talán mesterkeltnek tűnik. Tehát, hogy amikor még összeházasodtak.
0: Amikor még úgy könnyedén megy.
1: Nincs gyerek, több estét töltenek együtt. Nem baj, nevezzék ki az estét, hogy a hétfő az a mi esténk. Az a mi kapcsolatunk. És akkor csak akkor szervezünk arra programot, ha előzetesen egyeztettük, vagy áttettük a közös esténket másra, vagy adják meg ennek valahogy egy kicsit a módját, mondom, egy gyújtsanak meg egy szál gyertyát, vagy valamit. Tehát szoktassuk hozzá magunkat ahhoz, amikor még ez könnyű, hogy egymásra úgy kell időt szentelni, hogy ott nyugodtan legyen idő beszélgetni, kibeszélni magunkat, érdeklődni a másik iránt.
0: Ahova mi jegyes oktatásra jártunk, ott ugye ez a heti egyest volt a szlogen, és a honlapra is ez volt a belépés. Azt fűzték még hozzá számunkra, hogy heti egy este, havi egy hétvége és évi egy hét az, amit csak egymásra figyelve töltsünk el. Hát ezt nem tudom, bárkit biztatok ezzel, de ez nekünk nem sikerült így, ilyen formán. Inkább csak az a gondolat maradt meg, hogy ide mindig meg kell próbálni valahogy visszakanyarodni, mert ezt az ember néha egyszerűen, pontosan az te általad is említett nehézségek miatt egyszerűen úgy elvész, és lehetetlen megvalósítani.
1: Jó, de hogyha ebből valami töredék sikerül, az is több, mint a semmi. Tehát, hogy nyilván az eszményeket azért tűzzük ki, mert tudjuk, hogy azok az eszmények, ha leszállítjuk őket, akkor végünk, és hogyha ott vannak az eszmények, akkor lehet, hogy elmaradunk tőlük, de azért valamit mégiscsak megvalósítunk belőlük, és lehet, hogy az lesz az, ami a megtartó erő. Most nyilván ezzel együtt persze a gyerekek kirepülése, főleg, hogyha esetleg ez még ott összekombinálódik azzal, hogy véget ér a munka, tehát nyugdíjba megy egyik vagy másik fél, főleg az, akinek ez úgy többet jelentett, hogy ő attól valaki, ugye, hogy egy munkahelyen, hát most ezt és ezt a feladatot végzi, esetleg egy betegség is bejön már, akkor ilyen halmozott nehézségekkel találkozik egy ilyen idősödő házaspár. Egy Gyökösi Endre is azt mondja, hogy például, tehát hogy kell, hogy találjanak új közös elfoglaltságokat. Például az, hogy olvasnak. Akár ugyanazt olvassák és megbeszélik, vagy egyik felolvas a másiknak. Nyilván, hogyha már mondjuk nem olyan jól lát az egyik például, vagy... De az, hogy valami közös ilyen szellemi tevékenységük legyen, az nyilván nagyon-nagyon gyümölcsöző, és ott már nyilván nem ismerkednek, nem olyan értelemben nem tudnak újat mondani egymásnak, de az, hogy mi jut eszük be arról, mi hogyan gondolják tovább azt, amit együtt olvastak, az viszont azért mégiscsak újszerű, meg érdekes tud lenni. Úgyhogy hát ilyesmiket tudnak csinálni együtt. Hát aztán persze jó esetben jönnek az unokák, meg hát találnak sok szívderítő elfoglaltságot maguknak, de azért az sem lehetetlen, hogy egész egyszerűen egymás társaságában jól el tudják tölteni a nyugdíjas éveiket, de mondom, ez biztos, hogy sok évtizeddel korábban kezdődik ennek a megalapozása. Kimeríthetetlen ez a téma, minden esetre a mostani műsoridőnkbe ennyi fért bele, folytatjuk olyan kérdésekkel, amik gyakran felvetődnek, hogy például egy megnehezült házasságban csak azért érdemes-e kitartani, mert ott vannak a gyerekek, vagy hogyha már a gyerekek felnőttek, kirepültek, és akkor megy szét egy pár, akkor ez vajon érinti-e a gyerekek, unokáknak az életét, és hát sok egyéb kérdés, ami a gyerek kirepülése, önállóvá válása időszakát jellemzi, ezekkel fogjuk folytatni, várjuk kedves hallgatóinkat két hét múlva is. Mára viszont elköszön a két műsorvezető,
0: Rubovszkiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán.

0: Itthon a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
1: Híreink következnek.
2: A csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál időkapszulák kerültek elő. Idén is közös hálaadó szentmisére hívják a jubiláns házaspárokat a győri székesegyházban. 100 éves a pécsi Pintérkert arborétum. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál a jobboldali torony gömbjében 1940-ben és 1941-ben elhelyezett két gyógyszeres üvegben talált időkapszulát július 13-án három szakember bontotta fel a helyi ferences közösség és a restaurálást végző KFT képviselőinek jelenlétében. Az egyik levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a kegytemplom felújításának támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít. A dokumentum restaurálását követően várhatóan további részletek is olvashatóvá válnak. Az 1941. november 24-én keltezett levél szövegét, melyet a romkat.ról is közöl, Albert Leander csíksomlyói házfőnök olvasta fel. A dokumentumokat restaurálás után várhatóan augusztusban a kegytemplomban kiállítják, valamint a ferences közösség megfogalmazott üzenetét is, melyet az utókor számára helyeznek el az új időkapszulában. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét szeptember 5-én szombaton tartják a győri Nagyboldogasszony székesegyházban azok számára, akik idén ünneplik szentségi házasságkötésük 5-70. Évfordulóját. Regisztrálni augusztus 10-ig lehet a plébániákon, tudatta az egyházmegye. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét az előző évekhez hasonlóan idén is két csoportban rendezik meg. A 10 órakor kezdődő szentmisében az 5-től 35. házassági évfordulójukat ünneplők, a 15 órakor kezdődő szentmisében a 40-től 70. Házassági évfordulójukat ünneplők adnak hálát. Akik idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat szállítják, felhajthatnak gépjárművel a Káptalan dombra, de parkolási lehetőség csak korlátozottan áll rendelkezésre. Ülőhelyet és emléklapot kizárólag a határidőig regisztrált házaspárok számára tudnak garantálni. 100 éves a pécsi Pintérkert arborétum. A kert alapítója Pintér János, pécsi banktisztviselő, 100 évvel ezelőtt indult növénytelepítési munkásságával olyan gyűjteményes kertet hozott létre a Mecsek déli lejtőin, amely a mai napig meghatározó kultúrtörténeti helyszíne a városnak, és hosszú ideje segíti a helyi természetvédelmi oktatást, közölte a fenntartó Dunadráva Nemzeti Park igazgatósága. Augusztus 7-én szakvezetéses séta keretében a különleges örökzöldek, gyümölcsfák, díszfák világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők, míg augusztus 13-án az óvodás korosztály számára tartanak különleges foglalkozást, amelyen a gyerekek szimatolva, tapogatva ismerhetik meg a növényeket. A kert illatösvényét is bejárhatják, és a tavakban élő aranyhalakat is megfigyelhetik. A szakvezetéses programok egy része előzetes bejelentkezéshez kötött. Bővebb tájékoztatás olvasható a www.ddnp.hu oldalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy valóságban, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért megnőtt alászállott, és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától és emberi lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és földámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövett dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádhatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy kereséget a bűnök bocsánatára, várom a

Istenfia, aki a világért érvékezíteni a bűnösöket, akik között az elsőként vagyunk. A te titkos vacsorádnak részesítél, fogadj meg engem, Isten fiam, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint ama gonosztevő megvallok téged. Emlékezzél meg rólam, Uram, mint ő nejössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, Uralkodó, mint ő nejössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, Szent, mint ő nejössz a te országodba. Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra, a te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem megújulására. Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a te valóságos és legtisztább tested, a te valóságos és elevenítő véred. Kérlek, ad, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára és az örök életre.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. Folytatódik az akolitus képzés, a Pécsi Egyházmegye nők jelentkezését is várja. Megkezdték az Egrivár egyik legfontosabb történelmi emlékhelyünk felújítását. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Az esztergomi keresztény múzeum július 17-én a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros prímás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahová Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegyei hivatal irodaigazgatóhelyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. A múzeum igazgatója Koncsek Ildikó és munkatársai fogadták a bíborost és kíséretét. Bemutatták nekik az intézmény megújult tereit és kiállításait. Hálásan köszönték a bíboros megtisztelő látogatását, aki érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, mely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz. Gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. 2026 őszén folytatódik a Pécsi Egyházmegyében korábban indított akolitus képzés. Ezúttal új csoport is indul, ahova nők is jelentkezhetnek. A képzés közösségszervezés tematikával is kiegészül. Jelentkezési határidő 2026. július 31-e. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2021. március 2-án megtartott tavaszi rendes ülésén Ferenc pápa Spiritus Domini kezdetű apostoli levelének megfelelően módosította a vonatkozó szabályozást, lehetővé téve nők részvételét a lektorátus és az akolitátus liturgikus szolgálatában. Az új szabályozásnak megfelelően a Pécsi Egyházmegyei Hivatal a 2026 őszén folytatódó képzésébe várja férfiak és nők jelentkezését, akik akolitusként szeretnének egyházközségükben aktív közösségi és liturgikus szolgálatot végezni. A képzés ingyenes, időtartama 2 év. Minden fontos információ a Pécsi Egyházmegye honlapján olvasható. Megkezdték az Egrivár felújítását. Az Egrivár állagmegóvását célzó program jelenlegi állásáról számolt be közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Hangsúlyozta, hogy az Egrivár az ország egyik legfontosabb történelmi emlékhelye, ezért minden döntést a szakemberekkel, a hatóságokkal és a minisztériummal együttműködve hoznak meg. Az önkormányzat 2024 végén állami támogatást kapott a munkák előkészítésére, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium egészített ki. Közel 2,3 milliárd forint áll rendelkezésre a vár legveszélyeztetettebb részeinek helyreállítására, az omlásveszély megszüntetésére és a történelmi emlékmű hosszú távú megőrzésére. Eddig lézerszkenneléseket, régészeti és statikai vizsgálatokat, műemléki kutatásokat, valamint a teljes tervezési és engedélyezési dokumentáció elkészítését finanszírozták. A fennmaradó összeget a munkák kivitelezésére használják. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Jelencsics Erik atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a mai hittanóra alkalmával minden Mária Rádió hallgatót is. Ez itt a mai hittanműsor, ahol egy könyvből indulunk ki, amit alapul vennénk a mai műsorban. És pedig II. János Pál pápa könyvét, művét, a test teológiáját. Ebben a könyvben van egy kifejezés a testnek. A test egy házastársi jelentéssel bír. Az, hogy a férfi és a nő teste arra hivatott, hogy őszinte, önátadó szeretetben ajándékozza magát a másiknak. A nemiség a szexualitást ezért nem csupán pusztán biológia vagy érzelmi valóságként van leírva ebben a könyvben, hanem egy olyan lelki és teológiai jelentőséggel bír, mely tükrözteti Isten szeretetét. Az ember eredeti állapota nem csupán azt jelenti, hogy Ádám és Éva bűn előtt éltek, hanem azt is, hogy ebből az állapotból megérthetjük, mire teremtette Isten az embert. Jézus is erre az eredeti rendre utal, amikor azt mondja Máté evangéliumában, kezdetben nem így volt. Az ember eredeti állapotát három nagy fogalom foglalja össze. Ádám először egyedül van. Egyedül van a teremtett világban. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy nincs társa, hanem hogy felismeri, hogy különbözik az állatoktól, a többi élőlénytől, hogy képes gondolkodni, hogy képes szeretni, és szabadon dönteni. Illetve, hogy kapcsolatban áll Istennel, azaz teremtőjével. Amikor Ádám nevet ad az állatoknak, ráébred, hogy egyik sem hozzá hasonló. Ez a tapasztalat felébreszti benne a vágyat egy olyan személy iránt, aki vele egyenrangú. Mert az ember személy, nem csupán biológiai lény. Amikor Isten megteremti Évát, Ádám felkiált. Ez már csont az én csontomból. Ez már test az én testemből. Ez azt fejezi ki, hogy a férfi és a nő egymást kiegészítő személyek. A férfi és a nő egyenlő méltóságúak. Különbözőek, és éppen a különbözőségük teszi lehetővé a szeretet ajándékát. A szeretet lényege nem az, hogy birtokoljuk a másikat, hanem hogy önmagunkat ajándékozzuk neki. Ezt nevezi Szent II. János Pál pápa a testet házastársi jelentésének. A Teremtés könyve ezt mondja, mindketten mezítelenek voltak, a férfi és a felesége, de nem szégyelték egymást. Olvasható a Teremtés könyve 2. fejezet 25. versében. Ez nem elsősorban a ruhátlanságról szól, hanem azt jelenti, hogy nem volt bennük önzés. Nem használták

egymást saját céljaikra. Teljes bizalommal és tisztossággal látták egymást. A test nem volt a vágy tárgya vagy eszköze, hanem a személy kifejezése. A bűnbeesés után, amikor belépett a bűn, megjelenik a szégyen. Elrejtőznek egymás és Isten előtt, a szeretetbe önzés, az uralkodási vágy felgyűrül. Ezért készítenek maguknak fügefaleveleket. Nem maga a test lett rossz, hanem a másikra való tekintet torzult el. Másik vatikáni zsinat egyik legismertebb mondata, a Gaudium et Spes, az egyház a mai világban kezdetű lelkipásztori konstitúció 24. pontjában található. Idézem. Az ember nem csak önmaga őszinte elajándékozása által találhat teljesen önmagával. Ez az ember eredeti hivatása. A bűn ezt megseberezte. De Krisztus azért jött, hogy helyreállítsa az embert, és újra képessé tegye az önzetlen szeretetre. Ezért a testteológiájában az első fejezet nem egyszerűen Ádám és Éva történetéről szól, hanem arról a kérdésről, hogy ki az ember, és mire teremtette Isten. A pápa szerint a válasz az, hogy az ember szeretetre teremtett személy, akinek teste és lelke együtt arra hivatott, hogy Isten szeretetét tükrözze a másokkal való kapcsolatában. A bűnbeesés utáni állapot a könyvben nem azt jelenti, hogy az ember elvesztette Isten képmását, hanem azt, hogy megsebesült a szeretetre való képessége. A testteológiában ennek a központi szövege a Teremtés könyvének 3. fejezete és Jézus szavai. Aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már házasságtörést követett el vele a szívében. Máté evangéliuma 5. fejezet 28. verse. Jézus nem pusztán egy külső cselekedetet ítél el, hanem az ember szívének állapotáról beszél. A bűn első következménye nem az, hogy Ádám és Éva megszegtek egy szabályt, hanem hogy nem bíztak többé Istenben. A kígyó azt sugallja, Isten visszatart valami jót. Nem akarja, hogy teljesek legyetek. Vegyétek a boldogságot a saját kezetekbe. Ettől kezdve az ember önmagát teszi a végső mércévé. A bűn után ezt olvassuk. Megnyílt mindkettők szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Korábban is mezítelenek voltak pedig. Mégsem szégyellették magukat. Mi az, ami változott? A tekintetük változott meg. Korábban a másikat személynek látták. Most már felmerül a félelem. Vajon ki használ? Vajon birtokolni akar? Vajon én akarom őt felhasználni? Ezért takarják el magukat. A szégyen tehát nem a test rosszaságából fakad, hanem abból, hogy a szeretet tisztasága megsérült. Ez a testteológiának egyik legfontosabb része. A kívánság, ami nem egyszerűen a szexuális vágy, hanem sokkal mélyebb. Azt jelenti, hogy hajlamosak vagyunk a másikat eszköznek tekinteni. Inkább kapni akarunk, mint ajándékozni magunkat. A szeretet önátadása önzésbe fordul. Ezért beszél Jézus a szív tisztaságáról. Nem a testtel van a baj, a szív szorul gyógyulásra. A bűn után azonnal megjelennek a konfliktusok is. Ádám azt mondja,
Az asszony adott a gyümölcsből. Éva a kígyóra mutat. Senki sem vállalja a felelősséget. A szeretet helyét átveszi a vádaskodás, a félelem és az önigazolás. A Teremtés könyvébe továbbá szerepel az a gondolat, hogy ő uralkodni fog rajtad. Ez nem Isten eredeti akarata, hanem bűn következményének a leírása. Mert a kapcsolatban megjelenik az uralkodás, a manipuláció, a birtoklás és a másik fölötti hatalom keresése. Ez viszont ellentétes az eredeti kölcsönös önátadással. A keresztény hit szerint a test nem rossz, a nemiség nem bűn, és a vágy önmagában nem is rossz. A probléma az, hogy a bűn következtében ezek már nem mindig a szeretet szolgálatában állnak. Ezért Krisztus nem a test ellen beszél, hanem a szívnek a megtérésére hív. Krisztus azért jött, hogy megtisztítsa az ember szívét. Képessé tegye az önzetlen szeretetre, és helyreállítsa a férfi és a nő eredeti hivatását. A tisztaság ezért nem pusztán önmegtartóztatás, hanem pozitív értelemben azt jelenti, hogy az ember megtanul úgy tekinteni a másikra, mint személyre. Akit szeretni kell, nem pedig tárgyra, amelyet használni lehet. Byung-Chul Han az Érosz haldoklása című művével szeretném folytatni. Az első pillantása, aki olvasta, úgy tűnik, hogy ez a rövid, de tömör könyv a szerelemről szól. De valójában azonban a modern társadalom egyik legmélyebb válságát próbálja megértetni és ecsetelni. És ami különösen érdekes, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ma nehezebb párkapcsolatot találni, vagy azt megélni, hanem a probléma sokkal mélyebb. Az, hogy lassan elveszítjük azt a képességünket, hogy valóban találkozzunk a másik emberrel. Kapcsolatot vegyünk fel vele, és az ne felületes legyen. Kezdjük talán az alapokkal. Miért haldoklik az érosz? Vagy mit jelent egyáltalán az érosz? Nem pusztán szerelmet, vagy nemiséget, szexualitást jelent. Érosz annak a képessége, hogy kilépjünk önmagunkból. Nyitottá váljunk egy másik ember felé, és hagyjuk, hogy ez a találkozás megváltoztasson bennünket. Vagyis a szerelem vagy szeretet nem birtoklás, hanem átalakulás. Pontosabban a mai világban inkább önmagunk kifejezésére ösztönöz. Folyamatosan optimalizáljuk magunkat, teljesítünk, versenyzünk, miközben egyre kevésbé figyelünk a másik emberre. A mai világban minden az én, az ego körül forog. Ez az ego társadalom narcisztikus társadalomnak nevezhető. Nem azért, mert mindenki hiú lenne, hanem mert saját világunkból egyre kevésbé tudunk kilépni. Mintha minden kapcsolat is rólunk szólna. A másik ember sokszor már nem valódi személy, hanem visszatükrözi azt, amit önmagunkról szeretnénk látni, de torzul. Így azonban eltűnik a valódi találkozás lehetősége. A szerző ebben a könyvben sokat ír a depresszióról is. Meglepő módon ezt nem pusztán pszichológiai problémának tekinti. Szerint a depresszió annak a jele, hogy az ember bezárult önmagába. Már nincs olyan vágy vagy kapcsolat, amely kifelé fordítaná.
És itt kapcsolódik be Érosz. Szerző szerint az Érosz az a tapasztalat, amely kiragad az önmagunk körüli körforgásból. Nem mi irányítjuk, hanem ő változtat meg minket. Példaként felhoznám Lars von Trier A Melankónia című filmjét. Ez a film nem csupán egy világ végéről szóló alkotás, hanem a depresszió, a szerelem, a félelem és az emberi lét drámája. Miről szól az a történet? A film két részre oszlik. Az első rész Justinról szól. Justin egy fiatal nő, aki éppen az esküvőjét ünnepli. Minden adott lenne a boldogsághoz neki. Szerető férj, család, gazdagság, gyönyörű kastély. Mégis valami fokozatosan szétesik. Az esküvő során Justin egyre inkább képtelen részt venni a saját életében. Eltávolodik férjétől, nem tud örülni, elveszíti érdeklődését minden iránt, és végül összeomlik. A depresszió itt nem egyszerű szomorúság, hanem teljes érzelmi bénultság. Második részben Justin nővére, Claire-re kerül a hangsúly. Kiderül, hogy egy hatalmas bolygó Melankónia közeledik a föld felé. Eleinte mindenki azt reméli, hogy elhalad mellette. Később azonban világossá válik, össze fog ütközni a bolygónkkal. Érdekes fordulat következik. Claire egyre inkább pánikba esik. Justin viszont, aki korábban teljesen összeomlott, egyre nyugodtabb lesz. A világ vége közelettével, mintha megtalálná önmagát. Miért válik Justin nyugodtá? Ez a film egyik legmélyebb kérdése. Justin már korábban elvesztette azt az illúziót, hogy az élet kiszámítható, biztonságos és tökéletes. Amikor valóban bekövetkezik a katasztrófa, neki már nincs mit elvesztenie. Claire azzal szemben még ragaszkodik az otthonához, a családjához, a jövőhöz és a biztonsághoz. Ezért ő omlik össze. Justin depressziója annak a jele, hogy bezárult önmagába. A depressziós ember nem talál kapcsolatot a világgal. Elveszíti a vágyat, minden értelmetlennek tűnik. A közeledő Melankólia bolygó azonban idézőjelben nagybetűs másikként jelenik meg. Nem egyszerű égitest, hanem egy olyan esemény, amely megtöri az ember önmagába zártságát. Ezért Justin szinte kivirágzik a közelgő bolygó fényében. Érosz, vagy a szeretet nem csupán szerelem, hanem minden olyan találkozás, amely kizökkent önmagunkból. Érosz megnyit a másik felé, megtöri a narcizmust, új értelmet ad a világnak. A depresszió ennek az ellenkezője. Bezár, elszigetel, kioltja a vágyat. Érosz vagy a szeretet képes legyőzni a depressziót, mert kiragadja az embert önmagából. A depresszió nem egyszerű rossz kedv, hanem az ember egész világkapcsolatát megváltoztathatja. Az ember nem uralható teljesen. A bizonytalanságot nem lehet megszüntetni. Az ember akkor válik igazán emberré, amikor elfogadja, hogy nem minden felett rendelkezik. A modern ember biztonságra, kontrollra és önoptimalizálásra törekszik. Emiatt elveszíti a kapcsolatot a másikkal.
Pedig éppen a másik avval találkozás az, ami értelmet és új perspektívát adhat az életnek. A végső üzenet tehát nem az, hogy a világ vége felszabadító, hanem hogy az ember akkor találhat ki utat a belső bezártságából, ha képes túllépni önmagán.

0: Továbbá folytatnám egy másik történettel, és pedig Richard Wagner Tristan és Izolda történetével. A szerző szerint Tristan és Izolda története sem egyszerű szerelmi történet, hanem Érosz lényegének filozófiai példája. Mert az Érosz képes legyőzni a depressziót, a rossz kedvet, mert kiragadja az embert az önmaga zártságából. A modern depresszió nem csupán pszichológiai betegség, hanem egzisztenciális állapot. A depressziós ember elveszíti a világ iránti érdeklődését. Minden saját énje tengely körül irányul, és nem tud valóban kapcsolatban lépni a másikkal. A depresszió ezért az Érosz hiánya. Nincs olyan külső erő, amely kilendítené az embert önmaga körforgásából. Tristan és Izolda szerelme azért különleges, mert nem a boldogság vagy a birtoklás története, hanem az önfeladásé. A szerelmes itt nem önmagát akar megvalósítani, nem uralja a másikat, hanem kilép önmagából, és a másik felé fordul. Ez az önmeghaladás az, amit Érosznak nevezünk. Már Plátónnál és Freudnál is egyaránt megjelenik az a gondolat, hogy az Érosz, a szeretet, a vágy, élet felé törekvés, és a Thanatos, a halál, a pusztulás nem pusztán egymás ellentétei, hanem mélyebben összefonódnak. Az élet és a halál, a teremtés és pusztulás, a szeretet és az önfeladás gyakran ugyanannak az emberi drámának két oldala. Platón számára Érosz nem egyszerűen szerelmi érzés. A Lakoma Szimpózion című művében Diotina tanítás szerint Érosznak Érosz annak a vágynak a neve, hogy az ember részesedjen a halatlanságban. Az ember tudja, hogy halandó. Ezért különböző módokon próbálja legyőzni a halált. Gyermekeket nemz, műalkotásokat hoz létre, tudományt alkot, hőstetteket visz véghez, erényes életet él. Mindegyik mögött ugyanaz a vágy áll. Maradjon belőlem valami akkor is, amikor már nem leszek. Ezért Platónnál Érosz tulajdonképpen a halál elleni lázadás. Példa. Michelangelo megfesti a Sixtusi kápolna mennyezetét. Nem csak pénzt akar keresni. Valami olyat akar alkotni, ami túléli őt. Ez az Érosz. A halál tudata inspirálja. Ha nem volna halandó, talán nem is alkotna. Sigmund Freud a Gyönyör elven túl című művében bevezetett két alapösztön elméletet. Az első az Érosz, az életösztön, ahová tartozik a szeretet, szerelem, alkotás, együttműködés, család, kultúra, életfenntartás. Minden, ami összeköt. A másik a halál ösztön, vagyis a Thanatos. Ez nem öngyilkossági vágy csupán, hanem az a törekvés, hogy minden élő visszatérjen az élettelen állapotba. Freud szerint a két ösztön mindig együttműködik. Példa. Párkapcsolatban, igazi szeretetben mindig meghal valami. Meghal az önzés, meghal az ego, ez fájdalmas. De ebből születik meg a közösség, az élő kapcsolat. Platón szerint Érosz mindig fölfelé húz. Freud szerint ugyanakkor az emberben mindig jelen van egy lefelé húzó erő is. A két gondolat együtt itt foglalható össze, az ember egyszerre akar élni és megmaradni, ugyanakkor hajlamos arra is, hogy lerombolja önmagát vagy másokat. Ez a belső feszültség teszi tragikussá és naggyá az emberi életet. A kereszténység nem használja Freud fogalmait, de felismeri azt a tapasztalatot, hogy az élet és a halál misztériuma összetartozik. Jézus ezt így fogalmazza meg. Ha a búza szem nem hull a földbe, és el nem hal, egymaga marad. De ha elhal, sok termés hoz. János evangéliumán olvasható 12. fejezet 24. versében. Ebben az idézetben Jézus itt a halált nem az önpusztításnak véli, hanem az önátadásnak a képe. A szeretet, érosz, amely a keresztény hagyomány az önajándékozó szeretet is jelképezi, az agapé felé emeli. Csak akkor válik termékenyé, ha az ember kész lemondani önzéséről. Ezért a keresztény gondolkodásban a halál nem az élet végső ellenfele, hanem Krisztus húsvéti misztériumában való új élet kapuja lehet. Visszatérve még Tristan és Izolda történetéhöz. A történet azt példázza, hogy az igazi szerelem nem az önmegvalósítás egyik formája, hanem az én határainak meghaladása. A modern ember ezt a tapasztalatot kerüli. Biztonságra, kontrollra, önoptimalizálásra törekszik. Emiatt azonban elveszíti azt a képességet, hogy valóban találkozzon a másikkal. A depresszió ennek a bezártságnak a tünete. Míg az érosz, azaz a nyitottság, amely ismét kapcsolatba hozza az embert a világgal és a másik személlyel, illetve teremtőjével. Tristán és Izolda története tehát nem romantikus mese. Inkább annak példája, hogy az igazi szerelem nem önmegvalósítás, hanem önmeghaladás. A szerelmes nem uralni akar, hanem vállalja a kiszolgáltatottságot. Ez teljesen szembe megy a mai kultúrával, amely biztonságot, kontrollt és állandó önfejlesztést ígér. A modern ember egyre sikeresebb önmaga menedzselésében, miközben egyre kevésbé képes valóban szeretni és élni. És talán ez nem csak a szerelmi kapcsolatokról szól. Ugyanezt történik a barátságban, a közösségeinkben, sőt, a gondolkozásunkban is. Ha minden csak önmagunk megerősítéséről szól, akkor megszűnik az új, az idegen, a másik. A modern ember vajon valóban szabadabb lett? Vagy éppen a végtelen lehetőségek között veszítettük el a kapcsolatot egymással? Talán Érosz nem halt meg végleg. Inkább arra vagyunk hivatottak, hogy újra megtanuljunk figyelni a másik emberre. Elfogadni a kiszámíthatatlanságot. És vállalni azt a kockázatot is, amely nélkül nincs valódi kapcsolat. A mai műsorunkat egy imádsággal zárnám le. Urunk Jézus Krisztus, te saját képedre és hasonlatosságodra teremtettél bennünket. Testünket és lelkünket egyaránt ajándékulattad, hogy egész életünkkel téged dicsőítsünk, és egymást szeretve megmutassuk a te jelenlétedet a világban. Taníts bennünket úgy tekinteni önmagunkra, ahogyan te tekintesz ránk. Nem tárgyként, nem eszközként, hanem végtelenül szeretett személyként. Szentlélek Úristen, nyisd meg szemünket, hogy minden emberen Krisztus arcát lássuk, és minden találkozásban a szeretet új lehetőségét ismerjük fel. Amen. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottak. Ha tetszett ez a téma, hallgassanak meg legközelebb is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jelencsics Erik atya műsorát hallották.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Koncertet adtak 14. Leó tiszteletére a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében. Megkezdték az Egri vár egyik legfontosabb történelmi emlékhelyünk felújítását. Utazókiállítás érkezik Balatonfüredre július 23-án a Magyar Tudományos Akadémia alapításának emlékére. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Koncertet adtak 14. Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében, amit Albano egyházmegyéje szervezett a pápa iránti közelség és szeretet jegyében. Vincenzo Viva püspök hangsúlyozta, hogy a térség egyházának és az ott élőknek nagy örömére szolgál, hogy 14. Leó pápa a nyári heteket az egyházmegyéhez tartozó Castel Gandolfóban tölti, áll az MTI hírében. 14. Leó Ferenc pápával ellentétben évközben is gyakran használja a Vatikántól alig 50 kilométerre található pápai palotákat, és most júliusban több hetet töltött Castel Gandolfóban. A szombat este 9 órakor kezdődött koncerten a nyári rezidencia kertjében különleges műveket szólaltattak meg a kiváló zenészek. A hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének zárótételét Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedű művész, Bellini Norma című művét pedig Tomassi Golcár zongorán adta elő. Megkezdték az Egri vár felújítását. Az Egri vár állagmegóvását célzó program jelenlegi állásáról számolt be közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Hangsúlyozta, hogy az Egri vár az ország egyik legfontosabb történelmi emlékhelye, ezért minden döntést a szakemberekkel, a hatóságokkal és a minisztériummal együttműködve hoznak meg. Az önkormányzat 2024 végén állami támogatást kapott a munkák előkészítésére, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium egészített ki. Közel 2,3 milliárd forint állt rendelkezésre a vár legveszélyeztetettebb részeinek helyreállítására, az omlásveszély megszüntetésére és a történelmi emlékmű hosszú távú megőrzésére. Eddig lézerszkenneléseket, régészeti és statikai vizsgálatokat, műemléki kutatásokat, valamint a teljes tervezési és engedélyezési dokumentáció elkészítését finanszírozták. A fennmaradó összeget a munkák kivitelezésére használják. Utazókiállítás érkezik Balatonfüredre július 23-án a Magyar Tudományos Akadémia alapításának emlékére. A vándorkiállítást a Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulója alkalmából a Tuba Tudománybarát Település Mozgalom indította útjára tavaly ősszel. A tárlat az intézmény történetét, a tudományos osztályok és kutatók munkáját mutatja be installáción másfél hónapon át Balatonfüreden, írta az MTI. A mozgalom fő célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsen ki a települések és a tudományos közösség között. A kabinszerűen kialakított vándorkiállításon érintőképernyőkön bejárhatók az akadémia székházának a rejtett zugai, és interaktív projektorokon válogathatnak a látogatók a hazai tudományos kutatás szinte egészét bemutató kis videók között. Körülnézhetnek a Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Varázshatalom című kiállításán. VR szemüvegen tekinthetnek be a Csillagászati Intézet falai közé és a mai magyar agykutatás kulisszái mögé. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

Kedves hallgatóink! Mostantól az üres üvegek és palackok visszaváltásával is támogathatja a Mária Rádió fennmaradását. Olvassa be a QR kódot a Reponta automatánál, melyet a júliusi magazinhoz mellékeltünk. Amennyiben nincs még ilyen kártyája, igényelheti bármelyik elérhetőségünkön. Dobja be a palackokat és válassza a banki utalás lehetőséget, az összeg automatikusan a Mária Rádióhoz érkezik. Kérjen kártyát, ha még nincs, és támogassa a Szüzanya Rádiójának fennmaradását. Köszönöm!

0: Ívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretetszolgálat félóráját hallják.
1: Mindannyian tapasztaljuk, hogy a munkahely nem csak a kibontakozás és az alkotástere, hanem sokszor a feszültségek, félreértések és konfliktusok helyszíne is. A határidők, az elvárások és az emberi különbözőségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy időnként stresszt élünk meg, vagy nehéz helyzetekbe kerülünk egymással. A munkahelyi stressz és konfliktus szinte mindenki életében jelen van. Kérdés, hogy hogyan reagálunk rá. Sodródunk vele, vagy van egy mélyebb kapcsolódásunk? Mai vendégem dr. Tóth Tamás atya, akivel a munkahelyi stresszről és konfliktus kezelésről beszélgetünk a Szentírás fényében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Tamás atya, nagy szeretettel köszöntöm Önt a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Mindövökkiemben, nekem megtiszteltetés.
1: Mit jelent az Ön számára keresztényként jelen lenni a munkahelyen?
2: Ez nagyon érdekes kérdés, főleg ha a saját életemre tekintek, mert papként nyilvánvaló egy olyan hivatást választottam, ahol tulajdonképpen kötetlen munkaidőben dolgozom. Ez azt jelenti, hogy papként vagyok jelen életemnek minden pillanatában, és a legkülönbözőbb helyeken vagyok, az egyetemen, templomi közösségben, vagy gyóntatópapként. Nekem különösképpen is, ha úgy tetszik, hivatásbeli kötelességem kereszténységről tanulságot tenni, ami nem is olyan egyszerű ám. Főleg azért, mert tőlünk papuktól mindig egy picit többet várnak jogosan, de végül is mi is ugyanúgy emberek vagyunk, részesei a közösségnek, a társadalomnak, mint bárki más, és keresztényként kötelességünk az, hogy valamiképp azt a Krisztust tükrözzük vissza, akinek a szolgálatába szegődtünk, független attól, hogy ezt milyen hivatásban végezzük. A megkeresztelkedésünk révén és a tudatos Krisztushoz tartozásunk révén, ugye, aki gyermekkorában keresztelnek meg, ő nyilván másként ismerkedik meg a kereszténységgel, de előbb-utóbb ennek egy tudatos döntéssé kell válnia az életünkben, ha komolyan gondoljuk, akkor tulajdonképpen mi elköteleződünk azon, hogy a keresztény értékrendről teszünk tanúságot az életünkben. Na most ez azt jelenti, hogy egy adott élethelyzetben, egy adott döntéshelyzetben nekünk meg kell próbálnunk a keresztény értékrend szerint dönteni. Azt is el szoktam mondani, hogy a keresztséggel nem lettünk tökéletesek. Milyen jó lenne, ha így lenne. De nem ez a feladatunk. Tehát az igazi kihívás az az, hogy a gyengeségeinkkel, a hibáinkkal, a tévedéseinkkel együtt, azokra folyamatosan reflektálva, legyünk tanúi Jézus Krisztusnak. Na ez a mindennapi feladat.
1: Említette, hogy a döntéseiben fontos ez a keresztény hit. Van esetleg olyan szentírási rész, ami vezeti ezen az úton Önt?
2: Az egyetemen is meg szokták tőlem kérdezni, hogy melyik a kedvenc szentírási részem, vagy van-e valami, amit úgy abszolút igazságnak gondolok. Ha személyes életemre tekintek, azt kell, hogy mondjam, hogy különböző életkorokban, különböző saját személyes élethelyzeteimben mindig más és más szentírási idézet adott valamit. Ugye az ember halad előre az élettapasztalatnak az útján, akkor egyre többször rácsodálkozik a szentírási történetek igazságára. Akár Saul és Dávid története, akár a nagy hétnak a története, akár a tékozló fiú története, és egy csomó jézusi példabeszéd, amely egy adott élethelyzetben, egy adott időpillanatban meg tud érinteni. Ha így a kispapi életemtől kezdődően az ívet nézem, van egy szentírási idézet Szent Pál apostoltól, ami újra és újra visszatér az életemben. Ottlik Géza iskola határon című könyve kötelező olvasmány volt a szemináriumnak az első évében, a propedeutikum idején, És ugye ott ugye a Kőszegi Hadapról iskolához csatolva van az a jelmondat, hogy non est volentis, neque currentis, sed miserentis Dei. Egy Szent Páltól vett idézet, amit úgy szoktunk fordítani, hogy nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, egyedül a könyörülő Istené. És hogy a különböző élettapasztalatainkban, a saját törekvéseinken, a saját vágyainkon és csalódásaikon túl megtapasztalni azt, hogy tulajdonképpen Isten kezében vagyunk, na ez számomra ennek a szentírási idézetnek a nagyon fontos mondani valója.
1: A mai világban sokan túlterheltséggel küzdenek. Hogyan látja ön ezt?
2: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Illetve a kérdés nem nehéz, hanem a mindennapi életünkben ezt megtapasztalni nehéz. Én történész is vagyok, különböző korokkal foglalkozom, nyilván bizonyos történelmi helyzetek szimpatikusabbak számomra, esetleg idealizálom is őket, mert ugye ez mindig benne van, ez az emberi tényező, de azt gondolom, objektív módon is megállapítható az, hogy sokkal inkább fölpörgött az életünk az utóbbi évtizedekben, mint ahogy ezt a korábbi évszázadokban megszoktuk, vagy ahogyan arra egyébként pszichailag és fizikailag be vagyunk állítva. Szokták mondani, hogy a középkori embernek helyből volt a legkevesebb. Tehát ugye más volt a közbiztonság, mások voltak a szokások. A középkori ember a várfalak meg a városfalak mögé húzódott leginkább. Ugye ennek az emlékeit ma is csodáljuk szerte az országban és a világban, és főleg európai kultúrkörben a régi nagy várak, városok falait nézegetve. A mai embernek időből van a legkevesebb. Helyünk az van, utazgathatunk, jövünk, megyünk, de teljesen felpörgött az életünk. És érdekes módon ezt a megnyugvást, vagy ezt a célt, hogy az életünk könnyebb és egyszerűbb legyen, a technikai áttörésem hozta el. Ugye az ember írógép helyett már számítógépet használ, hogy könnyebb legyen az élete. Az ember internetet használ, e-mailezik, különböző digitális eszközöket használ, hogy könnyebb legyen az élete. De a végén mindannyian azzal szembesülünk, hogy gyakorlatilag elveszünk az információk között. Biztos nem én vagyok az egyetlen, akinek van olyan tapasztalata, lehet, hogy az én gyengeségem és hívám az egész, nem tudom, hogy mivel annyiféle inputon keresztül kapom az információkat, hogy ez most e-mail jött, melyik e-mail címen, melyik telefonos összekötetés, vagy közösségi oldal, vagy szóban, vagy telefonon, vagy milyen módon érkezett hozzám az üzenet, lehet, hogy egy fontos üzenet elveszik, mert lehet, hogy elolvastam, csak aztán a többi üzenet felülírta, és mivel több platformot kell folyamatosan kezelnem, Ezért egy idő után, mint hogyha kicsúszna a kezemből az irányítás. Sokan mondják, hogy már titkárnőknek is titkárnőkre van szükségük, tehát hogy nagyon-nagyon megnövekedett a feldolgozandó információknak az aránya is, és egyelőre egy újabb bizonytalanság az életünkben a mesterséges intelligenciának a megjelenése, amikor 14. Leó pápát pápává választották, akkor mindjárt a megválasztása után, azt hiszem a következő nap elmondta, hogy az ő névválasztásának egy nagyon fontos oka volt az, hogy ahogyan 13. Leó pápa idején, 19. század végén az ipari forradalom jelentett egy nagyon nagy kihívást az emberiség számára, egzisztenciális szempontból, úgy most ugyanezt hozza a mesterséges intelligencia. Tehát el vagyunk bizonytalansággal még ráadásul, és ez kétségtelenül azzal jár, hogy mintha az utolsó fogóckodók is kicsúsznának a kezeink közül. És ez úgy gondolom mindenképpen egy nagyon nagy stressz helyzet, egzisztenciálisan.
1: Az időhiány miatt sokan szorongunk, aggodalmaskodunk, és hogyha a Bibliát fölcsapjuk, Jézus a búcsú beszédében azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjék szívetek. Hogyan lehet ezt a mindennapokban megélni, és jól megélni?
2: Egyre többen hívják föl arra a figyelmet, hogy a boldogság faktorunk az előbb felsorolt platformok, kapcsolattípusok mennyiségétől független. De hát nyilván, ha ezt józan ésszel átgondoljuk, ez nyilvánvalóan így van. A mennyiség helyett a minőséget helyezni előtérbe. És ez egyébként ez egy nagyon nagy probléma is, mert nyilván van egy társadalmi elvárás, van egy...

0: kereszténység. Kapaszkodjunk Istenbe. Ezt kéri tőlünk Isten. Tehát, hogy úgy, sokszor úgy érezzük magunkat, minthogyha egy versenyautóban száguldanánk, és nem vagyunk bekötve. És össze-vissza dobál bennünket a sebesség, a húzat, a kanyarok, és így tovább. És Jézus arra kér bennünket, és arra hív meg bennünket, hogy legyen ő a kapaszkodónk. Ennyi. És ha ez a biztos tengely megvan az életünkben, akkor az összes többit ehhez hozzá tudjuk alakítani. Nyilván ezt mondani könnyen, mint megtenni, meg ez egy hosszú feladat, de én azt hiszem, erről szól ez a szentírási idézet most a 21. században.
1: Az ima, vagy az Istennel való kapcsolat hogyan segíthet át minket stresszes helyzeteken?
0: Sokan mondják, hogy a kommunizmusban nagyon ügyeltek arra, hogy az emberek ne legyenek csendben, ne tudjanak elcsendesedni, és lehetőség szerint se Istennel, se egymással ne tudjanak beszélni. Ha belegondolunk az ekkor épült házaknak a struktúrájára, sokszor a legkisebb helyiség a panelházakban a konyha és az ebédlő. Pedig ugye az a természetes szintere sokszor a társasági életnek. Vagy fontos volt az, hogy mindig a háttérben szóljon valami. Ezzel ma is szerintem gyakran szembesülünk, hogy a televíziónak, a rádiónak, valaminek, zenének a háttérben szólnia kell. Amikor először mentem egy lelki gyakorlatra, akkor most öt napig csendben leszel. Nyilván, aki volt a lelki gyakorlaton, tudja, hogy itt van egy párbeszéd a lelki gyakorlat vezetővel, tehát azért kinyitjuk a szánkat, meg ugye van ima, liturgia, stb. Sőt, én annak idején a papszentelésre készülve elvégeztem a 30 napos Szent Ignáci lelki gyakorlatot is. Hát azt meg végig nem tudták elképzelni, hogy az mit jelent, de életemnek egy nagy élménye volt. Ne féljünk a csendtől. A csendben tud Isten hozzánk szólni. Tehát ahhoz, hogy imádkozni tudjunk, hogy a szívünkben kicsit forgatni tudjuk azokat a gondolatokat, amiket Isten a szívünkbe ültet, ahhoz egy pici csendre van szükség. Hát én azt gondolom az ilyen személyes életemben is, azt gondolom, hogy szükség van olyan időszakokra, napszakokra is, amikor egy picit önmagunkkal vagyunk Isten jelenlétében. Ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván mindenki megtalálhatja magának a saját imamódot, hál' Istennek nagyon gazdag a katolikus egyház ebből a szempontból, de erre szükség van, és a legőszintébben mondom, hogy közel negyed százados papságom alatt igazán egyedül sohasem éreztem magam. Volt olyan időszak az életemben, amikor olyan, láttam, hogy most olyan helyzet következik, amikor lehet, hogy én nagyon egyedül maradok. És érdekes módon pont ebben az élethelyzetben, amikor egyfajta magamra hagyottságot éreztem meg, ebben a helyzetben éreztem talán legkevésbé magam egyedül, mert valahogy az isteni kegyelem ott volt velem, magam sem értem, hogy egy kicsit én is rácsodálkoztam egyébként erre, de ez az kell, hogy legyen bennem egyfajta nyitottság arra, hogy Isten meghalljam, mert hogy nyilván, mint minden kapcsolat, az Isten kapcsolat is olyan, hogy Isten jönni akar, de nekem nyitva kell lenni rá. Tehát, hogy ez is egy kölcsönösségen alapuló viszony.
1: Mit gondol, mi áll a legtöbb munkahelyi konfliktus hátterében?
0: Bennünk emberekben, bennünk van az a belénk ültetett bizonyosság, hogy nekünk igazunk van, és ezt az igazunkat nekünk mindig el is kell mondanunk. Jézus ezzel szemben, és most nem az igazságot szeretném tagadni, mert ez egy fontos dolog, ugye Jézus az út, az igazság és az élet, ő maga mondja, de Jézus ezzel szemben az utolsó vacsora után nagyon hosszan imádkozott az egységért. Ahogy egy püspök atya mondta nekem, a 8 boldogságban nincs olyan, hogy boldogok azok, akiknek igazuk van. Tehát azt gondolom, hogy a legtöbb munkai konfliktus hátterében gyakran az áll,

0: hogy mi nagyon meg vagyunk győződve a saját igazunkról, és egyébként lehet, hogy objektív módon igazunk is van, és ez minden áron keresztül akarjuk vinni. És nehezen tudjuk egységben, közösségben nézni a saját igazságunknak az értékét. Hát egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon sokat beszélünk arról, hogy az a fontos, hogy te jól érezd magad, neked jó legyen, a te akaratod érvényesüljön. Az individuumnak a fontosság az nagyon fontos így a 21. században. Nyilván ez a felvilágosodásnak egy lassan kibontakozott öröksége, és nyilván fontosak is vagyunk, de keresztény emberként az individuumot a közösségben, a kommunióban tudjuk megélni. Tehát, hogy mi egy társadalomnak a részei vagyunk. Tehát hiába verjük a mellünket, hogy én milyen fontos vagyok, nyilván fontos vagyok, de a saját individuumunk minden felett állása az legkésőbb akkor meg szokott bukni, amikor egyenlőnk kellene fölcipelnünk az emeletre egy bútort, mert az már az sem megy. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy orvos és ügyvéd, stb. Újra meg kell tanulnunk közösségben megélni önmagunkat, a saját énünket. Én azt gondolom, hogy az, hogy erről egy kicsit elfeledkeztünk, ez nagyon sok konfliktusnak a forrása. Házas emberek nagyon sokat tudnak erről mesélni, hiszen a családi élet az gyakorlatilag erről szól nap, mint nap, hogy újra tanuljuk egymást, újra megbocsátunk egymásnak, újra szeretünk egymást, és ez bizony alázat kell, türelem kell, és így tovább.
1: A megbocsájtás központi keresztény tanítás. Ugye Jézus is azt mondja, hogy hányszor bocsássunk meg, 70-szer, 7-szer. De ugye tapasztalataink alapján ez a mindennapi munkahelyi kapcsolatunkban nem olyan egyszerű. Ön hogy látja ezt?
0: Hát egyáltalán nem, mert ugye többféle kapcsolatban állunk. Egyrészt van egyfajta hierarchia nyilván egy munkahelyen belül, tehát, hogy kinek mi a dolga, ez teljesen világos, ezt a munkaszerződés leírja, és annak a mellékletei, ez általában világos. Ezt számon kell kérni, és így tovább. De ez egy része a történetnek. Ennek egy másik része az egésznek az emberi tényezője, ami független attól, hogy hierarchikusan milyen viszonyban állunk. Ugyanis Isten gyermekeként mindannyian egyenlő méltósággal bírunk. Vagyis mindannyiunkban ott van az, hogy Isten embernek teremtett bennünket, a saját képére és hasonlatosságára, hogy már az Ószövetség fogalmaz, és ez azt jelenti, hogy a másik emberben, független attól, hogy milyen szerepet tölt be az adott munkai környezetben, ezzel a tisztelettel kell beszélnem. Az aranyszabály egyébként itt is érvényes, hogy úgy bánj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. Hát ilyen szempontból az egyenlő méltóság szem előtt tartása nagyon fontos, és itt szerintem nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy ez az egyenlő méltóság, ez az egyenlőség, ez nem egyformaságot jelent. Ezt nagyon gyakran összekeverjük így a 21. században, például a férfinő kapcsolatban is. Nekünk nem egyformának kell lennünk, mert biológiailag sem vagyunk egyformák. Szentírási példával élve különbözőek a talentumaink. De mindenkinek a saját talentumairól, a saját képességeiről kell számot adnia. Tehát ne várjuk el azt egymástól, hogy mindenki ugyanolyan legyen. Sőt, azt sem kell elvárnunk, hogy mindenkivel ugyanolyan minőségű kapcsolatot tartsunk. Már Jézus az apostolaival különböző típusú kapcsolatokat ápolt. Más volt a kapcsolata Jánossal, más volt a kapcsolata Péterrel, vagy Mátéval. És különböző feladatokat is kaptak tőle a saját talentumaiknak megfelelően. Tehát egyfajta személyre szabott szeretetre van szükség, de ennek az alapja az, hogy az emberi méltóságot tiszteljük egymásban. Ehhez azért sokszor alázatra is szükség van, meg türelemre is szükség van, mert az, hogy én így próbálok a másikhoz állni, az egyáltalán nem biztos az, hogy a másik is így fog hozzám állni. És akkor meg szokták kérdezni, hogy na de. Igen, de téged azért fognak odafönt számon kérni, hogy te mit tettél. Tehát mi a saját tetteinkért, a saját döntéseinkért vagyunk felelősek, és nyilván egy emberi kapcsolatban is eljön az az idő, hogy egy picit nagyobb távolságot tarthatunk, de ez nem jelenti azt, hogy ne tisztelnénk, vagy ne tiszteljük továbbra is a másik emberben Isten képmását.
1: Hogyan lehet egy nagyobb konfliktus után újra bizalmat építeni a másikkal?
0: Azt hiszem, nagyon nehéz. Tehát aki volt igazi nehéz helyzetben, hogy amikor úgy érezte, hogy méltatlanul megalázták, méltatlanul meghurcolták, egy olyan helyzetben, ahol akár a tények nem is számítottak. Ugye ez még rosszabb, mert mi emberek szeretjük ugye a tényekhez kötni a dolgokat, de ha még tényszerű alapot se találtunk, akkor a legnehezebb az egész. Tehát nagyon nehéz. De megint ott van a Szentírásnak a példája. Hát Jézus mindig fájdalmak méltósággal teli viselését mutatta és tűzte ki számunkra itt célul. Ugye őt például egy koncepciós perben ítélték el, ahol az igazság ugyancsak nem számított semmit. És mert látta, hogy ugye az ítélet már megvan, tehát igazából számára csak egy dolog maradt, az, hogy ezt méltósággal viselje. Megtette. Akik őt elítélték, ugye a föltámadás után, ugye ismerjük a húsvéti történetet, még inkább zavarba jöttek. És ugye itt jön a bűnnek a logikája, hogy akkor ők tulajdonképpen nem helyre akarták hozni a történetet, hanem újabb bűnöket követtek el, hogy akkor lefizetik az őröket, és így tovább, csak hogy ne derüljön ki, hogy Jézus föltámadt. Holott a megtérés lehetősége akkor is megvolt a főpapok számára is. Tehát én el szoktam mondani Jontatószékben is, hogy a kereszténységben nem az a szép, hogy elesünk, hanem az, hogy mindig van lehetőségünk fölállni és tovább menni. Ennek a gyóntatószék például, a megbocsátásnak a szentsége az egy hatalmas dolog. Megbocsátás, kiengesztelődés. Most ez nem könnyű, főleg súlyosabb esetén. El szoktam mondani azt is, hogy nyilván amikor valaki nekünk fájdalmat okoz, akkor egy sebet okoz. Ha nagy fájdalmat okoz, nagy sebet okoz. Nem kell megijednünk attól, hogy a seb az fáj. A sebnek az a dolga, hogy fájjon. Tehát az, hogy valaki megbántott bennünket, ez természetes jelenség. A kérdés az, hogy mi ezzel a helyzettel mit kezdünk. Ha egy életen keresztül ezt a sebet kapargatjuk, soha nem fog begyógyulni. És attól, hogy mi egy életen keresztül haragszunk valakire, nekünk nem lesz jobb. A tovább lépésnek a lehetőségét csak akkor tudjuk megadni magunknak, ha hagyjuk, hogy a seb begyújuljon. Ehhez pedig a kapargatást abba kell hagyni. És ez minduntalan egy tudatos döntés is. Tehát, amikor én megbocsátok valakinek, lehet, hogy ez egy folyamat lesz. De ez minden esetben egy tudatos és újra megismételt döntést is kell, hogy magában hozzon. Tehát nekem el kell határoznom, hogy én meg akarok bocsátani. Ez a gyógyuláshoz kell. És ez sokszor nehéz, főleg ha a seb nehéz, ha a seb mély vagy nagy. De én azt hiszem, hogy ezt újra és újra meg kell próbálnunk, mert ez a keresztény válasz, és egyébként ez a jó válasz is, mert az előbbi példánál maradva a nagy hétnél, most Jézus elkezd vadalkozni, attól mi lett volna jobb? Rosszabb lett volna. Ha Jézus nem bocsát meg Péter apostolnak, aki ott és akkor megtagadta őt, akkor most nem járnánk a Szentpéter bazilikába az ő sírjához. Tehát a megbocsátás az egy teremtő erő, egy isteni cselekedet. Mondani nyilván könnyebb, mint megtenni, főleg, hogyha mély a seb, de ez az az út, amire Jézus nekünk példát adott.
1: És mit tehetünk olyan esetben, hogyha a másik fél nem nyitott a békességre?
0: Ezzel is szoktunk találkozni. Szerintem sokunknak volt olyan tapasztalata már, hogy valaki nagyon súlyos igazságtalanságot követett el, tehát mindannyiunknak volt ilyen tapasztalata, és oda megy hozzá az ember mosolyogva, és különböző reakciók lehetségesek. Vagy elszégyeli magát, vagy nagyon zavarba jön tőle, vagy megrántja a vállát, hogy ha, na, ez a gyengeség jele, és egyébként is, na, akkor én nyertem. Na, de a gyöngeségemben van az erőm, mondja Szent Pál apostol is. Azt hiszem, hogy Jézus esetében is az igazi tragédia az volt az őt elítélők számára, hogy Jézus nem vette fel a kesztyűt. Mert akkor legalább még azért haragudhattak volna rá, mert az egy kézzelfogható ok lett volna. Ugye erőszak erőszakot szül, figyelmeztet bennünket az új szövetség. És tulajdonképpen lezárni a történetet akkor tudjuk, ha bennünk megvan a nyitottság. A másik fél tetteiért e tekintetben nem vagyunk felelősek. Tehát, ha mi megtettük azt a gesztust, hogy megbocsátunk, hogy ő ezzel mit kezd, befogadja a szívébe, vagy nem fogadja be, az már az ő dolga. Egyébként meg kell mondanom, hogy azért ez se fekete és fehér, meg nem mindig a látszat szerint van. Nekem volt káplánkoromban egy hittanos srác az ifjúsági csoportomban, akivel nagyon sokat veszekedtünk, egy nagyon rakoncátlan csikó volt, a szabad így fogalmazni, tehát hogy időnként, mint a közösséget is így bomlasztotta volna, és én azért sokszor rendre utasítottam őt, aminek látszólag nem volt semmi foganatja. És a végén megkért, hogy legyek a bélmapja. Tehát, hogy azért ez nem egész így van, tehát mi emberek azért nagyon hajlamosak vagyunk azonnal meg látszat alapján ítélni, de hogy az ember szívében mi játszódik le, rövid vagy hosszú távon, adjunk egy kis teret az isteni gondviselésnek.
1: Mit üzenne annak, aki most éppen egy nehéz munkahelyi helyzetben van?
0: Nyilván mindannyiunk életében ott van a bizonytalanság. Még a legbiztosabbnak tűnő pozíciók is időnként egy pillanat alatt szerte tudnak foszlani. Nem véletlen figyelmeztet Jézus is, hogy nem lenne hatalmad, hogyha onnan felülről nem kaptad volna. Ugye mondja Pilátusnak, ha jól emlékszem. És ez a hatalom egy pillanat alatt szerte tud foszlani. A biztonságos egzisztenciás egy pillanat alatt szerte tud foszlani. Még a legbiztonságosabbnak tűnő is. Hát igazából nekünk olyan fogockodó pontot kell keresnünk, és úgy gondolom ez a kereszténység, amely az élet különböző bizonytalanságain átívelő módon iránymutató és fogockodó tud lenni. Én azt gondolom, hogy a nehézségeinket, és ezt tudom megint mondani könnyebb, Isten tenyerébe kell helyeznünk egyszerűen. Tehát ha Isten velünk, ellenünk szokták mondani, de aki már ért meg hullámenyeket és hullámvölgyeket, az tudja, hogy egyébként ez tényleg így van. Tehát ha a belső értékrendünk a helyén van, akkor a külső bizonytalanságok nehezebben tudnak hatni ránk. És igen, ezek gyakran lehetnek egzisztenciális bizonytalanságok is, tehát nyilván aki elveszíti a munkáját és családja van, vagy van egy ilyen valami, ami lebeg a feje fölött, nyilván annak nehéz azt mondani, hogy imádkozzál, és akkor majd kapsz 1 milliót hirtelenjében. De én azt gondolom, hogy az ember, amíg él, remél. Nem véletlen szoktuk ezt mondani. És a mi reményünk az Istenben van. Tehát, hogyha van valami, ami tud bennünket előre vinni, amiben tudunk kapaszkodni az egzisztenciális nehézségek idején is, az meg tud bennünket óvni attól, hogy beessünk egy szakadékba. Tehát nagyon sok múlik, ami akar önkön. Ezt nagyon sokszor látom az anyáknál. Egy gyermek kérnek jót akaró anyában gyakran olyan hatalmas akaraterő van. És akkor is rá tud mosolyogni a gyermekére, amikor épp az utolsó dolgát adja oda neki, és a gyerek ezt még akkor föl se fogja. Tehát ez óriási energiák vannak az emberben. Isten adta energiák. És ha ezekkel tudunk jól élni, akkor azt hiszem, hogy jó úton vagyunk.
1: Mi az az egy szentírási gondolat, amit jó lenne minden nap magunkkal vinni?
0: Én azt hiszem, minden élethelyzetet tudunk saját szentírási gondolatot találni. Én magam is hol ezt, hol azt találom. Szokták kérdezni tőlem például azt is, hogy hogyan olvassák a szentírást. Egyetemisták kérdezik tőlem, amikor így hitről beszélgetünk, és akkor mindig szoktam ajánlani a napi evangéliumot, ugye, ami a katolikus egyház perikópáit követi, ahhoz van kis elmélkedés is, és akkor minden nap tudunk egy kis útravalót találni az adott naphoz. Szerintem ez nagyon hasznos. Ha egyetlen egy idézetet kellene kapaszkodóul adni, akkor tulajdonképpen János apostol azt mondja, hogy Isten a szeretet. És ha azt mondjuk, hogy Isten a szeretet, ezzel mindent elmondtunk. A főparancs ennek a szeretet fogalomnak a kibontása. A 10 parancs meg ennek a továbbbontása. Jó, egy kicsit ókori módon van megfogalmazva, hogy ne ölj mondjuk, ugye a mai ember ezektől a tiltásoktól kicsit óvakodik, nyilván meg lehetne ezt úgy is fogalmazni, hogy tiszteld az életet, így már azért egész másként hangozna, de ugyanerről van szó. Tehát a szeretet az egymás méltóságának a tiszteletben tartása. Tehát ha ezt a szeretet parancsot, meg ezt a fogalmat, hogy Isten a szeretet, János első levele, szemünk előtt tartjuk, az úgy gondolom, hogy a mindennapi konfliktusainkat is meg tudja könnyíteni. Meg azt is, hogyha elhibáztuk, akkor legyen bennünk bátorság bocsánatot kérni, akkor is, ha tudjuk, hogy egyébként nekünk van igazunk, amely még amúgy objektív igaz is lehet. Tehát, hogy Isten a szeretet. És a szeretet nem méricskél, a szeretet az nem keresi a magáét, a szeretet azt szeretné, hogyha ki tudná áradni. És ehhez kell. Tehát úgy az ember nem tud szeretni, hogy egyedül van. Ez a szeretet definíció ellen van. Egyébként ez a Szent Háromságnak is a lényege. Isten a szeretet. Ha ezt szemünk előtt tartjuk, az a mindennapi döntéseinket, kicsiket és nagyokat meg határozhatja. Nyilván nem sikerül mindig jól szeretnünk, de ezt is lehet tanulni. Lehet bátorság.
1: Kedves Tamás, hogyha köszönöm, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat, és segített közelebb kerülni ahhoz, hogyan lehet a mindennapi munkahelyi helyzeteket hitünk fényében szemlélni és megélni. Talán mindannyian viszünk magunkkal ebből a beszélgetésből egy-egy gondolatot, egy új nézőpontot, vagy akár egy konkrét lépést, amit a saját életünkben is megpróbálhatunk megvalósítani. A jó Isten áldását kérjük a munkájára és a szolgálatára. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ha tetszett az adásunk, kövessenek minket a Katolikus Szeretet Szolgálat és a Szakmamező Facebook oldalain, valamint a Katolikus Szeretet Szolgálat YouTube csatornáján, ahol folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket. Tartsanak velünk legközelebb is!
2: Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretet Szolgálat

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.

0: Milyen jó az Isten az igaz szívűekhez! Milyen jó az Isten az igazakhoz, az Úr azokhoz, akiknek a szíve tiszta. Lábam mégis majdnem megtántorodott. Kis híja volt, hogy el nem buktam. Mert felháborodtam a hetvenkedők miatt, amikor láttam a bűnösök jó sorát. Nem éri őket semmi szenvedés, egészséges és erővel teli a testük. A halandók bajait nem ismerik. Nem veri őket bal sors, mint másokat. Ezért nyakláncként hordják a gőgöt, és köntös rajtuk az erőszak. Mint a zsír csöpög belőlük a gonoszság. Magasra tör szívük álnoksága. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek döjfösen. Káromló szavuk az eget sem kiméli. Nyelvükkel beszennyezik a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón issza szavaikat, mint a vizet. Azt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a fölségesnek? Lám, ilyenek a bűnösök. Vagyonukat gyarapítják, és élnek háborítatlanul. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Milyen jó az Isten az igaz szívűekhez! A bűnösök nevetés helyett gyászolni fognak. Örömük szomorúsággá változik. Így szóltam, hát hiába őrzöm tisztán szívemet, és hiába mosom kezemet ártatlanságban, hiszen egész nap rajtam csattan az ostor. Fenyítés a részem már kora reggel. Hogyha azt mondanám, úgy beszélek, mint ők, árulója lennék gyermekeidnek. Töprengtem, hogy meg tudjam fejteni. Sokat gyötrődtem miatta. Végül Isten szentélyébe tértem, és ott megértettem, hogy mi lesz a végük. Mert valójában csuszamlós útra állítottad, a pusztulásba taszítod őket. Utoléri őket a romlás, elvesznek hirtelen, oda lesznek az iszonyattól. Ébredő ember álma, Uram, semmibe foszlik képük előtted, ha fölkelsz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A bűnösök nevetés helyett gyászolni fognak, örömük szomorúsággá változik. Elpusztul, aki téged elhagy, nekem azonban jó az Istennel lennem. Amikor szívem kesergett, és bensőmet marta a bánat, ostoba voltam és tudatlan, mint oktalan állat álltam előtted. Mindig veled akarok maradni, hiszen megfogtad jobbomat. Szándékod szerint vezérelsz engem, és végül is befogadsz a dicsőségbe. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, és ha veled vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. Bár elenyészik a szívem, a testem, szívem Istene és örök része mindig az Isten. Mert íme elpusztul, aki téged elhagy. Elveszíted mind, aki hűségét megszegi. Nekem azonban jó az Istennel lennem, és az Úristenbe helyeznem bizakodásom. Hirdetni akarom minden művedet, Sion városának népe előtt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Elpusztul, aki téged elhagy, nekem azonban jó az Istennel lennem. Mi édes ínyemnek mindegyik szavad, Uram, számnak édesebb a méznél.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, ebben bízva készültem már korábban hozzátok, hogy másodszor is osztályrészetekül jusson a kegyelem. Tőletek akartam átmenni Macedóniába, és Macedóniából ismét vissza akartam térni hozzátok, hogy ti kísérjetek le Júdeába. Talán könnyelmű voltam, hogy ezt terveztem? Vagy nálam a tervek csupán földi szándékból születnek, és nekem az igen és a nem mindegy? Isten a tanunk, hogy szavainkban, amelyeket hozzátok intéztünk, nem mindegy az igen és a nem. Az Isten fia, Jézus Krisztus ugyanis, akit mi, én, Szilvánusz és Timóteus köztetek hirdettünk, nem volt igen is, meg nem is, hanem az igen valósult meg benne. Isten valamennyi ígérete igenné vált benne. Ezért hangzik föl általa ajkunkon az ámen Isten dicsőségére. Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. Istent hívom tanul magam mellett. Csak azért nem mentem el eddig Korintusba, hogy kíméljelek titeket. Nem mintha uralkodni akarnánk rajtatok hiteteken keresztül. Nem, inkább örömötökben szeretnénk közreműködni. A hitetek ugyanis szilárd. Föltettem magamban, hogy nem szomorúságomban megyek ismét hozzátok. Ha ugyanis elszomorítlak titeket, ki fog engem fölvidítani? Csak az, akit elszomorítottam. Azért írtam nektek levelet is, hogy amikor megérkezem, ne okozzanak szomorúságot azok, akiknek örülnöm kellene. Hiszen föltételezem rólatok, hogy az én örömöm a ti örömötök is, mindnyájatoké. Szorongó szívvel, nagy aggodalmak és sűrű könnyek közt írtam, nem azért, hogy szomorúságot okozzak nektek, hanem hogy lássátok, irántatok való szeretetem mennyire szívből jön. Ha valaki szomorúságot okozott nekem, nem annyira nekem okozta, hanem hogy ne túlozzak bizonyos fokig mindnyájatoknak. De elég neki a büntetés, amellyel a többség sújtotta. Ti inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, nehogy nagy szomorúságában kétségbe essék. Arra kérlek benneteket, tanúsítsatok iránt a szeretetet, írni is azért írtam, hogy próbára tegyelek benneteket, és lássam, mindenben engedelmeskedtek-e. Akinek ti megbocsáttok, annak én is. Krisztus színe előtt már meg is bocsátottam neki kedvetekért, ha egyáltalán volt még mit megbocsátanom. Másként megejtene a sátán, hiszen ismerjük szándékait. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Isten, aki minket megerősít és fölken Krisztusban, pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. Az Úr, ami Istenünk, szövetséget kötött velünk, szemtől szembe beszélt hozzánk, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket.
2: Olvasmány Antiohiai Szent Ignác püspök és vértanúnak a magnéziaiakhoz írt leveléből. Az előbb említett személyekben megismertem és megszerettem a hitben egész közösségeiket. Azért búzítalak benneteket, iparkodjatok mindent Isten akaratával, összhangban cselekedni. Tehát a püspök áll az élen, mint Isten helyettese. A presbiterek az apostolok testületét helyettesítik, a nekem kedves diakonusokra pedig Jézus Krisztus szolgálata van bízva, aki öröktől fogva az atyánál volt, és a végső időkben megjelent közöttünk. Mindnyájan, akik elfogadtátok az Isten akarata szerinti életet, kölcsönös tisztelettel legyetek egymás iránt. Ne test szerint tekintsétek embertársaitokat, hanem mindig Jézus Krisztusban szeressétek egymást. Ne legyen semmi köztetek, ami elszakíthatna egymástól, hanem legyetek egységben püspökötökkel és az előjárókkal, hogy bennetek felragyogjon a halhatatlan életképe, és az meg is mutatkozzék életetekben. Mint ahogy az Úr Krisztus, aki az Atyával egységben van, az Atya nélkül semmit sem cselekedett. Sem önmaga, sem apostolait által, ugyanígy ti sejtegyetek semmit a püspök és a presbiterek nélkül. Ne is próbáljátok azt helyesnek feltüntetni, amit különváltan tesztek, hanem gyülekezetetekben közös legyen az imádság, közös a könyörgés. Egy a lélek, egy a remény a szeretetben, szent örömben, mert egy a Jézus Krisztus, akinél nagyobb senki sincs. Mint Isten egyetlen templomához, mint egyetlen oltárhoz jöjjetek mindnyájan az egy Jézus Krisztushoz, aki az egy atyától jött, nála volt és hozzátért vissza. Idegen tanok, régi, haszontalan mesék meg ne tévesztenek titeket. Ha még mindig az Ószövetség szerint él valaki, ezzel azt vallaná, hogy a kegyelem még nem jött el. A szent proféták Jézus Krisztus példája szerint éltek, ezért volt üldöztetésben részük. Az Úr kegyelmének ihletésével győzték meg a hitetleneket arról, hogy egy az Isten, aki kinyilatkoztatta magát fia Jézus Krisztus által. Ő az atya örök csendjéből kilépő ige, aki mindenben kedvében járt küldőjének. Azok tehát, akik régi törvény szerint éltek, de megtértek az új reményre, már ne a szombatot üljék meg, hanem az Úr napját, a vasárnapot. Ezen a napon kezdtünk el részesedni Krisztus életében és halálában. Ezt a misztériumot néhányan ugyan tagadják, de mi éppen ezáltal nyertük el a hitet, és ezért vagyunk rajta, hogy egyedüli mesterünknek, Jézus Krisztusnak legyünk tanítványai. Hogy is élhetnénk nélküle, amikor a proféták is, akik csak lélekben lehettek az ő tanítványai, őt várták, mint tanítómestert. Ezért jött el a világra, és támasztotta fel őket a halálból ő, akire igaz élettel várakoztak. Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást, az Úrnak szolgáltok. Mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.

Dicsőségünket szerzi meg. E fénytől mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk.

0: Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram. Rendelkezései csodálatosak, ezért figyel azokra a lelkem. Ragyogva világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket. Reménykedve nyitom fel ajkam, parancsolataid után epedek. Részvéttel hajolj felém, és könyörülj rajtam, ahogy szoktál azokon, akik nevedet tisztelik. Rendezd lépteimet törvényed szerint, a gonosz ne uralkodjék rajtam. Rágalmazóim kínzásától válts meg, hogy parancsaidat megtarthassam. Ragyogtasd szolgád fölé arcodat, taníts meg rendelkezéseidre. Riadtan sírok, patakzik a könnye szememből, mert törvényeidet nem tartják meg. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram. Egy a törvényhozó és a bíró. Ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött? Isten ott áll az isteni tanácsban, ítéletet tart az istenek körében. Meddig ítélkeztek még hamisan? Meddig pártoljátok a bűnösöket? Védjétek meg a szegény és az árva jogát, ítéljétek meg igazát az elnyomottnak és a nyomorultnak. Szabadítsátok meg a szűkölködőt, mentsétek ki a szegényt a gonosz hatalmából. Ők azonban balgák és oktalanok, sötétben botorkálnak, alapjaiban inog az egész föld. Azt mondtam, istenek vagytok, a magasságbeli fiai vagytok mindnyájan. Meghaltok mégis, mint a közemberek, és elhultok, mint bármelyik főember. Kelj föl, Istenünk, ítéld meg a földet, hiszen minden nemzet a te örökséged. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Egy a törvényhozó és a bíró. Ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött?
1: Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Ments meg, Uram, a hazug ajkaktól, és az álnok nyelvtől. Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te álnok nyelv? Arcosoknak hegyes nyilait, perzselő parás tűzét. Ó, jaj, nekem idegen földön bujdosom, pusztai nép sátraiban lakom. Régóta lakom már azokkal együtt, akik a békét gyűlölik. Békességről beszélek én, ők meg harcot akarnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben,

0: Istenünk jóságos vagy és hűséges, türelemmel és irgalommal kormányzod a mindenséget. Téged megismerni tökéletes igazság, és hatalmadról tudni az a teljes igazság, a halhatatlanság gyökere. Uram Istenem, irgalmas vagy és jóságos, hosszantűrő, könyörülő és hűséges. Könyörögjünk. Istenünk, te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője, te osztod be köteles szolgálatunkat, és te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a napterhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Fáj Ferenc a mai nap költője. Ő ugyanis június 20-án született 1921-ben Pécelen, aztán 1981-ben Torontóban halt meg. Az emigráns magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, sőt, Márai Sándor szerint a legnagyobb, Határgyőző is mirtatta őt. Egy kicsi részlettel, a Próbatétel nevű versének a részletével ajánlom a hallgatói család figyelmébe Fáj Ferenc művészetét. Úgy élj, mint ez az almaág, villámsújtottan, féreg etten, de bátran. Látod, meg se rezzen kezén az öt fehér virág. Igazítsd dalra hát a szád, s takargasd védő énekeddel. Fáj Ferenc, az emigráns magyar irodalom egyik legnagyobb költője. Június 20-án született. Fáj Ferenc, rabság. Magadra vess, ha úgy élsz, mint a rab, a kővédermet álmo ketrecében, hol üszkös karmod meghasad, s gubancos szőröd lombja zeng a szélben. Fogára tűz az éj, és folyt a nap, s amíg szemedben fészket rak a szégyen, te ott rágódsz a porban egy falat, gyerek vetette, emberi beszéden. Magadra vess, ha úgy élsz, mint a rab, s nem látsz tovább az ember szabta résen. Vess bukfencet, hogy minden szenvedésen s halálon át is ámíthasd magad, hogy így vagy boldog, a rácsokkal szabad, csöbb dolgait közt. Isten is megértsen. Rabság Fáj Ferenctől.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: A csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál időkapszulák kerültek elő. Idén is közös hálaadó szentmisére hívják a jubiláns házaspárokat a győri székesegyházban. 100 éves a pécsi Pintérkert arborétum. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál a jobboldali torony gömbjében 1940-ben és 1941-ben elhelyezett két gyógyszeres üvegben talált időkapszulát július 13-án három szakember bontotta fel a helyi ferences közösség és a restaurálást végző KFT képviselőinek jelenlétében. Az egyik levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a kegytemplom felújításának támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít. A dokumentum restaurálását követően várhatóan további részletek is olvashatóvá válnak. Az 1941. november 24-én keltezett levél szövegét, melyet a romkat.ról is közöl, Albert Leander csíksomlyói házfőnök olvasta fel. A dokumentumokat restaurálás után várhatóan augusztusban a kegytemplomban kiállítják, valamint a ferences közösség megfogalmazott üzenetét is, melyet az utókor számára helyeznek el az új időkapszulában. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét szeptember 5-én szombaton tartják a győri Nagyboldogasszony székesegyházban azok számára, akik idén ünneplik szentségi házasságkötésük 5-70. Évfordulóját. Regisztrálni augusztus 10-ig lehet a plébániákon, tudatta az egyházmegye. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét az előző évekhez hasonlóan idén is két csoportban rendezik meg. A 10 órakor kezdődő szentmisében az 5-35. Házassági évfordulójukat ünneplők, a 15 órakor kezdődő szentmisében a 40-70. Házassági évfordulójukat ünneplők adnak hálát. Akik idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat szállítják, felhajthatnak gépjárművel a Káptalan dombra, de parkolási lehetőség csak korlátozottan áll rendelkezésre. Ülőhelyet és emléklapot kizárólag a határidőig regisztrált házaspárok számára tudnak garantálni. 100 éves a Pécsi Pintérkert Arborétum. A kert alapítója Pintér János, pécsi banktisztviselő, 100 évvel ezelőtt indult növénytelepítési munkásságával olyan gyűjteményes kertet hozott létre a Mecsek déli lejtőin, amely a mai napig meghatározó kultúrtörténeti helyszíne a városnak, és hosszú ideje segíti a helyi természetvédelmi oktatást, közölte a fenntartó Dunadráva Nemzeti Park igazgatósága. Augusztus 7-én szakvezetéses séta keretében a különleges örökzöldek, gyümölcsfák, díszfák világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők, míg augusztus 13-án az óvodás korosztály számára tartanak különleges foglalkozást, amelyen a gyerekek szimatolva, tapogatva ismerhetik meg a növényeket. A kert illatösvényét is bejárhatják, és a tavakban élő aranyhalakat is megfigyelhetik. A szakvezetéses programok egy része előzetes bejelentkezéshez kötött. Bővebb tájékoztatás olvasható a www.ddnp.hu oldalon. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 20-án hétfőn. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér, az örvendetes rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor. Örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor. Megváltottalak, Stenbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor. Szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor. Jászol és kereszt, Székely János püspökatya elmélkedése, 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával, 14 órakor. Jó hírek, Hírmagazin, 14 óra 15 perckor. Napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor. Ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor. Irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor. Rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor. Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor. Átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, hazafelé Torony iránt, a Görög Katolikus Egyház műsora, 16 óra 35 perckor, Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja, 18 órakor, Igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, Zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, aktuális, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor, férfi sátor, 20 óra 16 perckor, magasztallak Uram, Ágostné, Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor, Hitünk és életünk, Görög katolikus atyák hittanórája, 22 órakor, Életige, a Fogoláré mozgalom havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése, 23 óra 20 perckor, Zsolozsma, befejező ima óra, 23 óra 40 perckor, óránként 7 perc

0: sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió.
2: Béke. És minden dolgok mélyén béke él, és minden tájak éjén csend lakik. S a végtelenség összhangot zenél, s örök valók csupán mély álmaink. És minden bánat lassan béke lesz. És mindenik gyötrődés győzelem. S a kínok kínja, mely vérig sebez, segít túllátni a szűk életen. Testvéreim, a boldogság örök. S e tájon mind elmúló, ami jó, s az élet, a szép nagy processzió, mely indul örvény és síkok fölött, az égi táj felé tart csendesen. S egy stációja van, a végtelen. Juhász Gyula, béke.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Augusztusban izgalmas programsorozattal készül a Café Francesco csapata. Kávéházi szabad egyetemként augusztus 24-től 29-éig. Augusztus 24-én hétfőn Török Csaba atya előadását hallhatjuk 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia címmel. Augusztus 25-én kedden dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tart előadást Keresztény Európa válsága és jövője címen. Augusztus 26-án szerdán Hit és pszichológia, önbizalom és bizalom, Istenben és emberekben címmel ad elő Széles Anna, keresztény pszichológus. Augusztus 27-én csütörtökön Martos Levente Balázs püspök és Marti Zoltán beszélgetnek arról, hogy jól kommunikál az egyház. Augusztus 28-án pénteken dr. Darabos Ádám és Jancsó András beszélgetését hallgathatjuk meg Kereszténység és politika címmel. Augusztus 29-én szombaton könyvbemutatóval zárul a programsorozat Karmelita lelkiség a világban. Muraközi Nóra és Kovács Emese ismertetik Boldog Marie Eugène, Sarutlan Karmelita szerzetes, akiben a Szeretet lelke lakást vett című művét. Az előadások hétközben 19 órakor kezdődnek, szombaton 16 órakor. A korábbi felvételek is visszanézhetőek a YouTube csatornán. Szent Mise a Bízd rá magad segítő közösségért, és mindazokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Időpont minden hónap utolsó vasárnapja, 18 órakor. Helyszíne Budapest, Budapest Lágymányosi Szent Adalbert plébánia, 11. kerület, Etele út 3 szám alatt. Imádkozzunk együtt egymásért. 2026. április 26-ától kezdődően minden hónap utolsó vasárnapján Szentmisére hívnak 18 órától. A Szentmisét Kelemen László atya mutatja be a Bízd rá magad segítői közösségért, valamint azokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Hisznek abban, hogy a szolgálat nem csak cselekvés, hanem imádság is, és hogy mindaz, amit a kísérés, a beszélgetések egymáshoz hordozása során végeznek, Isten jelenlétében válik teljessé. Ez az alkalom lehetőség közösségük megerősítésére, hálaadásra és megújulásra is. Bekapcsolódni lehet személyesen, vagy ha úgy nem lehetséges, egy értük mondott imával.
3: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindenekké!
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós imacsoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza, melyet felajánlunk önkéntes beteg imatársaink gyógyulásáért, Erzsébetért, Jutkáért, Anikóért és Rózsikáért, valamint az egyéni imaszándékokra. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
3: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által.
3: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
3: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szemszűz, a Szentlélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözl légy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiút szűz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Isten akarata legyen mindig az első helyen életünkben. Teljes erővel törekedjünk ennek teljesítésére. Mondjam én is Máriával, íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Uram, növeld bennem a teljesen neked szenteltséget, az alázatot, a tisztaságot, a rejtett élet utáni vágyat, hogy felismerjem Mária életéből a csönd szakrális valóság, amelyben Istennel találkozhatom.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogadtál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogadtál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Én is, mint Mária, szeretnék másokat szolgálni. Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömet hozhassak mások életébe.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
3: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit Te szent szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. A szerelem, a család és a gyermek Isten ajándéka és nem emberi teljesítmény. Uram Jézus, add, hogy családjaink lélekben sokszor időzzenek együtt, betlehemi jászladnál, szívják magukba a szent család példáját, annak egyszerűségét, alázatát, szegénységét, az egymás iránti szeretetet és bizalmat, az isteni gondviselésre való teljes ráhagyatkozást, békét és szeretetet. Jézus szereti a szegényeket, a tiszta szívűeket, de nem utasítja el a bölcseket sem. Ők szellemi életünk gazdagítói, kincseik az Úr kincstárából valók. Ezért szereti a bölcsek hódolatát. A tudomány kincseit állítsam én is az ő szolgálatába, és fordítsam a lelkek javára.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit Te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, magasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
3: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szemszűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli gyermekét, amint világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom és a bárány. Köszönöm Jézus, hogy nem hiába várakozom reád, mert te vagy a bizonyosság a hitemnek és reményemnek. Köszönöm, hogy sötétségeimet előzi világosságot, mert te magad vagy a világosság és a fény. Köszönöm Mária, hogy anyaságomban velem vagy, és kíséred gyermekeim életét.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafele indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Életem középpontjában Isten legyen mindig, minden egyes napon. Mária, segíts, hogy figyelmes lélekkel hallgassam Jézus tanítását, és ahogyan te, szívembe én is megőrizzem az Úr szavait. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is? Nem csoda, hiszen eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messzire kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévelygő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
3: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
8: Könyörögjünk.
7: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménybe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő Szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anya szentegyház javáért, az igaz keresztény híd gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel, a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
3: Amen.
7: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
3: Amen.
7: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
3: Dicsőség minden.

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. Folytatódik az akolitus képzés, a Pécsi Egyházmegye nők jelentkezését is várja. Megkezdték az Egrivár egyik legfontosabb történelmi emlékhelyünk felújítását. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Az esztergomi keresztény múzeum július 17-én a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros prímás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahová Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegyei hivatal irodaigazgatóhelyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. A múzeum igazgatója Koncsek Ildikó és munkatársai fogadták a bíborost és kíséretét. Bemutatták nekik az intézmény megújult tereit és kiállításait. Hálásan köszönték a bíboros megtisztelő látogatását, aki érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, mely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
3: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából és Judea határába ment a Jordánon túlra. Nagy tömeg kísérte, s ő meggyógyította betegeiket. Akkor odaléptek hozzá a farizeusok, hogy próbára tegyék. Megkérdezték, szabad-e a férfinak bármi okból elbocsátani a feleségét? Ő így felelt. Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és azt mondta, a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő testben egy lesz. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. De azok erősködtek. Miért parancsolta hát Mózes a vállólevéllel történő elbocsátást? Ő kijelentette. Mózes kemény szívűségetek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, kivéve ha törvénytelen élettársa, és mást veszel, házasságtörést követel. Aki pedig elbocsátott nőt veszel, szintén házasságot tör. Erre a tanítványok megjegyezték. Ha így áll a dolog férj és feleség között, nem érdemes megházasodni. Ő így válaszolt. Nem mindenki tudja

0: mert ilyeneké a mennyek országa. Azzal rájuk tette kezét, és tovább indult. Később odalépett hozzá valaki, és megkérdezte. Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Mit kérdez engem a jóról? Válaszolta. Egy a jó, az Isten. Ezért, ha el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Ő tovább kérdezte. Melyeket? Jézus felsorolta. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette. Ezt mind megtartottam, fiatalkorom óta. Mit kell még tennem? Jézus így felelt. Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amit van, és árát oszd szét a szegények közt. Így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig tanítványaihoz fordult. Bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Ismét mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak Isten országába jutni. Ennek hallatára a tanítványok megdöbbenve kérdezték. Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt. Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Akkor Péter vette át a szót. Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse fölött. S mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, feleségét, gyermekeit vagy földjét, száz annyit kap, és örökségül kapja az örök életet. Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 20-a. Eljön minden ember. Izajásnál olvassuk ezt a 66. fejezet 23. versében. Eljön minden ember. Ez a rész Izajás próféta könyvének az összegzése. A próféta feleleveníti a büntetés, a fogság okát. Isten megbüntette hűtlen népét, akik a sokszori figyelmeztetés ellenére sem fordultak urukhoz. Isten ítéletében mégis szeretet rejtőzött, mert a büntetésben is nevelte, érlelte népének a hitét. Nagy tanulság ez. Ha megbüntet is, nem vet el az Úr. Isten kezdettől fogva ígérte övéinek a szabadulást. Ígérte szenvedő szolgájában a szabadulást, aki Jézus Krisztusban el is jött közénk. De jó, hogy mi a beteljesedett ígéret gyermekei vagyunk. Izajás hangsúlyozta, hogy minden nép fiai közül lesznek, akik meghallják az örömhírt. Isten szeretete egyetemes, azaz minden nép fiára kiterjed. Izajás az Ószövetség evangelistája. És felvillan a jövő is. Eljön majd egy békekorszak. Mert ebben a világban új eget és földet teremtett az Isten. Ám ez még a halál korszaka. Aztán egyszer eljön a teljesen új világ, ahol nem diadalmaskodik többé a halál, és mindenki leborul az Úr előtt. Lesznek majd olyanok, akiknek ez a felismerés és leborulás már késő lesz, mert hűtlenségüket nem lehet többé jóvá tenni. Vagy tegyem fel ezt kérdésként, hogy lesznek olyanok, akiknek ez a felismerés késő lesz, mert hűtlenségüket nem lehet többé jóvá tenni? Erre az utolsó kérdése, a végső választ hagyjuk meg az Úrnak. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: A szívünkkel kezdjük az imádságot. Szerencsére a keresztségünk napja óta szívünk a szüntelen imádság állapotában van. Mert még ha nem is tudjuk, a Szentlélek, aki kiárad belénk, amikor életünk beoltatott Krisztus életébe, tehát a Szentlélek gyengéden birtokba vette a szívünket. Ő a fáradhatatlan szerzője a már csendesen felszálló imáknak, és erről Szent Péter írt. Azt mondja, gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal. S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata. Mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Az imába való minden bevezetésnek csak az lehet a célja, hogy segítse tudatosítanunk ezt a bennünk működő életerőt, hogy megízleltesse velünk ezt a kapott ajándékot, amelyet felelősen és benne részesedni akarva fel kell vállalnunk. Krisztus emberségünk testében való eljövetele visszaadta azt a reményt, hogy ezen a helyen soha senkinek sem kell többé azt éreznie, hogy bűntudat marcangolja. Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk. És így nyugtatjuk meg szín előtt a szívünket. Ha szívünk vádol minket valamivel, Isten fölött áll a szívünknek. Ő mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Ezt olvassuk az első János levélben. A legnagyobb erőfeszítés az imádságban, miután Isten az ember iránti radikális szeretetként nyilatkoztatta ki magát, már nem abban áll, hogy felemelkedjünk valamilyen magas és eszményi szintre, hogy találkozhassunk vele, hanem annak elfogadásában van az imádság legnagyobb erőfeszítése, hogy mindig arról a valós pontról induljunk el és legyünk, ahol életünk éppen van. A törvény egyik tanítása, amelyet Jézus többször megismételt, így szól. Szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, lelkedből és teljes erődből. A szöveg egy másik lehetséges fordítása szerint a parancsolat azonban így hangzik. Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedben, teljes lelkedben és teljes erődben. Ez a finom különbség új jelentést ad. Az Istennel való szeretet kapcsolat, amely az imádság által is mélyül, csak akkor adatik meg, ha egész szívünk tiszta, és feléje fordul. Ellentmondásaival és árnyékaival együtt is a szív az egyetlen lehetséges meghittér közöttünk és Isten között. Ha megengedhetnénk magunknak egy talán kicsi merész képet, akkor a szívet úgy határozhatnánk meg, mint azt a lényünk mélyén elhelyezett padot, amelyre mindig leülhetünk, hogy felfedezzük magunk mellett egy olyan Isten láthatatlan és tiszteletteljes jelenlétét, aki sosincs távol, sohasem idegen életünk misztériumától. Ebben biztosak vagyunk, miután Krisztus keresztjében Isten megmutatta azt nekünk, hogy sötétségünk sohasem homályosíthatja el a tiszteletnek és az irgalomnak azt a fényét, amelyet ő gyújtott meg bennünk.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Június 20-án Fáj Ferencet idézzük a mai költő sorozatban, a mai nap költője sorozatban, aki Pécelen született 1921. június 20-án. Micsoda sors! Polgári értelmiségi családból jön. Édesapja tanító és irodalmár, édesanyja festőművész. Pécelen, ahol felnő, ott keveredik már a város közelsége és a falunak a hagyománya, de már nem egy tiszta falukép az, amit magában Pécelről őriz. Azt írja magáról, hogy ez a Pécel, ahol születtem, 20 kilométer és por takarta el előlünk Pestet. Itt már kizökkent a falusi voltából ez a kisváros vagy falu, mert a nagyváros kizökkentette. És nemzedéki és megélhetési konfliktusok sora kísérte azt, amit látott gyerekkorában. És az életritmusát nem a földművelő munka szabta meg. Az emberek csak akkor jártak már haza, amikor pihent a ganz és a dréher, írta ő, és ilyenkor éles, rossz szavak vitáztak földjéhez ragadt apjuk félholdas istenével. Falusi gyerekként nőtt fel, és ide valamiképpen mindig visszatér a gyerekkorába a verseiben, de egyre halványul ez a gyerekkor. Hazavágyó verseiben Pécel, mint a falu elevenül meg a mezők, mesdjék, jegenyék, templom, Golgota, és ahol egy kis zsidó üzletecskében ismer fel valami szépségekre, édes csodákra. Micsoda sors! Evangélikus, az iskoláit helyben végzi, aztán Aszódon, aztán a Ludovikára kerül, ahonnan Jutasra, Veszprém mellé kerül az altisztképzőbe, és altisztképző lesz. A háborúban fiatalon vesz részt, 23-24 éves, amerikai fogságba kerül, évek múlva kerül haza. Ugyan kap egy ideig munkát, de 47-ben letartóztatják. Az ávó úgy agyonveri, hogy rabkórházba kerül. Szerencsére, onnan meg tud szökni, és azon elhagyja az országot. Micsoda sors! És hiába kerül Olaszországból, aztán Kanadába, nagyon nehezen talál ott magának életteret. Fizikai munkás, dohánytörő, bányász, erdőírtó, favágó, meg is örökíti egyik versében a hontalan favágó dalában az érzését. Oly végtelen volt minden, és én, a véges kis porszemember, mint egy szórt hahó, társat keresve ballagtam, s szegényes ruhámra bundát pergetett a hó. Repült pihésen, simogatva, könnyen, arcomra szállt és víz lett, mint a könnyem. Első versei a római katolikus szemlében és a vigíliában jelentek meg. Aztán felfigyelt rá a határon túli magyar irodalom néhány nagyja. Határ Győző írt előszót a verses kötetéhez, nem csak, hogy kiemelte tehetségét, ihletettségét és ihletőségét, hanem páratlanságát. Azt írta róla, hogy végülis hasonlítani nem lehet, mert hogy nincsen párja. Fájnak a művészete a Téboly századának az elemi erejű sikoltása. Egy gyökértelenné tett, kívülről és belülről is üldözött ember küzdelme önmagával, a sorscsapásaikkal, a sorscsapásaival, és aki ezek alatt a nagyon nehéz és elviselhetetlen terhek alatt kővé keményedik. Ezt írja az utolsó szó jogán című versében, aminek egy részletet idézem. Uram, elég a harcból. A népe méhes és sovány. A fegyverünk, mit ősi dacból beléd ütöttünk, csorba rég. Szavakkal hullok hát eléd, a szó utolsó szent jogán. Nézd, itt a bűnünk, itt a jussunk, és bűneinkre itt az ok. Az, hogy mi balgán hinni tudtunk mindenkinek, és mindenért fegyverbe álltunk, míg a vér fogyott, fogyott, és ma itt vagyok. Fáj Ferencet nemzedékek nem ismerhették meg, mert 1990-ig alig-alig lehetett róluk beszélni. Magyarországon csak a vigiliában jelentek meg versei. Hát éppen ideje, hogy megismerjük azt a sorsot, amit százezrek éltek át, az első háború utáni, a második háború utáni, és aztán a 50-es évekbeli kommunista hatalomátvétel utáni, majd az 56 forradalma utáni menekülésekből százezrek mentek el. Talán a legjava. És nem a boldogulásba kerültek, hanem a hiányba, a gyökértelenségbe, az önvádba, és annak feldolgozásába, ami feldolgozhatatlan, hogy mit is tett velük a haza. Fáj Ferenc, az emigráns magyar irodalom egyik legnagyobb költője. Június 20-án Pécelen született. Fáj Ferenc, Kánikula. Mezít láb jár nagy rétjein az Isten. Napszitt a lába térdig harmatos. És ránk gondol, ti tűzben élünk itt len, s a lábunk élő álmokat tapos. Eldőlt a ház, s mint szélvert lompos árnyak húzzák a fák a porban karjukat. Szüköl a csend, a csontkemény halálnak szikrázó bokrok aljánásukat. Lobban a szél, izzúgó, sárga hullám, izzó taréján szállnak a füvek. Rézláng lobbog egy templomferde tornyán, s rózsáim száján tik a trémület. Elégni most, lebegni, mint a barna távoli földek füstje. Vagy gyalog, mezítlábasan elindulni arra, hol Isten térdén hűs harmat ragyog. Kánikula Fáj Ferenctől.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: június 27-én egyházi kaligráfia és ikonfestő tábor tartottak Szent Gotthárd Zsidán Malika nővér vezetésével. A tábor záró szentmiséjét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök tartotta. A következő percekben püspök atya szent beszéde hangzik el.

0: legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette föl neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így felelt. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Jézus az Atya képmása, ikonja. Isten titka általa tárult föl. Az ő betlehemi jászolában, a keresztjében, föltámadásában tárul föl Isten szíve. Ha valaki érteni akarja a világ mindenség titkát, honnan vannak a galaxisok, a földünk, az élet, az ember, mi az ős forrása ennek a világnak, akkor Jézus jászolára és keresztjére kell nézni. Isten szívét, a teremtő szívét, a jászol és a kereszt tárja föl. Jézusban ragyog Isten fénye. Minden ikonban ezt kellene valahogyan megsejtetni, megéreztetni. Ezt a mennyei fényt, Isten arcát. Persze így megfesteni egy ikont lehetetlen. Nem tudjuk reprodukálni. Árnyékát sem. Annak a fénynek, ami Jézusban ragyog. Az isteni fénynek. Volt egy híres festő Rubens, akinek mindig voltak tanítványai, sokan, 10-20-an. És mindig adott nekik témákat, mondjuk egy lovast, egy emberarcot. Nagyjából elmondta, hogy milyen legyen, vagy egy mintát tett eléjük. Festő tanítványok festettek, izzadva, küszködve. Általában olyan kicsit félig meddig sikerült egy-egy kép. És legvégén a mester végigment. A képeken nézegette, ecsettel a kezében ment végig. És mindegyikre tett egy 10-20 vonást, és hirtelen a képek megelevenedtek, ragyogni kezdtek. Valahogyan így van a mi életünkben is. Küszködik az ember, próbálja elsősorban az életét, meg aztán az életünk tetteit, műveit is csiszolgatni, tökéletessé tenni, de nem sikerül. Kell, hogy végigmenjen az életünkön, meg az alkotásainkon is a mester. Ő szállítsa be. Ezért is van, hogy az ikonfestők mindig imádkoztak. Böjtöltek. Igen gyakran térdelve alkottak. Tudták, hogy az emberi mű töredékes, véges. Kell a mester, aki a végén végigmegy. Egy-egy ecsetvonást beletesz, ahhoz, hogy valami kicsit a mennyei fényből ez a kép visszaadjon. Szent László ünnepe van ma. Talán kevesen tudják róla, hogy az élete vége felé Szent László nagyon szeretett egyedül lenni. Leginkább a legkedvesebb templomában, ahol egyébként nagyon gyakran a király udvar is tartózkodott, Nagyváradon. A hatalmas váradi templomban. Általában úgy szeretett oda bemenni, hogy ne legyen ott senki más este felé. Egy őrnek mindig megparancsolta, hogy a templom bejáratánál álljon. És ő maga bement, és letérdelt a kövezetre. nem volt pad, nem volt térdeplő, kövezet volt, Szent Királyt nem zavarta ez, és ott térdelt egy órán át, két órán át. Egyik alkalommal az őr egy idő után nyugtalan is lett, hogy olyan hosszan van bent a király, hogy hát valami baj van. És megtette, amit a király szigorúan megtiltott, hogy benézett a templomba, mit csinál a király. És így mondja az életrajz, hogy azt látta, hogy a király lebeg a levegőben. Teljes elragadtatásban, tűzben. Szent László szent királlyá lett. Istenben élő királlyá. Régi ikonfestők is valahogy így akartak festeni. Igen, gyakran végig térden állva festettek. Tudták, hogy az igazi mester, festő, nem a földi aprócska ikonfestő, hanem a mennyei mester. Nem is csak ikonokban, hanem mindenek előtt az életünkben kellene Istent sugározni. Olvastam a Szovjetunió gulág táborainak az egyik parancsnokának, egy Koszlov nevű kommunista katonatisztnek a visszaemlékezéseiből. Idő után úgy figyelte a raboknak az arcát. És azt látta, hogy a legtöbb rab elkeseredett. Néha olyan kegyetlen, keserű vonásaik voltak, de volt köztük egy-kettő, akinek az arca ragyogott, szelíd volt, nemes volt, öröm volt ránézni. És elkezdett úgy nyomozni, hogy mi lehet ennek az oka, hogy annyira kitűnik némelyik arc. És lassanként rádöbbent, hogy ezek a ragyogó arcok egytől egyig mind ortodox szerzetesek és papok. Ragyogott bennük az életük, nemessége, jó cselekedetek. Az, hogy a szájukon soha káromló szó az életük folyamán ki nem jött, látszott az arcukon. De az ember szeretetben járta végig az élete útját. Lassanként a tekintetére, arcvonásaira kiült Isten hasonlósága. Életemben kétszer is találkozhattam Teréz anyával. Legelőször gimnazista voltam, és hallottam, hogy Budapestre jön. Gondoltam mindenképpen. Valahogy oda kell jutnom, Városmajorban. Óriási tömeg. Volt, nem nagyon lehetett közel férkőzni, de kisgyerekként ügyesen szlalomoztam az emberek között, egészen közel jutottam. És elsőre, hogy megpillantottam az arcát, az volt az első gondolatom, hogy csúnya, ráncos, egy öreg arc, ráncokkal teli arc. De ahogy néztem, egy-két másodperc múlva az arc ragyogni kezdett. És azt éreztem, hogy gyönyörű. Rajta volt a sok-sok szeretett jóság, együttérzés. Magára vett fájdalom, a jó cselekedetek ragyogása, az imádság fénye. En az idős, ráncos arcon ragyogott az Isten. Nekünk is ilyen ikonnál kellene válnunk. És meg kellene látnunk másokban is az Isten gyermekét. Az, hogy a megsebzett módon is, de minden ember Isten képmása. Isten a saját képére teremtette az embert. Minden ember Isten szeretett gyermeke a sebeivel együtt. Kis Szent Terézről olvastam azt, hogy a kolostorban volt egy nővér, aki nagyon nehezen volt elviselhető. Mindenki szenvedett tőle. Kellemetlen megjegyzések, szurkálódás, nagyképűség, enyhe képmutatás, önteltség. Rossz volt a nővér közelében lenni. Kis Szent Teréz úgy egy-két hét alatt ezt fölmérte, hogy ez egy kihívás ott a kolostorban, és elkezdett gondolkodni, hogy mit is kéne tenni. És elhatározta, hogy ezt a nővért kitüntetett helyen fogja kezelni. Nagyon figyel arra, bármikor találkoznak, valami kedveset mondjon, rámosolyogjon, megköszönjön, megdicsérjen. Elkezdte ezt tenni. Két hét múlva ez a nagyon nehéz természetű nővér egyszer csak megállítja a kis szente részt, és megkérdezi tőle, hogy kedves nővér, mondja már el, hogy melyik az a jó tulajdonságom, erényem, amit ennyire megszeretett bennem. Kis szente rész nem tudott mondani semmit, mert nem a jó tulajdonságát szerette. Egyes egyedül a megsebzett Istenkép más szerette benne. Tudom-e így látni az embereket? A sebei, a nehézségei, tüskei mögött Isten jelenlétét. Hadd mondjam befejezésül egy esetet, amit egy idős férfi mesélt el, aki az élete egy pontján élet és halál között volt 17 napon át. Amikor ébredezett ebből a félkómás állapotból, első, amit megpillantott, a gyönyörű zöld falevelek voltak. És így végigfutott a gondolatán, hogy könnyen megtörténhetett volna, hogy soha többet az életben. Ilyen gyönyörű faleveleket már nem lát. Aztán kezét nézte, az ujjait, látta, hogy ráncos, beteg kezek 17 nap után, de azért éppen, hogy csak kicsit meg tudja őket mozdítani. Aztán hirtelen visszapörgette, hogy mi is történhetett. Arra emlékezett, hogy holtfáradtan, nagyon rossz közérzettel jött haza a munkahelyről. Egyből lefeküdt, aztán összekavarodtak előtte a képsorok. Arra emlékezett, hogy ott volt az orvos, talán többször is. Az a mondat teljesen kristálytisztán megmaradt az emlékezetében, hogy az orvos azt mondta, valószínűleg nem éri meg a holnapot. Aztán emlékezett arra, hogy a szíve tájékán óriási fájdalmakat érzett. Hogy átizzadta újra és újra a pizsamát, lepedőt rengetegszer cserélték rajta. Hogy a felesége törölte a homlokát, nedvesítette az arcát, teát hozott, vizet hozott, fogta a kezét. Hogy mikor alhatott a felesége? Erre nem tudott visszaemlékezni. Úgy tűnt, hogy mindig ott volt mellette. Igazította a párnáját, a takarót, rámosolygott, szólt hozzá, és ez annyira jól esett neki. Hirtelen nyílt az ajtó, belépett a feleség holtfáradt arccal, kezében egy csésze teával. A férfi megszólalt, milyen gyönyörűek odakint a falevelek. A feleség elámult, hogy 17 nap után a férje újra megszólalt, magához tért. Hatalmas örömmel ült le a férje ágya szélére. A feleség azt mondta, korábban ilyesmit nem vettél észre. Mire a férfi azt mondta, korábban sok minden más sem vettem észre. És nézte a felesége, holt fáradt, szeretettel teli szemeit. Meglátom-e a másikban az ott rejtőző Isten képmást? Hálát adunk azért, hogy ikonokat festettek, próbálták megsejteni az isteni fényt, a mennyei ragyogást, és kívánom, hogy sikerüljön ezt az életükkel is sugározni.
2: 2026. június 27-én egyházi kaligráfia és ikonfestő tábor tartottak Szent Gotthárd Zsidán Malika nővér vezetésével. A tábor záró szent miséjét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök tartotta. Az elmúlt percekben püspök atya szent beszéde hangzott el.
3: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
4: Mária Rádió. A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában, vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
6: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

Kedves hallgatóink! Mostantól az üres üvegek és palackok visszaváltásával is támogathatja a Mária Rádió fennmaradását. Olvassa be a QR kódot a repontautomatánál, melyet a júliusi magazinhoz mellékeltünk. Amennyiben nincs még ilyen kártyája, igényelheti bármelyik elérhetőségünkön. Dobja be a palackokat és válassza a banki utalás lehetőséget, az összeg automatikusan a Mária Rádióhoz érkezik. Kérjen kártyát, ha még nincs, és támogassa a Szüzanya Rádiójának fennmaradását. Köszönöm!

0: Hírek.
1: Koncertet adtak 14. Leó tiszteletére a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében. Megkezdték az Egri vár egyik legfontosabb történelmi emlékhelyünk felújítását. Utazókiállítás érkezik Balatonfüredre július 23-án a Magyar Tudományos Akadémia alapításának emlékére. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Koncertet adtak 14. Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében, amit Albano egyházmegyéje szervezett a pápa iránti közelség és szeretet jegyében. Vincenzo Viva püspök hangsúlyozta, hogy a térség egyházának és az ott élőknek nagy örömére szolgál, hogy 14. Leó pápa a nyári heteket az egyházmegyéhez tartozó Castel Gandolfóban tölti, áll az MTI hírében. 14. Leó Ferenc pápával ellentétben évközben is gyakran használja a Vatikántól alig 50 kilométerre található pápai palotákat, és most júliusban több hetet töltött Castel Gandolfóban. A szombat este 9 órakor kezdődött koncerten, a nyári rezidencia kertjében különleges műveket szólaltattak meg a kiváló zenészek. A hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének zárótételét Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedű művész, Bellini Norma című művét pedig Tomassi Golcár zongorán adta elő. Megkezdték az Egri vár felújítását. Az Egri vár állag megóvását célzó program jelenlegi állásáról számolt be közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Hangsúlyozta, hogy az Egri vár az ország egyik legfontosabb történelmi emlékhelye, ezért minden döntést a szakemberekkel, a hatóságokkal és a minisztériummal együttműködve hoznak meg. Az önkormányzat 2024 végén állami támogatást kapott a munkák előkészítésére, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium egészített ki. Közel 2,3 milliárd forint állt rendelkezésre a vár legveszélyeztetettebb részeinek helyreállítására, az omlásveszély megszüntetésére és a történelmi emlékmű hosszú távú megőrzésére. Eddig lézerszkenneléseket, régészeti és statikai vizsgálatokat, műemléki kutatásokat, valamint a teljes tervezési és engedélyezési dokumentáció elkészítését finanszírozták. A fennmaradó összeget a munkák kivitelezésére használják. Utazókiállítás érkezik Balatonfüredre július 23-án a Magyar Tudományos Akadémia alapításának emlékére. A vándorkiállítást a Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulója alkalmából a Tuba Tudománybarát Település Mozgalom indította útjára tavaly ősszel. A tárlat az intézmény történetét, a tudományos osztályok és kutatók munkáját mutatja be installáción másfél hónapon át Balatonfüreden, írta az MTI. A mozgalom fő célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsen ki a települések és a tudományos közösség között. A kabinszerűen kialakított vándorkiállításon érintőképernyőkön bejárhatók az Akadémia székházának rejtett zugai, és interaktív projektorokon válogathatnak a látogatók a hazai tudományos kutatás szinte egészét bemutató kis videók között. Körülnézhetnek a Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Varázshatalom című kiállításán. VR szemüvegen tekinthetnek be a Csillagászati Intézet falai közé és a mai magyar agykutatás kulisszái mögé. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot Máté evangéliumának 12. fejezetéből idézem. Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: Mester, jelet szeretnénk tőled látni. A gonosz és házasságtörő nemzeték jelet kíván, válaszolta, de nem kap mást, csak Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak föltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, is elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára, és itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője föltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítéli, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy hallja Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van, mint Salamon. Eddig a mai evangélium, kedves rádióhallgatók, azt hallottuk, hogy a vallási vezetők jelet akarnak látni Jézustól. Bibliai értelemben a jel, más szóval a csoda, egy olyan esemény, amely Isten működését jelzi. Olyan tettet várnak tehát tőle, amely azt igazolja, bizonyítja, hogy ő valóban az Isten küldötte. Kérésük azért meglepő, mert ők is hallottak Jézus csodáiról és gyógyításairól, de ez mégsem elég a számukra. Látják, hogy a nép nagy számban viszi hozzá betegeket, akik sorra meg is gyógyulnak, de az írástudók és farizeusok ennél is többet akarnak. Jézus viszont nem teljesíti a kérésüket, hanem Jónás próféta esetét idézi az ószövetségi időkből. 2 szempontból is Jézus előképének mondanám Jónást. Egyrészt azért, mert Isten küldötteként megtérést hirdetett Ninive lakóinak, akik a szavára valóban meg is tértek. Fölhagytak bűnös életükkel, annak reményében, hogy Isten majd megkönnyörül rajtuk. Jézus a mennyei atya fiaként és küldötteként szintén megtérést hirdetett, de nem hallgattak rá,

jelenlétének ma is körbevesznek a csodái, oly sokszor mégsem látjuk, mégsem veszük észre azokat. Nem érzékeljük a jeleket, az ő jeleit. Vajon mi ennek az oka? Talán túlságosan is kiszolgáltatottak vagyunk. Talán túlságosan is a fölösleges zajoknak, ingereknek. Valójában sok igazából fölösleges célnak is, és információnak is. Minap prédikációra készülgetvén hajdan volt kedves pannonhalmi tanáromnak, Korzenszky Rihárdnak a sorait olvasgattam. Arról tudnilik, hogy miért nem látunk ma jeleket, hogy miért nem hallunk érdemes hangokat. Korzenszky ugyanis így ír, idézem őt. Tihany különleges hely. Már több mint 30 éve élek itt. Gyerek voltam még, amikor először jártam Tihanyban. Híres volt a visszhang. A 19. század látogatói is följegyezték, hogy milyen különleges is és rendkívüli. A templomfalról verődik vissza, a régiek följegyzése szerint 8 szótagot is visszaad. Manapság egyre több híradást olvasok arról, hogy eltűnt. Hogy nincs. Hogy hiába jönnek ide a turisták, hogy megcsodálják. Mert beépítettük a környéket, mert akadályozza a növényzet, és fölsorolnak még számtalan okot, ami miatt szerintük meghalt a visszhang. Egyet azonban nem szoktam hallani, nem írnak róla, hogy csendre volna szükség, hogy ezt az akusztikus jelet megtapasztalhassuk, mert a visszhang ma is válaszol. De a templom tövében 50 turista beszél, szövegel, nem ritkán kiabál. A visszhangdombról hiába kiáltja el magát bárki is, hogy haú, vagy hazádnak rendületlenül, nem fog hallani semmit. Az egymással szembe menő hangok kioltják egymást. Utolsó kérdésem már csak az, kedves rádióhallgatók, lehet, hogy hangoskodásaink, elkapkodott, ellenséges vélemény nyilvánításaink, csendre való képtelenségeink nélkül vagy miatt nem látunk ma sok jelet. Azt, hogy az Isten ma is szeret. Azt, hogy az élet mégiscsak élhető. És hogy semmiképpen sem fölösleges, hogy annyi szépséggel vagyunk megajándékozottak, körülvéve, igen, csodaszépekkel is, a bajainkkal együtt, ma is. Tőlem a mai evangéliumi részlet, de Rihárd atya sorai is ezt kérdezik. Önök Schindler Mátyást hallották. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallják. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Mai adásunkban a következő témákról hallhatnak majd. Jubileumot ünnepelt az ajkacsingervölgyi Boldog IV. Károly király kápolna. Rekord év után vehettek át diplomát a Veszprémi érseki főiskola végzősei. A Veszprém főegyház megyei Caritas idén is bekapcsolódott a Balaton Akali gyermektábor programjaiba, illetve hallhatnak egy kertről, amely csak a nyári estéken nyitja meg kapuit. És akkor most jöjjenek a részletek. Hálaadó szentmisében emlékeztek meg július 12-én az Ajka Csingervölgyben található Boldog IV. Károly király kápolna felszentelésének 20. évfordulójáról. Az ünnepi liturgiát dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, minden templom egyszerre őrzi a múltat és mutat a jövő felé, mert az örök élet reményének helye. Az ünnepen jelen voltak mindazok, akik 20 évvel ezelőtt részesei voltak a kápolna megszületésének, az építtetők hozzátartozói, az egykori segítők, a hívek és azok is, akik az elmúlt két évtized során itt erősödtek meg hitükben. Köszöntőjében dr. Udvardi György érsekatya hálát adott mindazokért, akik álmodni és áldozatot vállalni mertek azért, hogy Csingervölgyben Isten háza felépülhessen. A főpásztor kiemelte, a jubileumi hálaadás egyszerre szól az építőknek, az egykori kétkezi munkásoknak, a hitben előttünk járóknak és azoknak is, akik ma már nem lehetnek jelen, de életük fontos állomásává vált ez a kápolna. Hangsúlyozta, minden templom a remény jele, amely mindig a jövő felé mutat, mert Isten ma is gondoskodni akar népéről. Homíliájában az evangélium magvetőről szóló példabeszédéből kiindulva ezúttal nem elsősorban a földbe hulló magról, hanem magáról a magvetőről elmélkedett. Rámutatott, Isten természete, hogy megszólítja az embert, kapcsolatot kezdeményez vele és életre hívja. Beszédében arra is emlékeztetett, hogy Krisztus nem csupán tanít, hanem saját életével mutat példát. Az eukarisztiában jelenlévő Krisztus ma is táplálja népét és arra hívja a híveket, hogy életükben is megvalósuljon a búzaszem törvénye. Az önátadásból, az áldozatból születik valódi élet és maradandó gyümölcs. A szentmise végén Tál Zoltán esperes plébános hálát adott a jubileumi kegyelemért és felidézte Csingervölgy bányász múltját. Elmondta, a kápolna nem csak Boldog IV. Károly király tiszteletére épült, hanem emléket állít annak a több mint egy évszázados bányász életnek is, amely meghatározta a település történetét. Az örökmécses ma is bányász lámpát formáz, emlékeztetve mindazokra, akik 1865 és 2004 között ezen a vidéken dolgoztak és építették családjuk, valamint közösségük jövőjét. Most hallgassuk meg a Veszprémi Főegyházmegye YouTube csatornáján található felvételt az eseményről.
3: Az Ajka Csingervölgyi városrészben festői környezetben álló kápolnát az akkor még működő bányavállalat által adományozott téglákból építették volna fel, és kifejezetten a bányász hagyományoknak, így vélhetően Szent Borbála védőszentnek vagy Szent Imrének szentelték volna. A terv azonban módos volt, mivel az építés idején 2004-ben Szent II. János Pál pápa a boldogok sorába emelte az utolsó magyar királyt. A helyi bányász közösségben élő hagyománya volt, Károly 1910 2017-es csingervölgyi látogatásának, aminek során háláját fejezte ki a háborús hátországban dolgozó szénbányászoknak, így végül az ő oltalma alá helyezték az imahelyet 2006-ban. Elismerve a helyiek kötődését, már a felszenteléskor egy erekét is adományozott a szentszék az egykori királyi család és az általuk alapított nemzetközi ima egylet a kis templomnak, ami az ország első Boldog IV. Károly kápolnája lett.
0: Tomor Sándor templomépítő plébános elődöm nagy szívvel és nagy lélekkel állt neki, nem sokkal azután, hogy a bánya ezen a vidéken teljesen bezárt 2004. július 31-én, ez a templom pedig elkészült 2 év múlva, 2006. július 9-én, akkor Márfi Gyula, egykori veszprémi érsekatya ünnepélyesen felszentelte Boldog IV. Károly király tiszteletére ezt a templomot. Itt van egy ipariskola, ahol voltak tetőfedők, ha jól tudom, vagy legalábbis köműves szakmába tanulók, tanárok, akik a templom jó részét felépítették, templomfedőshez kellett nagyon komoly szakmai, egyéb szakmai munka, aztán a körbenézzünk, a színes üvegablakok boldogok és szentek arcmását mutatják, legfőképpen magyarokét, itt többek között egyházmegyénk vértanúját, Bódi Mária Magdolnát is látjuk. Itt Tomor Sándor plébános elődöm már mutatta azt, hogy ez a következő évtized, évszázad, ami előttünk áll, szentek és boldogok sorát fogja adni számunkra.
3: A felszentelés 20. évfordulóján tartott ünnepi szentmisén a veszprémi érsek arra hívta fel a figyelmet, a templomépítéseknél az emberi szándék és a tett mögött mindig fel tudjuk fedezni az isteni akaratot, hiszen az Úr együtt akar lenni az övéivel. Dr. Udvardi György szerint a csingervölgyi munkálatok sem csupán egy ház építéséről szóltak.
4: Hiszen nem egy épületnek az építéséről van szó, hanem egy olyan épületről, ami mindig meghaladja az embernek a lehetőségeit, de az Isten tiszteletnek a helyszíne jön létre. Itt mindig a legméltóbbat, a legszebbet, a közösség számára a legfontosabbat fogalmazzák meg. Ugyanakkor otthona lesz a hitnek, és ez nem csak a egy-egy közösség számára aktuálisan fontos, hanem ez a jövő számára is fontos. Aki templomot épít, az reményt épít, az a jövőbe fektet, az közösséget épít, emberi méltóságot, emberi szabadságot és a szentségben való életet. Ezért óriási jelentősége van.
3: A főpásztor homiliájában a bányász hagyományokra utalva kitért a földbe hulló mag jelképére is, hiszen az egykori dolgozók minden napjukat a lehetséges áldozatvállalás tudatával kezdték és hálaadással fejezték be. Így az ő áldozatvállalásukra is emlékezünk, hangsúlyozta az érsek. A főpásztor a szertartás végén a már 20 éve őrzött Boldog IV. Károly erekjével adott áldást az ünnepi szertartáson résztvevőknek.
2: Ünnepélyes diploma átadóval zárta a 2025-26-os tanévet a Veszprémi érseki főiskola. A végzős hallgatók ezúttal a veszprémi agórában vehették át oklevelüket, hiszen az intézmény történetének egyik legsikeresebb tanév rekordszámú diplomást hozott. Az ünnepségen jelen volt dr. Udvardi György, veszprémi érsek, dr. Sebestyén József rektor, dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora, dr. Cinkotai Frigyes, a Csolnoki Ferenc Kórház főigazgatója, Halmai Gábor önkormányzati képviselő, valamint az oktatók, hallgatók és családtagjaik. A diploma átadó kezdetén dr. Udvardi György érsekatya arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett tudás csak akkor válik teljessé, ha szolgálattá formálódik. Mint fogalmazott, a főiskola olyan szakembereket bocsát útjukra, akik munkájuk során nap mint nap emberekkel találkoznak. Gyermekekkel, idősekkel, betegekkel, családokkal és rászorulókkal. Ezeken a területeken nem elegendő a szakmai felkészültség. Szükség van az ember személyes elköteleződésére, figyelmére és szeretetére is. Érsekatya hangsúlyozta, a Veszprémi Érseki Főiskola olyan embereket közvetít, amely az ember méltóságára, szabadságára és isteni meghívottságára épül. Dr. Sebestyén József rektor ünnepi beszédében mindenekelőtt a főiskola elmúlt tanévének eredményeit ismertette. Elmondta, hogy az intézmény történetének legerősebb tanévét zárták. Külön örömnek nevezte, hogy az elmúlt évben elindult az ápolás és betegápolás alapszak, amely a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházzal együttműködésben valósul meg. A diploma átadó is mért főtkőnek számított, hiszen 2012 óta idén végeztek a legtöbben a főiskolán. Míg az elmúlt években évente átlagosan 40-50 diplomát adtak át, idén 93 hallgató szerzett oklevelet graduális vagy szakirányú továbbképzésben. Megkezdődött a nyári táboroztatás a Katolikus Caritas Balaton Akali üdülőjében, ahol a következő hetekben az ország különböző régióiból érkeznek rászoruló gyermekek, és tölthetnek el egy-egy élményekben gazdag hetet. Az első turnusban a várpalotai Nepomuki Szent János Caritas csoport látókörébe tartozó 45 gyermek pihenhetett a Balaton partján. A tábor programjaihoz idén is csatlakoztak a Veszprém Főegyház megyei Caritas munkatársai, akik vidám és tartalmas foglalkozásokkal készültek a gyermekek számára. A kreatív kézműves programok mellett nagy sikert aratott a csillámtetoválás, de a résztvevők játékos formában kipróbálhatták az alkohol és kábítószer hatásokat szemléltető speciális szemüvegeket is, amelyek a megelőzés és a felelős döntések fontosságára hívták fel a figyelmet. Különleges élményt jelentett az óriási kirakó is, amely a gyermekek Boldog Bódi Mária Magdolna életéhez, valamint a Veszprémi Főegyház megyéhez kapcsolódó képeket rakhattak ki játékos formában. A Veszprém Főegyház megyei Caritas számára fontos, hogy a nyári táborozás ne csupán kikapcsolódást jelentsen a gyermekeknek, hanem olyan közösségi élményeket is, amelyek erősítik az összetartozás érzését, fejlesztik kreativitásukat és maradandó, örömteli emlékeket adnak számukra. A Veszprémi Várnegyed minden látogatása alkalmával tartogat valami különlegeset. A nyári esték azonban most egy olyan helyszínre is elvezetnek, amely az év nagy részében rejtve marad a nagy közönség előtt. Júliusban és augusztusban hétfő kivételével minden este 6 órakor garantált vezetett séta indul. A fény és áhítat sétája az érseki palota barokk reprezentációjának világát kapcsolja össze a Gizella kápolna középkori csendjével, az esti időpontban pedig egy különleges állomással is kiegészül. A résztvevők beléphetnek az érseki palota máskor nem látogatható kertjébe. A séta során feltárul az érseki palota története. Megnyílnak reprezentatív terei, köztük a festett architektúrával és gazdag mennyezeti kompozícióval díszített díszterem. A szalonsor püspök portréi, bútorai és történeti emlékei egy letűnt kor ünnepélyes világát idézik meg. Az este 6 órakor kezdődő séta legkülönlegesebb pillanata mégis az érseki palota kertjéhez kapcsolódik. A kert a mindenkori főpásztor magán használatában áll, ezért más időpontban nem látogatható. A nyári esti vezetés résztvevői így olyan oldalról ismerhetik meg a palotát, amely a látogatók előtt rendszerint zárva marad. A történelmi terek, a középkori freskók, a kert csendje és a magasból feltáruló panoráma együtt teszik igazán emlékezetessé ezt a nyári programot. Érdemes tehát a nyári estéken felsétálni a várnegyedbe, és belépni oda, ahová máskor csak keveseknek nyílik lehetőségük erre. Kedves hallgatóink, mai adásunkban beszámoltunk arról, hogy jubileumot ünnepelt az Ajka Csingervölgyi Boldog IV. Károly király kápolna, hogy rekordév után vehettek át diplomát a Veszprémi Érseki Főiskola végzései. Hallhattak arról is, hogy a Veszprémi Főegyház megyei Caritas is bekapcsolódott a Balaton Akali gyermektábor programjaiba, valamint beszámoltunk egy kertről, amely csak a nyári estéken nyitja meg kapuit. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallották. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, hallgassák műsorainkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Hétfő van, évközi 16. hét.

Figyelmemet most befelé irányítom. Lassan elengedem mindazt, ami most foglalkoztat. Lehet, hogy felötlik bennem egy gondolat, ránézhetek, és tovább engedhetem. Belső ajtaját lassan becsukom, hogy zavartalanul Isten felé fordulhassak. Ami kint maradt, az megvár. Most nincs semmi másra szükségem. Megérkezem. Figyelhetek az érzésekre, amik velem maradtak. Ha tudom, néven nevezhetem őket. Hol vannak most hozzám képest? Elképzelhetem azt a helyet, ahol most imádkozni szeretnék. Hol vagyok? Milyen táj vesz körül? Sötét van, vagy világos? Csend, vagy zene szól? Milyen tárgyak vesznek körül? Meghívhatom Istent ebbe a térbe, hogy legyen velem, töltse velem ezeket a perceket. Így hallgatom meg az evangéliumot ebben a térben, az imádság terében.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Ekkor néhány írástudó és farizeus így szólt hozzá. Mester, jelt szeretnénk tőled látni. A gonosz és házasságtörő nemzedék jelet kíván, válaszolta. De nem kap mást, csak Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára, s itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítéli, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy hallja Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van, mint Salamon.

Isten nagyságát lehetetlen felfogni. Ezért hozzám hasonló lett. Most, amikor kettesben vagyunk, feltehetem a kérdéseimet, akár az evangéliummal kapcsolatban is. Mit kívánok tőle, és mit tudok befogadni? Milyennek érzékelem őt? Látom-e az ember fiát a föld szívében, 3 nap és 3 éjjel? Látom-e a saját szívemben őt? Jónás a cethal gyomrában így imádkozott. Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, és imám eljutott a színed elé. Jónás jele az imádság és a bizalom.

0: Most újra meghallgatom a Szentírás szavait, és figyelhetem azokat a mondatokat, amik megérintenek.
1: Ekkor néhány írástudó és farizeus így szólt hozzá. Mester, jelt szeretnénk tőled látni. A gonosz és házasságtörő nemzedék jelet kíván, válaszolta. De nem kap mást, csak Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára, s itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítéli, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy hallja Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van, mint Salamon.

Jézus nem akar fölém kerekedni. Vár. Figyel a szavaimra. Én is kereshetem magamban a ráfigyelést, a bizalmat és a reményt, amely által kivezet, mint népét, Izraelt Egyiptom földjéről. Az Úré az én erőm és dicsérő énekem, mert ő lett az én szabadulásom.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Fáj Ferenc a mai nap költője. Ő ugyanis június 20-án született 1921-ben Pécelen, aztán 1981-ben Torontóban halt meg. Az emigráns magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. Sőt, Márai Sándor szerint a legnagyobb. Határgyőző is mirtatta őt. Egy kicsi részlettel, a Próbatétel nevű versének a részletével ajánlom a hallgatói család figyelmébe Fáj Ferenc művészetét. Úgy élj, mint ez az alma ág. Villámsújtottan, féreg etten, de bátran. Látod, meg se rezzen kezén az öt fehér virág. Igazítsd dalra hát a szád, s takargasd védő énekeddel. Fáj Ferenc, az emigráns magyar irodalom egyik legnagyobb költője. Június 20-án született. Fáj Ferenc, napraforgó. A feltárulkozás órája ez a megmutatkozásé. A szél felvert napok poros dülőjén búdácsol a lélek. A kakukkfű illatú órák, buzavirág kék szomorúságát, pipacsmeleg lángnevetését gyűjti csokorba. Hogy a tűzszemű porzók, karcsú bibék egymást kiáltó boldog mámorában fürössze széppé a szennyes életét. A feltárulkozás órája ez, a megmutatkozásé. Nyárszemű lányok kapcsos térdei között álmódik csókról a lélek. Mellük lankáin dudorázik a vágy, s méhük magot fakasztó humuszában ballag az ostoros bánat az álmok fényes ekéje után. A feltárulkozás órája ez, a megmutatkozásé. Fekszem a fűben, mintha fenn az ég istent lélegző nagy mellén pihennék. Lepked alól, fütyörészik a szél is, s a kurtaszoknyás bokrok énekére kamaszfelhők szédelgő fák felelnek. Mindenki lép az álmok idejéből. Boldog virágok szép órája ez, a fényé és a feltárulkozásé, s fejem felett a lányom méz szemében, mint napraforgó ért korongja, fénylik a szerelem. Fáj Ferenc, a napraforgó.

0: Hírek.
1: A csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál időkapszulák kerültek elő. Idén is közös hálaadó szentmisére hívják a jubiláns házaspárokat a Győri Székesegyházban. 100 éves a pécsi Pintérkert arborétum. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál a jobboldali torony gömbjében 1940-ben és 1941-ben elhelyezett két gyógyszeres üvegben talált időkapszulát július 13-án három szakember bontotta fel a helyi ferences közösség és a restaurálást végző KFT képviselőinek jelenlétében. Az egyik levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a kegytemplom felújításának támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít. A dokumentum restaurálását követően várhatóan további részletek is olvashatóvá válnak. Az 1941. november 24-én keltezett levél szövegét, melyet a romkat.ro is közöl, Albert Leander csíksomlyói házfőnök olvasta fel. A dokumentumokat restaurálás után várhatóan augusztusban a kegytemplomban kiállítják, valamint a ferences közösség megfogalmazott üzenetét is, melyet az utókor számára helyeznek el az új időkapszulában. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét szeptember 5-én szombaton tartják a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházban azok számára, akik idén ünneplik szentségi házasságkötésük 5-70. évfordulóját. Regisztrálni augusztus 10-ig lehet a plébániákon, tudatta az egyházmegye. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét az előző évekhez hasonlóan idén is két csoportban rendezik meg. A 10 órakor kezdődő szentmisében az 5-től 35. házassági évfordulójukat ünneplők, a 15 órakor kezdődő szentmisében a 40-től 70. házassági évfordulójukat ünneplők adnak hálát. Akik idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat szállítják, felhajthatnak gépjárművel a Káptalan dombra, de parkolási lehetőség csak korlátozottan áll rendelkezésre. Ülőhelyet és emléklapot kizárólag a határidőig regisztrált házaspárok számára tudnak garantálni. 100 éves a pécsi Pintérkert arborétum. A kert alapítója Pintér János, pécsi banktisztviselő, 100 évvel ezelőtt indult növénytelepítési munkásságával olyan gyűjteményes kertet hozott létre a Mecsek déli lejtőin, amely a mai napig meghatározó kultúrtörténeti helyszíne a városnak, és hosszú ideje segíti a helyi természetvédelmi oktatást, közölte a fenntartó Dunadráva Nemzeti Park igazgatósága. Augusztus 7-én szakvezetéses séta keretében a különleges örökzöldek, gyümölcsfák, díszfák világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők, míg augusztus 13-án az óvodás korosztály számára tartanak különleges foglalkozást, amelyen a gyerekek szimatolva, tapogatva ismerhetik meg a növényeket. A kert illatösvényét is bejárhatják, és a tavakban élő aranyhalakat is megfigyelhetik. A szakvezetéses programok egy része előzetes bejelentkezéshez kötött. Bővebb tájékoztatás olvasható a www.ddnp.hu oldalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Tessék, Úr Jézus Krisztus, megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom elhunyt tagjait, a férjem, a nátszulom emlékére, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, és az ifjúság kicsikért, egészségükért, tanulásukért, és munkájukért, és mindenféle káros szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. békére kívántam magam testi és lelki felgyógyulásáig, és minden betegét, a lányomékét, ugye 4 gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjéért, hogy én ne legyen háború, drága jó Istenem, csak háború ne legyen, a Mária rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért sosem imádkozik senki. Mindnyájunkért, drága magyar keresztény hazánkért, és mindnyájunkért, én is önökkel imádkozok. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztust. Amen.
4: Hadd megtaláljam a szűk utat, és azon maradjak idős beteg szeretteim, megszerelő gondoskodást kapjanak, és fel így tudják csinálni. Nőrös képzés szeretteim, a tisztító helyet szenvedő lelkeket. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm.
5: Kérlek szépen imád egész családunkért, a lányomékért, akiknek ma van a házassági évfordulójuk, és gyermekeikért, és hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, családokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért, és hogy szabaduljon meg minden külső és belső ellenségtől, Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák, a járványok megszűnéséért, és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért. És még kérnek szépen imád Ilikiért és Laliért, és Marian szándékaira, és a megfogant magzatok megmaradásáért. Köszönöm szépen!
6: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért. Fiam szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, a hit egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária rádiót, és minden kedves munkatársát hálásan köszönöm.
7: Dicsőség a Jézus Krisztus! Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretném továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányunokáim mindenvaló megmaradásokért, egészségükért, a nyári szindő hasznos eltörtésért, a maga egészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsőtessék Jézus Krisztus!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ha igazi és örök életet akarsz, fordulj el a rossztól, és tedd a jót.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

0: Megtelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak

0: testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Uram, te szelíd és jóságos vagy, nagy irgalmú mindazokhoz, akik hívnak téged. Hallgass meg, Uram, imádságom, figyelj könyörgésem szavára.
3: Eljön minden nemzet, melyet csak alkottál, imádva borulnak le előtted, Uram, és nevedet áldják. Mert nagy vagy, és csodákat művelsz, egyedül te vagy az Isten.
2: Uram, Istenem, te irgalmas és jóságos vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges. Tekints rám, és szállj meg engem, hagyj erőt szolgádnak.
1: Részlet Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval, ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.
0: Részlet Faustina naplójából. Midőn Jézust a szívembe fogadtam a szent áldozásban, szívem minden erejével így kiáltottam hozzá. Ó Jézusom, szeretnék fenséget színed előtt élő ostya lenni. Ó Jézusom, értem, hogy mit jelent az ostya, értem, hogy mit jelent az áldozat, amely naponta dicsőségedre lángol. Amen.
3: Mária béke királynője.
2: Könyörög érettünk.
3: Mária magyarok nagyasszonya.
2: Könyörög érettünk.
3: Mária világ győzedelmes királynője.
2: Könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Imádkozzunk együtt! A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Mária Pócsi könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a világosság szentolvasót. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Az önök szándékai mellett felajánljuk betegeink gyógyulásáért, különösen önkénteseinkért, Erzsébetért és Rozáliáért, elhunytjainkért, különösen Györgyért, aki ezen a napon ment vissza a Teremtőhöz, családunk, gyermekeink, szeretteink, unokáink megtéréséért, nemzetünk megtéréséért és a békéért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől is Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és felment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítsa minket. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek. Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság szentolvasó első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Nézd az alázatos Jézust, nézd, amint beáll a bűnösök sorába, leghátulra, utolsóként. Nézd, amint vízbe lép és örvendj a keresztelővel, kifüröszvén a bárányt nagy újságot lát. Világosság támad, mert nyílik már az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett. Nyisd ki a szemed, és örvendj a lélekkel, kiingat a világunkban biztos talajra lelt. Nyisd ki a szíved, és örvendj az atyával, kinek kedve telik fiában, hisz készségéért mindenkinek bocsánatot adhat. Szeress nagyon, s örvendj Jézussal, ki gyöngéd ajándék birtokosa már. Atya lelke sugallja az akaratot, mely kincse, öröme, tápláléka ezután. Amikor kereszteltek szívedben, világosság támadt, leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát és engedelmességét tanult kitartóan, és atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísér, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és édesanyát kaptál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szent olvasó második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Nézd az engedelmes Jézust, nézd, mint Máriára pillant. Anya is fiú gyöngét szeretete sohasem ismert mást, mint igent. Nézd Máriát és figyeld tapintatát, szíve meglát minden bánatot és gondot. Érzékeny rezdülése, jövendő küldetése csírája. Oltalmazó, pártfogó, mindenek anyja lesz egykoron. Égi terv fénye világított föl szívében, számít rá az atya most induló nagyműben. Ezért jelzi fiának, amit észrevett, mert a feladat kötelezi. A szolgák mi vagyunk, akik figyelik az édesanyát. Szava sohasem parancs és sohasem utasítás. Most is szelíd tanítás csupán. Tegyétek, amit mond. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget vagy bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, Máriaként fordulsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlod, mint saját ügyedet. Nem ustat, nem utasítasz, és nem kér semmit sem, jelzel csupán, és a többit ő rábízod, és imád, meghallgatást talál.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai benyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: most és mindenhol, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és mind a mennyből a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szent olvasó harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Nézd Jézust, az ország királyát, nézd, amint ajkán magasztos idők szakadnak. Gyermekként ragyog, mert nagy örömet hirdet. Sötétben élőknek világosság országát, rabként sínlődőknek szárnyalás szabadságát. Fölélett a halott, meggyógyult a leprás, a bűnös felemeli a fejét, mert élet bősége árad el testben és lélekben, amikor a szeretet országával találkozik. Keresd az országot, mert meg kell találnod. Keresd, hisz boldogságra születtél, boldogságra már itt, ezen a földön. Amikor az evangéliumot olvasod, az országgal találkozol. Bűntől tisztult szívvel lépj be hátran be az evangéliumba. Tanuld Mária titkát, és tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekétét és ártatlan egyszerűségét, mert kicsinyeké az Isten országa.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyok, Szűz Mária, Istennel szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
2: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
5: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szent olvasó negyedik titka, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét. Nézd Jézust, a világ világosságát, nézd, mint imába merült arcát, új fény hatja át. Föltárult a titok, Istenségét rejtegette, hogy kicsinynek és bűnösnek barátja lehessen. Nézd Pétert és a másik kettőt, titkos szendergésből kelnek. Valóság volt ez, vagy csak álom? Mennyi fönségből Illés és Mózes tanúságát hallják. Szükséges a szenvedés, szükség van a halálra, mert a búza szem törvénye nem e világ találmánya. Szívüket most gyöngét szeretett, atyai szódat boldogítja. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búza szem törvénye jelentkezik, ne félj és ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad Táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor a hegyen voltál.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk órájában meg.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk órájában meg.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk órájában. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szent olvasó 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nézze gyöngéden szerető Jézust, nézze, mint csecsemő tápláló édesanyaként önmagát osztja szét. Vágyva vágyta ezt, mert az odaadás a szeretet legnagyobb boldogsága. Nézd a szeplőtelent, ő az egyetlen méltó. Kért, hogy amikor áldozol szívedben az áment, ő mondja ki helyetted. Amikor megáldoztál, nem vagy többé az, aki voltál. Krisztussá válsz, mert visszhangoznak még a szavak benned. Ez az én testem. Hordozd az örökséget, pillantásod vigasztal és gyógyít a szavad. Egy vagy mindenkivel, baráttal és ellenséggel, mert Máriával igent mondtál a szeretetre, és igent mondtál az életre.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, ki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
3: most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus. A körül Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Akkor Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
3: most és mindenkor és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire,
6: könyörögjünk.
1: Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk, az egész mennyei seregetnek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajátva a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anya szent egyház javáért, az igaz keresztény gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egységéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket és hazánkat, a te országodat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől és minden belvillongástól mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen. Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
3: Dicsőség mindenörökké! Amen.
0: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. Folytatódik az akolitus képzés, a Pécsi Egyházmegye nők jelentkezését is várja. Megkezdték az Egri vár egyik legfontosabb történelmi emlékhelyünk felújítását. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Az esztergomi keresztény múzeum július 17-én a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros prímás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahová Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegyei hivatal irodaigazgatóhelyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. A múzeum igazgatója Koncsek Ildikó és munkatársai fogadták a bíborost és kíséretét. Bemutatták nekik az intézmény megújult tereit és kiállításait. Hálásan köszönték a bíboros megtisztelő látogatását, aki érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, mely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz. Gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. 2026 őszén folytatódik a Pécsi Egyházmegyében korábban indított akolitus képzés. Ezúttal új csoport is indul, ahova nők is jelentkezhetnek. A képzés közösségszervezés tematikával is kiegészül. Jelentkezési határidő 2026. július 31-e. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2021. március 2-án megtartott tavaszi rendes ülésén Ferenc pápa Spiritus Domini kezdetű apostoli levelének megfelelően módosította a vonatkozó szabályozást, lehetővé téve nők részvételét a lektorátus és az akolitátus liturgikus szolgálatában. Az új szabályozásnak megfelelően a Pécsi Egyházmegyei Hivatal a 2026 őszén folytatódó képzésébe várja férfiak és nők jelentkezését, akik akolitusként szeretnének egyházközségükben aktív közösségi és liturgikus szolgálatot végezni. A képzés ingyenes, időtartama 2 év. Minden fontos információ a Pécsi Egyházmegye honlapján olvasható. Megkezdték az Egri vár felújítását. Az Egri vár állagmegóvását célzó program jelenlegi állásáról számolt be közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Hangsúlyozta, hogy az Egri vár az ország egyik legfontosabb történelmi emlékhelye, ezért minden döntést a szakemberekkel, a hatóságokkal és a minisztériummal együttműködve hoznak meg. Az önkormányzat 2024 végén állami támogatást kapott a munkák előkészítésére, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium egészített ki. Közel 2,3 milliárd forint áll rendelkezésre a vár legveszélyeztetettebb részeinek helyreállítására, az omlásveszély megszüntetésére és a történelmi emlékmű hosszú távú megőrzésére. Eddig lézerszkenneléseket, régészeti és statikai vizsgálatokat, műemléki kutatásokat, valamint a teljes tervezési és engedélyezési dokumentáció elkészítését finanszírozták. A fennmaradó összeget a munkák kivitelezésére használják. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ág István, Kossuth és József Attila díjas költővel Bíró Magda beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Aztán elvégeztem az egyetemet 61-ben, akkor megnősültem abban az évben. Elhelyezkedtem könyvtárba, hogy Pesten maradjak, építőipari szakszervezeti könyvtárba. Voltam úgynevezett területi könyvtárvezető, ami azt jelentette, hogy én voltam egyedül saját vezetőm, és egy kőbányai munkásszálló portás fülkéjében volt a központom. De állandóan, hát valami 30 vállalatnak a könyveit intéztem, ezek olyanok voltak, ilyen vándor könyvtárak, egy csere, aztán rendeltem, szóval...
2: Akkoriban az emberek még olvastak végül is.
1: Hát persze, nagyon. Hát megvoltak a bestsellerek. Azért azt nem nagyon dicsekedve mondom, hogy Berkesi volt a bestseller.
2: Hát ez...
1: Meg egyrészt ez a politikai, másrészt Kossuth, ami azért ilyen ismeretterjesztő, Molnár Gábor ismeretterjesztő, Szilvási Lajos regény, szóval ez volt a menő.
2: Jókai már nem.
1: De, az megvolt a...
2: Azért Jókait, Gárdonyig, Mikszát... De olvasták is.
1: Olvasták is, igen. Uh-huh. Hát nem volt akkor még tévé...
2: Ez az, munkát. Igen. Tehát este az emberek olvastak, igen. Ha nem beszélgettek.
1: Hát aki tudott olvasni, vagyis úgy tudott olvasni, hogy olvasson.
2: Igen, persze. És akkor ebben az időben indult a költői pályája. Úgy tudom, hogy az első könyve, a Szabad-e énekelni...
1: 65-ben.
2: ...jelent meg. Igen, hát ez korán, hát, és ez már kötet, azért ez nagy dolog. De a Szabad-e énekelni cím egy kicsit azt sugallja, hogy nem biztos, hogy szabad énekelni. És ez egy picikét...
1: Ez egy lavasz cím volt, mert én először arra gondoltam, hogy arra gondolnak, hogy a karácsonyi szokás szerint az ember odaállt a ajtóba, és megkérdezte, hogy szabad-e énekelni. De mondták, hogy szabad. Na hát ez volt az egyik értelme, a másik a szabad-e énekelni olyan helyzetben, amiben most vannak az emberek. Ez a TS első évei törnyűek voltak azok is. Aztán a harmadik, meg egyáltalán szabad-e itt énekelni. Megengedik-e, hogy énekeljek? Ezzel a hármas jelentéssel senki nem szólt bele. Uh-huh. Valószínűleg nem figyeltek. Volt abban egy 56-os vers is.
2: És hát nyilvánvalóan gyászolja az 56-ot, és az egész, tehát belengi a elvesztése miatti szomorúság. Nem hiszem, hogy észrevették tényleg, mert ha észrevették volna, azért nem hagyták volna,
1: hogy ez... Az utasi az ráfizetett, mert nagy sikere volt az Ung Március című versének, amután mindent, még a jelzőket is kifogásolták, úgyhogy volt, hogy 5 évig nem jelent meg könyve, mert találtak benne valamit, és ki akarták javítatni, ő meg nem.

0: ilyen politikai jellegű verset visszaadott. Mert az oroszokra volt célzás benne. Hát ez is egy külön világ volt, hogy mi hogy történt akkor.
1: Hát nagyon köszönjük, hogy megosztotta velünk az 56-tal kapcsolatos emlékeit. Ugorjunk most egy nagyot. Talált-e olyan igét?
0: Találta, és az nem is kellett találnom, csak válogatnom kellett köztük. A hegyi beszédből azt gondoltam, mert azt be is tartom, és az nekem, mint a föl lenne írva az íróasztalomra, hogy a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy eden, az a gonosztól van. Ez egy nagyon pontos. Vagyis hát nem úgy gondolom, hogy a Jézus nevezem pontosnak, hanem úgy értelmezhetem ezt, hogy ránk pontos most is.
1: Hát most
0: képzeljük
1: ez...
0: el, hogy mi van a beszédekben, ugye, mert a ti beszédetekben.
1: Ez egy hihetetlenül fontos mondat.
0: És ez egy örök, ez egy emberi nagy igazság. És törvény.
1: És talán különösen vonatkozik az írói társadalomra.
0: Hát igen, meg a újságírók, média, meg minden. Akik a beszéddel.
1: De ott azért már nem igazán ebben a szellemben történik a tevékenykedés. Nagyon szép idézetet választott, és úgy tudom, hogy a szobájában is van textilből egy bibliai idézet az ágya környékén, vagy a szobájukban. Ugyanis, kedves hallgatóim, nem biztos, hogy hallották, egy másik itt valóban Széles Judit textilművésznőt mutattuk be, aki Ág István felesége volt sajnos, 2 éve körülbelül távozott az élők sorából, és akinek az egész művészetét áthatotta egy mély és közeli vallásos hit, és neki sok művészi textilje van, amelyek bibliai idézetet tartalmaznak, még több, amelyek bibliai utalásokat tartalmaznak. Jól emlékszem erre?
0: Jól tetszik emlékezni. Az én fejem fölött egy olyan kereszt van, ami egy fölnagyított platán héjnak a formáját keresztként mutatja. Tehát a kereszt csak nem az a megszokott, így alult, és vagy ki egyenesített keresztforma. De ott vannak, de azt már nem ő festette, hanem a barátom, a három királyok még a fejem fölött.
1: Melyik barátja, ha szabad, hogy a neve is
0: elhangzik? Sénár Mihály.
1: Sénár Mihály.
0: Neki van itt több képe, barátságunk. Jelenül van egy Golgota, vannak bohócok, vannak a családi cipők, itt ahogy Van Gogh is lefestette a cipőit, és csinált egy kiállítást a baráti cipőkből, ami egy egész kiállító termet foglalt el.
1: Most akkor azért egy kicsit menjünk tovább a költői pályájába, aztán később már, amikor már megnősült, és gyermekük is lett, akkor szabad foglalkozású író volt, és akkor jobban szentelhette magát az irodalomnak.
0: Hát az úgy volt, hogy volt alkalmam, hogy ezt megcsinálhassam. Egyrészt az, hogy több hangszeren is tudtam játszani, vagy megtanultam. Tehát prózát, műfordítást, kritikát, és ez az egyik, a másik az, hogy segítettek, megnevezhető segítők száma. Szerencsém volt, hogy ezt végig tudtam csinálni. Meg hogy a feleségem ezt bírta. Mert volt úgy, hogy mind a ketten szabad foglalkozásúak voltunk.
1: Hát igen, azért abból nem volt olyan egyszerű megélni, ugye?
0: Nem ám. Annak a rendszernek nem dicsérete, hanem a valóságához tartozik, hogy több volt a honorárium,

0: az Ézsbe élet és irodalomban volt egy keretes vers, vagyis versek, az a kiemelt verset jelentett, az annyi volt, mint akkor egy havi fizet. Most is jelentek meg verseim két folyóiratban is, decemberben meg januárban. Nem őket bántanám, mikor azt mondanám, hogy alig fizetnek, mert ők se kapnak pénzt a honoráriumokra. Mint ha meg lenne a szabadság, de a szabadsághoz azért anyagi támogatás is kellene.
1: Emlegetik önt, mint a Hetek költőjét, és hát azt hiszem, hogy döntő szakasz az életének, hogy a Csóri Sándor folyóiratában, a Hitelben is jelen volt a szerkesztőségben, meg azt hiszem, most is jelen van ott.
0: Hát úgy, mint főmunkatársam egy diszhely. Nem veszek részt a munkába.
1: Uh-huh.
0: Én 97-ben kerültem a Lázár Erő, mikor nyugdíjba ment, akkor kerültem a Hitelbe, úgy, mint belső munkatárs. Onnan 2012-ig dolgoztam.
1: Kikkel szeretett különösen együtt dolgozni ott?
0: Hát ott volt az életemben a csoda, mert ilyen nem fordul elő, hogy most nem azért, mert Kossuth Díjasok, de hát mindenki Kossuth Díjas volt. A Csóri, a Nagy Gáspár, a Görömvei András, a Lázár Ervin, akkor nem voltak Kossuth Díjasok, de hát tekintély volt a Bentei Kornél. Tőkécki, aki a...
1: Hát egy brilliáns előadó, történész, igen.
0: Doktora.
1: Igen.
0: Volt, és hát politikusként volt történész.
1: Igen, igen. És hát Pilinszkivel is kapcsolatban volt még fiatalabb éveiben. Úgy
0: igen,
1: tudom, hogy a Hungáriában.
0: Igen, amikor az első éveimet jártam az egyetemen, a Jánossal, nem úgy voltam barát, mert ővel nem úgy lehetett barát valaki, mint a baráttal. Ő annyira barátságos volt, hogy nem lehetett dicsekedni vele, hogy barátja vagyok. Nem tudom, hogy jól fejeztem ki, de azért érződött, hogy nem érzi rosszul magát velem. Vagyis aha, én aztán csodálatosan éreztem magam vele.
1: Uh-huh. Közlékeny volt Pilinszki?
0: Nagyon. Hát ő volt az, aki egy társaságban voltunk 4-5-en, ő volt az előadó.
1: Uh-huh.
0: Nagyszerűen fogalmazta meg, szinte már nyomtatni lehetett volna azokat a filozófikus gondolatokat, amik állandóan foglalkoztatták.
1: Uh-huh.
0: Na most hát egyrészt akkor még ő is, meg én is másképpen éltünk, mert én szabad egyetemista voltam, de amikor már munkába mentem, már családom volt, akkor már nem kújtorogtam a városba, kávéházba, meg ilyen helyeken. Prestóba ismertem őt, meg a bölcsészkar mellett, ott szembe a Nárci Espresso, ott ismerkedtem meg vele, ismertettek, mutattak be Kondorral, és hát ez nagyon mély nyomot hagyott nekem az életembe. Ez a két ember ott. Aztán mondtam, hogy én is végül is kivonultam ebből a fiatalos létezésből. János pedig elmehetett külföldre, és akkor már csak úgy véletlenül. De ott emlékszem, mikor egyszer a belvárosi kávéházban fordítását annak a nagy, szinte szent francia filozófusnak a műveit fordította, és egy egész hosszú estére olvasta, ketten voltunk. Na, ez egy nagy élmény. Ez olyan, amelyik többek között kiemelkedik. Uh-huh. Mert egy ajándék is volt.
1: Uh-huh. De hát önnek sorban voltak ilyen élményei. De most így az idő eljárta után úgy érzem, hogy muszájna még beszélni egy kicsit a költészetéről, hogy ha elmondaná azt, hogy mi váltja ki önből azt, hogy most írnom kell.
0: Hát azt mondhatnám erre, hogy mivel az idegrendszerem, az eszem, az teljesen erre állt rá egész életemre, meghatározott, úgyhogy mindent úgy nézek, mint költő, és úgy tűnődök rajta, hogy vers legyen, lehetne belőle. Ez a hivatásnak a következménye, hogy mi késztetett engem valamikor, azt nem tudom, lehet, hogy utánzás, hogy Petőfit olvastam meg. Ahogy mondtam, hogy korán a bátyám megtanított versekre. Aztán olyan környezetbe kerültem az irodalomba a bátyám révén, hogy én a Nyugat első nemzedékével is kezet fogadtam. Tersánszkival, Füstvin Ánó ráíra járt az egyetemen 2 évig. Úgyhogy ez lett az életem.
1: Hadd olvasok fel egy idézetet öntől. Verset azért írok, mert jó verset írni, meg azért, mert azt hiszem, verssel tudom leginkább kifejezni hálámat, hűségemet szüleim iránt, és általuk osztályom és nemzetem iránt. Aztán egy más helyen pedig azt írja, hogy közösségi élményé próbálom emelni, amit megéltem. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon sokat mondó mondatok.
0: Hát ugye az elsőt, amit föltetett olvasni, az első könyvemnek a főszövege. Ez egy irányadás magamnak, meg magyarázat az olvasónak.
1: De ettől nem lett, ehhez nem lett hűtlen, úgy gondolom.
0: Hát ez olyan vállalás, vagy magamra vett elhatározás, hogy ettől élek, ettől vagyok.
1: Uh-huh.
0: Az, hogy szüleim iránt, nem lehet költészetet építeni, de az megtörtént. Ugye az első kötetem az annak a világnak, annak a rokonságnak, szülőknek a tiszteletében született.
1: Uh-huh. Igen, vagy pedig egy idézet a Bánat vasárnapja című verséből, csak tényleg néhány sor. Minden csak valahonnan, és minden semmi véget, ahogy nyúlok az első sárga levél után, s beledobom a postaládás reménypirosba. Hát ebben azért megjelenik egy kis reménysugár is.
0: Hát végül is a reménysugár.
1: Vagy reménypiros.
0: De igen, de ez a remény, ez anélkül nem lehetne élni.
1: Uh-huh.
0: Az, hogy ezen a nagy kozmoszon átjön valami olyan fény, ami az ember értelen és az embert érteti. A nap ennél pontosabban nem lehet kimondani, hogy miért vagyok.
2: Befejezésül hallgassuk meg Ág István egy szép versét.
0: Napban évő. Szép, meghökkentő látomás szemem káprázata, mikor az orvos operál, nem isteni csoda, kezek, fénycsóvák, műszerek kerítenek körül, s a káprázatos művelet szememből kivetül, elém csapódik csillagom, örvénylő tűz, lidérc, horbásolja az anyagon díjtott napkitörést. A teremtéshez sohasem voltam ilyen közel, de kit lelkem óhajtva sejt, majd a végén jön el.
3: Ág István, Kossuth és József Attila díjas költővel Bíró Magda beszélgetett.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Koncertet adtak 14. Leó tiszteletére a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében. Megkezdték az Egri vár egyik legfontosabb történelmi emlékhelyünk felújítását. Utazókiállítás érkezik Balatonfüredre július 23-án a Magyar Tudományos Akadémia alapításának emlékére. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Koncertet adtak 14. Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében, amit Albano egyházmegyéje szervezett a pápa iránti közelség és szeretet jegyében. Vincenzo Viva püspök hangsúlyozta, hogy a térség egyházának és az ott élőknek nagy örömére szolgál, hogy 14. Leó pápa a nyári heteket az egyházmegyéhez tartozó Castel Gandolfóban tölti, áll az MTI hírében. 14. Leó Ferenc pápával ellentétben évközben is gyakran használja a Vatikántól alig 50 kilométerre található pápai palotákat, és most júliusban több hetet töltött Castel Gandolfóban. A szombat este 9 órakor kezdődött koncerten a nyári rezidencia kertjében különleges műveket szólaltattak meg a kiváló zenészek. A hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének zárótételét Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedű művész, Bellini Norma című művét pedig Tomassi Golcár zongorán adta elő. Megkezdték az Egri vár felújítását. Az Egri vár állagmegóvását célzó program jelenlegi állásáról számolt be közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Hangsúlyozta, hogy az Egri vár az ország egyik legfontosabb történelmi emlékhelye, ezért minden döntést a szakemberekkel, a hatóságokkal és a minisztériummal együttműködve hoznak meg. Az önkormányzat 2024 végén állami támogatást kapott a munkák előkészítésére, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium egészített ki. Közel 2,3 milliárd forint állt rendelkezésre a vár legveszélyeztetettebb részeinek helyreállítására, az omlásveszély megszüntetésére és a történelmi emlékmű hosszú távú megőrzésére. Eddig lézerszkenneléseket, régészeti és statikai vizsgálatokat, műemléki kutatásokat, valamint a teljes tervezési és engedélyezési dokumentáció elkészítését finanszírozták. A fennmaradó összeget a munkák kivitelezésére használják. Utazókiállítás érkezik Balatonfüredre július 23-án a Magyar Tudományos Akadémia alapításának emlékére. A vándorkiállítást a Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulója alkalmából a Tuba Tudománybarát Település Mozgalom indította útjára tavaly ősszel. A tárlat az intézmény történetét, a tudományos osztályok és kutatók munkáját mutatja be installáción másfél hónapon át Balatonfüreden, írta az MTI. A mozgalom fő célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsen ki a települések és a tudományos közösség között. A kabinszerűen kialakított vándorkiállításon érintőképernyőkön bejárhatók az akadémia székházának a rejtett zugai, és interaktív projektorokon válogathatnak a látogatók a hazai tudományos kutatás szinte egészét bemutató kis videók között. Körülnézhetnek a Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Varázshatalom című kiállításán. VR szemüvegen tekinthetnek be a Csillagászati Intézet falai közé és a mai magyar agykutatás kulisszái mögé. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai feladatsort állásban végezzük. Csípőszéles terpezben legyünk, figyeljünk a helyes testtartásra, hasat húzzuk be, farizmainkat feszítsük meg, tenyerünket helyezzük a csípőnkre, és hosszan nyújtóztassuk meg a felső testünket, mellkast emeljük ki, vállakat húzzuk hátra, fejtetővel magasak legyünk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben emeljük fel két karunkat oldalsó középtartáson keresztül az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, majd egy képzeletbeli felhőbe kapaszkodjunk bele, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkóra, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Ismételjük meg a feladatot, vegyünk egy nagy levegőt, emeljük fel két karunkat az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, kapaszkodjunk bele a felhőbe, húzzuk le a tarkó mögé, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, emeljük hátra fel a két kart nyújtva, amennyire csak tudjuk, aztán engedjük vissza, ismételjük meg ötször folyamatosan, emeljük, majd engedjük a két kart még kétszer, és egy utolsó. Következzen néhány válkör hátra, körzünk hátra, mozgassuk át jól a vállizületeket még négyszer. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk. Egy utolsó, majd húzzuk fel ismét mindkét vállat a fülhöz. Hajlítsuk egy picit a könyököt, és ívesen vigyük hátra a két kart a test mögé, mintha záródnának hátul a szárnyaink, záródjon a lapocka is, majd engedjük vissza a két kart hosszan magunk mellé. Még egyszer húzzuk fel a két vállat, zárjuk hátul a képzeletbeli szárnyainkat, majd nyújtóztassuk hosszan a két kart lefelé. Közben felső testtel tarkóval hosszúak, magasak legyünk. Emeljük egyik karunkat magas tartásba, másik legyen mély tartásba, nyújtózkodjunk meg hosszan ellentétesen, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajlítsuk oldalra a törzsünket. Majd jöjjünk vissza középre, kartartás cserével ellentétesen is nyújtózkodjunk meg, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajoljunk a másik oldalra is. Visszajövünk középre. Oldalsó középtartásba legyen mind a két kar, gerinccsavarás következik, középen nagy levegővel, fejtetővel megnyújtózkodunk, majd levegő kifújása közben fordítjuk a törzsünket jobbra, medencénk nem mozdul, jövünk vissza középre, levegővel megnyújtózunk, majd indulunk a másik oldalra is, és mehet belőle még egy pár, egyik és másik irányba. Csípőkörzések következnek, óvatosan indítunk három kört jobbra, aztán három kört balra. És végül, ha jól esik, néhány guggolással zárhatjuk a tornánkat. Ha ezzel is megvagyunk, rendeződjünk vissza kiinduló testhelyzetbe, nyújtózkodjunk, vegyünk egy nagy levegőt, fújjuk ki kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, útolnévők, köszöntöm Önöket. Kondás Sándor vagyok, a következő bő 70 perc szerkesztő műsorvezetője. Az imént hazánk nemzeti kegyhelyének, a Mária Pucsi Bazilikának a harangjait hallgattuk. Torony Irán című görögkatolikus műsorunkhoz hívogatjuk hallgatóinkat ezzel a harangszóval. Mai műsorunk tartalmát, üzenetét Michel Coa szavaival így foglalhatom össze. Ha Isten szemével tudnánk nézni az életet, minden jelnek tűnne. Mindent a teremtő szeretet megnyilvánulásának tartanánk. Az Atya nem azért helyezett a világba, hogy szemlesütve járjunk, hanem hogy kövessük őt a dolgokon, az élményeken, az embereken keresztül. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
1: Dr. Papp Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár nem először osztja meg gondolatait műsorunkban. Mondani valójához a helyszínt is megválasztja. Ma a Nyíregyháza Sóstói Falu Múzeumba hív rövid együttgondolkodásra, eszmélődésre. Szegődjünk hozzá!
2: A Nyíregyházi Múzeumfaluba jöttünk, hogy nézzünk szépet, és keressük ennek a szépségnek az etikai üzenetét. Ha itt szétnézünk, azt látjuk, hogy olyan rend van. Rendben vannak a porták, az utcák, a házak, és megsejtjük, hogy ennek a közösségnek az életében is volt rend. Megvolt a munkának az elosztása a gyerekektől az idősekig, megvolt a hatalomnak a megosztása, megvolt a vallásos ünnepségnek a rendje, a munkának a rendje, egy olyan rendet lehet itt megsejteni. Valahogy így volt ez a görög poliszok világában is. A poliszok úgy jöttek létre, hogy a szétszórt törzsek közös helyen kezdtek el lakni, és ott létrehoztak közös szabályokat, közös rendet. És azt szerint kezdtek élni. És a régi görögök még verset is írtak arról, hogy ők ehhez a poliszhoz tartoznak. Szinte szerelmes verset írtak, hogy a polisznak a tagjai. És ha megszületett egy gyermek, egy kis barbár, akkor az erkölcsi nevelés arról szólt, hogy őt beillesszük a rendbe, a polisznak, a közösségnek a rendjébe. Ezt is hívták szó szerint etosznak, etikának, aki beilleszkedik a közös rendbe. Miért fontos ez ma nekünk? Mert ma olyan embert látunk, aki túl individuális, aki túl önkényes, aki túl liberális, akinek nem számítanak a közös szabályok, nem számít az, hogy elfhű legyek, hogy értékekhez ragaszkodjam, elköteleződjem, ezektől a szavaktól irtózik, hanem én önkényes, teljesen szabad akarok lenni. Úgy érzem, ez ma egy véglet. A diktatúrákra adott válasznak a véglete. A diktatúrákban azt tapasztaltuk, hogy az emberek könnyen fölmentették magukat, hogy parancsra tettem. Túl erősek voltak a diktatúrák, és túl gyenge a személy, az individu. Sokkolta az egész emberiséget, amit Auschwitzban utána találtunk, amit megtudtunk a gulágról. Sokkolta az emberiséget, amikor megtudtuk, hogy Hortobágyra hogyan telepítettek ki családokat, hogy Recsken mi történt, hogy mennyi embert megaláztak, lehetetlenné tettek a diktatúrák. És emberek olyan könnyen fölmentették, fölmentik magukat, hogy parancsra tettem. Ebben a sokban elkezdték megerősíteni az egyént, legyen olyan erős az individuum, aki ellenáll a diktatúráknak, a szabályoknak, a parancsoknak, csak mintha ez túl jól sikerült volna, mintha a ló túlsó oldalán lennénk, és az individuum ma olyan lett, hogy semmi szabály, se Isten, se ember, ahogy nekem jól esik. Ebből már elég. És elkezdtük megsejteni, hogy ez a liberalizmus, ez egy véglet, a diktatúrákra adott véglet, szeretnénk valami mást, a liberalizmuson túli világot, hát hívhatjuk ezt illiberális világnak, posztliberális világnak, még rendes szavunk sincs, annyira új út ez, hogy elég ebből a végletből, valamerre más irányba szeretnénk menni. Itt azt lehet megsejteni, merre van a jövő. A jövő arra van, ahol a személyes méltóságot tisztelik, erős a személyes, nem individuális személyes méltóság, és erős a közösség. A közösségnek a szabályai, a közösségnek is van egy méltósága. Aztán azért is szeretek itt lenni, mert itt azt látjuk, hogy minden kézzel készült. Kézzel kovácsolták a sarokvasat, kézzel ácsolták a gerendát, kézzel fették a tetőt, kézzel festették a tányérokat, mindent kézzel csináltak. És persze kicsit mi azt hinnénk, hogy szegények, mennyit dolgoztak, és milyen nehéz volt nekik, de az is lehet, hogy ők sajnálnak minket. Az itteni múzeum pedagógusok mesélik, mikor jönnek ilyen tabletet nyomogató, unalmas arcú gyerekek, akkor, ha leültetik őket egy sarokba, kapnak 2 cső kukoricát, és elkezdik morzsolni, közben megnyílnak. Beszélnek magukról, a szívük közepéről, az iskoláról, a családjukról, és kiderül az, hogy egy kis tevékenység közben mennyi minden nyílik meg, derül ki, és lehet egymást alakítani. Szóval nehogy úgy képzeljük, hogy itt, amikor mindent kézzel készítettek, itt halálos csöndben álltak egymás mellett. Itt közben beszélgettek. Elmondták örömeiket, elmondták bánatukat, ugratták egymást az emberek, aztán a munka végeztével hálát adtak az Istennek. Itt értékeket adtak át. Értékekre neveltek, értékeket őrizték. A közös tevékenységben van értékőrzés, értékátadás, erkölcsre nevelés. És ebből a szemszögből felértékelődik a közjóért végzett munka. Felértékelődik az, hogy érettségi előtt elmennek a fiataljaink 50 órát dolgozni, és csodaszép történeteket mondanak, hogy milyen jó volt a közjóért dolgozni. Felértékelődik egy családnak a közös tevékenysége, egy lakóháznak a kiskert ápolása, egy munkaközösségnek a csapatépítő tevékenysége, ezek mind-mind felértékelődnek, mert értéket nem úgy adunk át, hogy elmondjuk egyszerűen egymásnak, megtanítjuk, elolvassuk, hanem a közös tevékenység közben ültetjük egymás szívébe. Azért is jó itt lenni, mert itt valahogy az ember letisztultan a léthez közelebb érzi magát. Azok az emberek, akik közelebb voltak a léthez, láttak szülést és láttak halált. Látták a növények, az állatok létének a keletkezését és láttak halált, valahogy a léthez közelebb álltak. Tudták, hogy nekik van egy lét feladatuk, és megnyílnak az abszolút lét felé. Ma mi milyenek vagyunk, minden este megnézünk egy krimit, ahol megölnek valakit. A gyerekeink olyan játékokkal játszanak, ahol van 5 életük. És az embernek nem lét feladata van, hanem sok-sok dolga van. Mintha ez a léthez való közelség elfelejtődött volna. Nem is véletlen, hogy sokan költöznek ki a városokból, vidékre, egyszerű életre, ahol közelebb vannak a léthez, a létnek az igazságaihoz. Úgy eszembe jut Heidegger a filozófus, aki azt mondja, a fekete erdei parasztok többet tudnak a létről, mint a berlini akadémikus filozófusok. Azok az egyszerű emberek a létről, a létfeladatról, a létbe dobottságról, meg a semmiről, a semmire kellőségről többet tudnak, mint a nagy akadémikusok. Meg úgy eszembe jut Albert Schweitzer, aki azt mondja, hajózva egy afrikai folyón, hogy minden etika filozófia alapja az élet tisztelete. Minden nemű életnek, növénynek, állatnak és ember életének a tisztelete. Akik közelebb vannak a léthez, az élethez, azok mindig közelebb vannak az etikához is. Azok kötelezőbbnek érzik magukra az erkölcsi szabályokat. Szóval jó itt lenni, örülünk, amikor látunk itt fiatalokat, óvodásokat, csoportokat, meg időseket is, mert itt nem egyszerűen hagyományőrzés történik, itt nem egyszerűen emlékezés történik, hanem itt lehet megsejteni, hogy merre van az emberségesebb, merre van az etikusabb jövő.

0: Műsorunk folytatásában egy fiatalemberre figyelünk. Élsportoló karriert, olimpiai sikereket dédelgetett magában, amikor 2003-ban 17 évesen motorbalesetet szenvedett és nyaktól lefelé megbénult. Buzai Tamást nem először hallgatjuk műsorunkban. Ahányszor találkozom vele, tragikus életállapota ellenére mindig arról a csodáról beszél, amit Isten visz végbe az életében. A pünkösd előtti vasárnap Máriapúcson a kegytemplom belső udvarában tartott katekézist a betegek és gyógyítók országos zarándoklatára érkezőknek. Emlékedésének záró, összegző gondolatait hallgatjuk meg néhány percben.
1: Az ember gyakran úgy képzeli, hogy Isten ott van, ahol a győzelem, a siker és a hatalom látható. A Golgotán azonban megértjük, ennek az ellenkezője az igaz. Isten a megfeszítettben van jelen. Ott van abban, akit kigúnyolnak, akit elhagynak, akinek nem adnak lehetőséget, akinek mindene odavész. És éppen ezáltal lesz a kereszt a remény helyévé. Mert attól kezdve nincs olyan emberi szenvedés, amelyben Krisztus ne lenne jelen. Nincs olyan seb, amelyet ő ne hordozna, és nincs olyan mélység, ahová Isten szeretete ne tudna alászállni. Ezt értette meg Szent Pál apostol is. Pál számára a gyengeség többé már nem pusztán emberi tapasztalat vagy szenvedés. A feltámadt Krisztussal való találkozás után a gyengeség egészen új jelentést kap. A Krisztussal való egység helyévé válik. A kereszténység lényege szerint ugyanis nem azért fogadjuk el a szenvedést és a halált, mert azok jók, vagy mert valami értelmük van, hanem mert Krisztus feltámadása megfosztotta őket eredeti jelentésüktől. A szenvedés és a halál többé nem pusztán tragédia, vagy a bűn következménye, hanem Isten tervében átalakult az üdvösség forrásává, az Istenhez vezető úttá. Ezért írja Pál megrendítő szavakkal, kedvem telik a Krisztusért való gyengeségben. Pál felismerte, hogy Krisztus éppen ezekben a törékeny pontokon tud a leginkább közel kerülni az emberhez. Saját sebeiben, üldöztetéseiben, kiszolgáltatottságában már nem pusztán önmagát látja, hanem a szenvedő Krisztust. Ezért mondja ki a kereszténység egyik legnagyobb paradoxonát. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert ekkor már nem önmagára támaszkodik. Nem akar mindent a saját erejéből elérni. A gyengeség lassan megnyitja benne azt a belső teret, ahol Krisztus lakás lehet benne, és átjárhatja az életét. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. És ez a lelki élet egyik legmélyebb titka is. Az ember mindig biztosítékokat keres, kapaszkodókat, kontrollt. Isten azonban éppen a gyengeségen keresztül vezeti el oda, ahol végre teljesen rá tudja bízni önmagát. Ezt tapasztaltam meg én is, amikor 2003. októberében egy motorbaleset következtében nyaktól lefelé lebénultam és kerekesszékbe kerültem. Ott feküdtem a földön, már nem tudtam megmozdulni. Levették rólam a bukósisakot, és akkor tértem magamhoz. A nyakamban olyan fájdalmat éreztem, amit addig elképzelni sem tudtam. Tudtam, hogy valami nagyon nagy baj van. Biztos voltam benne, hogy hamarosan meg fogok halni. Ott voltak körülöttem a szüleim, a legjobb barátaim. És akkor ebben a borzasztó fájdalomban történt valami egészen más. Valami, amit nagyon nehéz szavakkal leírni. Ezt a fájdalmat ugyanis átölelte egy kimondhatatlan szeretet. De nem csak olyan, amit egy jó baráttól vagy a családodtól kapsz. Ez egy végtelen, örök, soha meg nem szűnő, személyes szeretet volt. Valaki ott jelen volt. Valaki, aki jobban ismert téged, mint te saját magadat. És én ott akkor abban a pillanatban nem féltem. Mert tudtam, hogy ha most meghalok, akkor ez a szeretet vár rám. És más nem tudtam mondani, csak ezt. Szeretlek benneteket. Szeretlek benneteket. Ezt ismételgettem a körülöttem állóknak, mert valahogy hirtelen minden a helyére került, és ez a szeretet volt a legfontosabb. Majd idővel megértettem, hogy az embernek meg kell tapasztalnia a saját gyengeségét ahhoz, hogy éretté váljék. hogy a felületes jámborságból egyre inkább eltaláljon az Isten akaratával való egyéváláshoz. Amint a szőlő levének ki kell fornia ahhoz, hogy nemes borrá legyen, úgy az embernek is szüksége van többszöri megtisztulásra, átalakulásra, amelyek fájdalmasak ugyan számára, s amelyekbe akár bele is bukhat, de mégis ezek elengedhetetlen utak ahhoz, hogy eljusson önmagához és Istenhez. Hiszen a szeretet nem más, mint pászka, átmenet, tisztulások, lemondásunk, önmagunk fájdalmas átváltozásának a folyamata. Kilépés a halálra szánt emberi mi volt korlátai közül. S a létnek ez az átízása az agapé, a minden értelmet meghaladó, isteni szeretet által valósul meg. Végül hadd fejezem be ezt a katekézist a feltámadt Krisztus szavaival. Miért ijedtek meg, és miért támad kételj szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam. Én vagyok. Tapogassatok meg, és lássatok. A feltámadt Krisztus ezekkel a szavakkal nem csak tanítványai kételjeit oszlatta el, hanem hozzánk, mindenkor emberéhez szóló meghívás fogalmazott meg. Ne féljetek a sebektől. Ne féljetek attól a testtől, amely még a feltámadás után is hordozza a szenvedés jeleit. Az érintésre hívó, sebekkel átszőtt Krisztus teste számunkra, akik betegséget és fájdalmat hordozunk, remény és identitás. Abban az érinthető testben mi önmagunkra ismerünk. A betegség, a sérültség bár kívülről nézve hiány, belülről nézve kapcsolat lehetőség. Általa tudjuk megérinteni egymást, általa tanuljuk meg, hogy nem a testi épség az emberi méltóság feltétele. És ami a legfontosabb, ezáltal kapjuk meg a lehetőséget, hogy mélyebb egységre kerüljünk Istennel. Hiszen a feltámadott testén a sebek nem eltűntek, hanem átistenültek. És a mi életünkben is minden seb ebben a fényben fog majd egykor ragyogni.

0: Ragyog a nap, a hegyek, a mezők, a természetbe csalogatnak, és megannyi szépségüket kínálják azoknak, akikben van elég felfedezőkedv és kellő rácsodálkozó képesség. Enzső Lellák virágnyelvtan címmel fogalmazta meg így szerzett tapasztalatait. Aki most átadja nekünk, Ulbrik András. Mindketten már minden szentek társaságában gyönyörködnek, Isten csodálatos teremtményeiben.
1: Virágnyelvtan. Öltözködik a nyár, mint egy érettségire készülő lányka. Haját igazítja a júniusi táj, tarka szoknyákat próbál a mező, egyetlen divatnak sem hódol. Minden nap új és új ötlete támad, mindig tartogat valamilyen meglepetést. Hányféle zöld és hányféle kék, és ki tudja, mennyi sárga és piros tüntet körülöttem. Minél magasabbra megyek a hegyen, annál kisebb vagyok, annál jobban érzem a kiránduló ember alázatát. Szégyellem, hogy cipő van rajtam, de a virágok nem bosszankodnak a talpam alatt sem. Egy ideig őrzik lábam nyomát, aztán újra kiegyenesednek, fejüket a fénynek tartják, és mosolyognak. Ők keresztelés nélkül is Isten gyermekei. A virágok szépsége. Sétálok a hegyen, térdig érő fűben, térdig érő virágözönben. Isten kertjének vendége vagyok. Körülöttem a százszor szép, meg nagy testvére, a réti margaréta, szúrós levelű mezei aszat, amelyhez halvány lila virágán kívül sehol sem érdemes nyúlni, mert meg nem ússzuk sebesülés nélkül, de azonnal megvigasztal a búzavirág, anyám szemét idézi, és a pipacsok erdeje, a piros remény hírnökeinek találkája. Ásít a tátika, nyílik a szarkaláb, és az erdő szélén bujócskát játszik a fénnyel a kenderfű. A megypiros vadszegfű, a bükköny és a réti lóhere, a pacsirtafű és a harangvirág, a nyári hérics, a repce és a zsályák különféle fajtája, s akiknek sajnos nevét sem tudom, békésen nyílnak a hegyoldalakon. Mennyire más ez a kert, mint a mi kertjeink? Mi a virágokat is rendre szoktatnánk, kijelöljük nekik a helyet, és elvárjuk, hogy csak ott tartózkodjanak, ahová ültettük őket. Egy sor árvácska, egy sor ne felejts, egy sor petúnia, és mérgelődünk, ha valaki kilép a sorból. Isten nagyvonalú kertész. Ő nem a rend megszállottja. Jézus nem véletlenül hozta példaként a mezők liliomait, a gondoskodó atya szeretetének követeit állítva, aggodalmaskodó, örökké a félelem burkában vergődő szívünk elé. A szépség nem kerítések és lécek, előírások és ízlések rabszolgája. A szépség szabad. És a virágok ennek a szabad szépségnek a hírnökei. A virágok jelleme. Szeretem a virágok tartását. A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet. A virágok hűségesek önmagukhoz. A virág nem alakoskodik, a virág nem parancsra nyílik, s ha egyszer nyílni akar, nem kér engedélyt a nyíláshoz. A virág énekek szépségén gondolkodom, miért van olyan eleven kapcsolat a szív érzelmei és a virágok között? Azért, mert a virágok a gyöngétség példaképei. Gyöngétség nélkül pedig egyetlen emberi kapcsolat sem lehet tartós. Nem a lánc tart össze bennünket, hanem a gyermekláncfű. Nem a beton a reménységünk, hanem az angyalgyökér, amely mocsaras réteken is rózsaszínlabdákat teremt a Kárpátokban. És nem létrák segítségével jutunk magasabbra életünk próbakövein, hanem a bojtorján fogózkodó szorgosságával megyünk előre. A virágok üzenete. Olvasom Tóth Árpád virágoktól ihletett sorait. Az asztalomon paraszti csokor, bazsalikom, viola, szarkaláb, szemet vidító, kedves, egyszerű, mezei tarkaság. Három napja áll már a költő asztalán ez a mezei csokor, de most érkezett el az a pillanat, amikor meghallotta a virágok üzenetét. A virágok csendesek, halkan szólnak hozzánk. nagyképű fontoskodásaink idején szóba se állnak velünk, hagyják, hogy komoly embernek képzeljük magunkat. Aztán egyszer csak ránk néznek, és nem tudunk szabadulni a tekintetüktől. Egész életünket eszünkbe juttatják. Látjuk magunkat bűnöktől sebesen. Tisztaságuk tükrében látjuk, hogy kik is lehetnénk, ha nem szolgáltunk volna annyi úrnak. Jó a virágnak. A bazsalikom, míg el nem hull, mind csak virág marad. De jaj, az ember mennyi rosszat ér rossz élete alatt. Hétköznapjaink taposó malmában nincs időnk virágokkal bibelődni. Fásult lelkünket nem hagyják meg a folyosón pirosló muskátli bokrok. Mégsem tudunk sokáig ebben a langyos semmiben, ebben a szépség nélküli feladatketrezben élni. Hirtelen, minden megmagyarázható ok nélkül a másik végletbe vágyunk, és akkor az ember zokog egy felhorzsolt illaton, mert vesztett édent éreztet vele. Az egyszerű paraszt bazsalikom, semmi kis lefele. Tóth Árpád, bazsalikom. Nagyon figyelnünk kell a virágokra. Ők az ég hírnökei, Isten szépségének nagykövetei. Ők az édenkertből közöttünk maradt törékeny csodák. Állj meg, simítja bokámat egy gyermekláncfű, miközben a pitypang ejtőernyőst játszik a kertben. Nevetnek gondjaimon. Közéjük ülök, és hallgatom beszédüket.

0: Pannonhalmán tartotta ülését június 15-e és 19-e között a katolikus egyház és az ortodox egyház közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság közös koordinációs testülete. A Vegyes Bizottság a két egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma. A most ülésező munkacsoportban Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása dikasztériumának prefektusa, valamint Jobb Gecsa pizídiai metropolita társelnökökkel együtt 20 katolikus és ortodox egyházi és világi teológus dolgozott együtt Pannonhalmán. Mindenkori feladatuk, hogy előkészítsék a teológiai párbeszéd témáinak anyagait és dokumentumait. A bizottság mindeddig 7 dokumentumot jelentetett meg az egyházak önértelmezését és életét érintő alapvető kérdésekről. Legutóbbi ülésükön 2025-ben Krétán a tévedhetetlenség kérdését elemezték. Ezt folytatták a pannonhalmi ülésen.
1: A testület tagjai a tanácskozás mellett bekapcsolódtak a vendéglátó szerzetes közösség imádságába. 2026. június 16-án este Kurt Koch bíboros vezette a Szentmisét a Szent Márton Bazilikában, számos hazai püspök, köztük Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita jelenlétében. Az ünnepi szent liturgiára meghívást kaptak a testvéregyházak vezetői és képviselői, valamint a hazai kulturális és társadalmi élet képviselői. A találkozó tiszteletére a nyitó szentmise előtt kézi erővel 6 év után ismét megszólaltatták a Pannonhalmi Bazilika történelmi nagyharangját, a 2,4 tonnás Szent Márton harangot, amely rekonstrukció előtt áll. A rangos esemény házigazdáját, Hortobágyi Ciril, bencés szerzetest, pannonhalmi főapátot a szentmise előtt volt lehetőségünk kérdezni.
0: Történelmi léptékű eseményre kerül sor ezekben a napokban Pannonhalmán. Mi mindennek kellett egybeesni ahhoz, hogy koordinációs tanács fölkérje Pannonhalmát erre a esemény megrendezésére?
2: Legelőször is azt szeretném mondani, hogy nagyon örülünk, hogy fölkértek bennünket és idejöttek hozzánk. Az ökumenizmus szent ügyének régi hagyománya van Pannonhalmán. Hogyha így az ortodoxiára szorítkozunk elsősorban, akkor közismert, hogy 1996-ban a monostornak az 1000 éves évfordulóján Asztrik főapát úrnak a közreműködésével komoly reményeink voltak arra, hogy amikor Szent II. János Pál pápa szeptemberben eljön ide, akkor az akkori moszkvai pátriárka Alexi is ellátogat. Sajnos ez a találkozó nem jött létre, viszont járt itt az Alexi pátriárka, csak nem ugyanazon a napon voltak itt. De úgy gondolom, hogy az a vágy mindkettőjüknek megfogalmazódott a szívében, hogy közelebb kerülni egymáshoz, találkozni egymással, egy jelét adni annak, mert egy pápának és egy pátriárkának a találkozása úgy gondolom, hogy arról is szól, amit ők megbeszélnek egymás között, de ennek van egy üzenete a hívek felé, az egész világ felé, hogy vallások, keresztény felekezetek együtt szeretnének valamit tenni a világ életéért, a Krisztusnak az üzenetét együtt továbbadni, és nem pedig eltávolodni egymástól. Akkor ez nem tudott megvalósulni, de épp 10 évvel ezelőtt, 2016-ban, igaz az utódaik, Ferenc pápa és a mostani pátriárka, Kirill pátriárka találkoztak Havannában, és egy 80 pontból álló üzenetet akkor ki is adtak. Úgy gondolom, hogy ez így nagyon sokak számára bátorító volt. Vagy most éppen tavaly a nicai zsinatnak a jubileumi emlékén Leó pápa és Bartolomeusz pátriárka Konstantinápolyban, Bizáncban egy közös nyilatkozatot adnak ki. Szintén épp úgy bátorítólag, ha mindenki számára békére szólítanak föl. Most ennek a közeledésnek van egy nagyon komoly teológiai munkája, ami elsősorban a szakteológusokra vonatkozik, van már egy története ennek a munkának, és úgy dolgozik a Vegyes Bizottság, hogy van egy elnökség, akik előkészítik a plenáris ülésnek a nagy témáit, az történik itt most. Pannonhalmán a témáik szerint dolgoznak, külön csoport munka van néha katolikus és ortodox körben, és utána pedig együtt tárgyalják meg azt, amit majd előterjesztenek a plenáris elé.

0: nyúlik vissza. Van egy imádkozó szerzetes közösség, és nem egy szállodai rendezvényteremben tartják az egyeztetésüket, utána közös imádságok vannak a bazilikában. És van, amikor mi vesperásunkban, amit katolikus módon, esetleg magyarul latin betétekkel imádkozunk, de csütörtökön ortodox vesperáson leszünk ott mindannyian, amit Arsenius Metropolita Bécsből az ő énekkarával, híveivel jön, és itt prezentál, abba kapcsolódunk bele mindannyian. Úgyhogy úgy gondolom, hogy így a háznak az imádságos légköre, tradíciója is ott van a hátterében annak, hogy ezt a helyet választották.
1: Tetten érhető a bentis lelkiségben, vannak ennek gyökerei? Vagy hogyan született meg ez a fajta irányultság az ökumenizmus felé?
0: Úgy gondolom, hogy minden bencés apátságnak így az ősiségéből eredően van egyfajta érzékenysége és nyitottsága az ökumenizmusra. Szent Benedek atyánk azt írja a regulában, hogy amit ő leír, ez egy kezdetnek szánt csekélyírás. És aki a szerzetes életnek a mélységeire törekszik, az olvassa Szent Vazul atyánknak a tanítását, Baszileiusz, a keleti szerzetességnek az atya, tehát a kezdetekkor ott vagyunk, hogy kölcsönösen értékeli mindenki, a Kasszianusnak a hagyományát értékelik keleten, de mi pedig a keleti atyák, sivatagi atyáknak a tanítását épp úgy értékeljük. Tehát ez úgy benne van minden bencés monostornak, úgy gondolom, a spiritualitásában.
1: Sok szép jel jelenik majd meg ezekben a napokban. Ilyen beszédes jel lesz a kezdő ünnepi szentmise előtt, hogy meghúzzák tudtommal a Szent Márton harangot. Mit üzennek ezzel a harang szóval?
0: A Szent Márton harangnak külön jelentősége van számunkra. Egyrészt ott a tartószerkezet az egy kicsit instabillá vált, ezért minden nap nem tudunk meg nagy ünnepeken sem tudunk vele harangozni, de most ez egy ilyen alkalom, amikor hát ezt megtesszük. Szent Márton, ami védőszentünk, Pannonia provinciában született, az első szerzeteseket, amikor ide Géza fejedelem letelepette, akkor az volt a meggyőződés, hogy ez az ő kultuszának a helye itt született valahol a környéken, és a katolikus egyháznak, de az ortodox egyháznak, a keleti egyházaknak is közös szentje, mindannyian úgy emlékezünk rá, hogy ő az a elkötelezett hívő ember, aki bár nem volt vértanú, mégis szentként kezdték el tisztelni, ő előtte csak a vértanúkat tekintették szenteknek, akik így az életük föláldozásával tartottak ki, és voltak hűségesek Krisztus mellett. Az ő üzenete egész Európában úgy gondolom, hogy nagyon átütő, vannak modern formái a Szent Márton kultusznak, a gyermekeknek a lampionos felvonulása vidéken, de ennél úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb az ő pogány környezetben, pogány szülők között is a hitéért való kitartás, és az a küzdelem, amivel ő hitre jutott és megőrizte a hitét az egész élete során. Úgy érzem, hogy ez példakép számunkra. Újra csak összefog Szent Márton keleti-nyugati szerzeteseket, keleti-nyugati egyházakat.
1: Kocsis Fülöp, érsek metropolita, ugyancsak a szentmise előtt így értékelte a találkozó jelentőségét mikrofonunk előtt.
2: Pannonhalma már nagyon régóta építi az ökumenikus kapcsolatokat, nem csak az ortodoxokkal, hanem más felekezetűekkel is. Nem régen voltak Konstantinápolyban a Cyril apát és az evangélikus és a református egyházi vezető is. Aztán ökumenikus konferenciákat szerveznek évről évre, most már ennek minden bizonnyal híre van, tehát Pannonhalma azért megalapozta ezt a döntést, nem csak a szép környezet miatt választották ezt a helyet. De a magyar teológiai élet megtisztelése is ez, én úgy gondolom, amely hát mindig egy-egy ember az, aki teológus, Görföld Tibor nevét szeretném elsősorban megemlíteni, de másokat is, Orosz Atanáz atyát is megemlíthetem, aki szintén az ökumenizmusnak egyik teológiai képviselője, főleg az ortodox katolikus párbeszédben. És hát, hogy Pannonhalma adhatott helyet, ebben szerepet játszott ennek a lelki hangsúlya is, mert azért itt nem csak teológia és nem csak oktatás folyik, hanem imádság zerébe. És ennek a teológiai párbeszédnek az alapja a közös Isten dicséret. Egyébként ma este majd egy szentmisén jelen lesznek a többi felekezet, illetve az ortodox vezetők is, és tudomásom szerint zárásképpen majd egy ortodox vecsernyét fognak végezni. És még hadd említsem meg az

0: ezt a kitüntető tényt, hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy a görög adósok is itt legyenek. Én nem vagyok tagja ennek a bizottságnak, és egyelőre még a tanázatja sem, de egyébként korábban szerepet játszott az ő munkássága a dokumentumok előkészítésében. Viszont a szervezők kérték, hogy a görög adósok is legyenek jelen. Ennek azért van különös jelentősége, mert a 90-es években a görög adósok léte szinte akadálynak tűnt ebben a párbeszédben. Erre most hosszadalmas volna kitérni, és nem akarom ezt nyújtani, de érdemes megvizsgálni ezt a kérdést. De úgy tűnik, hogy ezen túl vagyunk már, és nekünk is van helyünk. Mind a ökumenizmus építésében, mind kifejezetten kelet és nyugat összekapcsolásában. És ezért nagyon örülök, hogy én személyesen is kaptam meghívást erre az eseményre. Egyébként a Szent Atanász Hittudományi Főiskolánk egyre elismertebb, főként a patricikus kutatásokban, konferenciákon, de más teológiai tárgyakban is. És voltak vendégeink, ortodoxok is, akik már elfogadták meghívásunkat, és azt látjuk, hogy az ortodoxok részéről is egyfajta elismerés tapasztalhatunk az életünk, a munkásságunk irányában. Ez egy biztató visszajelzés részükről, nyilván nem ezért tesszük, hanem azért, mert azt érezzük, abban a meggyőződésben élünk, hogy nekünk görögadósoknak ezt az egységet kiemelten fontos munkálnunk, hiszen a kettő között vagyunk. Mi azt mondjuk, hogy mind a kettő közé oda tartozunk, a kadős egyházhoz is és az ortodox egyházhoz is. Vannak, akik azt mondják, hogy sehova se tartozunk, vannak, akik azt mondják, hogy mi vagyunk az akadályai az egységnek, a közeledésnek, de az elmúlt évek sokkal inkább azt igazolták, ahogyan én kezdetől fogva is éreztem és vallottam, hogy híd vagyunk. Most már egyre többen elfogadják ezt a híd szerepünket, és ennek nagyon örülök, és újabb feladatokat jelöl ki nekünk.
1: Kurt Koch bíboros a Szentmise homiliájában központi tanításként fogalmazta meg, hogy az imádság kiengesztelődést és egységet teremtő erő. Az ökumenikus párbeszédben egymást Isten elé visszük, egymást Isten előtt szemléljük, és egymásért imádkozunk, hangsúlyozta a bíboros. Az imádság és az Isten dicséret által a keresztények gyakran közelebb kerülhetnek egymáshoz, mint pusztán a teológiai eszmecserék révén. A bíboros végül arra buzdított, hogy az ökumenikus közösségben tanuljuk meg egyre elmélyültebben együtt dicsőíteni Istent, mert ez vezet el a legnagyobb belső szabadsághoz, kiengesztelődéshez és egységhez.

0: Angel Ellack Napfény címmel írt elmélkedésével kívánunk minden hallgatónknak testi felüdülést, lelki feltöltődést és örömteli egyházélményeket ezekben a napokban. Angel Ellack gondolatait Ulbrich Andrástól halljuk.
1: Napfény. Fekszem a parton, elengedem magam. Elhatározom, hogy most semmire sem gondolok, csak szellőztetem a fejem, pihentetem a szívem, hódolok a nyár legfőbb gyönyörének, a napsugárnak. Néhány percig megy ez a relaxálás, de a pszichológusok legnagyobb bánatára hamar megunom. Mert a napfényről, ha akarom, hanem Íj és Gyula sorai jutnak eszembe, s már is zsibong az agyam. Próbálom fölidézni a verset, nem maradhatok közömbös vele szemben, hiszen azt csinálom, amiről a napanya beszél. Minden pórusom issza. Ez az igazi ingyenes, mely így jő, így csőstül belénk. Úgy átjár olyan kegyelem, hogy nem hiszem, hogy ne legyen valahol egy örök szülénk. Szeretem a napfényt. Ahogy gyermekkoromban énekeltük ludainkat féltve, hogy süss fel nap, fényes nap, úgy kiáltom most világa a bennem rejtőzködő fény vágyakozását. Süss fel nap, süss fel fényes nap, mert megfagynak az emberek. Fázunk, fázós világban élünk, didereg bennünk a lélek. Semmi reménységünk nem lenne, ha nem élne bennünk a napfény öröme. Az ingyen kapott boldogság, amiért hálát adunk, mint Ferenc testvér, tisztán önfeledt boldogságban, áldást ébrezgető szívvel énekli. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és ránk deríti a te világosságod, és szépő, és sugárzó nagy ragyogással ékes. A te képed fölséges. Ezeknek a napsugaraknak az úgását hallotta meg Ady Endre is. Ezektől a fényektől lett szájában jó íze Isten nevének. Ettől a ragyogástól született benne a köszönöm tisztasága. Ezért az örömért dicséri a napot Sinka István. A fákat bearanyozó fény miatt újong. A fűszálak zöldjét gyöngyel kirakó csillogás tiszteli, és tudja, hogy a nap leghűségesebb üdvözlői a búzakalászok. Sinka István, napüdvözlés. Ettől az égi pompától válik a költő imádkozó emberré, amint a hajnali tündöklés piros zászlaját meglátja, és úgy érzi, hogy pap vagyok én ma, mint aranysarújú napimádó. Sinka István, napimádó. És a valódi pap, a tiszta beszédű ember, Sík Sándor hasonló ujongással néz szembe a nappal. Festmény a verse, inkább nézem, mint hallgatom. Hasad a hajnal, az álmos szürke sivatag fölött megvillan a fény, és fölkel a nap, bíborosan, aranyosan, ifjan, tüzesen és szerelmesen. És én kitárt karral és szívvel, ifjan, tüzesen és szerelmesen, nézek szembe a nappal. Csík Sándor, szembe a nappal. Aki látott már napkeltét, aki virrasztott azért, hogy a kellő pillanatban ott lehessen, az megérti a költő lelkesedését. A napfény öröme egy földön túli találkozás előlege. Sajnos nincs mindig napfény. Mostanában túl sok a sötétség. Olykor már arra gondolunk, hogy meghalt a nap. Erről a félelemről írt csodaszép beszámolót Oriana Fallaci a nap nélküli élet borzalmától iszonyodva. Fél a műanyag fűtől, a minden parancsot teljesítő robot embertől, és tudja, hogy ez a műanyag világ ráadásul nagyképű is, hiszen a gúny könnyű, a hit nehéz, és senki sem csúfol ki, ha gúnyolódsz, de mindenki kész gúnyolódni rajtad, ha hitvallást teszel. Oriana Fallaci, ha meghal a nap. A napfény reménye éltet minket akkor is, ha fekete felhők árnyékában kell dideregnünk. Gárodi azt tartja az egyház legfőbb feladatának, hogy a reményt láthatóvá tegye a történelemben. Az egyháznak a nap szerepét kell betöltenie a világban, bárhogy is erőlködnek az éjszaka csapatai. mi adhatott erőt annak az ismeretlen fogolynak, aki a varsói gettó falára a következő szöveget írta. Hiszek a napban, ha nem is süt éppen. Hiszek a szeretetben, ha nincs is benne részem. Hiszek Istenben, ha nem is látom. Ki tartja bennünk ébren a reményt, amikor minden okunk megvan a kétségbeesésre? Miért vagyunk a világosság fiai akkor is, ha sötét pincébe zár bennünket a zord idő? Bombák hullanak a világba, és mi színes lepkéket rajzolunk. Szörnyeteg indulókat tanítanak szerteszét, gyűlöletre biztató szövegeket sugároznak rádióállomások, és mi mégis azt kiáltjuk világgá, hogy szeress, és légy mindig vidám. Honnan bennünk a szeretet merészsége? Talán infantilizmus áldozatai vagyunk. Nem érezzük a helyzet komolyságát? Nagyon is érezzük. A keresztény ember realista ember. Nem kerget álmokat. Van pessimista realizmus, és van optimista realizmus. A kettő közötti különbséget legérthetőbben a jól ismert tréfa meséli el, amely a pessimista és az optimista Dávidról szól. A pessimista Dávid, meglátva Góliát alakját, csüggedve mondja, végem van, ez a szörnyeteg egy szempillantás alatt fölfal engem. Félelmében feladja a küzdelmet, nem kezd egy eleve kudarcra ítélt vállalkozásba. Az optimista Dávid másként cselekszik. Mihet meglátja a hatalmas termetű Góliátot, füttyent örömében és újongva kiáltja, de jó, hogy ilyen nagy darab az ellenfél, őt biztosan eltalálom. Engem nem a felhők befolyásolnak. Én a felhők fölötti sugárzó nap erejében bizakodom, és ezt a reménységet szeretném továbbadni. Keresztény küldetésem egyik legfontosabb hírszolgálata. Elmondani mindenkinek, hogy mit jelent a napfény védelme. Vidám a napszeme, vigyáz reánk még akkor is, míg éjszakában alszunk. Boldog a napszeme, vigyáz reánk, sok éber és alvó boldogtalanra. Erős a napszeme, vigyáz reánk, kik botorkálva hordjuk gyöngeségünk. Vörös Sándor, Naphimnusz. A vidám, boldog és erős nap sugaraiba tartom arcomat. Hiszek abban, hogy semmiféle elemi erő nem teheti tönkre. Hiszem, hogy minden csapás fölött győzedelmeskedik. Fényraktár az emberi szív, összegyűjti a napsugarakat, ezért képes arra, hogy a legsötétebb órában is előkeressen valami tartalék világosságot, s ne hagyja, hogy a feketeség győzzön felette. Isten az én fénylő napom. Ő vidámítja meg életemet. Ő az, aki boldogságra teremtett, és ő ad erőt akkor is, ha kialvóban a lelkesedés. Mi botorkálva cipeljük gyöngeségünket, de a nap erős. Valaki vigyáz reám, és vigyáz reád is. Nem úgy, ahogyan én gondolom. Nem akként, ahogy te képzeled. Napsugár ő, megmentő melegség, életet őrző öröm. A lenti fények árnyakkal terhesek, de végül minden fény följut a magasba, oda, ahonnan érkezett.

0: Kicsengettek az iskolákból. Véget ért a tanév, és megkezdődött a vakáció. De mielőtt nyaralni indulunk, érdemes 5 percre leülni egy óra elé. Ezt ajánlja nekünk a következő percekben dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár.
1: Az időről az egyik legalapvetőbb tapasztalatunk, hogy az idő múlik. És nézve a mutatók járását, az embernek eszébe jut, hogy milyen gyorsan múlik, és mennyire visszafordíthatatlan az idő. Ha az ember elmegy nyaralni, akkor rá kell, hogy döbbenjen, jé, mennyi idős vagyok én már? Milyen nagyok a gyermekeim? Mióta házas vagyok már? Vajon mennyi van még előttem? Az embernek bevillan az, hogy múlik az ideje. És mivel soha nem érjük magunkat tökéletesen utól, mivel mindig mindenre nincs időnk, ezért fontos legalább nyaraláskor a legjobb erőinket elővenni és a családra fordítani. Miért mondom mindezt? Úgy látom, hogy a legszolgálóbb emberek, a legszeretetteljesebb, legbecsületesebb emberek a legjobb erőiket, mintha kilopnák a saját családjukból. Mintha a legjobb erőket a családjukon kívül vetnék be, és mire hazamennek, egy maradék ember marad a családnak, egy fáradt, türelmetlen, kedvetlen ember. A legjobb erőket pont ezek a becsületes, ezek a szolgáló jó emberek, mintha kilopnák ma a családból. Régen nem volt ez ilyen gond, mert régen a házasságot, a gyermeknevelést jobban támogatta a társadalom, a nagy családnak az összetartása, az egyházi közösségek, a vallásnak a jelenléte, mára ezek kicsit kilúgozódtak. Mára az egyéni embernek kell sokkal tudatosabban odafigyelni arra, hogy a legjobb erőit nehogy csak kivigye a családból, hanem a család felé is fordítsa. Ha nézi az ember az órát a nyaralás előtt, akkor azt is látja, hogy az én órámon a számok helyett betűk vannak, amiből összeáll egy mondat. Az idő kegyelem. Nem csak az idő múlására figyelünk, hanem arra, hogy az idő keletkezik is. Mintha gyakrabban néznénk a nap lementét, hogy a világosból sötét lesz, és mintha ritkábban látnánk a nap fölkeltét, hogy a sötétből világos lesz. Keletkezik egy új nap, kapok időt, az idő keletkezik. Én biztos vagyok benne, ha többet gondolnánk arra, hogy az idő keletkezik, ahogy megy a mutató, kapok még egy órát, megnyitok egy új órát, kapok egy új hetet, kapok egy új évet. Ha gondolnánk erre, hogy kapok új időt, új lehetőséget, sokkal optimistábbak lennénk. Sokkal jobban terveznénk, gondolnánk arra, hogy ezt az egyetlen drága időt intelligensen, szeretettel használjuk ki. Az emberi életben az ugyanis a nagyon nehéz, hogy elsőre jól kell élni. Elsőre jól kell házasságot kötni, elsőre jól kell a gyermekeinket nevelni, elsőre jól kell megöregedni, sőt, elsőre jól kell meghalni. Az időben az a nehéz, hogy elsőre jól éljük. Ha az ember elmegy nyaralni, gondoljon arra, hogy kapok új hónapot, új évet, talán új évtizedet, egy picit tervezzünk. Kiszakadva a mindennapok taposó malmából, a mindennapi földszintes gondolkodásból, az ember egy picit emelkedjen föl Istennek a színe elé, emelkedjen föl a szeretett személyekhez, emelkedjen föl a saját gondolataihoz, gondolatvilágához. Egy picit tervezzünk. Mindig azt az embert féltem, aki nem tervez. Aki tervez, az akar valamit, az akar valaki lenni. Aki tervez, az kap egy csomó pszichés energiát. Annak van életkedve, az vidám. Aki tervez, az tud haladni, nem keseredik el az elesések után sem. Az tud megújulni, tud magából csodálatos erőket, energiákat elővenni. A nyaralás arra is való, hogy az ember megérdemelten pihenjen az elmúlt idő után, és egy picit megtervezze intelligensen és szeretettel az előtte álló időt. Az idő, kegyelem, lehetőség, ajándék. Nyaralás előtt érdemes leülni az órák elé. Az órákból megtanulni azt, hogy múlik az idő, a legjobb energiákat fordítsuk a legfontosabb dolgok, elsősorban a családunk felé. Az ember megtanulja, hogy az idő nem csak múlik, hanem kegyelem, új lehetőség, ajándék, amit intelligensen meg kell tervezni. És az idő mögött ott ragyog a nap, ott ragyog az örökké valóság. Kívánom mindenkinek, addig ne menjen el nyaralni, míg föl nem szítja magában azt a szándékot, hogy én akarom most szeretgetni a családomat, akarok én úgy őszintén tervezni az időmben, és az Istennek a szent jelenlétét az időben szeretném megízlelni.
0: A nyár nem csak a vakáció, hanem az ünnepek ideje is. Az ünnepek hozzátartoznak a munkához, felértékelik azt, megmutatják valódi értelmét. Az ünnepben fejeződik ki az életkedv és életünk értelmének mélyebb megértése. Keresztelő Szent János az Ó és az Új Szövetség határán áll. Bezárja az ajtót a proféták mögött, és kinyitja az apostolok előtt. Nem csak proféta, hanem Krisztus előhírnöke is, keresztelő és vértanú. Személyén keresztül a proféta szerepéről elmélkedik dr. Vince Krisztián görögkatolikus áldozópap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorhelyettese.
2: Kedves testvérek! A proféták mind Isten emberei, olyan személyek, akiket Isten lelke vezet. Amit a proféták kimondanak, az Istennek a szava. Karizmájuk a kinyilatkoztatás karizmája, ami olyasmit ismertet meg az emberrel, amit a saját maga erőin keresztül képtelen lenne feltárni. Szóbeli hirdetésüket nagyon sokszor jelképes, szimbolikus tettek is kísérték. Életükhöz pedig gyakran hozzátartozott az üldöztetés, a kemény próbatételek, a meghurcolás és akár a kivégzés is. Keresztelő Szent Jánosról tudjuk, hogy Erzsébet és Zakariás fia, aki a pusztában kiáltó szóként jelenik meg, aszketikus életet él, a megtérésre és a bűnből való kilábalásra szólít fel, és mindenek előtt Jézus Krisztusra mutat rá, mint az üdvösség szerzőjére és Isten fiára. Jézus Krisztus mellett sokan éltek olyanok is, akik nem ismerték őt fel. Hiába tett Krisztus csodákat, hiába szólt egészen újszerű módon, hiába kísérték egész életét jelek, nem mindenki volt képes ráismerni és benne Istent meglátni. A prófétai szerep mindig magában hordja a látásban való segítséget. Azt, hogy az embereknek segít jobban, helyesebben és tisztábban látni. Amikor a zsidók érdeklődnek keresztelő Szent Jánosnál, akkor nyíltan megmondja, hogy nem ő az üdvözítő. Ugyanakkor Krisztus keresztelésekor egyértelműen úgy mutat rá Jézusra, mint aki a várva várt messiás. A rabbinikus irodalomban van egy érdekes elképzelés arról, hogy hogyan lett valaki Isten prófétája. Az elképzelés szerint előfordulhatott, hogy valakihez a halál angyala tévedésből hamarabb érkezett el. Ilyenkor a halál angyala, miután kiderült, hogy az emberi életet még nem veheti el, jóvátételként egy angyali szemet kellett, hogy hátrahagyjon a még életben maradó embernek. A halál angyala ugyanis olyan szárnyakkal rendelkezett, amelyet színig belettek a látó szemek, így volt képes belátni és bejárni az egész földet. Proféta tehát az lett, aki egyet ebből az angyali szemből megkapott, így volt képes többet, jobban és előre a jövőbe látni. A másik fontos feladata a prófétának az a bűnre való figyelmeztetés, a törvényhez való ragaszkodás, a megtérésre való buzdítás. Zőren Kierkegaard, a dán filozófus felidézi Dávid király bűnét és Nátán próféta intelmét. Dávid király meg akar szabadulni mindenáron Uriástól, Batsebbát pedig megszerzi magának. Erre Nátán történetet mond, amely szerint egy gazdag ember, amikor vendége érkezett, a város szegény emberétől elvette annak egyetlen egy bárányát, és abból készítetett vacsorát a vendégnek. A királyt ez az elbeszéd történet felháborítja. Azonnal meg akarja büntetni ezt a gazdag embert, ám Nátán próféta rámutat, hogy maga a király ez a gazdag ember, aki bűnös módon a szegény egyetlen kincsét vette el. Kierkegaard szerint Dávid király megértette, hogy miről szól tehát Nátán próféta története, csak éppen azt nem akarta megérteni, hogy ez a történet rá vonatkozik. Talán jellemzője sok embernek, hogy a bűn tényét és fogalmát ismerjük, de attól már vonakodunk, hogy azt magunkra vonatkoztassuk. Éppen ezért kellett a prófétáknak sokszor szembesíteni az embereket saját hibájukkal, azokkal a bűnökkel, amelyeket nem csak mások, de még saját maguk előtt is palástolni akartak. Valószínűleg ez volt számukra a legterhesebb küldetés, mindenkinek tükröt mutatni, hogy abban meglássa önmaga valóját. Keresztelő Szent János szavai meglehetősen keménynek tűnnek, amikor például a farizeusok és a szadduceusok közelednek hozzá, hogy a bűnbánat keresztségét felvegyék. Aztán mindenféle megalkuvás és hízelgést mellőzve szemére veti Heródesnek, hogy nem lenne szabad együtt élnie Heródiással, ami miatt majd kioltják az életét. Keresztelő János tehát nem csak Krisztusról tett tanúságot, hanem leplezetlenül mondta ki az ember, az emberek bűnösségét is, azért, hogy még többre becsüljük a megváltást, és azért, hogy hatékonyabban, őszintébben indulhassunk el a megtisztulás útján. Az ünnepi énekeink gyakran nevezik keresztelő Szent Jánost kiáltó szónak. Ez a kiáltó szó tekintetünket Krisztusra emeli, akiben megláthatjuk üdvösségünket, és ez a kiáltó szó figyelmünket saját gyengeségeinkre fordítja, hogy azokkal szemben őszintébben viselkedhessünk.

0: Péter és Pál, tudjuk, nyárban, összeférnek a naptárban. Arany János a Fülemüle című versének idézett sorai, két ókeresztény szent, Péter apostol és Pál apostol június 29-ei közös ünnepnapjára utalnak. Péter Pál napjához kapcsolódik hagyományosan az aratás kezdete is. Valóban méltó és igazságos, hogy Péter, az apostol fejedelem, és Pál, a népek térítő apostola egyaránt kiemelt helyen szerepeljenek a naptárban. Az apostol fejedelmek mának szóló üzenetét Nyírán Jánostól, a hajdudorogi főegyházmegye fődiakónusától halljuk.
1: Krisztusban, kedves testvérek! A mai napon Szent Péter és Szent Pál főapostolokról emlékezünk meg. Nem csupán apostolok ők, hanem főapostolok, vagy ahogy a tropárban is hallottuk, az apostolok vezérei. Ők a legkiemelkedőbb apostolok. Nem véletlen, hiszen, ahogy Krisztus mondja, ők valóban kiválasztottak. Krisztus Szent Péterre azt mondja, hogy te vagy a kőszikla, és én erre a kősziklára építem föl az egyházat. Szent Pált liturgikus énekeink választott edénynek nevezik. Választott edény, ami befogad, nem feltétlenül ételt, italt, hanem leginkább az Isten igéjét, az Isten kegyelmét, sőt, a pogányokat is. Nem véletlen, hogy Szent Pál apostol a pogányok apostola. Ez a két főapostol, két zsidó ember egy fényes pályafutást visz. Egészen Rómáig érkeznek, ahol a 60-as években mindketten vértanú halált halnak. Példaértékű az ő életük a keresztények szemében, azonban most azt mondanánk, hogy könnyű volt nekik. Könnyű volt Péternek Jézus mellett, vagy Jézus nyomában Pálnak, hiszen megvolt az a közvetlen kapcsolat, amikor rögtön megkaphatták a szükséges információt, hogy na most mit kell tennünk. Ha azonban a Szentírást olvassuk, akkor látjuk, hogy voltak az ő életükben nehézségek is. Nem a bebörtönözésre gondolok itt, hanem igenis voltak bizonytalanságok. Amikor Péter elindul a vizen Jézus felé, de meginog a hitében és elkezd süllyedni, Jézus kimenti. Vagy Péter háromszor is megtagadja Jézus Krisztust, amire azt mondta, hogy ez elő nem fordulhat soha. Pálnak is vannak nehézségei, fiatal korát azzal töltötte, hogy Jézus Krisztust és az ő egyházát üldözte. A későbbiekben, ahogy beszámol saját írásában, akár a második korintusi levélben, nem volt könnyű dolga, hiszen egy olyan sebet, egy tövist kapott a testébe, a sátán angyalát akadályozta őt az ige hirdetésben. Ez a nehézség olykor fokozódik, akár a kettejük viszonyában is. Nem csak az Arany János fülemiléjében van gond a Péter és Pál között, hanem a főapostolok is bizony össze-össze vitatkoznak. Gondolhatunk itt akár a körülmetélkedésnek a problematikájára. Azok a pogányok, akik megtérnek a kereszténységhez, körül kellen metélkedniük. Az apostolok azonban a főapostolok vezetésével mégis meg tudnak egyezni. A mai világban mi is itt állunk a saját problémáinkkal, gyengeségeinkkel, vitáinkkal olyan könnyen vitatkozunk, olyan könnyen megsértődünk, vagy megsértünk, és majd olyan nehezen békülünk ki. Mit tegyünk ilyenkor? Gondoljunk a főapostolokra, akik mégis meg tudtak egyezni, de miért is? Azért, mert az Úrra hagyatkoztak. Nem kaptak ők sem meg mindent, hiszen nem beszélünk ma Szent Pál szent és isteni liturgiájáról, amit a görögkatolikus egyházban végeznénk, vagy nem beszélünk Szent Péternek a Szent Háromság tanáról, hiszen mindezeket később fogalmazták meg, jó néhány évszázaddal később. Akár ők is megkaphatták volna, de nem, nekik elegendő volt az, amit az Úrtól kaptak. Ők nem akartak többet, sebbe belenyugodtak. Ennyit kaptam az Úrtól, s ahogy Szent Pálnak szól a kinyilatkoztatás, aki háromszor is kéri az Urat, hogy vegye el tőle a sátán angyalát, ezt a tövist a testéből, ő azt a választ kapja, elég neked az én kegyelmem. Az erő ugyanis az erőtlenségben is kiteljesedik. Kedves testvérek, mi is, akik küzdünk gyöngeségeinkkel, olykor vitába szállunk, nekünk is legyen meg ez az adomány az Úrtól, mi is tudjunk az Úrra hagyatkozni, és megbízni benne, és azt mondani, igen, Uram, elég nekem a Te kegyelmed. A Te erőd az én erőtlenségemben, gyöngeségemben is, hibáimban is mutatkozzon meg, és fejlődjön ki. Adja Isten, hogy úgy legyen. Amen.

0: az iskolai év végén, a vakáció kezdetén gyermekeinkért imádkozunk. Paul Roth fohászát Obbágy Teriz mondja el. Ima gyermekemért.
1: Köszönjük neked a nagy lelkűségedet, hogy ránk bízod gyermekeink nevelését és életét. Megengeded, hogy teremtő munkádban részt vegyünk. Köszönjük az örömet, amit ők szereznek nekünk. Atyám, sok kérnivalónk van. Add, hogy ember váljék belőle. Gerinces és boldog, bátor és hívő és eszes. Akit nincs mi ledönt, mert az alap, ahol áll, Krisztus. Még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a föld. Ember, aki mindig tud mosolyogni, akkor is, ha mindenki csügged, mert nem hagyja el a remény. Ember, világosság az éjben, ha körben ki is hunyt a fény. Ember, aki tud imádkozni, és ha veled beszél, elcsitul a vihar. Ember, aki megérti az idők jelét, ha fejünkben nagy is a zűrzavar. És végül ember, aki tudja, mi a szeretet. Sok mindent kívánnék még gyermekemnek. Egészséget, szépséget, hosszú életet. Mégis meg kell gondolnom, mit kívánjak. Mert tudom, te épp annak nem adsz sokat mindebből, akit nagyon szeretsz. Így hát, mennyei atyám, inkább arra kérlek, add, hogy a gyermekem sose maradjon lent a porban, keljen föl, hogyha elesett, s menjen tovább azon az úton, amely hozzád vezet, míg téged, mennyei atyám, majd színről színre láthat.

Műsorunkat Jászter Beáta literatúrájával zárjuk. Ma Szilágyi Domokos Helyünk a világban című versét ajánlja figyelmünkbe. Elsőként a költeményt, majd pedig szokott módon azokat a gondolatokat halljuk tőle, melyeket a vers ihletett.

Szilágyi Domokos. Helyünk a világban. Kell, hogy a napnak sugara legyen, sugaros legyen, mint az értelem. Kell, hogy húzzon a föld a súlyszívű, de súlyos szívvel hozzá lenni hű. Súlyos napokat egymás tetején egyensúlyozni, szemünkön a fény. Ez a harmónia, a keresett, s találni vágyott, csörgő vizeket zengővé szelidítő, orvos a lelkünknek, hogy a béke otthona lehessen. Tűzben született a föld, s kínlódott, még meglelte kijelölt helyét a nyugodt gravitáció törvénye szerint. Egy élet s halál van, s csak így jó élni, amíg meghalni jó. Megkeresni helyünket a világban.

0: Furcsák a véletlenek, vagy nincsenek is véletlenek. Azt szoktuk mondani, hogy semmi sem történik ok nélkül. Ez a Szilágyi Domokos vers különös módon került hozzám. A lányom az iskolában kapott pár papírt rajta versekkel, hogy válassza ki belőlük azt, amelyiket szívesen elmondaná az évzáron. A sok fehér papír között megbújt egy kis sárga írólap. Megakadt rajta a szemem, és kihúztam a többi közül. A gimnáziumi magyar tanárnőm finom, kecses betűi sorakoztak rajta. Elérzékenyültem. Megrohantak a régi emlékek, nem csak vidám diákkorom, hanem azok a pedagógusok is eszembe jutottak, akiktől útravalót kaptam az életre. Ilyen volt ő, Györgyi néni, aki egész lényével, tartásával, beszédével és hallgatásával is nevelt. Példa és mérce volt. Nem csak a tananyagot oktatta, hanem gondolkodásra, emberségre, méltó életre nevelt. 2 éve halt meg. Most azt mondaná nekem, ne dicsérj, csak azt tettem, ami a rendelt feladatom volt. Én sem voltam ám jó mindenkinek. Hívő katolikus volt. Bár sokáig nem beszélhetett róla az iskolában, de mindig úgy tanította az irodalmat, hogy kimondatlanul is értettük és éreztük, Isten szeretetét közvetíti a művek által. Azt mondta, akinek a mennyei atya lámpást, fénytárasztó tehetséget adott, annak bárhová is kerül, mindenütt világítania kell, mert akkor mondhatja, hogy megtalálta a helyét a világban. És ez a legfontosabb. Akkor leszünk boldogok a földi életben, ha mindenütt és mindenben megleljük Isten akaratát, és tudjuk, hogy ő azt akarja, ami nekünk jó. Minden ember életében vannak periódusok, egyszer fenn, egyszer len. Sokszor kérdezzük, miért, Uram? Többre, jobbra vágyunk, és nem értjük, miért topogunk egy helyben. Mi az oka annak, hogy nem lépünk magasabbra? Emiatt háborog a lelkünk, mert úgy érezzük, nem vagyunk a helyünkön, többre vagyunk képesek, hát miért nem kapunk lehetőséget? A mennyei atya ezt jobban tudja. Talán még nincs itt az ideje. És az is lehet, hogy soha nem jön el az idő, mert a feljebb valónak ott van terve velünk, ahová állított. Ő türelmes. Kivárja, amíg erre rájövünk. Világítsunk hát erősebben, és másoknak is juttassunk fényünkből. Velünk sem fukarkodtak, gondoljunk csak vissza az életünkre. Biztos akadott néhány lámpás, aki bőven adott saját fényéből, hogy magunkkal vihessük ínséges időkre. Ez a fény mutatja az utat, amely elvezet a helyre, amit Isten rendelt számunkra. Csak legyünk hozzá hűségesek egész életünkben. Add, Uram, hogy mindenben felismerjelek. Értsem és elfogadjam a tervedet, és megleljem azt a helyet, amit nekem készítettél.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal 4 hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszonthallásra! Dicsőség Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál időkapszulák kerültek elő. Idén is közös hálaadó szentmisére hívják a jubiláns házaspárokat a Győri Székesegyházban. 100 éves a pécsi Pintérkert arborétum. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál a jobboldali torony gömbjében 1940-ben és 1941-ben elhelyezett két gyógyszeres üvegben talált időkapszulát július 13-án három szakember bontotta fel a helyi ferences közösség és a restaurálást végző KFT képviselőinek jelenlétében. Az egyik levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a kegytemplom felújításának támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít. A dokumentum restaurálását követően várhatóan további részletek is olvashatóvá válnak. Az 1941. november 24-én keltezett levél szövegét, melyet a romkat.ról is közöl, Albert Leander csíksomlyói házfőnök olvasta fel. A dokumentumokat restaurálás után várhatóan augusztusban a kegytemplomban kiállítják, valamint a ferences közösség megfogalmazott üzenetét is, melyet az utókor számára helyeznek el az új időkapszulában. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét szeptember 5-én szombaton tartják a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházban azok számára, akik idén ünneplik szentségi házasságkötésük 5-70. Évfordulóját. Regisztrálni augusztus 10-ig lehet a plébániákon, tudatta az egyházmegye. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét az előző évekhez hasonlóan idén is két csoportban rendezik meg. A 10 órakor kezdődő szentmisében az 5-től 35. házassági évfordulójukat ünneplők, a 15 órakor kezdődő szentmisében a 40-től 70. Házassági évfordulójukat ünneplők adnak hálát. Akik idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat szállítják, felhajthatnak gépjárművel a Káptalan dombra, de parkolási lehetőség csak korlátozottan áll rendelkezésre. Ülőhelyet és emléklapot kizárólag a határidőig regisztrált házaspárok számára tudnak garantálni. 100 éves a pécsi Pintérkert arborétum. A kert alapítója Pintér János, pécsi banktisztviselő, 100 évvel ezelőtt indult növénytelepítési munkásságával olyan gyűjteményes kertet hozott létre a Mecsek déli lejtőin, amely a mai napig meghatározó kultúrtörténeti helyszíne a városnak, és hosszú ideje segíti a helyi természetvédelmi oktatást, közölte a fenntartó Dunadráva Nemzeti Park igazgatósága. Augusztus 7-én szakvezetéses séta keretében a különleges örökzöldek, gyümölcsfák, díszfák világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők, míg augusztus 13-án az óvodás korosztály számára tartanak különleges foglalkozást, amelyen a gyerekek szimatolva, tapogatva ismerhetik meg a növényeket. A kert illatösvényét is bejárhatják, és a tavakban élő aranyhalakat is megfigyelhetik. A szakvezetéses programok egy része előzetes bejelentkezéshez kötött. Bővebb tájékoztatás olvasható a www.ddnp.hu oldalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Koncsik Domonkos technikus kollégám nevében is, én Takács Ibolya vagyok. Önök pedig a Mozaikot, a Mária Rádió két hetente jelentkező programajánló magazin műsorát hallják. Én úgy gondolom, hogy a szűzanyáról nem lehet eleget beszélni, és nem lehet nagyon sokszor emlegetni őt, főleg itt a Mária Rádióban. A legkiemelkedőbb Mária témájú tárlat az augusztusi időszakban a Budapesti Városház utcában található majd. A Mária kiállítás. Hallgatóink hallhattak már többször interjút a Mária kiállításról, ugye egy évben háromszor rendezik meg, és mindig megújul ez a tárlat. Ugye több mint 15 ezer darabból álló vallásművészeti gyűjteményt nézhetünk meg, illetve ezeknek a válogatásait. Vendégemmel, Dankovics Attilával a szűzanyát megjelenítő képekről, szobrokról és különböző alkotásokról beszélgetek a mai adásunkban. Attila az Istenanya Alapítvány kuratóriumának a tagja és a Mária kiállítás egyik szervezője. Szeretettel köszöntöm, Attila, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Szívesen, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, illetve önt is.
0: Ugye most idén augusztusban 30. alkalommal rendezik meg a Mária kiállítást itt Budapesten, de ne a mostani kiállításról kezdjünk el rögtön beszélni, hanem beszéljünk egy kicsit az Istenanya Alapítványról. Mi ez az alapítvány, mikor jött létre, milyen céllal jött létre, mi a feladatuk?
1: 8 évvel ezelőtt jött létre az alapítvány, és a kiállítások szervezése, a kiállítások hordozása, gondozása volt az apropója, hogy létrehoztuk ezt az alapítványt. Úgyhogy így először visszaugranék, több mint 11 évvel ezelőtt indult útjára a kiállítások sorozata. 2015-ben tartottuk az első kiállítást. Alapítónk, a kiállítás létrehozója, megálmodója, Gera Olga, aki még kislánykorában, 8-10 éves kislánykorában kezdett el képeket, szentképeket, képeslapokat gyűjteni, és az ő gyűjteménye volt az a kiinduló pont, az az alap, amit, hát ő ezt mindig is vallotta, nem magának gyűjtötte azokat a tárgyakat, képeslapokat, különböző műalkotásokat, amelyek mind-mind a szűzanyához, a Szent Családhoz, a Szent Család életéhez, Krisztushoz kapcsolódtak, ugye a zarándok útjairól is így később. Mindig barátainak előszeretettel mutatta meg ezeket, és 2015-ben gondolta azt, hogy hát most akkor már egy nagyobb plénumnak is megmutatja, mert

0: hozzunk létre. Sok-sok önkéntes közreműködésével hozzuk létre magukat a kiállításokat, a kiállítások átrendezését, felépítését, gondozását, tehát vannak restaurátor barátaink, nagyon régi darabok is vannak, amelyek ugyanakkor szépek, érdemes ugye az utókor számára megőrizni őket, de rászorulnak restaurálásra, és akkor így barátaink segítenek. Illetve hát maga a kiállítás szervezése, működtetése is önkéntesekkel, az alapítvány tagjaival, illetve hozzánk társuló baráti körrel működik. Úgyhogy emiatt hoztuk létre ezt az alapítványt, ami most már közhasznú, illetve magát a gyűjteményt is már közgyűjteménynek tekintjük, mivel annyian hozzájárultak az elmúlt évek során, hogy ez már nem tekinthető csupán egy magángyűjteménynek, a magja az, amit Olga elkezdett 41 néhány évvel ezelőtt, de már tényleg pályát ritkítja, és ez is egy nagy öröm számunkra, hogy nagyon sokan akár saját alkotással, akár saját zarándokútról szerzett gyűjteménnyel, vagy pedig régi, sokszor anyáról leányra öröklött tárgyakkal, rózsafüzérekkel, kegyszobor másolatokkal is gazdagítják a kiállításunkat.
1: Hogyha visszaemlékszik a legelső kiállításra és annak a kiállításnak a képeire, a kiállított tárgyaira, akkor azok mennyiben voltak mások, vagy azok kiállításra kerültek-e újra, mint amiket mostanában lát a közönség?
0: Igen, hát az első kiállítás néhány egyszerű kis asztalon és 4-5 vitrínben, falon található 20-30 képpel indult. Hát azóta mai kiállításaink már annyira gazdagok, tehát egy körülbelül egy olyan 5-6-7 ezer tárgyat tudunk egyszerre megjeleníteni. Ez körülbelül a harmada a teljes kiállítási repertoárnak. Nyilván vannak olyan darabok, amelyek szinte minden kiállításon ott megtalálhatóak, megtekinthetőek. Vannak visszatérő, ezekhez az alkalmakhoz az adventi időszakban rengeteg betlehemes van, és vannak olyan betlehemeseink, amik annyira különlegesek, hogy emiatt is szinte mindegyik alkalommal kiállítjuk. Van például egy földi mogyoróból készített betlehemes, csak maga az ötlet miatt, vagy a maga a humoros megközelítés miatt is, nem azért, mert hogy egy nagy értékű valami, de szinte minden kiállításunkon helyt kap. Tehát, hogy vannak a régi 9-10 évvel, 11 évvel ezelőtti kiállításról is visszatérő darabok, de folyamatosan megújul. Általában kiállításainkon van egy vagy két külön asztal, ahol az újdonságok asztala van, és az adott év, ugye, tehát az előző kiállítás viszonylatában kapott újdonságokat, vagy akkor alkotott újdonságokat mutatjuk be. És hát ami még érdekes így a kiállítás kapcsán, hogy majd, hogy nem minden tájnak van egy különleges története. Tehát amikor hozzák a látogatók a saját őrzött zarándokútról, vagy saját alkotású tárgyaikat, akkor így megkérdezzük őket, hogy milyen apropóból került hozzájuk, vagy miért alkotta, hogyan alkotta, milyen körülmények között, vagy hogy honnan került. És hát vannak azért olyan különleges alkotások, amelyek nem kiállításra készültek, tehát például hadifogságban készült türelempalack, ami például az egyik isonzói hadifogságban készült 2 év alatt. Ez a család egyik nagy becsben tartott emléke volt a nagypapáról. Nagyon a szívükhöz nőtt, de mégis úgy érezték, hogy az számukra is egy nagyobb öröm, hogy így közkincsé teszik, és elmondták ennek a türelempalacknak a történetét, és így rendszeresen a kiállítási tárlatvezetéseken mesélünk ezekről. És így tovább él a nagypapa emléke is, illetve hát ez a tárgy is, vagy egy újabb életet kapott, egy újabb reménysugársokak számára, hogy a lehetetlen helyzetekből is van kiút, és hogy a szűzanya segítségével, vagy Krisztus segítségével nincs lehetetlen, és bármilyen nehéz helyzetből is ki lehet jönni, és jóra lehet fordítani azt a sorshelyzetet.
1: Miért Isten anya lett az alapítvány neve, hiszen ugye a Mária kiállításokat szervezik?
0: Igen, a kiállításaink Mária és Krisztus életéhez kapcsolódó tárgyakat mutatnak be, és hát maga az alapítvány is elsősorban a Mária tiszteletet, a nagy boldogasszony ősi magyar hagyományokban mélyen gyökerező boldogasszony tiszteletet szeretné továbbvinni, ezt életben tartani, és mindazt, ami ehhez a

0: tényleg igazán gazdag kulturális hagyatékhoz kapcsolódik, ezt ápolni, gondozni, és ezt így bemutatni. A magyar hagyomány azt tartja, hogy 7 nagy Mária ünnep van. Van is egy ilyen kifejezés, hogy 7 boldog asszony. Ez a 7 fő Mária ünnep. Mária életéhez kapcsolódóan 7 különleges életeseményt megörökítő emléknap, emlékünnep. Ezekről is mesélünk, ezekhez is kapcsolódnak egyrészt azok a búcsújáróhelyek, azok a kegyhelyek, amelyeket szívesen bemutatunk, és ahonnan származnak akár azok a kegytárgyak, kegytárgymásolatok, amik a kiállítási anyagunk nagy részét kiteszik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része, így egyfajta küldetése alapítványunknak, hogy azt a ősidők óta meglévő tiszteletet, ami egyrészt Mária iránt, Szűz Mária iránt, hiszen ő egy nagy példa mindannyiunk számára, az ő élete szorosan összefonódott Jézus Krisztus életével, magától a betlehemi történésektől egészen a Golgotáig végig kísérte őt, illetve hát később is tartja azt a hagyomány, hogy ő is közreműködött az apostolok küldetésének kiteljesedésében, segítette őket, sőt, vannak olyan hagyományok, hogy az evangéliumok írásában is segítette őket. Másrészt, épp hamarosan lesz ez a nagy ünnep, a legnagyobb Mária ünnep, nagy boldogasszony ünnepe, Mária mennybevételének ünnepe, és azóta úgy tartjuk, hogy ő az édesanyánk, aki mindannyiunkat figyelemmel kísér, mindannyiunkra gondját visel, és hát a magyarság számára Szent István óta pedig különösen nagy jelentősége van ennek a Mária ünnepnek, hiszen épp ezen a napon, augusztus 15-én halála előtt ajánlotta fel országát, népét és koronáját szűzanyának, így lett Magyarország Regnum Marianum, Mária országa, ő a mi örökös királynőnk, és a királyok az ő helytartói, a Szent Koronával megkoronázott királyaink. És ez a magyar hagyomány mélyen gyökerezik a magyarok tudatában, és a Mária tisztelet szinte minden emberben ott van, még azokban is, akik nem járnak rendszeresen szentmisére, nem vesznek részt szentáldozáson, nem járnak rendszeresen itt templomba, de valahol tudat alatt vagy valahogy így az ősöktől örökölt hagyomány miatt van egyfajta Mária tisztelet, odafordulás így a szűzanyához. Lehet, hogy sokszor csak bajban, nehézségben, de azért megvan. És öröm számunkra is azt látni, hogy mondhatni felekezettől függetlenül. És a világ minden részéből tényleg nagyon sokan jönnek, ugye megfordulnak a kiállításon, főleg az utóbbi időben, amióta a belváros szívében, a Városház utcában kaptunk mondhatni állandó helyet. Sydneytől azt mondhatni Miamiig, és Oszlótól tényleg Dél-Afrikáig mindenhonnan voltak. És olyan mély tisztelettel, tényleg így meghajlással, és tehát egy ilyen megható gesztussal jönnek távoli vidékekről is, hogy érezzük azt, hogy ez a Mária tisztelet, ez egy örök, és itt a Kárpát-medencében is, de a világ nagyon sok részén ez egy élő hagyomány. Úgyhogy ezt szeretnénk így támogatni mi magunk szerény módján, és hát ez a küldetésünk.
1: Ugye a katolikus vallásban, ugye nálunk katolikusoknál tényleg nagyon nagy a Mária tiszteletnek a kultusza, tehát hogy nagyon, nagyon odafigyelnek az emberek arra, hogy a szűzanyától is segítséget lehet kérni, és őt is nagyon tiszteljük. Az egyéb keresztény vallásokban is ott van, de azért nem ennyire mélyen, én úgy gondolom. Mennyire, ugye mondta, hogy bárhonnan, tehát különböző országokból, felekezetekből, vallásokból jönnek, mennyire gyakori az, hogy mondjuk egy ateista ember, ahogy éppen ott a belvárosba sétál, betér, és látszik rajta, hogy valami megérinti. Volt-e már ilyen példa?
0: Igen, voltak ilyen példáink is. Volt, aki egyszerűen csak műgyűjtő szemlélettel jött be, aztán, ahogy látta, és meséltük a történeteket, és mondtuk, hogy hát itt nincs semmi olyan, ami eladó lenne, vagy amit itt tovább tudnánk adni, mert annyira egyedi darabok vannak. Többnyire tényleg olyan egyedi darabok, és ami látható, lehet, hogy hasonló mondjuk egy Lourdes Madonna a szemben lévő kegytárgyboltban kapható Lourdes Madonnához, de ami nálunk van, annak egy külön története van. Az egyik például egy leégett soproni házból került hozzánk, és sértetlenül a házi oltáron ott maradt az a Lourdi Madonna porcelán, úgyhogy minden...
1: De csodák vannak.
0: Igen, és hogy ezekről csodákról meséljünk, és akkor ő is úgy megérintődött, így meghatódott, és azt mondta, hogy, hát, hogy ez egy csoda, és hogy ezt ő szívesen elvinni, ez például egy amszterdami úr volt, és hogy ő ezt így kivinné oda. Hívtak egyébként minket Münchenbe is, illetve hát Böjte Csaba atya hívására voltunk Erdélyben is, így három alkalommal is, és hát itt Magyarországon belül is, így több helyen, Sopronban,
1: Még mindig vannak ezek a kihelyezett kiállítások, vagy ezek a lehetőségek?
0: 2022 adventi időszakában kaptuk azt a lehetőséget itt a belvárosi Városház utcában, hogy itt mutassuk be a kiállításunkat, és itt raktárra is leltünk. Azóta nem vittük vándorkiállítás jelleggel máshová, de szívesen, tehát nyitottak vagyunk rá, hogyha megfelelő körülményeket kapunk, találunk, akkor így szívesen bemutatjuk a kiállításunkat. Azt meg előzően, mivel nem volt állandó helye kiállításnak, csak egy raktárban, raktárhelyiségben volt, és vészelt át azokat az időszakokat, amelyek két kiállítás időszak között volt, akkor csak így működött, hogy meghívásra, akárhová hívtak minket, nagyon szívesen vállalkoztunk rá, és akkor így elvittük a kiállításainkat.
1: Ugye augusztus 15-éhez kötődik a legközelebbi kiállítás, az lesz most 2026-ban a következő Mária kiállítás. Mikor lesz a megnyitó, pontosan ezt lehet már tudni?
0: Igen, augusztus 15-én, könnyű megjegyezni, 15 órakor, tehát délután 3 órakor lesz a megnyitó, most hétvégére esik, és akkor emiatt a korábbiaktól eltérően egy korábbi időpontban, tehát délután 3 órakor, 15 órakor lesz a megnyitó.
1: Lehet tudni már a megnyitónak a programját?
0: Hasonlóan az előző évek programjához Gera Olga kiállítás megálmodója, létrehozója fog egy megnyitóbeszédet tartani, és a Lélekhang együttes szívhez szóló Mária dalokkal fogja emelni az ünnep fényét, hangulatát, kiállítás megnyitóját.
1: Ugye, és mindig van egy olyan dal, ami mindig elhangzik, amire azt mondta nekem, hogy igazából ez már a Mária kiállításoknak a himnusza is lehet.
0: Igen, mondhatjuk azt, Mária mély csendjéről szóló dal. Eredetileg a magát, a szövegét Gyermekem címmel Gera Olga, a kiállítás megálmodója írta, és Décsi Magdolna, Lélekhang együttes egyik énekese, sőt, tehát ő karvezető is, tehát ő egy énektanár, zenetanár. Ő írta a dalt hozzá, gyönyörű, tényleg szívhez szóló dal.
1: Hallgassuk meg!

0: Önök a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Vendégem itt a stúdióban Dankovics Attila, az Isten Anya Alapítvány kuratóriumának a tagja és a Mária kiállítás egyik szervezője. Ugye beszéltünk arról, hogy a kiállítás megnyitón a Lélekhang együttes szokott zenélni, ők emelik a megnyitót, a megnyitónak a fényét, ha mondhatom így. Honnan a kapcsolat ezzel az együttessel?
1: Régóta hozzátartozik a baráti körünkhez az együttes tagjainak többsége. Ez az együttes 2010-ben szerveződött, egy zenész baráti körből. Vannak közöttük profi zenészek, illetve amatőr zenészek is, és akik mindennapi munkájuk mellett nagy örömmel zenélnek együtt. A kezdetek óta, az első kiállítás óta meghívtuk őket, és nagyon szép Máriás dalokat, Máriával kapcsolatos, Krisztus életével kapcsolatos dalokat írnak. Nem olyan régen a Kossuth Rádió egyik pályázatán is szerepeltek, és ott egy előkelő egy elismerésben részesültek, ilyen keresztény imákat, illetve verseket zenésítettek meg, tehát ezzel is foglalkoznak. Elsősorban saját szerzeményeket adják elő, és nagyon szép szívhez szóló dalokat írnak. Az Isten Anya Alapítvány ki is adta az egyik gyűjteményüket, ezen kifejezetten Máriás dalok szerepelnek, saját szerzemények, és hát mind nagyon szép szívhez szóló dalok.
0: Mi a CD-nek, a lemeznek a címe?
1: Dalok Máriához.
0: És ez hol kapható? Ezt, hogyha valakit ez érdekel, az hol tud hozzájutni?
1: Istenanya.hu honlapunkon keresztül, illetve webshopunkon keresztül, és hát a kiállításokon is beszerezhetőek, vásárolhatóak.
0: Tehát ugye akkor önök nem csak a kiállítást szervezik, hanem a Mária tiszteletet, azt kiadványokon keresztül is eljutatják az emberekhez, jól gondolom?
1: Igen, így van. Néhány könyvet is kiadtunk az elmúlt évek során. Ez az első kiadványunk az Ave Maria című könyv volt. Ennek is érdekes története van. Annak idején így jártunk többször így zarándok utak során a Szentföldön, Jeruzsálemben, Betlehemben, illetve Názeretben, és Názeretben, ami úgy Máriának egy kiinduló állomása életének, így a Szent Család otthona. A Szent Család egykori otthona fölé építették az Angyali Üdvözlet Bazilikát, és az Angyali Üdvözlet Bazilikában, illetve a körülötte lévő kerengőben gyönyörű Mária képek, mozaik képek, 3-4 méter, 3x4 méteres hatalmas mozaik képek láthatóak, de ezek körül se brossúrát, se képeslapot, semmit ott így nem lehetett így beszerezni, és akkor így hosszú utánajárással, meg engedélyeztetéssel eljutottunk oda, hogy kaptunk rá engedélyt, hogy akkor mi kiadjuk ezeknek a képeknek a gyűjteményét, úgy, ráadásul azzal kiegészítve, mert hát már a Mi Atyánk című könyv, ami 125 nyelven sorolja fel a Mi Atyánk ősi imádságot, de Mária imáról, az Üdvözlégy Mária imáról nem volt semmilyen jellegű kiadvány, úgyhogy ezzel kiegészítettük, és az Üdvözlégy Mária imát azok országok, hiszen itt 75-80 ország ajándéka mindaz a jelenlévő, ott abban a térben jelenlévő mozaik kép, amelyekről így képeket készítettünk. Most az ott országok nyelvén megjelentettük az Üdvözlégy Mária imádságot is, és Bőte Csaba atya írt hozzá egy bevezetőt, hogy a mai világban, amikor tényleg annyifelé zarándokolunk, annyiféle emberrel találkozunk, hogy milyen nagy lehetőség is, meg egy ajándék is így a sorstól, hogyha együtt elmondunk egy imádságot, és akkor így tudjuk egymás imáit is akár. Úgyhogy ez volt az első kiadványunk, aztán később ilyen nagyon sokan betérő látogatóink közül nálunk kapnak így ötletet zarándoklatra, búcsújáró helyek felkeresésére, hiszen ezekről mesélünk, Lourdesről, Fatimáról, Kárpát-medencei búcsújáró helyekről nagyon gazdagok vagyunk, mondhatni aránytalanul, tehát akár a népességhez, akár a területhez képest is nagyon gazdagok vagyunk Máriás búcsújáró helyekben, és akkor így többen is így biztattak minket, hogy ezekről írjunk, és így született meg a Boldog Asszony Anyánk című kiadványunk, Mária Kegyhelyek Magyarországon a címet viselő könyvünk. Ebben 50 kettő búcsújáró hely, illetve ezek a Kis-Magyarországról, tehát így a belső Magyarországról származó búcsújáróhelyek, és hát nagy, legnagyobb búcsújáróhelyünk Csíksomjó szerepel, tehát így 52 plusz 1, 53 búcsújáróhely, rövid története, illetve a búcsús énekek, dalok, szövegek, és hát az adott helynek az oltárképe, vagy az a búcsújáróhely kegyszobra található így fényképen, fotón, így ez is egy ilyen gyűjteményünk. Ezen kívül térképekkel, tehát egyrészt világtérképpel, másrészt Kárpát-medencei térképpel is így segítjük a zarándokokat, hogy ezekre a búcsújáróhelyekre, Máriás kegyhelyekre eljussanak.
0: Beszéljünk egy kicsit az augusztusi kiállításról. Mi lesz a tematikája? Ugye Betlehem, illetve karácsonykor a Betlehem köré épül azért, tehát az van a középpontban. Húsvétkor azért a húsvéti témák, a Golgota, a kereszten látható Jézus, tehát most mennyire lesz inkább csak Mária a középpontban?
1: Igen, a nyári tárlat magával, a színvilágával is, meg hát természetesen a kiállítási installációkkal és a repertoárral is, elsősorban a két nagy Mária ünnephez, sőt mondhatni három nagy Mária ünnephez, mert bár nagy boldogasszonytól kis boldogasszonyig, így ez a két boldogasszony ünnep köze, tartjuk majd a kiállítást, ez egy bő három hetes nyitotartási időt jelent, de azért Sarlós boldogasszony ünnepe, ami nem olyan régen volt, azért bele folyik ebbe az ünnepkörbe, hiszen augusztus 20-a, ugye az új kenyér ünnepe, Sarlós boldogasszony ünnepe pedig az aratás kezdetének is az ünnepe. Ezen kívül még nagyon sok és színes néphagyomány kapcsolódott ehhez az ünnepkörhöz, és úgyhogy ezek az ünnepek adják a fő ívét ennek a kiállításnak. Aranysárga szín kap a kiállítás, ugye mindegyik tárlatunknak így más-más, így az alaptónusa. És hát ebben a nyári tálatban bontakozik ki legszebben Mária élete íve gyermekkorától a mennybe menetelig. És így elsősorban a Madonna ábrázolások, fehér Madonna ábrázolások, de hát vannak fekete Madonna ábrázolások is, ezek is ilyen sajátos megközelítések. És hát Máriának a különböző életszakaszával, élet fordulójával, sorsfordulójával kapcsolatos ábrázolások, akár képi, akár szobor formájában, kis plasztika formájában, ezek jelennek meg, és ezek viszik a brímet.
0: Megvan már akkor az összes anyag, az összes kép, az összes szobor, minden, ami most augusztusban lesz, vagy még válogatják?
1: Válogatjuk. Általában úgy történik így a képek, és hát a teljes kiállítási repertoár cseréje, hogy az ünnep előtti napokban így összejön egy kis csoport, önkéntesek csapata, és akkor ott egy napot erre szánunk, és akkor reggeltől estig, van úgy, hogy késő estig tart a tárgyak cseréje. És akkor ott ráhangolódva egyrészt az ünnepre, másrészt meg ugye az éppen aktuális helyzetre feldíszítjük, kiállítjuk, kicseréljük azokat a tárgyakat, amelyek az előző kiállításból kim voltak. És hát így ez mindig egy ilyen rögtönzés is, de azért van egyfajta rákészülés, tudatosság, és amint említettem, van egy olyan asztal, vagy két asztal is, ahol az újdonságok kerülnek bemutatásra.
0: Én azt vettem észre, amikor a kiállítást párszor megtekintettem, hogy ahogy ott a középső hosszú asztalon mindig ott vannak a Mária jelenéseknek a történetei, illetve az, hogy melyik országban mikor voltak Mária jelenések. Hát, hogy 20-25 darab ilyen van kitéve, az biztos, szerintem, de lehet, hogy több is. Viszont nem mindig ugyanaz, hanem hogy ez is változik, hogy mikor, melyik Mária jelenést mutatják be, vagy melyikről tájékoztatnak minket, látogatókat. Ez mitől függ?
1: Hát igen, ezt mi úgy mondjuk magunk között, hogy az idővonal, hogy az elmúlt 2000 év Mária jelenései, illetve hát ezekhez a Mária jelenésekhez kegyhelyek, búcsújáróhelyek is kapcsolódnak, és ezeknek a búcsújáróhelyeknek a kegyszobrát, vagy kegyképét, annak másolatát mutatjuk be. És hát ugye a tárlatvezetések során ezek közül szemezgetünk. Jelenleg az asztalon 46-47 ilyen búcsújáróhely kapott helyet, ezeket állítottuk ki, ezeket mutatjuk.
0: Az egyik oldala 20, ahogy én gondoltam.
1: Igen, így van. És hát ezekről mindig az aktualitásoknak megfelelően. Tehát ugye a téli időszakban, ugye december 9-e, 12-e környékén van Guadalupe-nek az évfordulója. Akkor többször mesélünk Guadalupe-ről. A nyári időszakban, a nyári búcsújáróhelyekről, Kárpát-medencében elsősorban egyébként a búcsújáróhelyek titulusa Kisboldogasszony, Nagyboldogasszony, tehát hogy ezek jellemzőek, akár csak amiatt is, mert hogy így nyári időszakban gyakrabban jártak búcsúzni az emberek búcsújáró helyekre, és akkor Nagyboldogasszony helyekről mesélünk. Mátaverebély-Szentkút például az egyik híres búcsújáró helyünk. De hát nagyon sok Kisboldogasszony templom is van, Mária Remetén például itt így Budapesten a közelben. Úgyhogy emiatt is így változik, hogy éppen mit emelünk ki. Így az évkörön belül más-más ünnephez vagyunk így közelebb, de attól függően, és így mivel szeretünk mindig újabb helyeket bemutatni, olyan helyekről, búcsújáró helyekről is szívesen mesélünk, amelyek úgy nincsenek annyira köztudatban. Például a csehországi Philipsdorfról van, amikor róla mesélünk, vagy Mária Besterce, azért Horvátországban Fekete Madonnával büszkélkedő búcsújáró hely, ott is nagyon sok csoda, ima meghallgatás történt, tehát hogy így mindig más-más, így éppen az aktuális csoporthoz hangolódva is mesélünk nekik, és így igyekszünk bemutatni azt a gazdagságot, egyrészt a Mária jelenések történetén keresztül, másrészt Mária életének, életpéldájának bemutatásával is, hogy gyakorlatilag az a 2000 évvel ezelőtti eseménysorozat, illetve mindezek a jelenések, ezek máig üzenettel bírnak számunkra, és aki éppen tényleg csak úgy váratlanul becsöppen a kiállításra, szoktuk is neki javasolni, hogy keressen egy olyan tárgyat, ami úgy szívéhez szól, és akkor esetleg mesélünk neki, és megkap egy olyan üzenetet, ami éppen aktuális neki abban az élethelyzetben, amiben éppen jár, és kap akár vigaszt, vagy tanácsot, vagy egy olyan példát, ami így tovább lendíti abban az élethelyzetben. Úgyhogy sokan meglepődnek. Voltak olyan vendégeink, akik azon lepődtek meg, éppen egy nagy búcsújáró helyről meséltem, így a világ második legnagyobb búcsújáró helye Brazíliában van. És nem tudom miért, de valahogy ugye ez került így szóba, Aparecida. Meséltem róla, és akkor megrökönyödve láttam az egyik látogatónkat, hogy erről mesélek, hogy éppen ő egy brazil misszionárius, és hogy mondtam, hogy hát erről a helyről csak képet tudok mutatni, nincsen kegyszobrunk, de mondta, hogy igen, pár óra múlva lesz, és elment a Bakács térre, és hozott egy kegyszobor másolatot. Tehát, hogy ezek is ilyen véletlen idézőjelben.
0: Hogy nincsenek véletlenek.
1: Találkozások, hogy igen. Éppen akkor erről, és akkor így van egy aparecidai szűzanya szobrunk is, és be tudjuk mutatni azt a fekete Madonna szobrot, ráadásul egy öltöztetett Madonna szobor, egy szép Madonna. Úgyhogy így érdekes találkozások és csodák vannak a kiállításon.
0: Kell-e regisztrálni annak, aki szeretné a kiállítást megnézni?
1: Nem, minden további nélkül a nyitvatartási időben, ami hétköznap délután 3 órától 7 óráig, este 7 óráig tart, bárkit szívesen látunk vendégül, és mindenféle regisztráció nélkül, akár a kiállítás megnyitójára is, illetve hát a kiállítás bármelyik napjára szabadon be lehet jönni, és belépődíj nélkül, tehát így szabadon látogatható a kiállításunk.
0: Hogyha egy csoport érkezik, akkor a tárlatvezetést azt előre kell kérni, vagy van ott olyan személy, aki ezt így megcsinálja, megteszi?
1: Rendszeresen tartunk tárlatvezetéseket szerdán, illetve szombaton, valamint így előre bejelentett csoportoknak egyeztetett időpontban az ő igényeik szerint bármikor. Úgyhogy hát érdemes egyébként, tehát hogyha így csoportok szeretnének jönni, járnak hozzánk rendszeresen imacsoportok, rózsafüzér csoportok, rózsafüzér társaságok, illetve az utóbbi időben diákcsoportok az ország különböző részéről. Most az elmúlt durván másfél évben 2500 diák járt nálunk, de illetve azt megelőzően is, főleg azért a budapestiek, de most tényleg a világ minden részéről jönnek, hagyományos csoportok, zarándokcsoportok is, illetve egyszerű turisták, és hát innen Budapestről, illetve Magyarországról pedig így iskolás csoportok. Ők bejelentve előre szervezett módon, és így tartunk nekik külön tárlatvezetést, de bárkinek tényleg szívesen.
0: Attila, én azt látom, hogy ön borzasztóan élvezi és szereti ezt a kiállítást. Nagyon, nagyon sok mindent tud Máriáról, ezekről a tárgyakról. Ezt jól látom, hogy ez valahol az életének egy része?
1: Igen, örömmel végzem ezt a fajta szolgálatot, ezt a fajta munkát. Már ugye 11 éve, és hát számomra is nagy ajándék találkozni olyan emberekkel, akik tényleg mélyen Mária hívői, szeretői. Nagyon sok olyan tanúságtételről is kaptam mély benyomást. Voltak, akik barátnőjük, barátaik biztatására mentek ki például Medjugorjébe, vagy egy olyan zarándokhelyre, ahová egyébként nem mentek volna. Sokan köztük akár ateisták, és ott úgy megváltozott az egész életük. És most örömmel mondták már, hogy 10-szer, 15-ször voltak, és hogy annyira megváltozott az életük, és hogy olyan csodákban van azóta is részük, és öröm ezeket hallani. Úgyhogy számomra is egy nagy ajándék találkozni ott ilyen emberekkel, ilyen megtért emberekkel, vagy akár olyan hívőkkel, akik már nagyszülőktől, szinte így a vérükben örökölték a mély Mária tiszteletet, mély vallásosságot. Volt a kiállításunkon például egy balerina. Ő egy orosz származású balerina Moszkvából. Elmesélte, hogy ott anyáról leányra rózsafüzéreket örökölnek, és egy maréknyi rózsafüzért hozott így a kiállításnak, ami az elmúlt hát közel 200 évben öröklődött így szülőktől a gyermekek számára, és hogy milyen mély ott is a hit, a vallásosság. De ugyanígy itt erdélyekkel találkozni, amikor Erdélyben 3 alkalommal tartottunk kiállítást, számunkra is nagy ajándék volt ott látni azokat a mélyen hívő és mélyen a szűzanya tisztelőként élő székelyeket, akiknek akár Guadalupéről, vagy Fatimáról meséltünk, és hogy könnyes szemekkel, könyvbelábadt szemekkel hallgatták a tárlatvezetéseket. Tehát ott igazán mi voltunk úgy megérintődve, és olyan ajándékban volt részünk, hogy ezért is hálásak vagyunk, hogy ezt a munkát végezhetjük, és ezt nyugodt szívvel mondhatom kollégáim önkéntesek nevében is, mert nagyon sokan őszintén mély ajándékokban és ilyen csodákban részesültünk az elmúlt évek során.
0: Említette ugye a rózsafűzért, hogy egy marék rózsafűzérre tér vissza. Szerintem annyi rózsafűzér szemben az Eklézsiában sincs, mint önöknél kiállítva. És nagyon különleges rózsafűzérekkel is lehet találkozni. Tehát, hogyha valaki betér erre a tárlatra, bemegy a Mária kiállításra, szerintem minimum 1 vagy 2 órát szálljon rá, hogy ő végignézze, mert ha mindent tényleg végig szeretne nézni, akkor azért ehhez idő kell. Jól gondolom, igen, hogy, igen, hogy ide igen, azért nem elég úgy bemenni, hogy na most itt végig szaladok igen. Ezek között, a tárgyak között.
1: Igen, hát nagyon tömény, nagyon sűrű, ezt mondják is sokan. Vannak, akik 5-6-7-szer visszajönnek, és akkor a kiállító tér különböző sarkaiba ülnek le, és akkor csak azzal foglalkoznak, csak a rózsafüzérekkel, csak az érmékkel, medálokkal, csak a szobrokkal, csak a feszületekkel. Tehát annyira gazdag, bőséges a tárlat, tehát például a rózsafüzérekből több mint 700 darab, 700 féle van, és egészen igen. Különlegesek, tehát a bélicskai sóbányából származó sókristályból készült, vagy a Guadalupei az utcaporában 8-10 éves gyerekek által, és ott pillanatok alatt összehajtogatott papírból készült, de szabályos rózsafűzér, ami annyira egyedi, hogy nincs még egy olyan, vagy a babszemből készült, hiszen annyira szegények voltak, hogy egy babszemekből fűzték a rózsafűzért, és azzal imádkozták haza a férfiakat a frontról, II. Világháborúban, és hazatértek a Donkanyarból, és nagyon komoly háborús helyzetekből. Tehát, hogy ilyenek vannak, ezeknek külön története van sokaknak, úgyhogy ezekről is ott mesélünk, de ugyanígy a feszületeknek is egyszerűen az emberi kreativitás végtelensége, tehát, hogy egy adott téma, akár a feszületek, vagy a Máriás medálok, de annyiféle formában, annyiféle képen jelennek meg, hogy egyszerűen nagy csoda és ajándék számunkra, hogy ezekkel így találkozhatunk, hogy így ennyi megközelítés létezik.
0: Így igaz, így igaz. Műsoridőnk lassan lejár. Én azt tanácsolom hallgatóinknak, hogyha szeretnének egy kicsit közelebb kerülni a szűzanyához, akkor mindenképpen menjenek el 2026. augusztus 15-én 15 órakor a Mária kiállítás megnyitójára, a legújabb Mária kiállítás tárlat megnyitójára. Helyileg hova is lehet menni? Városház utca,
1: Városház utca 4 szám, 5. kerület belváros, Városház utca 4 szám. Ez a Ferenciek terétől egy perc séta a belvárosi templomhoz közel.
0: Az Eklézsiával szemben.
1: Így van.
0: Hát könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is. Illetve, hogyha augusztus 15-én nem tudnak elmenni, akkor valamelyik nap menjenek el a két Mária ünnep között, mert tényleg érdemes, és szánjanak erre időt. Én azt tanácsolom önöknek. Attila, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és beszélt erről a tárlatról, és erről a sok-sok szép Mária képről, rózsafűzérekről, szobrokról, mindenről, ami a szűzanyát tiszteli, és a szűzanyát közelebb hozza hozzánk.
1: Nagyon szívesen, és várjuk önöket sok szeretettel a kiállításunkon.
0: Nagyon köszönöm hallgatóink figyelmét is, illetve az adományaikat, hiszen az adományaik nélkül nem jöhetett volna létre ez a műsor sem. Koncsik Domonkosnak köszönöm a technikai háttér biztosítását. 2 hét múlva lesz legközelebb Mozaik, hallgassanak minket akkor is. Viszont hallásra, Takácsi Baját hallották.
2: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinját hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve főünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak. Mária Rádió.

0: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazság úgy van ott, mint a valóság. Azt a görög szót használja, vagy arámi szót, az alütheiát. Szóval én vagyok az út, a valóság és az élet. Átéli és megtapasztalja az ember. Én azt mondom, hogy én ezt nem tudom hová ragozni. Én ezt nem tudom hová kifejteni. Alomkorona szintnél az, hogy Isten megjelenik ebbe a dalban. Egy nagy és súlyos betegségből lábadoztam, és pont a Covid lezárás alatt, szóval otthon voltam. És egy olyan lakásban voltunk, ami a második emelet volt, és igazából az egyik falunk teljesen egy nagy ablak volt, és azelőtt volt egy fa, aminek így mi a lombkorona szintjére láttunk rá, és ezért ott tényleg az volt, hogy hetekig, hónapokig azt a lombkoronát néztük, ahogy kinéztünk az ablakon. Az origója az szerintem valahova ide visszafejthető. Teljesen túlmutat a szavakon. Azt mondom, hogy ami Isten megtapasztást én magamnak úgy neveznék meg, hogy az számomra az volt. Azt éreztem meg, ami mint élmény tapasztalati szinten ott marad belül, és ott bugyog az emberben, és onnantól meg is határozza őt, meg ezáltal engem. Ott van Glasgow-ban egy hatalmas, egybefüggő parkrendszer, egy nagyon szép park és több ösvény. Sokszor úgy néztek ki ezek a glasgow-i kintartózkodásaim, hogy elindultam sétálni ebbe a nagy parkba, és igazából egész nap csak sétáltam. És az egyik ilyen sétás közben, de ott se volt előfeszítve, nem egyszer csak így ott volt ez az egész élmény és megtapasztalás. És az volt az első ilyenem, és szerintem ez olyan, hogy egész életére meghatározza az embert, és hogyha egyszer ezt átéli, akkor onnantól kezdve egyrészt valahogy a helyére is teszi, másrészt minden más valahogy úgy eltörpül mellette, és így ez lesz az, ami felé orientálódik, és amit keres lelkileg, és keres a belső tekintetével után.
1: Balla Gergely, a Platon Karatev zenekar tagjának gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. Folytatódik az akolitus képzés, a Pécsi Egyházmegye nők jelentkezését is várja. Megkezdték az Egri vár egyik legfontosabb történelmi emlékhelyünk felújítását. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 17-én a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros prímás látogatást tett az Esztergom Budapesti Főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahová Eredics Gergő, az Esztergom Budapesti Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgatóhelyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. A múzeum igazgatója Koncsek Ildikó és munkatársai fogadták a bíborost és kíséretét. Bemutatták nekik az intézmény megújult tereit és kiállításait. Hálásan köszönték a bíboros megtisztelő látogatását, aki érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, mely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz. Gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. 2026 őszén folytatódik a Pécsi Egyházmegyében korábban indított akolitus képzés. Ezúttal új csoport is indul, ahova nők is jelentkezhetnek. A képzés közösségszervezés tematikával is kiegészül. Jelentkezési határidő 2026. július 31-e. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2021. március 2-án megtartott tavaszi rendes ülésén Ferenc pápa Spiritus Domini kezdetű apostoli levelének megfelelően módosította a vonatkozó szabályozást, lehetővé téve nők részvételét a lektorátus és az akolitátus liturgikus szolgálatában. Az új szabályozásnak megfelelően a Pécsi Egyházmegyei Hivatal a 2026 őszén folytatódó képzésébe várja férfiak és nők jelentkezését, akik akolitusként szeretnének egyházközségükben aktív közösségi és liturgikus szolgálatot végezni. A képzés ingyenes, időtartama 2 év. Minden fontos információ a Pécsi Egyházmegye honlapján olvasható. Megkezdték az Egrivár felújítását. Az Egrivár állagmegóvását célzó program jelenlegi állásáról számolt be közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Hangsúlyozta, hogy az Egrivár az ország egyik legfontosabb történelmi emlékhelye, ezért minden döntést a szakemberekkel, a hatóságokkal és a minisztériummal együttműködve hoznak meg. Az önkormányzat 2024 végén állami támogatást kapott a munkák előkészítésére, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium egészített ki. Közel 2,3 milliárd forint áll rendelkezésre a vár legveszélyeztetettebb részeinek helyreállítására, az omlásveszély megszüntetésére és a történelmi emlékmű hosszú távú megőrzésére. Eddig lézerszkenneléseket, régészeti és statikai vizsgálatokat, műemléki kutatásokat, valamint a teljes tervezési és engedélyezési dokumentáció elkészítését finanszírozták. A fennmaradó összeget a munkák kivitelezésére használják. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a 4. Zsoltár hét hétfői napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a Tesszalonikiekhez írt első leveléből. Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben, egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye álhatatossá szíveteket, hogy fedhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus majd eljön összes szentjének kíséretében.

0: Jézust, aki nem hagyja el a benne bízókat, kérjük alázatos könyörgéssel.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Krisztus Urunk, mennyei világosságunk, világosítsd meg fényeddel egyházadat, hogy hirdesse a népeknek szereteted nagy titkát, megtestesülésedet.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Őrizd egyházad papjait és szolgáit, hogy miközben másoknak hirdetik tanításodat, maguk is hűségesek maradjanak szolgálatodban.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Véreddel békét szereztél a világnak. Fordítsd el tőlünk az egyenetlenkedés bűnét és a háború csapását.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Segítsd a házastársakat bőséges kegyelmeddel, hogy minél tökéletesebben jelképezzék egyházad szent titkát.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Add meg minden megholtnak bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek között élhessenek.
1: Hallgass meg, Istenünk!

0: Könyörögjünk, maradj velünk, Urunk Jézus, mert már esteledik. Velünk járva az úton, melengest fel szívünket. Irgalmaddal támasz bennünk reménységet, és engedd, hogy téged testvéreinkkel együtt felismerjünk a Szentírásban és a kenyértörésben. Aki élsz és uralkodol, az Atya Istennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sárközi Violetta vagyok. Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor Színházban jubileumi gálamisorral ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a 8 fővel induló, ma már 150 tagot számláló Göcsei Szegek Néptánc Együttes. A Nemzeti Összetartozás napjához közel Magyarország határok nélkül címmel több mint 2 órás produkciót állított színpadra Gyenese Krisztián, az együttes művészeti vezetője. A teltházas rendezvényt a Sára Aranyzenekar közreműködése tette teljessé. A fiatal népzenészekből álló együttes muzsikája méltó keretet adott az ünnepnek, amely egyszerre szólt a múltról, a jelenről és a jövőről. Gömbös Katalinnal, Radák Mártont, a Sára Aranyzenekar vezetőjét kérdeztük.
1: Első kérdésem, hogyan kerültetek ide? Ti a Sziget közből származtok, hogyan hozott titeket a víz egészen Zalaegerszegig?
2: Igen. A zenekar a Sziget közből, vagy hát a szigetközi alapítású, illetve onnan származik, az alapfelállás. Aztán később már Budapesten volt ez a kiegészülés, illetve a zenekar kiegészülése. És azt hiszem, hogy valamelyik szólótáncversenyen, talán a soproni szólótáncversenyen találkoztunk Krisztiánnal, és akkor ott kísértük egy-két növendékét, aztán szóba elegyedtünk, és mondta, hogy lesz ez az 5 éves jubileum műsoruk. Megtetszett, hogy ahogy muzsikálunk, meg hogy hozzáálltunk a táncukhoz, meg a zenékhez, úgyhogy meghívott minket, és köszönjük szépen a meghívást innen az ismeretség. Azt hiszem, hogy korábban nem ismertük őt.
1: És az együttműködés az ennyi, hogy meghívott titeket, idejöttetek és összepróbáltatok? Ezt most jól láttuk, ezt a folyamatot?
2: Igen, azért ezt megelőzte egy beszélgetés, illetve egy ötletelés. Hát nyilván nekik megvolt a repertoár, hogy mivel tudnak fellépni, vagy mik lesznek a számok, és akkor azt előre megkaptuk. Mi épp egyhát én leírtam, megnéztük a zenekarral, összepróbáltuk, és már múlt héten volt egy közös próbánk, amikor idejöttünk, illetve Zalalövőbe hozzájuk, és ott végignéztük a műsort, megnéztük az átkötéseket, meg nagyon fontos részeket, amik felmerültek, és azért megelőzte egy próba folyamat ezt a mai napot.
1: Ha jól tudom, ez nem idegen tőletek az ilyenfajta fellépés, mert hogy járjátok az országot, és különböző tánckaroknak a kísérőzenekara vagytok. Miért határoztátok el, hogy ez lesz így a profilotok?
2: Ugye alapvetően népzenével foglalkozunk mindannyian, tehát zenekari szinten is, és hát mindenki vagy tanít, vagy valamilyen kapcsolata van a népzenével, és 3 fórumban, ami köré épül a zenekari jelenlétünk, az a tánccsoportok is, az ő programjaik, műsoraik, táncházaik, külön mint táncház, ez a másik, és hát van a saját koncert sorozatunk, amiből hát 3 lemezt sikerült kiadnunk eddig. Az egyik bukovinai témájunk, másik ilyen énekelt versek, 19. századi verbunkos zene, meg a népies költőknek a folklorizálódott verseit szedtük össze, ami érdekes volt számunkra, és a legvégén pedig, vagy hát nem a legvégén, de a 3. lemezünk az egy szigetközi témájú lemez, ahonnan származik vagy ahonnan indult a zenekar, és azt a zenét dolgoztuk fel. Azt hiszem 24-ben jelent meg régi új szigetköz címmel lemezünk, úgyhogy ez a 3 fórum köré épül. De a legkevesebb most egyenlőre a koncertezésből van, inkább táncházak és a tánccsoportok köré épül. Egyelőre ennyi.
1: Illetve néhány tábor is fűződik a nevetekhez.
2: Így van, már azt hiszem 22. alkalommal rendezük meg idén a sűrű rántás népzenei gyerektábort, illetve ifjúsági tábort. Nagyon vegyes korosztály, egészen kicsiktől a tanítványaink is részt vesznek, tehát kicsi gyerekektől egészen felnőttekig részt lehet venni. És hát mi kezdtük ebben, mi voltuk a tanítványok, amikor ez elindult a tábor, és körülbelül egy, hát nem tudom, mikor vettük el, egy 10 éve most már nagyjából mi, mint tanárok, mi csináljuk a tanítás részét, és ez most idén augusztus 3-ától 7-éig lesz Dunaszigeten.
0: Honnan a tábor neve, és honnan a zenekar neve?
2: Ez jó kérdés. A zenekar neve, ugye a Sárarany, az régen a szigetközi aranymosás témaköréhez kapcsolódik. Ott a még nyers, tisztítatlan aranyat nevezték Sáraranynak, és akkor így kapcsolódtunk a szigetközi gyökerekhez is, meg még az, hogy van benne még ebben a zenekarban kis csiszolatlan Sárarany, még van hova fejlődni, de azon vagyunk, hogy ezeken a fórumokon is, például itt is ma is hozzá tudjunk adni ehhez a műsorhoz.
0: 2010-ben alakult a zenekar, azóta ugyanazok a tagokkal játszatok el, vagy pedig volt ebben valamilyen változás?
2: Én azt hiszem, hogy vehetjük állandónak a tagokat.
0: Egyúttal akkor mutasd is be őket, igen. Szerintem.
2: Köszönöm. De én mint primásként működök a zenekarban, Radák Márton. Van egy énekesünk, Sárközi Lindner Zsófia, cimbalmos Solymosi Vince, a brácsás Sárközi Áron, a klarinétos és a fúvós szekciót viszi Dáki Márton, és a nagybőgős pedig Dénes Ábel.
0: Sárközi Áronnál olvasható egyébként az a, mindjárt írtatok valamit a honlapra, hogy ő neki még, amikor gyerek volt, akkor azt mondta a zenetanára, hogy csak az lesz a munka, amit már nem élvez. És azt írta, hogy hála Istennek ő akkor ezek szerint nem dolgozik, mert mindent, amit ebben a népzenéért tesz, azt élvezi. Így vagytok ezzel? Mindjárt?
2: Én azt hiszem, hogy igen. Nyilván megvannak ennek a nehézsége is olyan szempontból, hogy eléggé szét van most szabdalva a zenekar így területileg, tehát én Mosonmagyaróvár környékén élek, de a zenekar nagy része Budapesten, tehát össze kell hoznunk az alkalmakat, hogy tudjunk együtt próbálni, de azt hiszem, hogy mindenki, ahogy így kapcsolódik a népzenéhez, meg a tanításhoz, valahogy így áll hozzá, úgyhogy általában könnyen szokott menni az közös munka, reméljük, hogy még sokáig így lesz.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Radák Mártonnal, a Sárarany zenekar vezetőjével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, továbbra is hallgassák a Mária Rádiót.

0: Fáj Ferenc a mai nap költője. Ő ugyanis június 20-án született 1921-ben Pécelen, aztán 1981-ben Torontóban halt meg. Az emigráns magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. Sőt, Márai Sándor szerint a legnagyobb. Határgyűző is mirtatta őt. Egy kicsi részlettel, a Próbatétel nevű versének a részletével ajánlom a hallgatói család figyelmébe Fáj Ferenc művészetét. Úgy élj, mint ez az alma ág. Villámsújtottan, féregetten, de bátran. Látod, meg se rezzen kezén az öt fehér virág. Igazítsd dalra hát a szád, s takargasd védő énekeddel. Fáj Ferenc, az emigráns magyar irodalom egyik legnagyobb költője. Június 20-án született. Fáj Ferenc, napraforgó. A feltárulkozás órája ez a megmutatkozásé. A szél felvert napok poros dülőjén búdácsol a lélek. A kakuk fűillatú órák, buzavirág kék szomorúságát, pipacsmeleg lángnevetését gyűjti csokorba. Hogy a tűzszemű porzók, karcsú bibék egymást kiáltó boldog mámorában fürössze széppé a szennyes életét. A feltárulkozás órája ez, a megmutatkozásé. Nyárszemű lányok kapcsos térdei között álmódik csókról a lélek. Mellük lankáin dudorázik a vágy, s méhük magot fakasztó humuszában ballag az ostoros bánat az álmok fényes ekéje után. A feltárulkozás órája ez, a megmutatkozásé. Fekszem a fűben, mintha fenn az ég istent lélegző nagy mellén pihennék. Lepked alól, fütyörészik a szél is, s a kurtaszoknyás bokrok énekére kamasz felhők szédelgő fák felelnek. Mindenki lép az álmok idejéből. Boldog virágok szép órája ez, a fényé és a feltárulkozásé, s fejem felett a lányom méz szemében, mint napraforgó ért korongja, fénylik a szerelem. Fáj Ferenc, a napraforgó.
1: Hírpercek.
2: Koncertet adtak 14. Leó tiszteletére a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében. Megkezdték az Egri vár egyik legfontosabb történelmi emlékhelyünk felújítását. Utazókiállítás érkezik Balatonfüredre július 23-án a Magyar Tudományos Akadémia alapításának emlékére. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Koncertet adtak 14. Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében, amit Albano egyházmegyéje szervezett a pápa iránti közelség és szeretet jegyében. Vincenzo Viva püspök hangsúlyozta, hogy a térség egyházának és az ott élőknek nagy örömére szolgál, hogy 14. Leó pápa a nyári heteket az egyházmegyéhez tartozó Castel Gandolfóban tölti, áll az MTI hírében. 14. Leó Ferenc pápával ellentétben évközben is gyakran használja a Vatikántól alig 50 kilométerre található pápai palotákat, és most júliusban több hetet töltött Castel Gandolfóban. A szombat este 9 órakor kezdődött koncerten a nyári rezidencia kertjében különleges műveket szólaltattak meg a kiváló zenészek. A hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének zárótételét Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedű művész, Bellini Norma című művét pedig Tomassi Golcár zongorán adta elő. Megkezdték az Egri vár felújítását. Az Egri vár állag megóvását célzó program jelenlegi állásáról számolt be közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Hangsúlyozta, hogy az Egri vár az ország egyik legfontosabb történelmi emlékhelye, ezért minden döntést a szakemberekkel, a hatóságokkal és a minisztériummal együttműködve hoznak meg. Az önkormányzat 2024 végén állami támogatást kapott a munkák előkészítésére, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium egészített ki. Közel 2,3 milliárd forint állt rendelkezésre a vár legveszélyeztetettebb részeinek helyreállítására, az omlásveszély megszüntetésére és a történelmi emlékmű hosszú távú megőrzésére. Eddig lézerszkenneléseket, régészeti és statikai vizsgálatokat, műemléki kutatásokat, valamint a teljes tervezési és engedélyezési dokumentáció elkészítését finanszírozták. A fennmaradó összeget a munkák kivitelezésére használják. Utazókiállítás érkezik Balatonfüredre július 23-án a Magyar Tudományos Akadémia alapításának emlékére. A vándorkiállítást a Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulója alkalmából a Tuba Tudománybarát Település Mozgalom indította útjára tavaly ősszel. A tárlat az intézmény történetét, a tudományos osztályok és kutatók munkáját mutatja be installáción másfél hónapon át Balatonfüreden, írta az MTI. A mozgalom fő célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsen ki a települések és a tudományos közösség között. A kabinszerűen kialakított vándorkiállításon érintőképernyőkön bejárhatók az akadémia székházának rejtett zugai, és interaktív projektorokon válogathatnak a látogatók a hazai tudományos kutatás szinte egészét bemutató kis videók között. Körülnézhetnek a Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Varázshatalom című kiállításán. VR szemüvegen tekinthetnek be a Csillagászati Intézet falai közé és a mai magyar agykutatás kulisszái mögé. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Vissza kell térnünk nemzeti karakterünk egyik nagy vonásához, a jó erkölcshöz. Istenünkhöz kiáltunk nemzetünkért, és hálát adunk, hogy megvagyunk. Hálát adunk, hogy Istenünk kevesebbet rót ránk, mint amit hibáinkért vagy bűneinkért megérdemlünk. Az embernek úgy kell élnie, hogy minden nap gondoljon a végre. A végre, amikor majd megítélik a földön és az égben. A nemzet tetteinek is van ilyen ítélete és ítélőszéke, és ez a történelem. Egy nemzetnek is úgy kell élnie, hogy a történelem jól ítéljen róla. És ez pedig nem valósulhat meg. A morális alapok, az erkölcs nélkül. És az erkölcsös élethez pedig olyan út vezet, ami lehet, hogy tövisekkel van tele. De lehet, hogy ez a tövis a nevelő dorgálás. Erről beszél nekünk Pázmány Péter. Prédikációiban hallgassuk őt. Aki hajóját jól akarja igazgatni, nem áll a csónak orrán vagy közepén a kormánnyal, mert így hamar parthoz vagy tőkéhez vontatná a bárkáját, hanem a hajónak utolsó végére áll, és onnét igazgatja folyását. Ha mi is csak életünk elejét, azaz nemzetségünket, nagy nemes vérünket nézzük, ha életünk középfolyását, ifjúságunkat, erőnket, értékes állapotunkat szemléljük, veszedelmesen nevezünk a test csónakában. Hanem életünk utolját tekintsük. Az legyen kormányunk. Gyakorlás nélkül ízetlenek a jó erkölcsök. És apránként a gonosz szokások fakadozásai elnyomják, és elfojtják, ami jó bennünk vagyon. A természet tövisek közé rekeszti a gyenge rózsát, nem azért, hogy szaggassa, hanem hogy oltalmazza. Az atyák dorgálása efféle tövis. Oltalmazza, nem hervasztja a fiakat.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Most pedig hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Máté evangéliumának könyvéből. Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz. Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt. Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobban, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Kedves testvérek, Jézus a most hallott példabeszédében keményen bírálja hallgatóságát. Sokan nem akarnak neki hinni, pedig ennek súlyos következményei lesznek. Jézus 2 példára is hivatkozik a zsidók történetéből, amikor egy ember szavát komolyan vették, pedig az csak egy ember volt. Jónás szavait a ninivei bűnös emberek komolyan vették, és bűnbánatot tartottak Jónás felhívására. Pedig annyira elvetemültek voltak, hogy már egészen közel álltak ahhoz, hogy elpusztuljanak. De Jónás szavát komolyan vették. Salamon is csak egy ember volt, egy bölcs király, de annyira szerette volna őt hallgatni dél királynője, hogy nagyon messziről is útra kelt, hogy felkeresse és hallgathassa. Jézusban pedig sokkal nagyobb volt köztük, mint Jónás vagy Salamon. És sokan mégsem akartak hinni neki, mégsem akarták hallgatni őt. Jézus pedig arra figyelmezteti hallgatóságát, hogy súlyos következményei lehetnek annak, ha valaki nem hallgat rá. Ma is sokan úgy gondolják, hogy minden következmény nélkül dönthetnek úgy, hogy nem hisznek Jézusnak, nem akarják őt hallgatni. Pedig elég csak megnézni a hanyatló, teljesen irányvesztett nyugatot, hogy lássuk, milyen következményei vannak az Istentől való elfordulásnak.

erőnket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak.

0: Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
4: Mária Rádió.

0: Szép jó estét kívánok, ez itt a Férfi Sátor műsora. Két hét már eltelt. Itt vagyunk újra, én Szebényi Szabolcs vagyok. Köszöntöm itt velem szemben Dervaris Gábort.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek. Szia Szabi!
0: Illetve most egy különleges alkalmunk van, mert a vonal túlfelén ott van velünk Balogh Miklós is, ő is a Mocsári Teknős csapatát gazdagítja itt a ma esti adásban. Miklós, itt vagy? Hallasz minket?
2: Igen, igen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Na, szuper. Örülünk, hogy itt vagy. És van havi témánk most is, lehet, hogy még az adás vége felé szóba kerül. Ugye a e-havi örökség sorozat, e-havi témája teremtett világunk, természet, természetvédelem, hát erről is lehetne több adást is kitölteni. De mindenek előtt, mivel nemrég ért véget, ugye vasárnap, tegnap a Nomád tábor a Férfi Sátornak, ami most olyan szempontból is különleges volt, de majd meséltek úgy is, hogy nem is csak a Mocsári Teknős, tehát a mi csapatunkból voltak, hanem más férfi sátras csapatok, törzsek is előfordultak ott, és mivel én nem voltam, és nagyon szívesen meghallgatnám, hogy hogy sikerült, mert én nem tudtam rajta részt venni több okból se. Ti viszont igen, Gábor, te is ott voltál végig, Miklós, te pedig gyakorlatilag a szervezője voltál ennek a tábornak. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy sikerült, mert nagyon különleges módon lett ez beharangozva, felvezetve. Úgyhogy én lehet azt a első kérdést rögtön föl is tenném nektek. Tőled, Gábor, mint élmény gazda, résztvevő, tőled meg Miklós részben, mint szervező is, hogy mibe volt ez most más, mibe volt ez különleges, mint mondjuk az eddigi mocsári nomád alkalmak. Ugye ez már egy olyan helyszín, ahol vissza-vissza tértünk, tértetek, ugye már voltunk az Emplénbe, most is ott volt az erdő közepén egy szép helyen a táborotok, de mesélj Miklós, neked mi volt a különlegesség ennek a tábornak? Hogy jött az ötlet, és mi történt ott?
2: Hát tulajdonképpen egy évvel ezelőttre kell visszamennünk, hát nem egészen egy év. Talán szeptemberben volt egy összetartásunk, ahol megbeszéltük, hogy a sátorban mi történt abban az évben, illetve meghatároztuk, vagy meghoztuk azt a döntésük, hogy ki fogja szervezni a nomádot, és hát az volt a jelenség, ugye, hogy senki nem ér rá. Senki nem akarja megszervezni, ez egy komoly feladat, és a munka, illetve a család mellett, hát ezt nehéz összehozni. És akkor így elvállaltam a szervezést, annak ellenére, hogy hát mindenki tapasztalta már ott a sátorban, hogy hát nem vagyok egy nagyon precíz szervező. És hát az volt a lényeg, hogy azzal a feltétellel vállaltam el, hogy a többiek segítenek nekem. Mert az is egy tapasztalat volt, hogy amikor együtt szervezzük a programot, akkor viszont olyan lelki élményben lesz részünk, amit egyszerűen nem tudunk így önállóan produkálni, akárhogy is szervezi meg az ember, akármilyen ügyes és pontos, azt a lelki élményt nem tudjuk elérni, mint amikor mindenki beleadja magát, és én ezzel a feltétellel vállaltam el a mostanit, és ez volt a terv, illetve ez volt a cél, hogy egy ilyen lelki élményig eljussunk újból. Hát ezt most nehéz azt mondanom, hogy ezt teljes mértékben sikerült elérnem, illetve nem úgy sikerült elérnünk, ahogy én terveztem, de ez már egy beszélnek Gábor is erről, mert fontos, hogy ne csak az én szempontom jelenjen meg, hanem ő mit tapasztalt ezzel kapcsolatban.
0: Na, Gábor, te hogy élted meg? Neked mibe volt nagyon ez, jó ez a, más?
1: Nagyon jó ez a vonal, amit Miklós itt elkezd, hogy valójában mindannyian érezzük, így az egyházon belül is a közösségeink esendőségét. Tehát most azért egy picit itt a hallgatóknak fölvázoljuk azt, hogy hát mennyire nehéz is egy közösséget irányítani, kitalálni, programot szervezni,
0: működtetni életben tartani.
1: Életben bizony, igen, már csak életbe tartani. És akkor azért gondoljuk meg, hogy a Férfi Sátor a Zöldi Pál alapításával 1999 óta létezik, a mi mocsárink körülbelül 2011-2012 környékén, igen. Tehát és azóta folyamatosan minden kedden, és mióta ugye az önállóan a nomádot csináljuk, az is már vagy 10 éve körülbelül, hogy
0: minden évben van
1: minden nomád. Évben a nomád tábort. És igen, bizony minden közösségnek, minden dolognak van egy életciklusa, bizony van, amikor nehezebb, nem ér rá az ember úgy, vagy a munkahelyet vált, vagy születik még egy gyerek, és akkor otthon kell lenni. Tehát igen, Miklós, ugye erre világítasz rá részben, hogy most te voltál az, aki a zászlót vitted és vállaltad, mert fontos volt, hogy nomád legyen, mert lennie kell, mert el kell, hogy menjünk kicsit kiszakadni a világból, meg hogy egymásra kicsit összetaláljunk megint, tudjunk együtt lenni, tudjunk talán adni valamit másoknak is, magunknak is, egy ilyen távoli közegben, ugye, ahol térerő sincsen, és nincsen digitális.
0: Fizikailag sincs, ezt
1: és igazolhatom. És ha már a téma itt a környezetvédelem, ugye, tehát, hogy magunk vagyunk, mi főzünk, amit veszünk, vadászunk, most képletesen mondom a vadászatot, azt mi előkészítjük, és ott megfőzzük. Tehát, és bizony az, hogy igen, együtt tudunk valamilyen nagyobb szintre eljutni. Erre rá kell jönnünk. Azt hiszem, hogy aki közösséget épít, az ezt mind tudja, hogy igen, nekem kell vinni az zászlót, mert valakinek muszáj vinni, és akkor itt a mindenkori vezetőinkre is, figyeljünk oda, mert nehéz dolog azt csinálni. Az egy áldozat valahol. Ugye a Boros András itt szokott ülni, ő is mindig erről beszél, hogy ha nincs áldozat, ha nincs, aki a Miklós belerakta az idejét, a gondolatát, elmentünk, én is elmentem vele kétszer terepet megnézni, akkor a logisztikát megszervezni, ott tenni kell a gyerekeknek, a felnőtteknek, mindenkinek. Tehát, hogy ez mind munka, ugye nem anyagi dolgokért csináljuk, mert ugye az megint máshol az valakinek munkaköre, de erre jöttünk rá, hogy ha együtt viszont valamit kitalálunk, megcsináljunk, én nagyon jól éreztem magam ebbe a táborra, igazán jól sikerült, és pont emiatt. Mert ez az esendőség valahol ott volt, vagy ez a nehézség ott volt az elején, és úgy felül kerekedtünk ezen, hogy én azt gondolom, hogy mélyebbre mentünk, mint hogyha csak úgy a napi rendben.
0: Egy előre megtervezett
1: így van, napi rendi pontként, hogy 11-től 13-ig ezt csináljuk. Így van.
0: Az biztos, hogy ez a legélőbb, amikor helybe alakulnak helyzetek, és arra reagálunk. Igen. És mi az, amit adott neked mondjuk Gábor, vagy adott nektek olyat ez a tábor, amit eddig, amiben más volt, mint a többi?
1: Mert én úgy éreztem, hogy nagyon közösségerősítő volt önismereti része is, én mindenki ott vagy a megosztókör.
0: Azt láttam, hogy viszonylag sok helyszínen voltatok, tehát hogy most nem az volt, mint mondjuk egy éve is akár, vagy két éve, hogy viszonylag egy szűk helyszínre összpontosult a tábor, hanem láttam, hogy azért beutaztátok ott Zemplén több részén. Már amit így a megosztó csatornákon néhány fénykép landolt, abból következtetve.
1: Így van, tehát helyszíneket, ott a küzdelmek megvoltak, ugye az eszközeinket elővettük, a íjászatot, a kelevéz, az egy ilyen gerejszerű, tehát ilyen fanyelű célba kell dobni vele.
0: A történelmi
1: várak mellett, igen, és vívtunk is, tehát ezek voltak a versenyszámok. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy elindul egy csapat, ami erősödni akar, ugyanakkor az egyének küzdenek várkapitányi címekért, Miklós majd itt szállj be, hogy jött ez az ötlet. De mégis azt érzem, hogy egyszerre erősítünk egyénileg is, és mint csapat is. És ahogy mondtad, hogy a mocsári teknős sátor volt az egyik sátor, és a kerecsenekből jöttek többen, voltak még mások is, de hogy ez a két sátor, úgy érzem, hogy nagyon összetalálkozott, és én úgy érzem.
0: Szinergia jött.
1: Így van, és én úgy érzem, hogy ezt érdemes is folytatni, hiszen ugyanazt a, annak a közösségnek a részei vagyunk, csak hát fizikailag máshol élünk, és emiatt máshol építjük a közösségünket, de ugyanazokon az elveken mentén, amit a hallgatók talán már ismernek, hogy körülbelül milyen elvek mentén éljük mi a férfi sátras létünket.
0: Engem nagyon megragadott Miklós az a, és ugye el is gondolkoztam rajta, hogy mintha most lehet nem szó szerint idézem, majd akkor kijavítasz, hogy valami ilyesmi szlogent adtál te az idei nomádnak, és ilyen még tényleg nem volt, hogy mindenki a maga útját járja, de a de a végállomáson találkozunk, vagy de a cél közös, vagy valami ilyesmi. És hogy ezt én elképzeltem így a lelki szemeim előtt, meg így a fényképekből is rekonstruálva, úgy teljesen el tudom képzelni azt, hogy meg volt adva egy végcél, egy helyszín, hogy ide kell mondjuk eljutni, és ugye minden ilyen nomád táborban alakulnak csoportok, csapatok, ugye most nem tudom, hogy volt régen, ugye ilyen totem vagy szimbolikus nevek is voltak adva, hogy ők a vatkanók, ők a csodaszarvasok, ők a nem tudom, és hogy mintha nekem az volt a benyomásom, mintha úgy alakult volna ez a mostani tábor, hogy minden csapatcsoportnak magának kell eldönteni, hogy milyen módon jut el egy adott helyszínre, és akkor ezáltal úgymond mindenkinek egy olyan egyéni útja, kalandja lett, mondjuk ezeknek a csoportoknak, csapatoknak, ami tök más milyen volt, mint a másik csapatnak, aki egy tök más úton, tök más dolgokkal találkozva érte el ugyanazt a célt. De erősíts meg, Miklós, hogy mit jelentett neked ez a szlogen, és hogy zajlott ez így a gyakorlatban? Milyen volt ez a megoldás, vagy ez az elv a gyakorlatban?
2: Tehát tulajdonképpen a szervezéskor derült ki az, hogy hát olyan igények merülnek fel, amelyeket szinte folyamatosan kellett volna intézni telefonon a résztvevőkkel. Van, akinek jó volt a bérelt kerékpár, van, aki ragaszkodott a saját kerékpárjához, de függővé tette attól, hogy lesz első, vagy nem lesz első, és akkor ez egy olyan bonyolult kezdett válni a szervezés, hogy
0: több azt mondom, ismeretlens egyenlet.
2: Igen, hogy hát kezdtem pánikba esni, hogy ebből hogy lesz egy egységes valami. Rá kellett jönnöm, hogy hát igen, mert kétszer voltunk itt, és akkor is kiderült, hogy tulajdonképpen nem lehet egységessé gyúrni a csapatnak a tulajdonképpen a túráját sem, mert amikor elindulunk együtt, akkor a túra vezetőnkre figyelnek ketten, három beszélget, négy poénkodik, öt leszakad, és az AI-ról beszélget, nem tudom, valami ilyesmi. Tehát tulajdonképpen hiába szerettünk volna együtt haladni az úton, mégis az alakult ki, hogy külön utakon megyünk. Mm-hmm. És akkor így lett belőle ez a szlogán tulajdonképpen, hogy egy irányba megyünk, de külön utakon. Mm-hmm. De nem követelhetem meg a többiektől, hogy menjünk ugyanazon az úton, ugyanazon a tempóval, ugyanabban az érdeklődési körrel, vagy érdeklődéssel, mint a többi, mert ez egy ilyen nagyon katonás, egyébként sem lehet minket erre rávenni, már a gyerekeket sem lehet az iskolában. Tehát én azt gondoltam, hogy akkor legyen egy ilyen szabadság, ami egyébként felelősséggel is járt. Hiszen Én fogom meghatározni ott helyszínen, hogy milyen útvonalon fogják elérni a célt, a kitűzött célt, hanem azt mondom, hogy lehet például gyalogosan is, lehet kerékpárral, lehet tömegközlekedéssel, vagy autóval, aki úgy gondolja, hogy nincs elég fizikai jó állapotban, tehát ő úgy próbálja meg, és ebből alakult ki az az élmény, amit vissza is jeleztek a nomád végén, hogy hát bizony elmérték az útvonalat, illetve úgy gondolták, hogy fogják bírni, és nem mindenki bírta a végén. De hát ez az ő felelősségük, hiszen mi jeleztük nekik, hogy van egy könnyebb út. A könnyebb úton el lehetett volna jutni oda sokkal gyorsabban, és probléma nélkül, de ők úgy érezték az elején, hogy hú, hát akkor legyen egy kalandosabb útunk, lett is.
0: És egy életre megjegyezték.
2: Hát akkor azt mondták, hogy nagyon kellemetlen volt, és hogy hát ez miért nem járta be előttük már valaki, és akkor jöveztük, hogy ez pontosan ez nem egy szolgáltatás volt.
0: Hát meg nem is lehet mindent előre lepróbálni.
2: Hát meg egy kihívás, igen, hogy hát hogy akkor most nem vigyázunk rájuk, hanem nyilván felnőttek voltak a gyerekekkel is, tehát nem engedtük el a gyerekeket felnőttek nélkül, de a felnőttek hát már felnőttek a feladathoz, úgyhogy nézzenek szembe azzal, hogy mit, hogyan terveztek, ott volt előttük a térkép, és hát ebből lett az élmény végül is, ha jól értettem a végén a beszámolókból, hogy határig jutottak. A teljesítményük határáig jutottak el. Tehát éppen ez volt egy ilyen önismereti vonás ennek a sátor, és nomádnak.
1: És ugyanakkor az egyik legkatartikusabb pontot is ezt jegyezték meg, hogy határeset volt, de megugrották. Mm-hmm. Amikor a célban ott vannak, az egy óriási dolog, hogy azt mondja, hogy már háromszor adtam, biciklisek mondták ezt, a Regéc volt a cél egyébként, Regécvára, az azért eléggé fönt van, meg olyan, hogy mondjam, kalandos az az út, gyalog is, meg biciklivel is, és mondta, háromszor akartak visszafordulni, vagy hogy most ez hogy lesz itt, és itt van a 16 éves gyerekem, hát soha többet nem fog eljönni velem bicikli túrára.
0: Soha lesz apai presztízsem, ha ezt most én
1: de apa de amikor megérkeztek, akkor pedig azt mondták, hogy azt a mindenit, hogy itt a határon, de hogy megugrottuk, hát ez óriási dolog, és hatalmas büszkeség, és egyébként a fiú még fölmentünk a várba, és ott a vívást lebonyolítottuk, pont bent a várban is megtudtuk, és ő nyert. Tehát én azt gondolom, hogy úgy fölment a önbizalom, az adrenalin, hogy mindenkit végigvert ott a Vince, és ő lett a...
2: És ugye igen, ugye pont ahogy említett, hogy az apai fértés, ugye, ebben az esetben is az volt, hogy tulajdonképpen nem is a gyermeket féltette attól, hogy egy nagy teljesítményt fog letenni, hanem attól félt, hogy ő az apai szerepében sérül, mivel ott nem gondoskodott arról, hogy a fia egy olyan távot teljesítsen, amit biztosan teljesíteni tud, és akkor mi van, hogyha ez a határélmény, vagy ez a erőfeszítés, ezt ő annyira sérelmezni fogja, hogy akkor őt nem fogja jó apának tekinteni. Tehát éppen ez a lényeg, mert hogy az apa azt hiszi, vagy azt hitte, legalábbis ebből a kommunikációból az előtt ki, hogy ő attól jó apa, hogy mindig csak annyi erőfeszítésre kényszeríti a gyermeket, ami neki kellemes, vagy jó emlékeket ébreszt benne vele kapcsolatban.
0: Jaj, mint hogyha mindig tetszeni akarnánk a saját gyerekünknek, hogy én legyek a jó fej.
2: Most ez egy nagyon furán hangzik tőlünk, pont mi ne határozzuk már meg, mert nekünk nincs. egyébként úgy, na hát ez most így felszínre jött, nem biztos, hogy jó, gondolom, tehát ez csak így. Ahogy a Gábor mondja ezt a történetet, én is ennyit tudok hozzátenni, hogy ez a határélmény, ahogy te is mondtad, hogy nagyon elfáradtak, de még vívni is tudott, ráadásul úgy, hogy ő nyerte a párbajt, ahol legalább három vagy négy emberre kellett vívnia fönn a Regéci várban, az udvaron. Úgyhogy, tehát annak ellenére, hogy féltette az apa a gyermekét, ez még kijött, még pluszba kijött ez belőle, a győzelem.
1: És egyébként pont a fordított hatás volt, mint amit itt, hogy mondjam, kereteztünk, mert azt arról számoltak be, hogy bizony, hogy erősödött a kapcsolat. Nagyon büszke tudott lenni a fiára, és hogy ezt együtt megcsinálták, átélték, óriási élmény. Szerintem ez egy életre szóló kaland. Én kívánok mindannyiunknak ilyen életre szóló kalandokat, ahol a gyerekünkkel egy bicikli túrán, de egy ilyen tényleg kemény, ahol már gondolkozol, hogy ezt nem kellett volna, el se kellett volna indulni. Ez. És viszont amikor benn vagyunk a célnál, akkor azért ez ott van, ezt megcsináltuk. Úgyhogy én inkább ezt a üzenetet hallottam itt a végén, úgyhogy ez is érdekes, hogy mondjam, dolog, hogy igen, szoktunk beszélni ebből a komfortzónáról, ugye nem nagyon merünk kimenni belőle, de bizony, hogy ki kell. Tehát kaland az élet, el kell indulni, kereszténységünk is ezt üzeni, hogy menjünk és hirdessük, de jó kedvel, tehát nehogy már úgy, hogy azért mert muszáj, hanem azért, mert ezt így megéljük és átéljük, és ha kapjuk a pofonokat, az is bele kell, hogy férjen. Úgyhogy nagyon kalandos volt ez a tábor, én úgy érzem.
2: Így itt tartunk, akkor tulajdonképpen az a indítás, hogy ahogy mind felindít meg egy Krisztus, vagy meg a Jóisten, hogy úgy menjetek az útra, hogy ne vigyetek magatokkal, tudom, hogy felszereléseket, csak egy bot legyen nálatok, stb. Kicsit kiszolgáltatom magam a környezetemnek, az embereknek, és mégis tudom teljesíteni a feladatot. Tehát nem készülök fel rá, nem útvonalakat, szállodákat építek, hanem bátran teljesítem ezt, és a Jóisten megadja hozzá az erőt. Többet bírunk, mint amennyit gondolunk magunkról, inkább így mondom.
1: És itt vissza is vezetem, nem kell mindent megszervezni se teljesen. mert hogy meg tudjuk oldani, hát ennyi férfi ember, aki tapasztalt, mindenki rutinos, hogy mondjam, dolgozó, meg önálló ember, tehát hogy nehogy már ne legyünk képesek jól érezni együtt magunkat bárhol, bármilyen körülmények között. Tehát ez is a része, azt hiszem, annak a kalannak, hogy tudnunk kell. Én így is indultam el. Én azt mondtam, én, Miklós, amit mondasz, én megcsinálom, és ott leszek, én a barátaimmal, a férfitársaimmal elmegyek, itt voltak ezek a drága jó gyerekek, akik tényleg, valakit 6 éves kora óta, most meg már 17 éves nagy langaléta bajnok jelölt, meg várkapitány jelölt, tehát, hogy és azt hiszem, hogy jó úton haladunk, mert jól tudjuk magunkat érezni, és a 17 éves is eljön, nagy dolog ez azért, gondoljunk csak bele, hogy mit jelent ez, hogy a kamaszkor után, és azt mondja, hogy az apám vitt éveken át olyan helyre, ahova már komoly fejjel, hát azt is mondhatna, hogy apa, hát ez már ciki, vagy ez már nekem nem konveniál, hogy most én itt...
0: Megvan már a saját korosztályom,
1: igen, ide, ja. De hogy eljön, és átöleljük, és de jó, hogy itt vagy, és beleadja magát, és példaként ott van a gyerekek előtt is, hogy a kicsik előtt, hogy hú, ez a fiatal ember, aki tényleg még 18 év alatti, de már itt körbeveri a férfi csapatot. Úgyhogy jó ezt látni, én azt gondolom, hogy jó az, amit létrehoztunk, és életben tartunk. Érdemes ezt csinálnunk.
2: Hmm. Bár volt ott azért konfliktus is, tehát hogy benne a részlegben nem szeretnék belemenni, ugye, ez az húzamosabb idő is, de tulajdonképpen abból alakult ki egy konfliktus, hogy hát információkat kértek tőlem azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a másnapi program, hogy most akkor ő gyalog induljon el, kerékpárral, stb. És jeleztem, hogy hát ezt most nem lehet, mert egy másik esti program következik, ebből kialakult egy olyan beszélgetés, vagy vita, parttalan vita, ami tulajdonképpen elrontott az egész esténket. Majdnem azt mondom, hogy a következő napra, sőt napokra is rányomta a bélyegét. De azt mondom, hogy még inkább, hogy is mondjam, csak érdemes volt ebbe belemenni, és utána tulajdonképpen meg is köszöntem az illetőnek, hogy rákérdezett, mert itt mindenki a nagy nyilvánosság előtt, amit úgy gondolunk, hogy nem nagy nyilvánosság előtt kellene vitákat folytatnunk, hanem szépen, csendben, négy szem közt egymás között. Hát itt kijöttek tulajdonképpen a gyengeségeink. Hát amiket nyílt egymás, akkor mondtunk, azt biztos, hogy lehetett volna szebben is kommunikálni, viszont elindult belőle egy olyan folyamat, amikor akivel vitatkoztam, és én is, hát szembe kellett, hogy nézzünk, szembenéztünk saját magunk gyengeségével, stb. Illetve hát majdnem azt mondanám, hogy ugyanez a probléma az, hogyha egy úton haladunk, vagy egy irányba haladunk, akkor nem szabhatjuk meg a másik embernek, hogy mit tegyen, mit csináljon, mert mindenki önálló. Vagy legalábbis úgy gondolja, hogy önálló ember. Tehát ez egy, majdnem, hogy azt mondom, hogy úgy hívósult meg az én tervem, hogy azt mondtam, hogy rendben van, ha nem azt tesszük, amit én kigondoltam, akkor legyen az, amit a közösség gondol ki. Ugye, ott helyben. Mm-hmm. És akkor itt tulajdonképpen nem azt mondom, hogy lemondtam a vezetői szerepkörről, teljesen kiszálltam belőle, de legalábbis egy vagy három lépést is hátrébb léptem, és néztem, hogy ki az, aki hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy átveszi a szerepemet, de bizonyos feladatokat átvesz, mert ez volt az eredeti elképzelés. És le kellett mondanom a saját elképzelésemről, mert úgy gondoltam, hogy ha már ott vagyunk a természetben, akkor mélyüljünk el, egy kicsit csendesedjünk el, menjünk el a patak partjára, mert el is mentünk, talán ketten voltunk, akik három napon keresztül mindig felébredtünk 5-kor, vagy akármi, de többieket ezzel nem lehetett rávenni. És akkor, amikor ott ültünk a patak partja, nekem akkor jutott be az eszembe, hogy ne tulajdonképpen a Jóisten kér tőlünk valamit, illetve hát a profétája által üzent is, hogy körülbelül hogyan lehetne élni ezen a földön. De ez nem egy olyan utasítás, amit szó szerint és betű szerint, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ugyanúgy kell betartani, ahogy Tehát mi, akiknek szól ez az üzenet, mi fogjuk fel úgy, mint egy katonai utasítást, és akkor micsoda a dolog ez, hogy ezt leírták több ezer év, és nekem így kell megélnem. Hát nem, de ez arról szól, hogy az életnek van egy törvényszerűsége, amit a jóisten alkotott nekünk, és azt érdemes azért figyelembe venni, mert hát ugye, hogyha elméretezed az utadat, akkor bizony abba belebukhatsz, ott tönkre mehetsz, de hát éppenséggel egy csúcs teljesítmény is kijöhet belőle. Tehát itt inkább arról van szó, hogy engedelmességről, és ezt én megtapasztaltam, hogy hát tulajdonképpen nekem mi engedelmeskednének a barátaim, a társaim, a táborban lévőkhez, hiszen mi emberek szinte a Jóistennek sem engedelmeskedünk. Uh-huh. Megyünk a magunk útján, úgy gondoljuk, hogy akkor előbb odaérünk, kikerüljük a nehézségeket, stb. És hát ez, na hát mindenki tapasztalja maga életében, hogy ez sikerül-e vagy nem. Ennyi, egyelőre. Uh-huh.
0: Érdekes, amiket mondtok. Majdnem, hogy már szinte egy beavatás élmény, amit itt hallottam most a szátokból, de nekem nagyon inspiráló
2: azért
0: volt.
2: Bocsánat, Szabolcs, azért bocsánat, hogy tegyük hozzá, hogy hát azért a maga az a hely hozza ki az emberből ezt a, uh-huh. a fajta gondolkodást, mert ott van a páros kolostor nem messze. Ugye a tábortól, Potlatcsázai uh-huh. tábor, és azért ez a, az a... Hát nem most azt mondom, hogy mindenki érzi ezt egy imádságos légkör, vagy valami. Hát a párosokhoz azért magyar alapítású rendhez kötődünk, ugye, mint magyarok, és azt látni, hogy romokban van, és ahogy mondták, hogy a párosok sorsa egybefonódik az ország sorsában, és ahogy ők emelkednek, úgy emelkedik az ország, ahogy mi, ahogy ők alászállnak, illetve hát egyre kevesebben vannak, úgy hanyatlik az ország sorsa. Hát azért nézze meg mindenki, hogy körülbelül hogy állunk most, és hogy állnak a pálosok. Nagyjából ez így egy örök jel maradott, ami Potlatcsházán is van. Ennyi még.
0: Gábor, neked?
1: Nekem több minden cikázik itt bennem. No. Egyrészt az, hogy valóban itt a... hogy egy közösséget hogy építünk, és ugye erről sokszor szoktuk, vagy talán az évben is téma volt ez, hogy a katolikus meg keresztény gyülekezeteinket, vagy közösségeinket hogy erősítsük meg, mert hogy ez egy, mintha ez egy probléma lenne, tehát nem hiába a iránymutatók ezt a kérdést írták föl, hogy beszélgessünk erről, és itt, amit Miklós itt említ, én ezt érzem, hogy valóban, amikor, tehát hogy mondjam, nem... Az ember elfárad abban, ha mindig ő viszi a zászlót, és ő neki kell kitalálni. Én több olyan közösséget láttam, hogy így föloldódik. Mert egyszerűen ilyen puha visszajelzések jönnek, és akkor egyszer csak itt szétmálik az egész. Mert valójában, hát ha ő nem csinálhat, akkor én nem, mert akkor inkább hazamegyünk. És nincs, aki beszálljon, aki segítsen, aki mellé álljon, aki megtámassza. Adott pillanatban. De így, hogy Miklós ezt itt mondjuk a táborban is itt ki tudta mondani, hogy figyeljetek, ez van. Hát itt mindannyian egyformák vagyunk. Igen, itt vagyunk, tehát nekem van ötletem egyébként, de tudom, hogy sokszínűek vagyunk, és mindenki önálló. Gyere, szálljatok be. Tehát vákum nincs. Ott akkor be kell szállnia valakinek. És bennünk úgy érzem, hogy van annyi szeretet, bajtársiasság, tettvágy, hogy ezeket a lyukakat itt betönködjük, és talán Miklós meg tudsz erősíteni, hogy ezek jól sikerültek. Amikor bárkit megkértél valamire, hogy vezesse le ezt vagy azt, legyen részt ebben vagy abban, hozzon vizet, tehát legyen meg a rend, akkor azt hiszem, hogy be tudtunk állni, és utána már talán önállóbbak is lettünk ebben, hogy megkeressük azt, hogy hát, hol tudok én segíteni. Mm-hmm. Azt hiszem, hogy a keresztény, meg a mindennapi életünkben is ez kéne az egyik, hol tudok én segíteni? Itt egy követ felemelek, ott a másiknak megtartom, itt meghallgatom, ott talán mondok egy jó mondatot, meg kell keresnünk azt, hogy hol van az, ahol aktívan részesei tudunk lenni, és hogy mondjam, kipótolni azokat a hézagokat, amik nincsenek betöltve.
0: Ez olyan érdekes egyébként, amit mondasz, hogy És ebből látszik, hogy ez a nomád tábor, amit már itt évek óta a mocsári teknős, meg a többi sátor is szervez, hogy ez egyfajta közösség, és nem egy szolgáltatás. A szolgáltatásnál én egy passzív igénybevevő vagyok, de minden felelősség ott a szolgáltatói, ő mondja meg, mi legyen, ő adja, én végig egy passzív résztvevő vagyok. Közösségnél meg átéled azt, hogy a közösség az nem egy tőled független valami, hanem te magad is része vagy a közösségnek. És egy kicsit én ezt látom ebben, amit mondotok, de majd Miklós, te is megerősíted, hogy valahol itt kattanhatott át a dolog, hogy nem az volt, mint az eddigi táborokban, mint nekem rémlik tapasztalatként többször, hogy úgy elzüllött, elkanászodott a társaság, és akkor valaki oda ment, jól oda kúrjantott, hogy takarítsatok már össze, vagy miért van ott az a szemét, vagy gyülekezzetek, már nem hiszem el. És az meg megint ezt erősítette, hogy van itt egy főnök, annak engedelmeskedni kell, de egyébként hadd érezzük már végre jól magunkat, de akkor ezek szerint itt most nálatok valami átkattant ebbe, és egy kicsit, mintha ilyen alulról szerveződő, önszerveződő folyamattá vált a dolog, és mindenki elkezdte beleadni a magáét. Jól látom ezt én így kívülről?
2: Szerintem is beleadták magunkat a srácok, de ugye az azért ott volt, ott lebegett a háttérben tulajdonképpen az, hogyha részt veszünk egy ilyen táborban, akkor annak van egy iránya. Uh-huh. Ez a közös irány. Tehát, hogy azért meghatároztuk, hogy nagyjából hova menjünk, illetve hát volt olyan program, amit törölnünk kellett. És uh-huh. ezt azért tettük, a Pálos Kolostorhoz mentünk volna imádkozni, de azt tapasztaltuk, hogy lelkileg nem emelkedtünk fel arra a szintre, nem éreztük többen, nem csak én, hanem a többiek sem, hogy a csapat felemelkedett volna arra a lelki, nem tudom, állapotba. Tehát, hogy a vitésség és a versenyekben közösen jól működtünk együtt. De talán a lelkiekben nem, de ez egy ilyen szubjektív nagyon, tehát, hogy most akkor én úgy éreztem, a többiek is, és akkor azt mondtuk, hogy ezt a programot kihagyjuk. Uh-huh. Elmentünk a Pálos Kolostorhoz, megemlékeztünk róluk, beszéltünk, hogy még a naphimnusz is elhangzott, tehát volt valamiféle spirituális töltete, egy ilyen megemlékezés a pálosokról, de azt a fajta imádságos szertartást, amit közösen kellett volna megalkotnunk, ugye, az egy olyan lelki töbletet igényel, vagy olyan összehangoltságot, ami nem azt mondom, hogy fölötte vagy, de hát végülis lelki értelemben fölötte áll ezeknek a vitézkedéseknek, a villongásoknak, tudod az, hogy akkor minden várnál megvolt az, hogy ki volt a legjobb íjász, ki a legjobb vívó, ki a várkapitánya, ezt eljátszottuk. De hát azért ez arról is szól, ugye, hogy ki a legjobb. Itt viszont a Pálos Kolostornál azt kellett volna átélnünk, hogy közösen egy dolgot alkotunk meg, tulajdonképpen egy térben és egy adott helyen, egy pillanatban kellett volna imádkoznunk közösen. Ez 3 évvel ezelőtt sikerült, és olyan élmény volt, amit szerintem a többiek senki nem fog elfelejteni. Te is benne voltál, emlékszel.
0: Ez így van.
2: És úgy imádkoztunk, ahogy mondják, hogy mondja, de mint még soha.
0: A testünkkel ráadásul, nem is feltétlenül csak szavakkal.
2: Tehát ott voltunk, és összeölelkezve, és egymás felé fordulva a Pálos templomban, a romok között, és olyan felemelő érzés volt, hogy egyszerűen eddig azért nem jutottunk el. És ez egy ilyen, hogy lehet, hogy ez a... Na hát tovább nem folytatom, mondjon a Gábor is valamit.
1: Szerintem én úgy éltem meg, hogy igen, voltunk ezen a csúcson, de most egy másik csúcsra mentünk föl. Ugyan megcéloztuk ezt is, de nem is arra mentünk, tehát nem is azt mondom, hogy hiányérzetem van, hogy ide nem jutottunk föl, hanem egyszerűen most egy másik csúcsot céloztunk meg, amit nem is tudtunk, hogy ott van, hanem így adódott. Én legalábbis abszolút így éltem meg, hogy én nekem azért maradt ennyire különlegesen jó élmény ez a mostani nomád tábor, mert valami másik én annyi színt láttam, meg most más a többiekben is, ezért is jó együtt lenni, ezért jó közösségekkel elmenni több napra adott esetben, mert más színeit látjuk, ott lejönnek egy kicsit az állarcok, a maszkok, egy másik tulajdonságát fedezzük föl a többieknek, és a csapatnak is, hogy éppen most melyik arcunkat mutatjuk, aki együttműködni képes, aki különvonul és klikkesedik, vagy aki a versenyben éli ki magát, tehát most én azt éreztem, hogy ebben a, hogy mondjam, egymásra találtunk ebben a feladat megkeresésben.
2: Hát jó, ez mondjuk esetleg összecseng ugye azzal is, amit el kell, hogy fogadjak, amit Csaba mondott, hogy hát ezt, azt az élményt, ami 3 évvel ezelőtt volt, azt soha többet nem tudjuk megismételni, ez annyira különleges volt, hogy azt keresi az ember, és azt szeretné megvalósítani újból és újból, de nem sikerül. Egyszerűen az nem ugyanaz, az a jattól örök pillanat, és akkor mondtak úgy is, hogy nem lehet fotózni, és nincs róla fotónk se. Úgyhogy ennyi.
0: Hát köszönöm szépen, itt közben az órára nézek, 1 percünk van az adás időből, úgyhogy én egyébként nagyon szépen köszönöm nektek az élménybeszámolót, mert nagyon gazdag lehetett ez a tábor.
1: És még én csak a töredéket érintettük.
0: Hát ez az, és nekem is már ebből is nagyon sok átjött abból, amit történt, úgyhogy lehet, hogy éppen az nem történt meg még egyszer, amit mondtál Miklós, de biztos, hogy megtörtént helyette egy csomó minden más dolog, és nem is feltétlenül jó ahhoz mérni, mert nem is ahhoz mérjük, hogy milyen volt az ős férfi sátor, amit még a paliék csináltak, ős bivajok, hanem mi már a magunk mocsári teknős sátrát visszük itt a hátunkon évek óta. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. 2 hét múlva majd újra folytatjuk. Ez a férfi sátor fél órája volt itt a Mária Rádióban. Balogh Miklós, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Dicsértessék, Jézus Krisztus, szervusznak.
0: Gábor, neked is nagyon köszönöm.
1: Jó éjszakát, jó pihenés mindenkinek, sziasztok!
0: Isten áldja a kedves hallgatókat, 2 hét múlva találkozunk a viszonthallásra.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál időkapszulák kerültek elő. Idén is közös hálaadó szentmisére hívják a jubiláns házaspárokat a Győri Székesegyházban. 100 éves a pécsi Pintérkert arborétum. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál a jobboldali torony gömbjében 1940-ben és 1941-ben elhelyezett két gyógyszeres üvegben talált időkapszulát július 13-án három szakember bontotta fel a helyi ferences közösség és a restaurálást végző KFT képviselőinek jelenlétében. Az egyik levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a kegytemplom felújításának támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít. A dokumentum restaurálását követően várhatóan további részletek is olvashatóvá válnak. Az 1941. november 24-én keltezett levél szövegét, melyet a romkat.ról is közöl, Albert Leander csíksomlyói házfőnök olvasta fel. A dokumentumokat restaurálás után várhatóan augusztusban a kegytemplomban kiállítják, valamint a ferences közösség megfogalmazott üzenetét is, melyet az utókor számára helyeznek el az új időkapszulában. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét szeptember 5-én szombaton tartják a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházban azok számára, akik idén ünneplik szentségi házasságkötésük 5-től 70. évfordulóját. Regisztrálni augusztus 10-ig lehet a plébániákon, tudatta az egyházmegye. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét az előző évekhez hasonlóan idén is két csoportban rendezik meg. A 10 órakor kezdődő szentmisében az 5-től 35. házassági évfordulójukat ünneplők, a 15 órakor kezdődő szentmisében a 40-től 70. házassági évfordulójukat ünneplők adnak hálát. Akik idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat szállítják, felhajthatnak gépjárművel a Káptalan dombra, de parkolási lehetőség csak korlátozottan áll rendelkezésre. Ülőhelyet és emléklapot kizárólag a határidőig regisztrált házaspárok számára tudnak garantálni. 100 éves a pécsi Pintérkert arborétum. A kert alapítója Pintér János, pécsi banktisztviselő, 100 évvel ezelőtt indult növénytelepítési munkásságával olyan gyűjteményes kertet hozott létre a Mecsek déli lejtőin, amely a mai napig meghatározó kultúrtörténeti helyszíne a városnak, és hosszú ideje segíti a helyi természetvédelmi oktatást, közölte a fenntartó Dunadráva Nemzeti Park igazgatósága. Augusztus 7-én szakvezetéses séta keretében a különleges örökzöldek, gyümölcsfák, díszfák világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők, míg augusztus 13-án az óvodás korosztály számára tartanak különleges foglalkozást, amelyen a gyerekek szimatolva, tapogatva ismerhetik meg a növényeket. A kert illatösvényét is bejárhatják, és a tavakban élő aranyhalakat is megfigyelhetik. A szakvezetéses programok egy része előzetes bejelentkezéshez kötött. Bővebb tájékoztatás olvasható a www.ddnp.hu oldalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére!
5: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Radio.
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriel.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ágostné Cséri Gabriella kántort hallják. Ez a műsorunk a Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsor a Mária Rádióban. Most liturgiáról beszélünk, arról a liturgiáról, amit a katolikus egyház követ, ugye a liturgikus reform történetéről szeretnék egy pár szót elmondani, mielőtt folytatjuk azt a műsort, amit elkezdtünk az előző héten az évközi időszakról, az évközi idő énekeiről. Ugye beszéltünk arról, hogy a liturgikus évben két nagy ünnepkör van, van a karácsonyi ünnepkör és a húsvéti ünnepkör, ezekhez kapcsolódnak azok az ünnepek, amik abban a liturgikus időszakban vannak, és a többi időszak az év folyamán pedig évközi időszak. Most ebben az évközi időben vagyunk, a liturgikus szín a zöld, zöld miseruhában, zöld stólában, a papi hatalom jelképe ez a stóla, és zöld színű a kehelytakaró az oltáron, kivéve amikor valamilyen ünnepeket ülünk az évközi időben. Szentek ünnepeit, boldogságos Szűzmária ünnepeit. Most tehát arról beszélnék, hogy a liturgikus reform hogyan történt. Volt egy reform mozgalom, aminek messziről indulnak a gyökerei, még a tridentumig érnek vissza. Már a középkor végén kellett volna megtörténnie ennek a reformnak, a liturgikus reformnak, és ezért ugye felmerültek bíráló hangok abban az időben, és elmaradt a reformok sürgetése. A 17. században a francia, a 18. századi német mozgalmak után a 19. század teológiai előmunkálatai folytak. És aztán a bencés, franciaországi bencés kolostorban kezdődött meg egy nagy átalakulás. Mozgalom lett a liturgia is, mint a biblikus, ökumenikus és egyéb megmozdulások. Ez a mozgalom hamarosan átterjedt Németországba, még a 19. század második felében. És a 20. század elején az egyház szívében, Rómában, 10. Pius pápa uralma, pápasága alatt új szikrát vetett,

kapcsolatban. Tehát ezek a dekrétumok a korai és gyakori szentáldozásról a liturgikus megújulás alapvető dokumentumai voltak. Tehát ő volt 10. Szent Pius pápa, aki megkezdte a liturgikus reformot a katolikus egyházban. Így érkezett el a liturgikus reform kérdése a II. Vatikáni zsinathoz. A 1962-ben kezdődött ez a II. Vatikáni zsinat, és hogy mennyire az egész egyházat átható probléma volt a liturgia, mutatja, hogy a zsinat témáihoz beérkezett püspöki jelentések közel egy negyed része liturgikus tárgyú volt. 1962. október 22-én a liturgikus tervezettel indult meg a tulajdonképpeni zsinati tárgyalás. És ugye ez volt az a II. Vatikáni zsinat, aminek már a dokumentumai ugye használatba kerültek, és ebből pedig az Egyházi Ének és a Zene című fejezetet szeretném itt egy kicsit felolvasni. A liturgikus reform egyik legérzékenyebb területe a muzika szakra volt. A konstruktív elképzelés nagy ellenállásokba ütközött. A népnyelv és a népének bevezetése sokak szemében nem csak a többszólamú klasszikus kórus irodalom, hanem bizonyos szempontból a latin nyelvű gregorián korális alkonyát is jelentette. A 19. század elsekélyesedett egyházi zenéje ellen a múlt században sok nemes törekvésű egyház zenei irányzat lépett fel. A cél az volt, hogy a kor dekadens egyház zenéje helyébe mást állítsanak. Ezeknek sok értéke tagadhatatlan. Fogyatékosságuk azonban az volt, hogy a népnyelvű éneklés háttérbe szorításával többnyire a tiszta latin nyelvű éneklés mellett szálltak síkra. Ez a felfogás egyáltalában nem nevezhető haladónak, azért, mert a népet a néző és a hallgató szerepébe szorította vissza, és ezzel kizáródott az aktív részvételből a hívek sokasága. A liturgikus konstitúció emelt hangon beszél az egyházi zene méltóságáról, kitüntető szerepéről és feladatáról. Minden más művészi kifejezésmód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és a teljességhez tartozó része. Az egyházi zene tehát nem a liturgia díszítője, nem is hozzátoldás, nem is nevezhető egyszerűen a liturgia alázatos szolgálóleányának, hanem része és alkotó eleme. Az egyházi muzsika maga is liturgia, mert célja és rendeltetése is ugyanaz, mint az egész liturgiának, vagyis Isten megdicsőítése és a hívők megszentelése. Ebből következik az is, amit a konstitúció a következőkben mond, szinte többszörös ismétléssel. A szent zene annál szentebb lesz, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményekhez. A nép pedig cselekvően bekapcsolódik. A régi értékek felé azonban lekötelezettek vagyunk. Az egyházi zene és ének kincstárát a legnagyobb gonddal kell megőrizni és felhasználni, főként a székes egyházakban. Ezek előadásánál azonban fontos, hogy mint minden énekkel kísért szent cselekményben, a hívők közösségének az őt megillető tevékeny részvételre módja legyen, lehetősége legyen bekapcsolódni. Az ismeretlenségének és az őt megillető tevékeny részvételre. Tehát ezeket az ismereteket nem kell csodálnunk, a konstitúció továbbra is azt mondja, hogy a gregorián korálist kell használni, mert ugye a római liturgia sajátos éneke továbbra is a gregorián korális marad, mint az egyházi ének
az egy

egyház anyanyelve. Ugyanígy azonban a vallásos népéneket is gonddal kell ápolni, és a különböző népek hagyományos zenéjét, különösen a missziós területeken. Ott ugye a maguk sajátos nem európai ritmusokkal, hangnemeikkel, dallamvilágukkal, ezeket meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni. Tehát ezek a szempontok új liturgikus és zenei lehetőségek perspektíváját nyitják meg az egyházi zene művelői, komponistái, zeneszerzői előtt. Ez a nagyon fontos felolvasás volt tehát a II. Vatikáni zsinatnak a dokumentumaiból. Nagyon fontosak azok a határozatokat, amiket már számozással írtak meg a vatikáni zsinat után. A szentzene és énekről például azt olvasom fel, ami a gregorián énekre vonatkozik, ez a 116-os számmal. Az egyház a gregorián korálist tekinti a római liturgia sajátos énekének. Ezért a liturgikus cselekményekben azonos feltételek mellett ennek kell elfoglalnia az első helyet. A szentzene és ennek többi fajtája, főleg a polifónia, vagyis a többszólamúság, a legkevésbé sincs kizárva az Isten tiszteletekből, csak feleljen meg mindenben a liturgikus cselekmény szellemének, ahogyan a 30-as pontban foglalták ezt össze, az előbb felolvastam. A gregorián énekkel kapcsolatban viszont nagyon fontos, hogy a mai hívek már értsék azt, amiről szól az ének. Kiadták a kis magyar uzuálist a vatikáni zsinat után, és ebben gregorián dallamokat találhatunk magyar szöveggel. Mivel évközi időszakban vagyunk, évközi vasárnapokról beszélünk, évközi vasárnapokra írt gregorián dallamokra magyar szöveggel ezeket az éneket nézzük most meg. Szentmise előtt gyülekező éneknek ajánlja a Futva jöttem el ibéd, ez a 222-es hozsanna énekünk, és utána kezdő énekként oltalmazó Istenünk, ez egy introitus, vagyis kezdő ének, és ez magyar szöveggel így hangzik, ez a gregorián dallamra énekelt szöveg. Oltalmazó Istenünk, tekints le, és nézz fölkented arcára, mert jobb a te házadban egy nap, mint másút ezer. Tehát amikor a hívek összegyűlnek a szentmisére, akkor ezzel az introitussal tudunk kezdeni egy gyönyörű szép gregorián dallamon, amit felolvastam, az az antifóna, és akkor vannak versszakai, amit a szkóla vagy a kántor egyedül énekel, és megint ismételjük ezt az oltalmazó Istenünk, ezt közösen a hívekkel. Így hangzik.

Mint másút ezer. Ha ezt intonáltuk, előénekeltük, akkor a hívekkel közösen megismételjük ezt az antifónát.

föld. Nap és védő pajzs az Úr, az Isten. Kegyelmet és dicsőséget

Mint másutt ezer. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek.

Ez volt tehát egy kezdő ének Gregorián dallamon, és magyar anyanyelven, ugye ennek a szövege az Isten választottai vagyunk, Isten fiára, Krisztusra, vagyis a fölkentre való tekintettel szívesen fogad minket védelmező hajlékában, az Úr oltalmazó Istenünk hajlékában. Tehát mindig az antifónát a hívek együtt éneklik, és ezeket a verszakokat, ami Zsoltár dallamon szólt, ezt pedig vagy egy szkóla, egy kis kórus, vagy pedig a kántor énekli. A következő ilyen kezdő énekünk is évközi vasárnapra való. A Jertek, atyám áldottai. Ez is egy introitus, egy kezdő ének, Venite Benedicti. Krisztus hív minket templomába, egyházába, és hív az örök országába is. Ezt az éneket is évközi időszakban énekelhetjük kezdő énekként.

belépek és magasztalom az Urat. Ez az Úr kapuja, az igazak lépnek be rajta.

Hallhatjuk ezeken a gregorián dallamokon, hogy sajátosan énekeljük, tehát a sorok végén elhalkítjuk a szótagokat, a dallamot, aztán megint új lendülettel, új lélegzettel kezdünk hozzá. Ez a gregorián éneknek a sajátossága, ezt az előző, még a leges legelején lévő műsorokban beszéltünk a gregorián korális énekléséről. Olvassuk tovább viszont, hogy mit ír ez a konstitúció, a második vatikáni zsinat konstitúciója a népénekről. A népének, ugye a vallásos népéneket is gonddal ápolják, hogy velük felhangozhassék a hívek éneke különböző áhítat gyakorlatokon, sőt a liturgikus cselekményekben is, az előírások és rubrikák szerint. Ez a 118-as pont a határozatból. 119-es így ír a népének, a népek zenei hagyományokról. Sok országban, főként a missziós területeken megvan a nemzeteknek a maguk sajátos zenei hagyománya. Ennek mind a vallásos, mind a polgári életben nagy jelentősége van. Ezért meg kell becsülni, és meg kell adni neki a megfelelő helyet, mind vallási érzületük ápolására, mind pedig az adottságaikhoz alkalmazott istentiszteleten. A népének tehát egy olyan szent zene, amit ápolnunk kell, amit a vatikáni zsinat is előír, hogy az egyházi hagyomány és rendtartás szabályait és előírásait figyelembe véve a szent zene és ének célját, mely Isten megdicsőítése és a hívők megszentelése elrendeli. A mi egyházi népének tárunk a Hozsanna énekeskönyvben található, ennek a Hozsanna énekeskönyvnek pedig az orgona kíséretes leírata, a Szent vagy Uram orgona könyv. Nézzük meg tehát a Hozsanna énekeskönyvünkből azokat az évközi időre való mise énekeinket, amit népéneknek nevezünk, és amit évközi időszakban a Szent Miséken énekelünk. A múlt adásban elkezdtük már ezeknek az eléneklését, és most folytatjuk a 226-os számú Hozsanna énekkel. Ez a Kegyességgel hívsz, ó Jézus, évközi miseénekünk dallama, Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárból való, 1855-ös évből. A szövegét Tárkányi Béla írta. Kicsit javított rajta Sik Sándor atya. Kezdetre tehát orgona bejátsza ezt a népéneket, és a hívek elkezdik az első versszakát.

Ez tehát a kezdőének, és felajánláskor, amikor a pap már ugye az oltárhoz érkezik, mindig a miseéneket folytatjuk, azzal a versszakkal, ami felajánlásra van, ennek a 226-os éneknek az 5. és a 6. versszaka mindig elénekelhető, hiszen ez egy rövid miseének.

Ez volt tehát a 226-os népénekünk. Rögtön utána a 227-es évközi miseinek, kegyes szemmel néz ránk, édes Istenünk. Ez az énekünk dallama Nárai Lira Celestis című énekes könyvből való, 1695-ből, a szövege pedig Geréb Kázmértól. Kegyes szemmel néz ránk, 227-esének kezdeti versszaka az első.

mivel orgona kísérettel szólnak ezek az énekeink, mindig úgy szoktuk, hogy bejátszunk az ének elején, mielőtt elkezdjük, bejátszunk egy kis dallamot abban a hangnemben, ahogyan ez az ének fog kezdődni. És utána beadjuk azt az ének kezdő hangját, és kezdjük, a kántor ugye elkezdi, és a hívek be tudnak kapcsolódni. Ezekben a műsorokban, a Magasztallak Uram című műsorokban először úgy kezdtem, hogy szintetizátort vettem magam elé, és azzal ugye bejátszottam, és úgy kezdtem az énekeket, amiről éppen beszéltünk, de hát többen mondták, hogy nem olyan jól szól az a szintetizátor így a mikrofonon keresztül, úgyhogy ezt elhagytam, és azt gondolom, talán jobban tudjuk követni az éneknek a dallamát, ha így akapella kíséret nélkül, és beszélni is könnyebben lehet róla, illetve lapozgatni tovább az énekeskönyvben. Következő évközi mise énekünk, a 229-es énekünk, a kezdődik az ének az Úr fölségének. Ez egy hosszabb ének, mise ének. Dallama a kéziratos könyvből, magyar kancionáléből való, a 17. századból. A szövege pedig Mentes Mihálytól. Ennek az éneknek tehát a letéte cémolban van. Kezdődik az ének az Úr fölségének.

Amikor pedig a felajánláshoz érkezik a Szent Mise, akkor ugyanennek a mise éneknek énekeljük az 5. és a 6. versszakát. Amennyi idő van, ugye ezt előző adásban is elmondtam, hogy egy kántornak mindig figyelnie kell arra, hogy ne húzza el a Szent Misét, ne várakoztassa a híveket és a papot, hiszen nagyon sokszor nálunk is úgy van, hogy 3 misét tartunk egymás után, 3 különböző faluba oda kell érni. Tehát ezeket az énekeket mindig annyi versszakot énekelünk a felajánláskor, hogy a pap elmondhassa az imát, felemelhesse a kenyeret és a bort, felajánlva a mennyei atyának, és mire ő elvégzi az imádságot, a kézmosást, addigra be kell, hogy fejezzük az éneklést. Azért van neki 2 verszak a felajánlásra, ezt is elénekeljük, az 5. és a 6. verszak a 229-es énekből.

Ez a gyönyörű szép miséjénekünk, mely évközi miséjének, a nagybőt idején is énekelhető, hiszen hallottuk a szövegben is a Jézus Krisztus érte halt halált szent fiad, ugye a kezdőéneknél, itt a felajánlási verszakokban is, hogy Jézusért bízva szenvedünk, ugye ki értünk fölfeszítetett. Elő is írják, nagybőtre ugye más miseénekek vannak a Hozsanna énekeskönyvben, de ezt az éneket is beteszik az egyik vasárnapra, ajánlatként javasolják a kántoroknak, hiszen ez a miseének is megfelelő nagybőti időszakban is. Nézzük a 230-as énekünket, ami szintén évközi vasárnapra való kezdőének. Dallam a Tárkányi Zsaskovszki Katolikus Egyházi Énektárból való 1855-ből, Tárkányi Bélától pedig a szövege. 230-as ének.

Itt beszéltünk arról előző műsorunkban is, hogy ezeknek a miseénekeknek van olyan verszaka, amely dicsőítésre, evangéliumra, hiszek egyre való. Azokat azért nem énekeljük, mert pontosan a második vatikáni zsinat utáni liturgikus reformok íratták meg azokat az Uram irgalmaz, dicsőség, szent vagy és Isten báránya tételeket, amelyeket ordináriumnak nevezünk, és ezeket használjuk a szent misében. Tehát ezek azok a versszakok, amelyek a miseinekben szerepelnek dicsőítésre, evangéliumra, ott pedig ugye használjuk a Zsoltárt, illetve az Alleluját, tehát nem énekeljük ezeket a versszakokat. Nézzük tehát a negyediket, a felajánlásra valót a 230-as énekből.

Nézzük meg a 231-es számú énekünket, ami vágyva jöttem színed elé, e szent helyre, Istenem. Ennek az éneknek a dallama Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárban szerepel, 1855-ös évben, és Berecz Kálmánnál pedig a szövege.

Érdekes ennek az éneknek a felajánlási verszaka, kettő is van, az ötödik és a hatodik, azt említi, hogy az ószövetségi nép, a zsidó nép, ugye, áldozatot mutatott be az Istennek, őseinknél kosok, tulkok vére volt az áldozat, mellyel a te fölségednek ajánlották magukat, engesztelve, ha vétkeztek, hálálkodva, ha jót nyertek, és esdve, ha valamiben olykor hiányt szenvedtek. Ugye ez tehát arra utal, hogy az ószövetségi nép nem szentmisét tartott, hanem ugye áldozatot mutattak, egészen elégő áldozatot a Jóistennek. Tehát az ötös verszak és a hatos.

És van egy hatodik verszaka is a felajánlási verszaknak, hogy mi már nem vért áldozunk, hanem ugye Jézus Krisztus értünk meghalt, és az övé az áldozat. Mi

Van még erre a dallamra egy énekünk. Ezt még azért veszem bele a műsorba, évközi időben is énekelhetjük, mise énekként, és elmondanám, hogy az édesanyámnak a kedvenc éneke a mise énekek közül, azzal a szöveggel, hogy bemegyek szent templomodba, Uram a szent oltárhoz, az aranyos oszlopok közt a királyi trónushoz. Ugye a templomban, a szentélyben aranyos oszlopok vannak, a nagyobb templomokban figyelhetjük ezt meg, a királyi trónushoz, az ugye az a papi szék, ami megjeleníti, hogy itt Krisztus áldozatát mutatjuk be. Tehát a 253-as számnál van a hozsannában ez a szöveg. A dallama ugyanez, mint az, amit mondtunk, a vágyva jöttem színed elé, tehát a dallam Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárból 1855-ből. Ez a szöveg pedig Bozóki katolikus karmelikótás énekeskönyvből való 1797-es évből. Tehát kezdő énekként vehetjük, bemegyek szent templomodba.

0: Ezzel az énekkel el is búcsúzom a mai műsorban. Következő Magasztallak Uram egyházzenei műsorban az ordináriumokról, vagyis az állandó, a szentmise állandó részeiről fogunk beszélni. Köszönöm a figyelmüket és a türelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallhatták Ágostné Cséri.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.
0: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. Folytatódik az akolitus képzés, a Pécsi Egyházmegye nők jelentkezését is várja. Megkezdték az Egri vár egyik legfontosabb történelmi emlékhelyünk felújítását. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Az esztergomi keresztény múzeum július 17-én a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros prímás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahová Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegyei hivatal irodaigazgatóhelyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. A múzeum igazgatója Koncsek Ildikó és munkatársai fogadták a bíborost és kíséretét. Bemutatták nekik az intézmény megújult tereit és kiállításait. Hálásan köszönték a bíboros megtisztelő látogatását, aki érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, mely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több 10 000 műtárgyat őriz. Gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. 2026 őszén folytatódik a Pécsi Egyházmegyében korábban indított akolitus képzés. Ezúttal új csoport is indul, ahova nők is jelentkezhetnek. A képzés közösségszervezés tematikával is kiegészül. Jelentkezési határidő 2026. július 31-e. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2021. március 2-án megtartott tavaszi rendes ülésén Ferenc pápa Spiritus Domini kezdetű apostoli levelének megfelelően módosította a vonatkozó szabályozást, lehetővé téve nők részvételét a lektorátus és az akolitátus liturgikus szolgálatában. Az új szabályozásnak megfelelően a Pécsi Egyházmegyei Hivatal a 2026 őszén folytatódó képzésébe várja férfiak és nők jelentkezését, akik akolitusként szeretnének egyházközségükben aktív közösségi és liturgikus szolgálatot végezni. A képzés ingyenes, időtartama 2 év. Minden fontos információ a Pécsi Egyházmegye honlapján olvasható. Megkezdték az EGRI vár felújítását. Az EGRI vár állagmegóvását célzó program jelenlegi állásáról számolt be közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Hangsúlyozta, hogy az EGRI vár az ország egyik legfontosabb történelmi emlékhelye, ezért minden döntést a szakemberekkel, a hatóságokkal és a minisztériummal együttműködve hoznak meg. Az önkormányzat 2024 végén állami támogatást kapott a munkák előkészítésére, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium egészített ki. Közel 2,3 milliárd forint áll rendelkezésre a vár legveszélyeztetettebb részeinek helyreállítására, az omlásveszély megszüntetésére és a történelmi emlékmű hosszú távú megőrzésére. Eddig lézerszkenneléseket, régészeti és statikai vizsgálatokat, műemléki kutatásokat, valamint a teljes tervezési és engedélyezési dokumentáció elkészítését finanszírozták. A fennmaradó összeget a munkák kivitelezésére használják. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.

Abban az időben Jézus látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amikor beesteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és mondták, elhagyatott ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a népet, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet vegyenek maguknak. Jézus azonban így szólt, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők azt mondták neki, nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő így szólt, hozzátok ide nekem azokat, megparancsolta, hogy a tömeg telepedjék le a fűre. Azután fogta az 5 kenyeret,

is laktak, a maradék darabokból pedig 12 kosarat szedtek tele, mintegy 5000 férfi evett, az asszonyokat és a gyerekeket nem is számítva. Ezután nyomban

Uram, éhes a tömeg. Halljuk ebben az evangéliumi részben, és valljuk be őszintén. Bármikor nyugodtan mondhatnánk mi is, akár én magam is, mindennapi imádságaimban. Uram, éhes a tömeg. Mert mi emberek tudunk éhesek lenni. Mi emberek nagyon éhesek tudunk lenni. És igazából véve, ha belegondolunk, hogy a mi éhségünk milyen izgalmas, összetett valóság, mondjuk például az állatvilág éhségéhez képest, azt világosan tanítja a Szentírás. Nem véletlen, hogy maga gonosz is az éhségnek ezt az emberi aktusát találja meg. Hiszen oda megy Ádámhoz és Évához, és azt mondja neki, hogyha ebből a gyümölcsből esztek, akkor olyanok lesztek, mint az Isten. Összekapcsolja az ételt, az ételt elfogyasztását, az embernek a spirituális, szellemi, szociális és egyéb képességei és tudásaival. Igen, mert mi emberek így vagyunk éhesek. Mi emberek úgy vagyunk éhesek, hogy nem csak a gyomrunk éhezik, hanem sokszor éhezik az elménk is. Várunk igazságot, várunk igazgatást, várunk azt, ami segít a mi elménkben, a miértekre, a hogyanokra választ kapni. Várjuk és keressük, éhezzük a kielégítő magyarázatokat, a biztos iránymutató célokat azokra, amikre azt mondjuk, hogy igen, az értelmünk éhségét képes csillapítani. És van egy nagyon erőteljes szociális éhségünk is. Az az éhség, ami az embertársainkkal való kapcsolatunkra jellemző. Éhezzük a megértést, éhezzük a befogadást, éhezzük a gondoskodást, a törődést, éhezzük a másiknak az ölelését, az érintését, mindazt, ami az embert, az embertársaival összeköti. Éhesek vagyunk. Éhesek vagyunk, és a mi éhségünk egy sokkal összetettebb valóság. És ezért izgalmas, hogy amikor Krisztushoz oda mennek a tanítványok, hogy nézd, éhezik a tömeg, éhesek az emberek, bocsásd el őket, akkor ettől a történet pillanattól kezdve ez a történet nem egy gyógyítás, vagy egy csoda történet, nem a kenyereknek a fizikai megszaporítása, hanem Isten országának, törvényeinek megmutatása az emberek számára. Hogy működik ez Isten országában? Hogy működik Isten országában az éhség? Nem úgy, mint Ádám és Éva esetében, ahol visszaélt ezzel az éhséggel a gonosz, hanem valami egészen másképp. Krisztus tanít ezen keresztül, a történeten keresztül. Éhesek a tanítványok, és valószínűleg Krisztus tudatosan éhezteti ki őket. Mert amikor a saját életünkre gondolunk, vajon hányszor voltunk, hogy tényleg igazából éhesek? Hányszor kívántuk, hogy tényleg az ételt, és azt mondtuk, hogy mindjárt rosszul leszek, hogyha nem eszek egy falatot? Egy olyan világban élünk, ahol mi mindig jól lakottak vagyunk. Azt mondják, hogy az őseink, akik fizikai munkát végeztek, 5-6 ennyi ételt vettek magukhoz, mint mi. Nekünk hál' Istennek általában tele van a hűtőszekrényünk, tele van a kamránk. Naponta 3-4-szer, sőt van, hogy 5-szer is eszünk is, még közte egy kis nasi is belefér. Mégis mindig éhesek vagyunk. Azt látjuk, hogy szupermarketekben is, gyors éttermekben nagy mennyiségű kalóriát tudunk bejuttatni a szervezetünkbe, és 1,5-2 óra múlva újra azt érezzük, hogy éhesek vagyunk. Milyen érdekes dolog, hogy az éhségről így kezdünk el gondolkozni. Hogy vajon tudok-e én rendesen éhezni? Éheztem én már annyira, hogy rájöjjek, hogy az éhségemet nem pusztán az étel bevitelével, hanem mondjuk például szellemi gondolatokkal, emberi érintésekkel, valakinek a közelségével is tudom csillapítani. Persze, hogy tudjuk. Mindannyian voltunk, vagy vagyunk szerelmesek, és amikor annak idején fiatal szerelmesként ott ültünk, életünk választhatja párja mellett, vagy egykori szerelmünk mellett, akkor sose éreztük, hogy éhesek vagyunk. Hiszen mindig megtöltött minket valami. De ha ezt nem is, pici babaként, mindannyian megtapasztaltuk, hogy az az éhség, amelyet édesanyánk testi érintése és táplálása egyszerre adott át, megtanított minket arra, hogy a kettő összetartozik, és az éhséget igazából így lehet csillapítani. Krisztus tanítja tanítványokat éhezni. Addig a pontig, amíg rájövünk. Nem az a lényeg, hogy ételt veszek-e magamhoz.
hanem hogy vágyódik-e már a szívem is, a lelkem is. Tudatosítom ezt a vágyat is önmagamban. És rájövök arra, hogy pusztán ételekkel nem leszek képes jó lakottá válni. Kiéhezteti a tömeget, és mondják is a tanítványok, hogy Uram, engedd el, most már mindenki éhes. Milyen jó, hogy Krisztus először tudással, tanítással, lelki tartalommal akarja feltölteni őket. Egész nap mondja nekik Isten országának örömhírét és gazdagságát. Mert teli gyomorral nem lehet elmélkedni. Az üres gyomor viszont segít minket abban, hogy egyre inkább kinyíljanak azok az ajtók, amik a szellemi, érzelmi és a kapcsolati éhségünket elősegítik és támogatják. Éhes gyomorral sokkal könnyebben veszük észre a mellettünk szenvedőt. Éhes gyomorral könnyebben adunk és teszünk, adunk másoknak adományt, vagy segítjük őket. Aztán Krisztus tanítja, majd a tanítás után megáldja azokat a kenyereket, amiket odaadnak a többiek. Mit mutat meg itt? Nem azt mutatja meg, hogy nézd, ötöt hogy lehet sokszorosítani, hanem azt mondja, hogy adjatok neki enni ti. Belépteti őket egy második fázisába az Isten országának. A másik számodra a testvér. Oldjátok meg ti. Viselkedj úgy, mintha a másik testvéred lenne. És ha azt látod, hogy ő éhezik, akkor ne az legyen a terved, hogy megszabadulsz tőle, hanem hogy segítesz rajta. Fú, azért ez egy kemény mondat. Most tegyük csak oda azt a néhány embert az életünkben, akiket egyszerűbb lenne azt mondani, hogy Uram, légy szíves, vidd el jó messzire, mert ő éhes, de nekem teher. Hányszor érezzük azt, hogy a mellettünk lévő embernek a viselkedése, ami néha nem egészen rendezett, hiszen az éhes ember elég furcsán szokott viselkedni, azzal szemben mi azt mondjuk, hogy igen, ő az én testvérem. És azért viselkedik úgy, mert éhes. És Krisztus szerint nem az a megoldás, hogy elküldöm, hogy oldja meg magának, hanem azt mondja, hogy oldd meg te. Segíts rajta te. Te legyél az, aki az ő éjségét elkezdi csillapítani és megoldani. Milyen izgalmassá válik mindez. Adjatok neki enni ti. És elég

hangsúlyozza az evangélista, a jólaknak. Mindenki elégedett, mindenki jól lakott, mindenki megtelt. A szíve megtelt, a gondolata megtelt az ő világa. Miért fontos ez? Mert ugyanezt éljük meg minden egyes liturgiába. Ide jövünk éhesen, mert mindig megéhezünk. Mert akármennyire is szeretnénk jól csinálni a hétköznapjainkat, a kapcsolatainkat, a dolgainkat, az életünket, mindig megéhezünk. Ide jövünk is, Uram, nézd, itt vagyunk, éhes a tömeg. És milyen jó, hogy ő nem azt mondja, hogy akkor menjetek is, keressetek, oldjátok meg úgy, ahogy tudjátok, hanem akkor adunk nektek ti. És akkor az Isten tanít, átadja az evangélium igazságát, tölti a mi gondolatainkat és az érzéseinket az evangélium jóságával, az Atya szeretetével, Isten országának örömhírével. Aztán megtöri azt a kenyeret, mert megmutatja nekünk, hogy nem az a darabka kenyér önmagában, hanem az ajándékozó önmagát is odaadja. Milyen nagyszerű dolog, hogy Krisztus azt mutatja nekünk, hogy nézd, azzal lakatlak jól, hogy önmagamat is ajándékozom hozzá. Milyen nagyszerű dolog, az embertársainkra így nézek, hogy nézd, azzal lakatlak jól, hogy önmagamat is odaajándékozom. Az időmet, az odafordulásomat, az érintésemet, a szeretetemet, a figyelmemet és bármi mást. Milyen jó, hogy Krisztus ezt tanít minket minden egyes liturgiában, hogy a szellemi táplálék, a lelki táplálék mellett újra és újra megmutatja, hogy mi, akik testvérek vagyunk, akik Krisztusban öltözködtünk, hogy önmagunkat is ajándékozzuk a másikat. Önmagunkkal tápláljuk a másikat. És milyen fontos lenne, hogy a liturgián túl az otthoni asztalunkat is visszaállítsuk ebbe a méltóságba. Hogy vegyük észre, az otthoni asztal, amiben leülünk egymással étkezni, az nem pusztán a táplálék bevitelének a helye, hanem a találkozásnak is a helye, az ünnepnek a helye. Ott, ahol az étel mellett önmagunkat is ajándékozzuk, a gondolatainkat, amikor újra elkezdünk beszélgetni a családi asztal körül, amikor mindenki elmondhatja magáit és ajándékozhatja, lehet, hogy a fájdalmát, de talán az örömét. Lehet, hogy a mindennapi feladatait, vagy a mindennapnak az eseményeit újra és újra elkezdjük mondani és átadni. Ugye? A kenyér mellé, a terített asztal mellé önmagunkat is ajándékozzuk. Megint megértjük azt, hogy az étkezés számunkra nem pusztán táplálék bevitel, hanem egy ilyen szakrális, csodálatos találkozás is lehetőség mindannyiunknak. Igenis, keresztény emberként feladatunk, hogy a családi asztal méltóságát, szentségét erre a szintre újra is megpróbáljuk visszatenni. Még akkor is, ha ülnek ott olyanok, akiket inkább egyszerű lenne elküldeni. Mert az éhségüket nehezen tudjuk elviselni. Mert az éhségük sokszor nagyon fura, akár bántó módon is fejezik ki. És még egy utolsó gondolat ehhez az étkezéses történethez. Nekem évek óta nagy fejtörést okozott az az egyszerű mondat, amikor másiknak azt mondjuk, hogy jó étvágyat. Miért kívánunk jó étvágyat? Valószínűleg ott már mindenki éhes. Az étvágyunk az alapvetően jó. Általában a legtöbb ember elmondhatja magáról, hogy na, az biztos, hogy jó az étvágyam. Mégis ezt kívánjuk. Aztán rájöttem, hogy lehet, hogy pont azért. Mert a jó étvágy az azt jelenti, hogy azt kívánjuk, hogy olyan étvágyad legyen, ami nem csak a szervezetedben lévő táplálék bevitelt jelzi, hanem a jó étvágy az is, hogy a másiknak a szellemi tápláléka. A jó étvágy az is, ez a lelki táplálék. A jó étvágy azt is jelzi, hogy szociális érzékenységünk, szociális odafordulásunk legalább ennyire fontos. A jó étvágy attól jó étvágy, hogy nem csak a testet, hanem a lelket és a szellemet is akarjuk táplálni. Ami újra és újra figyelmeztet minket, vajon jó-e az étványom? Vajon csak habzsolni és zabálni szeretnék? Vagy újra észreveszem ezt a szakralitását, ezt a szépségét annak, amit úgy hívunk, hogy étkezés. Krisztus gyönyörű történetben vonja be, mutatja meg a tanítványoknak, játssza el azt, hogy mit is jelent az éhségből a jó lakottságig eljutni. És tanít minket minden egyes liturgiában, hogy mi is ezt megpróbáljuk megvalósítani a hétköznapjainkban, hogy észrevegyük azt, hogy amikor a másiknak azt kívánjuk, hogy jó étvágyat, akkor azzal azt is kimondom. Azért kívánom, mert itt vagyok. És azt nem csak itt vagyok, hanem segítek is abban, ne csak a test teljék meg a vasárnapi ebéd finomságával, hanem talán a gondolataid, az érzéseid is. Mert itt vagyok, rád figyelek, kíváncsi vagyok rád, megérintelek, örvendezzünk együtt, mert minden étkezés ünnep, ha Isten országát is látjuk benne. Jó étvágyat mindenkinek. Amen.

Úrban, kedves testvérek! Az ember megismerésének vannak korlátai. Napokban beszélgettem egy asszonnyal, akinek már több mint 50 éve házasságban él, és úgy kifakadt belőle, hogy néha az Uram tud meglepetést okozni, és néha azon csodálkozom, hogy nem is ismerem őt egyáltalán. Hát bizony így vagyunk sokszor. Vannak ilyen érzéseink, tapasztalataink, hogy jól megismerünk valamit, és aztán rájövünk, hogy nem teljes az ismeret. És hogyha mi emberek egymást ilyen nehezen tudjuk megismerni, kiismerni, akkor miért várjuk azt, hogy az Istent megismerjük? A teológia kiiratkoztatás alapján két évezrede próbálja megfogalmazni, hogy mit tudunk az Istenről, és mi az, amit nem tudunk. A Szentírásból nagyon sok mindent tudunk, leginkább elsősorban azt, hogy Isten a szeretet. Az Isten tulajdonsága, az Isten miben lét, az mindig is izgatta az embert, és voltak olyan teológusok, akik inkább azt fogalmazták meg, hogy negatív teológia, hogy milyen nem az Isten. Most mindannyian teológusok vagyunk, hiszen az Istenről gondolkodunk, őt szeretnénk, hozzá szeretnénk közel kerülni, vele éljük az életünket, valamennyire ismerjük őt, és milyen jó, hogy vasárnapról vasárnapra ez az ismeretünk mindig mélyül, mindig gazdagodik, hiszen az imént hallott kenyér szaporítási csoda rengeteg dolgot elárul az Istenről. Jézus azért jött el, hogy az Isten az Atyát is megismerhetővé tegye számunkra. Igen, a kenyér szaporítás csodája nagyon fontos. Mind a négy evangéliumban ott van egy kiemelten fontos csodája volt Jézusnak. Az akkori emberek elsősorban legtöbben erről a csodáról ismerték őt. Erről hallottak szinte a legtöbb. És ebben az evangéliumi szakaszban én négy gondolatot szeretnék most külön kiemelni. Az első az, hogy leírja az evangélista, hogy Jézus, amikor látta ezt a tömeget, jócskán lehettek körülötte, akik figyeltek rá, akik érte voltak ott, akik vállalták a kényelmetlenséget, hogy kivonultak, étlen, szomjan voltak, és meglátta őket végén, mit ír az evangélista, megesett rajtuk a szíve. Az Isten fiának megesett az embereken a szíve, és tudjuk, hogy ez nem egy egyedi eset, mert az evangéliumban máshogy is olvashatunk olyasmiről, hogy Jézusnak az ember érzelmeiről tájékoztat, tudósít minket az evangélium. Hiszen amikor Jeruzsálembe ment, megsiratta Jeruzsálem. Amikor megtudta, hogy Lázár meghalt, megkönnyezte. Amikor találkozott a gazdag ifjúval, akkor megszerette, megkedvelte őt. Csak úgy ránézés, az első blikre, mint mi. Szimpatikus, nem szimpatikus. Jézusnak voltak természetesen emberi érzelmei, mert valóságos Isten volt, és valóságos ember. Az Istennek szereti az embert, az is egy érzelem. Az Isten igenis gondviselő atyaként tekint rád, rám, mindannyiunkra, az egész emberiség. Az Isten nagyon emberire lefordítva azt mondhatnánk, hogy velünk sír és velünk nevet. A francia forradalom után, amit ugye felvilágosodásnak hívtak, de sok szempontból inkább elsötétülés időszaka, a francia forradalom után nagyon sok tudós azt mondta, és filozófus, hogy az Isten lehet, hogy van, de nem foglalkozik ővel. Ez a deizmus. Messze van, de megteremtette a világot, de igazából nem törődik már velünk, ül a trónján, és úgy figyeli, hogy mi történik az emberekkel ott a Földön. Ez nem igaz. Az Isten velünk van. Az Isten ember szerető Isten, és Jézus példája, hogy megesett rajtuk a szíve, rajtunk is megesik olykor. Minden bizonnyal megesik azokon az embereken a szíve, akik most a háborútól szenvednek például. Aztán a második gondolat, hogy Jézus, amikor látja ezt a tömeget, és a tanítványok jelzik neki, hogy éhesek emberek, és az ember éhes, enni szeretne. És Jézus mit mond? Adjatok ti, oldjátok meg. Ez a ti dolgot. Biztosan tudta, hogy a tanítványoknak nincsen két szekérnyi kenyere és élelme ott hátul. De mégis azt mondta, hogy oldjátok meg ti. Az Isten rengeteg dolgot ránk bíz. Mert mi a teremtésben megkaptuk a képességet, a lehetőséget arra, hogy a világ problémáinak döntő többségét orvosolni tudjuk.
tudnád. Megvan a lehetőség. És mégis azt látjuk, hogy a Föld szenved nagyon sok mindentől. Olyan dolgoktól szenved a Föld, amelyet mi emberek magunknak kreálunk, hozunk létre, amit mi magunk meg tudnánk oldani, orvosolni tudnánk. Gondoljunk az éhezésre, gondoljunk a háborúra, gondoljunk a környezetszennyezésre, az energiahiányra, a víz gazdálkodása. Annyi minden van, amihez képességünk, erőnk, lehetőségeink megvan, meg lenne, és tudnánk orvosolni, ha tényleg az ember komolyan venné, hogy ezt meg kell javítani, meg kell oldani. Az Isten ránk bízta a Földet. Azt mondta, hogy sokasodjatok, szarkodjatok, és uralkodjatok a Földön, de őrizzétek meg. Egy egyensúlyban éljetek a Földön, amivel mi emberek, főként a modern kor embere, nagyon nem tud mit kezdeni. Folyamatosan fölborítja ezt az egyensúlyt, pedig ott van az eszköz a kezünkben, nagyon sok esetben. És utána, amikor a kenyeret megtörte, odaadta tanítványok, és ők osztották szét. Végül is Jézusnak igaza lett, adjatok nekik ti enni, adnak is. Abból a megszaporított ételből, amit Jézus a tanítványokra rábízott. Igen, a tanítványok megkapták a lehetőséget arra, hogy az Isten ételét, az Isten kegyelmét továbbítsák a többi ember. Jézus mennybe menetele után a tanítványok voltak azok, majd később az általuk kézrát étellel fölavatott, fölszentelt presbiterek, akik a kenyeret, az eukarisztiát, a szentségeket tovább adták az embereknek, mert Jézus ezt is ránk bízta. Az Isten felnőttként kezeli az embert, és nem atyáskodik fölötte, hanem odaadja a kincseit, hogy azokkal élj jól, és add tovább. Sokasítsd. Lakasd jól az embert fizikailag, és lelkileg is egyaránt, gondját visel az én nevemben. És végül arról beszél még a tanítvány, az evangélista, az evangélisták, hogy milyen rengeteg maradék maradt. Biztos mindenki jól lakott. Ingyen volt a kenyér, mindenki megtömte a hasát, már senki nem kívánta, és ott maradt az a rengeteg maradék, mert az Isten mindig többet ad. Az Isten sokkal többet ad, mint amennyire szükség van. Ott a magvető ábrája, aki szórja a magját, és az megy ide-oda-amoda, persze a legtöbb a jó földbe hull, de máshova is megy, ahonnan fölcsipegetik a madarak, ahol elszállnak. Az Isten kegyelme mindig több, mint amire nekünk szükségünk van. De sokszor elfelejtjük. És sokszor azt hiszük, hogy az Isten nem ad. És felelősség tesszük olyan dolgokért, amit nem a jó Isten adott a világnak, adott az életemre, hanem én magam, meg a világ rendszer. Sokszor felelősség teszünk az Isten olyanokért, amiről ő nem tehet. Megengedni, hogy orvosoljuk, hogy oldjuk meg, hogy tanuljuk belőle. De nem az Isten felelős azért, mert éjség van, azért, mert háború van. Ne az Isten dobolj. És odaadja a tanítványokat, és a rengeteg maradék ott marad, bizonyára okosan fölhasznál. Az Istenről tehát annyi mindent megtanulunk egy ilyen csoda alapján is. Annyira közel kerülünk hozzá, hogy nem kell nekünk azon veszkődni, hogy milyen az Isten. Isten ilyen, aki jól lakadja végét, aki gondját viseli, aki szereti, aki megsajnálja, ha kell. Az Isten ember szerető Isten. És ezt ne feledjük. Sokan szeretnék máshogy beállítani az Isten. Sokan szeretnék deistaként azt mondani, hogy nem törődik velünk. Nem igaz. Az Isten itt van. És az Isten most, amikor mi is jól lakunk, és hazamegyünk, az ő szeretetével ellát bennünket. Többszörösen, mint érdemel.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 20. fejezete 17-től a 28. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben Jézus Jeruzsálembe menet külön maga mellé vette a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. Íme fölmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék, de harmadnap feltámad. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiak anyja a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt, mondd, hogy e két fiam közül az egyik jobbod, a másik balod felül üljön országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Készek vagytok-e rá, hogy igyatok a kehelyből, amelyből majd én iszom, vagy hogy a kerességgel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedjetek? Ők így feleltek, készek vagyunk. Jézus így folytatta. A kelyhemből ugyan ti is isztok, és a kerességgel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is meg fogtok keresztelkedni. De azt megadni, hogy a jobbomon és a baloldalamon kiüljön, az nem az én dolgom. Az azokat illeti, akiknek atyám készítette. A többi 10 ennek hallatára megneheztelt a két testvérre. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei zsarnokoskodnak népük felett, a nagyok meg hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki köztetek nagyjá akar lenni, legyen a szolgátok, és aki köztetek első akar lenni, legyen rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. A többi 10, amikor meghallotta a Zebedeus fiak és az ő édesanyjuknak a kívánságát, zúgolódni kezdett. Megneheztelt a két testvérre. Jézus azonban helyre teszi őket és az egész közösséget is. Mert igazából az önző cselekedet az mindenkire jellemző. Sajnos ezt bátran kijelenthetjük. Mindenki azon munkálkodik, hogy a saját maga szerencséjét munkálja, a saját maga kiválóságát próbálja minél jobban előtérbe helyezni, vélt vagy valós kiválóságát, és mindezek közepette az emberek tapossák egymást. Az Úr Jézus a krisztusi embernek egyértelmű útmutatást ad. Közöttetek ne így legyen, hanem aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, illetve rabszolgája. Különös ez az utóbbi szó, kifejezés, mert a rabszolga kifejezés az abszolút értelemben pejoratív a mai szóhasználatban. Azonban, amikor szolgálatot tesz az ember, akkor azt szívből jövő cselekedetként teszi meg. Éppen ezért bármilyen módon is szolgál az ember, hivatásából, akár kényszerből is, egy a fontos, hogy ezt tiszta szívvel tegye meg, szolgálatként. Látjuk az Úr Jézust is, az ő szolgálata a végsőkig elmegy. Ki is mondja, az életét adja mindenkiért. Éppen ezért, amikor mi is szolgálatot teszünk, és meghalunk a mi kiválóságunknak, meghalunk a mi előre jutásunknak, akkor azt azért tesszük, hogy nagynak hívjanak bennünket a mennyek országában. Éppen ezért, amikor vállaljuk a szolgasságot, vagy akár a rabszolgasságot, a legfontosabbat tesszük meg. Így kövessük Krisztust. Amen.

Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Illésre, az Ószövetség egyik legkiválóbb prófétájára emlékezik. Illés papi családban született Krisztus előtt mintegy 800 évvel. Aszkéta életet élt a kettészakadt ország északi felében. A báványimádásba merült zsidó népet próbálta az igaz Isten tiszteletére tanítani. Amikor minden fáradozása hiába valónak tűnt, sőt, őt is üldözni kezdték, imádságára Isten 3,5 évig nem adott az embereknek esőt a földre. Ennek az időnek a végén Istenben bízva próbatételre hívta föl bálványok papjait. A próbatétel fényesen sikerült. Izrael népe megismerte, hogy ki az igaz Isten, s elfordult a bálványoktól. Földi életét befejezve, a Szentírás tanúsága szerint egy tüzes szekér ragadta el a Jordán partjáról, Krisztus előtt 810 körül, s az égbe vitetett. Életének tetteit az Ószövetségi Szentírásban, a Királyok első és második könyvében olvashatjuk. Holnap, kedden, 2. században élt szerzetesre, Szent Simon és Szent János atyákra emlékezünk. A mezopotámiai Edesszából származtak, Jeruzsálembe zarándokoltak, ahol közösen úgy döntöttek, hogy szerzetesként folytatják további életüket. A Holt tengerpartján lévő Szent Gerazim monostorában éltek. Simon később visszatért Edesszába, s magát bolondnak, együgyűnek tette. Ezért aztán folyamatosan gúnyolták, csúfolták őt, de ezeket a megaláztatásokat ő Krisztus iránti szeretetből örömmel viselte. 570 körül halt meg. János atya, aki mindez ideig a Szent Gerazim monostorban élt, ugyanez időtájt hunyt el. Szerdán a Szentírásból is ismert nő, Szent Mária Magdolna emlékezetét tartja egyházunk. A Genezáreti tó partján található városkából, Magdalából származott. Amikor Jézusról hallott, csatlakozott hozzá. Mindenütt Jézussal járt, nem hagyta el őt a keresztre feszítéskor sem, távolról figyelte az eseményeket. Nagypéntek este ő is segítkezett Jézus holttestének eltemetésében. Húsvét hajnalban a feltámadt Jézus először neki mutatkozott meg a Getsemáni kertben. Jézus mennybe menetele utáni életéről semmi biztosat nem tudunk, a hagyomány szerint ő is részt vett az evangélium hirdetésében, ezért nevezzük őt társapostolnak. Egy hagyomány szerint Rómába a császár elé is eljutott, s neki is hirdette Krisztus föltámadását. Efezusban fejezte be életét. Csütörtökön Szent Fókász fölszentelt vértanúra emlékezünk, a pontuszi szinopi város püspöke volt a második század elején. A Trajanus császár alatti keresztény üldözéskor szenvedett vértanú halált. Vértanúságának emlékét szeptember 22-én tartjuk, a héten csütörtökön erekjeinek Konstantinápolyba vitelére emlékezünk. Pénteken Szent Krisztina nagyvértanúnőről emlékezik meg egyházunk. A harmadik században élt, gazdag családból származott, édesapja Tírosz kormányzója volt. Krisztina már kisgyermekkorában kitűnt szépségével kortársai közül. Többen szerették volna feleségül is venni őt, de apja mindenkit elutasított, mivel pogány papnőt szeretett volna belőle nevelni. A 11 éves lányt egy bálványszobrokkal teli külön szobába záratta, azzal, hogy a bálványok körében minél inkább elkötöleződjön velük. Ám Krisztina a bálványokban csak a tárgyat látta, s egyre inkább megerősödött benne a gondolat, hogy azok a szobrok, amik őt körülveszik, nem többek egyszerű tárgyaknál. Egy csodálatos látomás után az aranybálványokat összetörte, s darabjait az ablakon keresztül az utcára szórta ki. Mikor édesapja kérdőre vonta, Krisztina büszkén vallotta meg Krisztusba vetett hitét. Apja ezen feldühödve megkínoztatta, s mikor leánya továbbra sem volt hajlandó megtagadni hitét, a gyermek kivégzését rendelte el. Követ kötöttek a lábára, úgy dobták a tóba. Ám Krisztina sértetlenül jött ki a vízből, s odaállt apja elé. Másnap reggelre meghalt az apja. Az új kormányzó is megpróbálta hitéből eltántorítani Krisztinát, de ez neki sem sikerült.
sőt, a börtönben töltött hosszú idő alatt több százan tértek keresztény hitre miatta. Ezért aztán ismét kínzásokkal próbálta Krisztinát hittagadásra bírni, megint csak sikertelenül. Ismét új kormányzó érkezett, aki újra csak megkínosztatta a gyermeket, de mikor ő továbbra is kitartott az igaz hitben, égő kemencébe dobatta őt. 5 nap múlva a kemencéből sértetlenül jött elő a leány. Végül 12 éves korában karddal és lándzsákkal átszúrva nyerte el a vértanúságot, 300 körül. Szombaton Szent Annának, az Isten szülő Szűz Mária édesanyjának az elhunytáról emlékezik meg egyházunk. Mátán papleánya volt Lévi törzséből, Áron nemzedékéből. A hagyomány szerint békében hunyt el Jeruzsálemben. Vasárnap a római katolikus egyházban kevéssé ismert, de a keleti egyházban igen népszerű, magyar származású szentre emlékezünk. Moisej Ugrira, azaz Magyar Mózesre. Az első magyar szentek egyike, aki nem sokkal az első ezredforduló után élt. Életének ismert részét külföldön töltötte, 2 testvérével, Efrémmel és Györggyel együtt a kijevi Rusz egyik hercegének, Borisznak a szolgálatában állt. Mikor Boleszláv lengyel királyhadai Borisz herceget meggyilkolták, Magyar Mózes hadifogolyként lengyel földre került. A magas, délcegi fiú Lengyelhonban megtetszett egy gazdag özvegyasszonynak, aki megvásárolta magának rabszolgának. Ám Mózes szerzetes szeretett volna lenni, s ezért elutasította az asszony közeledését. Sok kínzás után aztán megcsonkítva jutott vissza Kijevbe, ahol a híres Pecserszkeje Lavrában, a barlangkolostorban élte további életét. A barlangkolostori szerzetesek életét bemutató könyvnek, Paterikonnak a legendái közül az egyik legszebb Magyar Mózesről szól. Ebben mindenek előtt a kötelesség teljesítésére helyezik a hangsúlyt, vagyis arra az alázatos szeretetre, amellyel urát Borisz herceget szolgálta. Példát mutat továbbá a szerzetesi hivatás elfogadására, az érte való küzdelemre és hűséges megélésére. A hagyomány szerint 1043-ban halt meg, s Kijevben lett eltemetve többi szerzetessel együtt. Végezetül a pénteken ünnepelt Szent Krisztina nagyvértanúnő tiszteletére végzett utrenyének reggeli Isten tiszteletnek egyik énekével búcsúzom. Szűzi szépséged megtetszett a dicsőség királyának, Krisztusnak, ezért ő szeplőtelen jegyesként tisztaságos kötelékkel magához vont téged, és önszántából szépségedhez erőt is adott néked. Az ellenséggel és a szenvedélyekkel szemben legyőzhetetlenné tett, s mikor a keserves kínokat és a gyötrelmes kínvallatást bátran kiállottad, 2 koszorúval megkoszorúzott, s jobbjára állított téged, mint ékes ruhájú királynőt. Esedezzél hozzá, hírneves Krisztina szűz vértanú, hogy magasztalóid üdvösséget, életet és nagy irgalmat nyerjenek.

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
4: 20 éve szól a Magyarországi Mária rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 100 rózsa árát a Mária rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a Szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak. Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imolánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

A júliusi életigét és magyarázatát hallják. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. Jézus, miután példabeszédekben szólt a Genezáreti tó partján összegyűlt hatalmas tömeghez, tanítványaihoz fordult és elmagyarázta nekik szavai mélyebb értelmét. A történet főszereplője Isten igéje, amelyet egy kicsi és törékeny maghoz hasonlít. A kövek, a tövisek, a madarak megakadályozhatják, hogy kicsírázzon, gyökeret eresszen és kalászt érleljen, de a bölcs magvető ismeri a mag duszadó élet erejét. Ezeken a képeken keresztül Jézus feltárja az ember és az Isten által felkínált ige kapcsolatát. Van, aki befogadja, és van, aki különféle okokból veszni hagyja anélkül, hogy gyümölcsöt teremne. Az emberi szívben ugyanis a felületesség és az anyagiak miatt túlzó aggodalom komolyan veszélyezteti a természet feletti élet csodáját, amelyet Isten felszeretne lobbantani a teremtményeiben. A tanítványokhoz hasonlóan Jézus minket is hív, hogy lépjünk be Isten szeretetének alázatos misztériumába, ugyanakkor személyes döntésre indít, hogy milyen föld akarunk lenni. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. Figyeljünk oda és értsük meg. Úgy tűnik ez a titka annak, hogy befogadó földé váljunk, ahol az ige magja kifejtheti erejét és jó gyümölcsöt hozhat. Milyen értékes, ha készen vagyunk odafigyelni, meghallani, ez az a szellemi tér, ahol helyet készítünk Isten életének, aki mindig megelőz minket irgalmával. Ő türelmes földműves, aki ismeri és tiszteletben tartja az érés idejét. Isten igéje, ahogy Kiára Lubik is írja, belülről világítja meg nem csak az elmét, hanem az egész létet. Békét ad, azt a békét, amelyet Jézus sajátjának nevez, az én békémet, még a zavaros, szorongatással teli pillanatokban is. Teljes örömöt ad még a lelket marcangoló fájdalom közepette is, erőt ad különösen akkor, amikor elcsüggednénk, vagy elbátortalanodnánk. Szabaddá tesz, mert megnyitja az igazság útját. Bennünk is szenvedélyes szeretetnek kell megszületnie Isten igéje iránt, figyelemmel be kell fogadnunk, amikor a templomban hirdetik, olvasnunk, tanulmányoznunk, elmélkednünk kell azt. Mindenekelőtt azonban arra kaptunk meghívást, hogy megéljük. Jézus egy-egy igéjét megélve éljük az egész evangéliumot, mert ő minden igéjében teljesen nekünk ajándékozza magát. Ő maga jön hozzánk, hogy bennünk éljen. Apránként lelkünk mélyére hatol, és korábbi gondolkodásmódunk, akaratunk és viselkedési szokásaink helyébe lép az élet minden területén. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. A mexikói Vambil meséli. Volt idő, amikor úgy éreztem, mintha egy mély gödörben rekedtem volna. Erőszakos kapcsolatban éltem, próbáltam menekülni és mindent a saját erőmből megoldani. A közösségi média és a környezetem hatására gyakran olyan dolgokat hajszoltam, amelyekben nem Isten vezetett. Hiába erőlködtem, üres és céltalan volt az életem. Tudtam viszont, hogy a szeretet egyetemes nyelv. Így aztán
elkezdtem önkénteskedni. Ettől kezdve olyan teljességre jutottam, amely csak Istentől származhatott. Idővel felfedeztem egy helyet, ahol hallgathatom az ő igéjét, és fejlődhetek a vele való kapcsolatomban. Mélységesen hálás vagyok ezért. Még akkor is, amikor kiszáradt és köves talajba érezzük magunkat, az ige maga hatékony, ahogy Izaiás próféta mondja, amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ebből a reményből meríthetünk erőt a félelmek és feszültségek uralta időkben is, és bizalmunkat vehetjük azokba az emberekbe is, akiket az élet mellénk ad. Higgyünk benne, hogy képesek jó gyümölcsöt hozni, és teremtsünk sok alkalmat a meghallgatásra, a párbeszédre, hogy együtt haladjunk a testvériség távlatai felé. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét, és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz.

0: Hírpercek.
1: Koncertet adtak 14. Leó tiszteletére a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében. Megkezdték az Egri vár egyik legfontosabb történelmi emlékhelyünk felújítását. Utazókiállítás érkezik Balatonfüredre július 23-án a Magyar Tudományos Akadémia alapításának emlékére. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Koncertet adtak 14. Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében, amit Albano egyházmegyéje szervezett a pápa iránti közelség és szeretet jegyében. Vincenzo Viva püspök hangsúlyozta, hogy a térség egyházának és az ott élőknek nagy örömére szolgál, hogy 14. Leó pápa a nyári heteket az egyházmegyéhez tartozó Castel Gandolfóban tölti, áll az MTI hírében. 14. Leó Ferenc pápával ellentétben évközben is gyakran használja a Vatikántól alig 50 kilométerre található pápai palotákat, és most júliusban több hetet töltött Castel Gandolfóban. A szombat este 9 órakor kezdődött koncerten a nyári rezidencia kertjében különleges műveket szólaltattak meg a kiváló zenészek. A hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének zárótételét Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedű művész, Bellini Norma című művét pedig Tomassi Golcár zongorán adta elő. Megkezdték az Egri vár felújítását. Az Egri vár állagmegóvását célzó program jelenlegi állásáról számolt be közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Hangsúlyozta, hogy az Egri vár az ország egyik legfontosabb történelmi emlékhelye, ezért minden döntést a szakemberekkel, a hatóságokkal és a minisztériummal együttműködve hoznak meg. Az önkormányzat 2024 végén állami támogatást kapott a munkák előkészítésére, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium egészített ki. Közel 2,3 milliárd forint állt rendelkezésre a vár legveszélyeztetettebb részeinek helyreállítására, az omlásveszély megszüntetésére és a történelmi emlékmű hosszú távú megőrzésére. Eddig lézerszkenneléseket, régészeti és statikai vizsgálatokat, műemléki kutatásokat, valamint a teljes tervezési és engedélyezési dokumentáció elkészítését finanszírozták. A fennmaradó összeget a munkák kivitelezésére használják. Utazókiállítás érkezik Balatonfüredre július 23-án a Magyar Tudományos Akadémia alapításának emlékére. A vándorkiállítást a Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulója alkalmából a Tuba Tudománybarát Település Mozgalom indította útjára tavaly ősszel. A tárlat az intézmény történetét, a tudományos osztályok és kutatók munkáját mutatja be installáción másfél hónapon át Balatonfüreden, írta az MTI. A mozgalom fő célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsen ki a települések és a tudományos közösség között. A kabinszerűen kialakított vándorkiállításon érintőképernyőkön bejárhatók az akadémia székházának a rejtett zugai, és interaktív projektorokon válogathatnak a látogatók a hazai tudományos kutatás szinte egészét bemutató kis videók között. Körülnézhetnek a Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Varázshatalom című kiállításán. VR szemüvegen tekinthetnek be a Csillagászati Intézet falai közé és a mai magyar agykutatás kulisszái mögé. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
4: A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából

Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor: vegyük észre a jót, bízunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Leó pápa: ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. 14. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. Szent Szék: senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében.

0: Leó pápa az Urangyala elimádkozásakor: vegyük észre a jót, bízzunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében, mondta július 19-én a Déli Máriaima elmondásakor a Szentatya. 14. Leó pápa vasárnap délben Castel Gandolfóban az apostoli palota előtti Szabadság téren imádkozta el az Úrangyala imádságot, a meleg ellenére nagy számban összegyűlt hívők és zarándokok részvételével. Gondolatait a napi evangéliumi szakaszhoz fűzte, amelyben Jézus a mennyek országát mutatja be példázatokon keresztül. Leó pápa így kezdte beszédét.
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
0: A magvető példázata után Jézus tovább beszél a tömeghez képeken keresztül. A jó búza és a konkoly, a mustármag, a kovász a lisztben. Három kis példabeszédről van szó, amelyek felhívják a figyelmet Isten országának eljövetelére a történelemben, működésére az emberek életében, ahogy növekszik, kiterjed és belülről átalakítja a világot. Ezekkel az elbeszélésekkel Jézus óvaint minket a kísértéstől, hogy úgy gondoljunk Istenre, mint egy hatalmas alakra, aki erővel kényszeríti rá akaratát másokra, aki elfoglalja a területet, hogy uralkodjon, és aki győztesként érkezik. Ellenkezőleg, Isten a kicsinységet kedveli, diszkrét szeretete jeleként, aki hagyja, hogy szabadon elfogadjuk vagy visszautasítsuk, aki utat keres magának a konkoly között, rejtve és láthatatlanul működik, mint a legkisebb mag és a kovász a tésztában, anélkül, hogy zajt csapna. Kedves testvérek! Jézus ezekkel a példázatokkal valami fontosat mond nekünk arról, ahogy Isten működik az életünkben és a történelemben. Olykor valami feltűnő dolgot várunk, olyan Istenre vágyunk, aki felülről közbelép, és azonnal kitépi a rossz konkolyt. Egy erős és hatalmas Istent képzelünk, és sajnos ehhez a képhez igazítjuk a mi keresztény mi voltunkat és az egyházét is.
1: Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia.
0: Ehelyett azonban Isten országa a konkoly között is terjed, és azt kéri, hogy tekintetünkkel képesek legyünk észrevenni a jót, ami a rossz sötétjében is kicsirázik, anélkül, hogy mindent és azonnal elítélnénk. Úgy nő, mint a legkisebb mag, és türelmet kér, hogy végigkísérjük a folyamatokat, felismerve a hétköznapi átlagos élet kicsinségében és egyszerűségében. Láthatatlanul növekszik, mint lisztben a kovász, és így megszabadít minket a csüggedéstől, és arra szólít, hogy bízzunk, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy Isten távol marad. Mert valójában ő mindig elkísér minket, és szeretete mindig működik értünk. Istennek ez a stílusa kell, hogy egyénekként és egyházként is meghatározza azt a módot, ahogyan a minket körülvevő valóságot belakjuk, mutatott rá a Szentatya.
1: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza.
0: Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében. Ahogy annak idején 2000-ben Ratzinger bíboros mondta, arról van szó, hogy alávetjük magunkat a mag logikájának, ami nem a siker és a nagyság logikája, hanem azt kéri tőlünk, hogy kicsinyek legyünk, és szolgáljuk a személyek életét. Így módon mi magunk is olyanokká válunk, mint az evangéliumi kismag, mely kicsirázik, és mint a szeretet kovásza, ami átalakítja a világ tésztáját.
1: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi.
0: Imádkozzunk Szűz Máriához, aki be tudta fogadni a kicsinségben az ige magvát, hogy ő támogasson minket utunkon, és közben járjon értünk. Fohászkodott végül az Úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa, ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. A pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozása után köszöntötte Castel Gandolfo lakóit. Újra imákat kért a békéért a háború sújtotta országok számára, és üdvözölte az zarándok csoportokat. 14. Leó pápa hálásan köszöntötte Castel Gandolfo lakóit, akik között nyári pihenését tölti, majd üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
0: Aggodalommal követjük mindazt, ami számos országban történik, melyeket háború és erőszak dúl. Ne feledkezzünk el azokról, akik szenvednek és meghalnak a konfliktusok miatt, és állandó imáinkkal is kísérjük a békéért való nagy lelkű elkötelezettséget, buzdított a Szent Atya. A pápa köszöntötte az Elvira Anya Cenákulum közösséget, mely Saluzzóban gyűlt össze az élet ünnepe alkalmából. 1983-ban alapította Olaszországban Elvira Petrozzi nővér a keresztény lelkiségű közösséget, mely kábítószer és alkoholfüggő, valamint reményvesztett fiatalokat fogad be. A Szent Atya üdvözölte a Focolare mozgalom új családjait, akik nemzetközi képzési programjukat tartják. A mexikói diákokat, akik a Regina Apostolorum pápai fakultás nyári egyetemén vesznek részt, és a Regnum Christi mozgalom nyári képzésének csoportját.
1: I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course.
0: A Szent Atya angolul üdvözölte a Regnum Christi fiatal felnőtt tagjait, akik a nemzetközi képzési tanfolyamon vesznek részt. A pápa köszöntése szólt az ausztrál Anthony Percy segédpüspök vezette oroszlán zarándoklat tagjainak is. 14. Leó pápa üdvözölte továbbá az Etienne Perni atya és Luigi Giussani lelkiségét követő római nagyboldogasszony szeretett nővéreihez tartozó családokat és gyermekeket, a római jeruzsálemi szent megváltó plébániáról érkezett fiatalokat, a bovolentai Szent Ágoston plébánia gyerekcsoportját és a Zsesovi Liturgikus Akadémia zarándokai.

2026-os Villanova nemzetközi fenntarthatósági konferencián mutatkozik be Rómában és Castel Gandolfóban, és maga a Szentatya adja át. A Villanova Egyetem és fenntarthatósági irodája létrehozta a 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet, egy új nemzetközi kitüntetést, amely olyan személyeket ismer el, akiknek vezetői tevékenysége előmozdította a fenntarthatóságot, az ökológiai felelősségvállalást és az átfogó emberi fejlődést. Az érem azokat kívánja kitüntetni, akiknek munkája a fenntarthatóság egészére figyelő szemléletmódot testesít meg, tehát magában foglalja a környezetvédelem, a társadalmi igazságosság, a kiszolgáltatott lakosság iránti aggodalom, valamint a gazdasági és természeti erőforrások felelős kezelését, olvasható az Amerikai Katolikus Felsőoktatási Intézmény sajtóközleményében. Az Egyesült Államokban működő Ágoston Rendi Egyetem hozzátette, hogy a pusztán technikai mutatók helyett az átfogó ökológiát értékeli. A kitüntetettek bármely területről vagy tudományágból érkezhetnek, és a fenntarthatóbb és méltányosabb világ előmozdításában mutatott, bizonyított hatásuk alapján választják ki őket. Az első, 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet a Szentatya adja át Castel Gandolfóban a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia keretében, melynek címe Válasz a Föld és a szegények kiáltására. A tanácskozást október 12-e és 15-e között rendezik meg. Közel 300 résztvevőt, köztük akadémikusokat, kutatókat, egyházi képviselőket, alapítványokat, valamint a köz- és magánszektor vezetőit várnak a konferenciára, amelynek célja, hogy a párbeszédtől a konkrét együttműködő cselekvés felé haladjon. Az első érem nyertesét 2026. szeptemberében hirdetik ki, a konferencia és a hivatalos díjátadó ünnepség előtt a Castel Gandolfóban található Laudato Si faluban. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem a Villanova Egyetem mélyen gyökerező hitét tükrözi, hogy a közös otthonunkról való gondoskodás és az egymásról való gondoskodás elválaszthatatlan, nyilatkozta Peter Donohue atya, az amerikai Villanova Egyetem elnöke. Azáltal, hogy elismerjük azokat a vezetőket, akiknek munkája előmozdítja mind a környezetvédelem, mind a közjó ügyét, reméljük, hogy érdemi és tartós hatást érhetünk el a világ közösségeiben. 14. Leó világi nevén Robert Prevost 1977-ben matematika szakon szerzett diplomát a Villanova Egyetemen, majd az egyetem 2014-ben díszdoktori címet adományozott neki. A pápa tiszteletére most alapított érmet 2 évente adja majd át a Villanova Egyetem, az intézmény globális fenntarthatósági kezdeményezések előmozdítása és az átfogó ökológia előmozdítása iránti elkötelezettségének részeként. A kitüntetést a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia hivatalos programjának részeként adják át. Az első 2026-os díjra a jelölteket az Egyetem Fenntarthatósági Vezetői Tanácsának tagjai által lefolytatott felülvizsgálati folyamat során választották ki. A 2026-os Nemzetközi Fenntarthatósági Konferenciát a római Patrisztikum és a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato Si-ben lévő Laudato Si felsőoktatási központ rendezi meg. A tanácskozást számos intézményi partnerrel párbeszédben szervezik, köztük az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériummal és a Laudato Si felsőoktatási központtal, amelyet Ferenc pápa hozott létre az átfogó ökológiai képzés, a fenntarthatóságra nevelés és a Laudato Si kezdetű enciklika által ösztönzött kezdeményezések előmozdítása érdekében. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ igazgatója üdvözölte a kezdeményezést, mondván, hogy a fenntarthatósági érem olyan személyeket tüntet ki, akiknek élete tanúskodik a teremtett világ iránti törődés és az emberi méltóság előmozdítása közötti elválaszthatatlan kötelékről, amely hitünk fényében gyökerezik. E rendkívüli elkötelezettség elismerésével az érem azokat a vezetőket ünnepli, akiknek példája arra ösztönzi a jövő nemzedékeit,

olyan átfogó ökológiát fogadjanak el, amely reménnyel válaszol mind a föld, mind a szegények kiáltására, hangsúlyozta Bádzsó Bíboros. Szentszék. Senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében. Az ENSZ HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű tanácskozásán a Szentszék kiemelte a betegség elleni küzdelemben elért eredményeket, miközben nagyobb erőfeszítéseket sürget a kezeléshez való hozzáférés biztosítása érdekében mindenki, különösen a gyermekek és a veszélyeztetett közösségek számára. A Szentszék megújult globális elkötelezettséget szorgalmaz az AIDS felszámolása érdekében. Üdvözli a HIV vírus megelőzésében és kezelésében elért eredményeket, miközben hangsúlyozza, hogy sokan, különösen a fejlődő országokban továbbra sem férnek hozzá az életmentő ellátáshoz. Az ENSZ 2026-os HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű találkozóján július 10-én pénteken New Yorkban a Szentszék állandó megfigyelő missziója megegyezte, hogy az új HIV fertőzések száma a legtöbb régióban csökkent 2010 óta, és hogy az antiretrovirális kezeléshez való szélesebb körű hozzáférés lehetővé tette a HIV vírussal élők számára, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljenek. A szentszéki küldöttség szerint az egészségügyi rendszerekbe, az orvosi kutatásba és a gyógyszerek helyi előállításába való folyamatos beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki számára folyamatos ellátást biztosítsanak. 14. Leó pápát idézve a Szentszék óvaintett attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat, akik a társadalom peremén maradnak. El sem tudunk képzelni egy olyan társadalmat, amely teljes sebességgel rohan előre, a jólét hamis mítoszaiba kapaszkodva, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság oly sok helyzetét. A nyilatkozat különös hangsúlyt fektetett a gyermekekre. Felhívta a figyelmet, hogy bár a HIV vírussal élő embereknek mindössze 3%-át teszik ki, a HIV-vel összefüggő halálesetek 12%-át képviselik a diagnózis és a kezelés terén továbbra is fennálló hiányosságok miatt. A szentszéki misszió hangsúlyozta továbbá a minőségi terhes gondozás, a szülés körüli és a szülés utáni ellátás fontosságát az anyák számára, a korai tesztelést és a gyermekbarát gyógyszereket, hogy javítsák az eredményeket a HIV-vel élő gyermekek számára. A Szentszék a felszólalás végén megerősítette az egyház elkötelezettségét a betegség által érintett emberek gondozása iránt. A katolikus egészségügyi intézmények, amelyek világszerte a HIV vírussal kapcsolatos összes ellátás közel negyedét nyújtják, továbbra is kiveszik a részüket annak érdekében, hogy minden HIV vírussal élő ember a vele született emberi méltóságával összhangban lévő kezelésben és ellátásban részesüljön, hangsúlyozta a szentszéki küldöttség a New York-i ENSZ ülésen. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Isten jelenlétében.
1: Varga László atya elmélkedése.
3: Néhány szó a dicsőítésről. Egy ima formáról, amit nagyon megszerettem, és nagyon hálás vagyok a karizmatikus testvéreknek, hogy behozták az életembe a dicsőítést. Mi a dicsőítés? Az a tudatos cselekedet, amikor az ember belső tekintetét Isten felé fordítja, és az ő szépségét, az ő nagyságát fontosabbnak tartja minden sötétségnél és minden szomorúságnál. A dicsőítés utat nyit Isten ismeretének világossága előtt. A kérdés az, hogy mi hat ránk jobban, a sötétség vagy a fény? Azt látom, hogy nagyon nagy erővel hat a sötétség és annak minden változata a keresztény testvérekre. Állandóan a rosszról, a bűnről és a bűnösökről megy a szó. Azt csócsáljuk, amit a médiumok elénk rágnak és elénk tárnak. És csodálkozunk, hogy nem tudjuk felemelni a szívünket. Csodálkozunk, hogy lehúz bennünket és lenyom. Minél többet beszélünk a bűnről, a bűnösökről, a társadalmi, a politikai vagy egyházi életben, csak a félelem nő. Nem oldódik meg semmi. Akármelyik oldalra lapátolod a ganét, az csak gané marad. Akár jobbra, akár balra. Miért állunk bele ebbe? Miért kell azt csinálni, amit a világ csinál? Ha sötét van, akkor nem lopátolni kell a sötétséget, hanem föl kell gyűjteni a fényt. És magától elmegy. Magától elmegy a sötétség. Ha olyan rettenetesen nagy a gonoszság, akkor győzd le jóval. A sötétséget győzd le a világossággal. Kezdj el beszélni Istenről, kezdj el beszélni az igazságról, kezdj el beszélni Isten szeretetének hatalmáról, nagyságáról. Fény fog gyulladni a szívedbe, és nem a félelem meg a fájdalom nő, hanem a remény és a hit. Mi hat rád jobban, a fény vagy a sötétség? Amikor Pál apostolt és Szilást letartóztatják, börtönbe vetik, és megbilincselik őket. A sötét börtönbe azt olvassuk a apostolok cselekedeteibe, hogy Pál és Szilás dicsőítették az Istent. Nem a sötétséggel voltak elfoglalva. Nem azzal voltak elfoglalva, hogy a bilincsek milyen rosszak is az őrök milyen durvák, meg különben is igazságtalanság történt. Ott abban a helyzetben elkezdték dicsőíteni az Istent. Bilincsbe vetten, sötét cellában, és megtörtént a csoda. A bilincsek lehullottak, a börtön kinyílt, a börtönőr pedig megkeresztelkedett. A döntő pont, hogy nem azután kezdik dicsőíteni az Istent, amikor megszabadulnak, hanem mielőtt még megszabadulnának. A bilincsekben jobban lenyűgözi őket Isten hatalma, mint a rossz ereje. Átélték a rossz erejét. Isten hatalmát pedig dicsőítették. És akkor hirtelen betört az Isten ereje ebbe a helyzetbe. Amikor minden körülmények között dicsőítjük Istent, akkor utat nyitunk annak, hogy éppen azok a körülmények megváltozzanak. Amikor a 21 vagy 22 kopt vértanút kivégezte az ISIS, vagy milyen, hogy hívták ezt a társulatot, közben a kopt keresztények Egyiptomban, egy barlangtemplomban több ezren dicsőítették az Istent. a világosságot, a fényt, a szeretetet ünnepelték. És tele lettek erővel, és sokkal többen lettek. A dicsőítés azt jelenti, hogy elfordulsz magadtól, a saját gondjaidtól, és Istenre nézel. A saját problémáidat háttérbe szorítod, és Istenről kezdesz el énekelni, beszélni. Gyakorold, vedd sorra az ABC-t, és minden betűjére mondj ki egy Istenre jellemző tulajdonságot. Alázat, béke, stb. És dicsőítsd érte az Istent a saját szavaiddal. Kezd el mondani. Órákon át gyakorolhatod, és nem érsz a végére. A Szentlélek eszedbe fog jutatni nagyon sok mindent. A dicsőítés felszabadítja a természet feletti erejét a hétköznapjaidban és az életedben. Amikor itt, mondjuk ma délelőtt dicsőítettünk, megszűnt minden probléma és baj, ami az egyházzal és a világgal van. Nem azzal voltunk elfoglalva, hanem valaki mással. És nem gondolom, hogy agyonnyomott bennünket, és szorongtunk, hanem felszabadultunk. És ezért olyan fontos számomra az imádságháza, hogy 24 órán keresztül minden nap legyen dicsőítés és ima. Ez még nem valósult meg, de ez a cél. Ahogyan nagyon fontos, hogy vannak sürgősségi osztályok. Mindig van orvos, aki fogadja a beteget. Ferenc pápa nagyon szép egyházképe, a tábori kórház. Azt mondta, hogy az egyház olyan, mint a tábori kórház. Állandóan fogadnia kell a gyógyulásra, szabadulásra szorulókat. Mi lenne, ha amit most itt a közbejáró ima alatt átéltetek, vagy a dicsőítés alatt, ha annyian lennénk, hogy ezt 24 órában minden nap, a hét minden napján csinálnánk. Nem minden keresztény elhívása ez a szolgálat, de nagyot veszítenénk, ha nem lennének olyanok a kolostorok falain kívül, akik az imát az életük középpontjává teszik. Ők az egyház második tüdőlebenye. Az ige hirdetés, a szegények szolgálata és a jó programok mellett. Meghal a szeretet, ha nincsenek pazarlók, mint a betániai Mária. Júdás meg is jelzi, hogy hát ezt a 300 dénárt jobbra is lehetett volna költeni, mint egy drága kenetre, amit aztán ráken Jézus lábára és a hajával törölgeti. Az ima nem luxus, de az ima mindig pazarlás, időpazarlás. És szükség van rá, mert a szeretet soha nem riad vissza a pazarlástól. Nem méricskél, nem dekázza ki. És egyedül Isten a méltó arra, hogy éjjel-nappal dicsőítsük őt. Gyakoroljuk a mennyországot, mert ott valami hasonló történik. Éjjel-nappal megy a dicsőítés. Nincs is idő. Folyamatosan megy. Egyedül Isten méltó a legnagyobb imádatra és dicsőítésre. Miért val kudarcot a szeretetünk? Miért túl kevés ismeretünk van Istenről, aki a szeretet? Ha többet tudnánk róla, szenvedélyesebben imádkoznánk. Ha több időt szánnánk rá, mondja Johannes Hart, annak logikus következménye lenne az odaadóbb imádat és az örömteli dicsőítés. Akik ezt teszik, azok gyakorolják a mennyet itt és most. Látni, megismerni, róla elmélkedni, őt csodálni és dicsőíteni, több időt pazarolni rá és jobban szeretni, ez a létünk értelme és teljessége. Úgyhogy segítsetek nekünk abban, hogy imádkoztok azért, hogy Magyarországon még egy imádságháza legyen. Már van, csak még nincs 24.024-ben az ima és a dicsőítés, Kaposváron a jubilátor imádságháza. De már elkezdtük. Köszönöm, ha segítetek.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Fáj Ferenc, a mai nap költője. Ő ugyanis június 20-án született 1921-ben Pécelen, aztán 1981-ben Torontóban halt meg. Az emigráns magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. Sőt, Márai Sándor szerint a legnagyobb. Határgyőző is méltatta őt. Egy kicsi részlettel, a Próbatétel nevű versének a részletével ajánlom a hallgatói család figyelmébe Fáj Ferenc művészetét. Úgy élj, mint ez az almaág, villámsújtottan, féregetten, de bátran. Látod, meg se rezzen kezén az öt fehér virág. Igazítsd dalra hát a szád, s takargasd védő énekeddel. Fáj Ferenc, az emigráns magyar irodalom egyik legnagyobb költője. Június 20-án született. Fáj Ferenc, rabság. Magadra vess, ha úgy élsz, mint a rab, a kővédermet álmok ketrecében. Hol üszkös karmod meghasad, s gubancos szőröd lombja zeng a szélben. Fogára tűz az éj, és folyt a nap, s amíg szemedben fészket rak a szégyen, te ott rágódsz a porban egy falat, gyerek vetette, emberi beszéden. Magadra vess, ha úgy élsz, mint a rab, s nem látsz tovább az ember szabta résen. Vess bukfencet, hogy minden szenvedésen s halálon át is ámíthasd magad, hogy így vagy boldog, a rácsokkal szabad, csöbb dolgait közt. Isten is megértsen. Rabság Fáj Ferenctől.

0: راديو. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Hagyjunk nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál időkapszulák kerültek elő. Idén is közös hálaadó szentmisére hívják a jubiláns házaspárokat a Győri Székesegyházban. 100 éves a pécsi Pintérkert arborétum. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A csíksomlyói kegytemplom restaurálásánál a jobboldali torony gömbjében 1940-ben és 1941-ben elhelyezett két gyógyszeres üvegben talált időkapszulát július 13-án három szakember bontotta fel a helyi ferences közösség és a restaurálást végző KFT képviselőinek jelenlétében. Az egyik levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a kegytemplom felújításának támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít. A dokumentum restaurálását követően várhatóan további részletek is olvashatóvá válnak. Az 1941. november 24-én keltezett levél szövegét, melyet a romkat.ról is közöl, Albert Leander csíksomlyói házfőnök olvasta fel. A dokumentumokat restaurálás után várhatóan augusztusban a kegytemplomban kiállítják, valamint a ferences közösség megfogalmazott üzenetét is, melyet az utókor számára helyeznek el az új időkapszulában. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét szeptember 5-én szombaton tartják a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházban azok számára, akik idén ünneplik szentségi házasságkötésük 5-70. Évfordulóját. Regisztrálni augusztus 10-ig lehet a plébániákon, tudatta az egyházmegye. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét az előző évekhez hasonlóan idén is két csoportban rendezik meg. A 10 órakor kezdődő szentmisében az 5-től 35. házassági évfordulójukat ünneplők, a 15 órakor kezdődő szentmisében a 40-től 70. Házassági évfordulójukat ünneplők adnak hálát. Akik idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat szállítják, felhajthatnak gépjárművel a Káptalan dombra, de parkolási lehetőség csak korlátozottan áll rendelkezésre. Ülőhelyet és emléklapot kizárólag a határidőig regisztrált házaspárok számára tudnak garantálni. 100 éves a pécsi Pintérkert arborétum. A kert alapítója Pintér János, pécsi banktisztviselő, 100 évvel ezelőtt indult növénytelepítési munkásságával olyan gyűjteményes kertet hozott létre a Mecsek déli lejtőin, amely a mai napig meghatározó kultúrtörténeti helyszíne a városnak, és hosszú ideje segíti a helyi természetvédelmi oktatást, közölte a fenntartó Dunadráva Nemzeti Park igazgatósága. Augusztus 7-én szakvezetéses séta keretében a különleges örökzöldek, gyümölcsfák, díszfák világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők, míg augusztus 13-án az óvodás korosztály számára tartanak különleges foglalkozást, amelyen a gyerekek szimatolva, tapogatva ismerhetik meg a növényeket. A kert illatösvényét is bejárhatják, és a tavakban élő aranyhalakat is megfigyelhetik. A szakvezetéses programok egy része előzetes bejelentkezéshez kötött. Bővebb tájékoztatás olvasható a www.ddnp.hu oldalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnyában a Mária Gyermeke Ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszek a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, amen.

0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Igen, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordozták. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulumba válik Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódolat teljes magatartás, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lökik az istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként imád csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelt bölcsek, s nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol, hát ha örvendezve az ő békébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld, Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy örökadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztán látásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről minden. De Isten öröme fogad benned, ha fölveszed a keresztet. De ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélked az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedezd föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, Ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus kéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasnak elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ág István, Kossuth és József Attila díjas költővel Bíró Magda beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Aztán elvégeztem az egyetemet 61-ben, akkor megnősültem abban az évben. Elhelyezkedtem könyvtárba, hogy Pesten maradjak, építőipari szakszervezeti könyvtárba. Voltam úgynevezett területi könyvtárvezető, ami azt jelentette, hogy én voltam egyedül saját vezetőm, és egy kőbányai munkásszálló portás fülkéjével volt a központom. De állandóan, hát valami 30 vállalatnak a könyveit intéztem, ezek olyanok voltak, ilyen vándor könyvtárak, egy csere, aztán rendeltem, szóval...
2: Akkoriban az emberek még olvastak végül is.
1: Hát persze, nagyon. Hát megvoltak a bestsellerek. Azért azt nem nagyon viselkedve mondom, hogy Berkesi volt a bestseller.
2: Hát ez...
1: Meg egyrészt ez a politikai, másrészt Kossuth, ami azért ilyen ismeretterjesztő, Molnár Gábor ismeretterjesztő, Szilvási Lajos regény, szóval ez volt a menő.
2: Jókai már nem.
1: De, az megvolt a...
2: Azért Jókait, Gárdonyig, Mikszát... De olvasták is.
1: Olvasták is, igen. Uh-huh. Hát nem volt akkor még tévé, se volt.
2: Ez az, igen. Tehát este az emberek olvastak, igen. Ha nem beszélgettek.
1: Hát aki tudott olvasni, vagyis úgy tudott olvasni, hogy olvasson.
2: Igen, persze. És akkor ebben az időben indult a költői pályája. Úgy tudom, hogy az első könyve, a Szabad-e énekelni.
1: 65-ben.
2: Jelent meg. Igen, hát ez... Korán, és ez már kötet, azért ez nagy dolog. De a Szabad-e énekelni cím egy kicsit azt sugallja, hogy nem biztos, hogy szabad énekelni. És ez egy picikét...
1: Lavasz cím volt, mert én először arra gondoltam, hogy arra gondolnak, hogy a karácsonyi szokás szerint az ember odaállt a ajtóba, és megkérdezte, hogy szabad-e énekelni. De mondták, hogy szabad. Na hát ez volt az egyik értelme, a másik a szabad-e énekelni olyan helyzetben, amiben most vannak az emberek. Ez a TSZ első évei törnyűek voltak azok is. Aztán a harmadik, meg egyáltalán szabad-e itt énekelni. Megengedik-e, hogy énekeljek? Ezzel a hármas jelentéssel senki nem szólt bele.
2: Uh-huh.
1: Valószínűleg nem figyeltek. Volt abban egy 56-os vers is.
2: És hát nyilvánvalóan gyászolja az 56-ot, és az egész, tehát belengi a elvesztése miatti szomorúság. Nem hiszem, hogy észrevették tényleg, mert ha észrevették volna, azért nem hagyták volna,
1: hogy ez... Az utasi az ráfizetett, mert nagy sikere volt az Ung Március című versének. Amután mindent, még a jelzőket is kifogásolták, úgyhogy 5 évig nem jelent meg könyve, mert találtak benne valamit, és ki akarták javítatni, ő meg nem.
2: Aha, nem volt olyan.
1: Na, én ezt megúsztam, mert volt egy versem, ami még... Az nyilvánvaló volt a Magyar Katalin című vers.
2: Igen, ezt akartam mondani, a Magyar Katalin haláláról.
1: Az arról szól, pontosan kifejezve, ami volt. Uh-huh. És az valahogy átsúszott, aztán meg... Hát ezeknek is sok dolguk volt, úgyhogy kifelejthettek.
2: Uh-huh. Meg talán nem is akartak mindenkit.
1: Hát az a szerkesztő az Éstnél, aki az ennél sokkal ártatlanabb, ilyen politikai jellegű verset visszaadott, mert az oroszokra volt célra. tudás benne. Hát ez is egy külön világ volt, hogy mi hogy történt akkor.
2: Hát nagyon köszönjük, hogy megosztotta velünk az 56-tal kapcsolatos emlékeit. Ugorjunk most egy nagyot. Talált-e olyan igét?
1: Találta, és az nem is kellett találnom, csak válogatnom kellett köztük. A hegyi beszédből azt gondoltam, mert azt be is tartom, és az nekem itt a föl lenne írva az íróasztalomra, hogy a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Ez egy nagyon pontos. Ez... Vagyis hát nem úgy gondolom, hogy a Jézus nevezem pontosnak, hanem úgy értelmezhetem ezt, hogy ránk pontos most is.
2: Hát most
1: képzeljük el, hogy mi van a beszédekben, ugye, mert a ti beszédetekben.
2: Ez egy hihetetlenül fontos mondat.
1: És ez egy örök, ez egy emberi nagy igazság. És törvény.
2: És talán különösen vonatkozik az írói társadalomra.
1: Hát igen, meg a újságíró, média, meg minden. A beszéddel.
2: De ott azért már nem igazán ebben a szellemben történik a tevékenykedés. Nagyon szép idézetet választott, és úgy tudom, hogy a szobájában is van textilből egy bibliai idézet az ágya környékén, vagy a szobájukban. Ugyanis, kedves hallgatóim, nem biztos, hogy hallották, egy másik itt valóban Széles Judit textilművésznőt mutattuk be, aki Ág István felesége volt sajnos, 2 éve körülbelül távozott az élők sorából, és aki ennek az egész művészetét áthatotta egy mély és közeli vallásos hit, és neki sok művészi textilje van, amelyek bibliai idézetet tartalmaznak, még több, amelyek bibliai utalásokat tartalmaznak. Jól emlékszem erre?
1: Jól tetszik emlékezni. Az én fejem fölött egy olyan kereszt van, ami egy fölnagyított platán héjnak a formáját keresztként mutatja. Tehát a kereszt csak nem az a megszokott, így alult, és vagy ki egyenesített keresztforma. De ott vannak, de azt már nem ő festette, hanem a barátom, a három királyok még a fejem fölött.
2: Melyik barátja, ha szabad, hogy a neve is
1: elhangzik? Séner Mihály.
2: Séner Mihály.
1: Neki van itt több képe, barátságunk. Jelenül van egy Golgota, vannak bohócok, vannak a családi cipők, itt ahogy Van Gogh is lefestette a cipőit, és csinált egy kiállítást a baráti cipőkből, ami egy egész kiállító termet foglalt el.
2: Most akkor azért egy kicsit menjünk tovább a költői pályájába, aztán később már, amikor már megnősült, és gyermekük is lett, akkor szabad foglalkozású író volt, és akkor jobban szentelhette magát az irodalomnak.
1: Hát az úgy volt, hogy volt alkalmam, hogy ezt megcsinálhassam. Egyrészt az, hogy több hangszeren is tudtam játszani, vagy megtanultam. Tehát prózát, műfordítást, kritikát, és ez az egyik. A másik az, hogy segítettek, megnevezhető segítők száma. Szerencsém volt, hogy ezt végig tudtam csinálni. Meg hogy a feleségem ezt bírta. Mert volt úgy, hogy mind a ketten szabad foglalkozásúak voltunk.
2: Hát igen, azért abból nem volt olyan egyszerű megélni, ugye?
1: Nem ám. Annak a rendszernek nem dicsérete, hanem a valóságához tartozik, hogy több volt a honorárium. Az Ézsbe, élet és irodalomba volt egy keretes vers, vagyis versek, az a kiemelt verset jelentett, az annyi volt, mint akkor egy havi füzet. Most is jelentek meg verseim két folyóiratban is, decemberben meg januárban. Nem őket bántanám, amikor azt mondanám, hogy alig fizetnek, mert ők se kapnak pénzt a honoráriumokra. Mint ha meg lenne a szabadság, de a szabadsághoz azért anyagi támogatás is kellene.
2: Emlegetik önt, mint a Hetek költőjét, és hát azt hiszem, hogy döntő szakasz az életének, hogy a Csóri Sándor folyóiratában, a Hitelben is jelen volt a szerkesztőségben, meg azt hiszem, most is jelen van ott.
1: Hát úgy, mint főmunkatárs, ami egy diszhely. Nem veszek részt a munkába.
2: Uh-huh.
1: Én 97-ben kerültem a Lázár Erő, mikor nyugdíjba ment, akkor kerültem a Hitelbe, úgy, mint belső munkatárs. Onnan 2012-ig dolgoztam.
2: Kikkel szeretett különösen együtt dolgozni ott?
1: Hát ott volt az életemben a csoda, mert ilyen nem fordul elő, hogy most nem azért, mert Kossuth díjasok, de hát mindenki Kossuth díjas volt. A Csóri, a Nagy Gáspár, a Görömvei András, a Lázár Ervin, akkor nem voltak Kossuth díjasok, de hát tekintély volt a Bentei Kornél. Tőkécki, aki a...
2: Hát egy brilliáns előadó, történész. Igen.
1: Doktora.
2: Igen.
1: Volt, és hát politikusként volt történész.
2: Igen, igen. És hát ön Pilinszkivel is kapcsolatban volt még fiatalabb éveiben. Úgy
1: igen,
2: tudom, ugye Hungáriában.
1: Igen, amikor egyetemista, a felső éveimet jártam az egyetemen. A Jánossal nem úgy voltam barát, mert évele nem úgy lehetett barát valaki, mint a baráttal. Ő annyira barátságos volt, hogy nem lehetett dicsekedni vele, hogy barátja vagyok. Nem tudom, jól fejeztem ki, de azért érződött, hogy nem érzi rosszul magát velem. Vagyis aha, én aztán csodálatosan éreztem magam vele.
2: Uh-huh. Közlékeny volt Pilinszki?
1: Nagyon. Hát ő volt az, aki egy társaságban voltunk 4-5-en. Ő volt az előadó.
2: Uh-huh.
1: Nagyszerűen fogalmazta meg, szinte már nyomtatni lehetett volna azokat a filozófikus gondolatokat, amik állandóan foglalkoztatták.
2: Uh-huh.
1: Na most hát egyrészt akkor még ő is, meg én is másképpen éltünk, mert én szabad egyetemista voltam, de amikor már munkába mentem, már családom volt, akkor már nem kújtorogtam a városba, a kávéházba, meg ilyen helyeken. Prestóba ismertem őt, meg a bölcsészkar mellett, ott szemben a Narcisz Presszó, ott ismerkedtem meg vele, ismertettek, mutattak be Kondorral, és hát ez nagyon mély nyomot hagyott nekem az életembe. Ez a két ember ott. Aztán mondtam, hogy én is végül is kivonultam ebből a fiatalos létezésből. János pedig elmehetett külföldre, és akkor már csak úgy véletlenül. De ott emlékszem, mikor egyszer a belvárosi kávéházban fordítását annak a nagy, szinte szent francia filozófusnak a műveit fordította, és egy egész hosszú estére olvasta, ketten voltunk. Na, ez egy nagy élmény. Ez olyan, amelyik többek között kiemelkedik. Uh-huh. Mert egy ajándék is volt.
2: Uh-huh. De hát önnek sorban voltak ilyen élményei. De most így az idő eljárta után úgy érzem, hogy muszájna még beszélni egy kicsit a költészetéről, hogy Ha elmondaná azt, hogy mi váltja ki önből azt, hogy most írnom kell.
1: Hát azt mondhatnám erre, hogy mivel az idegrendszerem, az eszem, az teljesen erre állt rá egész életemre meghatározott, úgyhogy mindent úgy nézek, mint költő, és úgy tűnődök rajta, hogy vers legyen, lehetne belőle. Ez a hivatásnak a következménye, hogy mi késztetett engem valamikor, azt nem tudom, lehet, hogy utánzás, hogy Petőfit olvastam meg. Ahogy mondtam, korán a bátyám megtanított versekre. Aztán olyan környezetbe kerültem az irodalomba a bátyám révén, hogy én a nyugat első nemzedékével is kezet foghattam. Tersánszkival, Füstvilán óráira járt az egyetemen 2 évig. Úgyhogy ez lett az életem.
2: Hadd olvasok fel egy idézetet öntől. Verset azért írok, mert jó verset írni, meg azért, mert azt hiszem, verssel tudom leginkább kifejezni hálámat, hűségemet szüleim iránt, és általuk osztályom és nemzetem iránt. Aztán egy más helyen pedig azt írja, hogy közösségi élményé próbálom emelni, amit megéltem. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon sokat mondó mondatok.
1: Hát ugye az elsőt, amit föltetett olvasni, az első könyvemnek a főszövege. Ez egy irányadás magamnak, meg magyarázat az olvasónak.
2: De ettől ehhez nem lett hűtlen, úgy gondolom.
1: Hát ez olyan vállalás, vagy magamra vett elhatározás, hogy ettől élek, ettől vagyok.
2: Uh-huh.
1: Az, hogy szüleim iránt nem lehet költészetet építeni, de az megtörtént. Ugye az első kötetem az annak a világnak, annak a rokonságnak, szülőknek a tiszteletében született.
2: Uh-huh. Igen, vagy pedig egy idézet a Bánat vasárnapja című verséből, csak tényleg néhány sor. Minden csak valahonnan, és minden semmi véget, ahogy nyúlok az első sárga levél után, s beledobom a postaládás reménypirosba. Hát ebben azért megjelenik egy kis reménysugár is.
1: Hát végül is a reménysugár.
2: Vagy reménypiros.
1: De igen, de ez a remény, ez anélkül nem lehetne élni.
2: Uh-huh.
1: Az, hogy ezen a nagy kozmoszon átjön valami olyan fény, ami az emberért van, és az embert érteti. A nap ennél pontosabban nem lehet kimondani, hogy miért vagyok.
3: Befejezésül hallgassuk meg Ág István egy szép versét.
1: Napban évő. Szép, meghökkentő látomás szemem káprázata, mikor az orvos operál, nem isteni csoda, kezek, fénycsóvák, műszerek kerítenek körül, és a káprázatos művelet szememből kivetül, elém csapódik csillagom, örvénylő tűz, lidérc, korbásolja az anyagon tított napkitörést. A teremtéshez sohasem voltam ilyen közel, Dekit lelkem, óhajtva sejt, majd a végén jön el.
0: Ág István Kossuth és József Attila díjas költővel Bíró Magda beszélgetett.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
2: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
2: és Mihály atya.
3: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát, a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
2: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
3: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy történeteink áthassák, megdobogtassák, és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
2: Kedves hallgatóink, egyre sürgetőbb feladatnak látszik, hogy mai széthullás felé haladó társadalmunkban nagy és egyre nagyobb figyelmet fordítsunk az utánunk jövő nemzedékek tanítására, nevelésére. Ha azt szeretnénk, hogy gyermekeink és fiataljaink úgy nőjenek fel, hogy Isten teremtett szép világát megőrizzék és jól gondozzák, akkor szükséges, hogy megfelelő módon álljunk eléjük példaadásunkkal és tanításunkkal. Ehhez szeretnénk most hozzájárulni mai 270. élő adásunkkal. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
3: A fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozó és nevelésükre, segítségükre szerzetes rendet is alapító Boszkó Szent János felismerte kora nehézségeit, s a szalézi renden keresztül igyekezett az elhagyatott utcán felnövekvő fiataloknak is célt és jövőt adni. Manapság is a szalézi rendi atyák, nővérek, testvérek törekszenek arra, hogy a mai világ kihívásainak megfelelően tanítsák és irányítsák a fiatalokat, hogy így egyre jobban megfeleljenek Jézusunk tanításainak, és megállják a helyüket abban a világban is, amely nem éppen a jó felé terelni őket. Kétségtelen, hogy szükség van ebben a munkában a szülőkre is, mint a gyermekek, fiatalok számára a legfőbb tekintélyű emberekre, s a társadalom összefogva a jó cél érdekében együtt segítse a felnövekvő nemzedékek helyes gondolkodását és viselkedését. Ezért kell világosan látnunk, hogy nem lehet úgynevezett liberális szellemben nevelni őket, ha azt akarjuk, hogy megállják a helyüket és józanul gondolkodjanak. Még akkor sem, ha a mai világ ezt próbálja ráerőltetni a szülőkre és a nevelőkre. Ezért szükség van arra, hogy megértsük, a gyermekek nem úgy születnek, hogy ők mindent tudnak. Bár némelyek manapság így fordulnak feléjük. Azért kapták a szüleiket, hogy ők tanítsák meg mindazt, ami segít.

0: haragudtam rád. Megszittalak reggel, amikor öltöztél iskolába menés előtt, mert a törölközővel csak úgy megpacskoltad az arcodat. Rendre utasítottalak, mert a cipődet sem tisztítottad ki rendesen. Dühösen rád kiáltottam, mert szétszórtad dolgaidat a padlón. Reggeli közben is találtam megróni valót. Kilocsantottad a tejet, aztán egészben nyelted le az ételt, a könyöködet az asztalra raktad, a vajat túl vastagon kented a kenyeredre. Amikor pedig elindultál, és én a vonathoz készültem, visszafordultál, integettél nekem, és így kiáltottál. Isten veled, apu! Én meg szigorúan összeráncoltam a homlokom, és ezt feleltem. Húzd ki magad! Délután aztán előről kezdődött az egész. Amint hazafelé jöttem, meglestelek az úton. Térdeltél, és golyókkal játszottál. Már is lyukas volt a harisnyád. Megaláztalak a pajtásaid előtt azzal, hogy rád parancsoltam. Előttem menj hazáig, drága a harisnya, és te is gondosabb lennél, ha neked kellene vásárolnod. Ezt vetette apád a szemedre, kisfiam. Emlékszel-e, hogy később, amikor a szobámban olvastam, félénken bejöttél szomorú tekintettel a szemedben. Amikor felnéztem az újságból, türelmetlenül, a zavarás miatt, habozva álltál az ajtóban. Mit akarsz? Förmettem rád. Te nem feleltél, hanem viharos lendülettel felén futottál, a karodat a nyakam köré fontad, megcsókoltál, magadhoz öreltél azzal a szeretettel, amelyet Isten ültetett a szívedbe, s amelyet még a ridegség sem tudott elhervasztani. Aztán elmentél, feltipegtél a lépcsőn az emeletre. Nos, kisfiam, nem sokkal ezután történt, hogy az újság kicsúszott a kezemből, és rettenetesen dermesztő félelem fogott el. Mit csinált belőlem a megszokás, a hibakeresés, a dorgálás rossz szokása? Azért büntettelek meg, mert gyerek vagy. Nem, mintha nem szeretnélek, csak éppen túl sokat várok egy gyerektől. A saját megsokasodott éveim mértékével mérlek, pedig olyan sok jó és szép és becsületes van a jellemedben. A szíved nagyon jó, a természetes kedvesség is mutatja, amellyel hozzám futottál, egy csókkal jó ét kívántál nekem. Nem is számít ma este semmi más, kisfiam. Eljöttem a kis ágyadhoz, a sötétben, és szégyen szemre letérdeltem. Ez a vallomás csak vezeklésem egyik része. Tudom, meg sem értenéd ezeket a dolgokat, ha nappal is hangosan mondanám el neked. Holnap azonban igazi apu leszek, pajtásod leszek, és veled szenvedek, ha szenvedsz, veled nevetek, ha nevetsz. Inkább leharapom a nyelvemet, ha még egyszer türelmetlen leszek. Ha azt mondakatom majd magamban, mint valami litániát, hiszen csak egy gyerek, csak egy kisfiú még. Attól félek, úgy bántam veled, mintha már is felnőtt lennél. Most azonban, hogy itt látlak az ágyacskádban, fáradtan és összegömbölyödve, most látom, hogy még csak egy kisgyerek vagy. Sokat kívántam tőled. Nagyon sokat. Bocsáss meg! Egy biztos, hajlamosak vagyunk arra, hogy a gyermekektől egy felnőtt bölcsességét kívánjuk. Talán azért van ez, mert így szeretnénk a magunk válláról levenni a terhet, mondván, tudja ő azt. Ám rá kell döbbennünk, hogy ők még gyerekek, még nincs kiforrott véleményük, ítélőképességük. Nekünk kell megtanítanunk mindenre őket.
1: Milyen kár, hogy ma már nincsenek varázstündérek. Teljesítenék a kívánságainkat.
0: Sóhajtott fel a kis Sára, miközben anyukája új szemüvegét nézegette.
1: Én tudnám, hogy mit kérnék tőlük. Ugyanilyen szemüveget, mint az enyém, ugye?
0: Mosolygott az anyukája.
1: Nem teljesen ugyanilyet. Én nem csak arcokat és tárgyakat szeretnék látni a szemüvegen keresztül. Jól látom őket annélkül is. Hanem szeretnék látni mindent, ami mögöttük rejtőzik. Például

0: az emberek szívét, megismerném a gondolataikat, meg az, hogy ki a jó és ki a rossz. Én pedig nagyon örülnék annak, hogy nincs ilyen szemüveged, különben nagyon sok ellenséget szereznél magadnak.
1: Felelte anyukája.
0: Miért mondod ezt, anya?
1: Kérdezte a kislány.
0: Csak nem gondolod, kislányom, hogy az emberek örülnének, ha tudnák, hogy nem tudnak semmit sem eltitkolni előtted. Ráadásul, mivel több rosszat látnál, mint jót, magad is nagyon boldogtalan lennél. Vár csak, eszembe jutott egy kis mese. Ez megérteti veled azt, amit még nem értesz. Régen, nagyon régen élt a földön egy ember, aki olyan szemüvegre vágyott, amilyenre te is vágysz, és meg is kapta azt. Amint egyszer felvette, többé nem tudta levenni. Mi történt hát vele? Feltárultak előtte az emberek szívei, minden elrejtett gondolataikkal együtt, de ő több rosszat látott, mint sem jót. Szemüvegén keresztül belelátott a legkipróbáltabb, legszeretettebb emberek szívébe is, és mindenütt talált hiányosságokat, hibákat. Ez nagy szomorúságot ébresztett benne, ezért egyre barátságtalanabbul viselkedett velük, bizalmatlan lett irántuk. Ők kezdetben csodálkoztak, elszomorodtak, mert nem értették, hogy mi okozta ezt a változást. Végül pedig magára hagyták. A magány nagyon kínoszta szegényt, de ő nem akart már szemmel nézni az emberekre, akik mind nála rosszabbaknak tűntek fel előtte. Végül szomorúságában már élni sem akart. Ekkor azonban egy angyal jelent meg előtte, szelíd, fényes arcú, galambszemű angyal.
1: Én a szeretet vagyok,
0: mondta,
1: és azért jöttem, hogy segítsek neked, hogy kijavítsam a tévedésedet. Te másokban a tökéletességet keresed, de hogyan találhatná meg a tökéletességet az, aki maga is tökéletlen? Először a saját szívedet vizsgáld meg, és csak utána ítélkezz mások felett, ha marad még hozzá bátorságod.
0: E szavakkal az angyal megérintette a varázs szemüveget, és az ember előtt feltárult saját szívének belső állapota. Meglátta, hogy abban sokkal több rossz van, mint amit más emberekében észrevett.
1: Istenem, milyen rossz vagyok én, bocsáss meg nekem!
0: Kiáltott fel, és a szemüveg a lába elé esett.
1: Szerest fele barátodat, mint önmagadat,
0: mondta az angyal.
1: Ez az Úr parancsa. Igyekezz megbocsátani az embereknek a hibáikat, s boldog leszel ebben a világban, az eljövendő életben pedig magad is elnyered a megbocsátást.
0: Az ember megfogadta az angyal tanácsát, és az egész világ minden ember jobbnak és jóságosabbnak tűnt fel előtte, mert emlékezett arra, hogy mit látott meg a saját szívében, és most, ha egy másik emberre nézett, akkor igyekezett bennük meglátni a jót, ezáltal pedig maga is jobbá és boldogabbá vált. Megértetted a mesémet, Sára?
1: Kérdezte az anyuka.
0: Akkor nézzünk inkább önmagunkat a varázs szemüvegen keresztül, a többieket pedig csak egyszerű tekintettel. Azt a parancsolatot kaptuk, hogy szeressük egymást, nem pedig azt, hogy egymás hiányosságai után kutassunk. Elég nekünk az is, ha a sajátjainkat felfedezzük, és megpróbáljuk azokat kijavítani.
1: Talán következő történetünk is ehhez kapcsolódik egy kicsit, mert nem csak az a fontos, hogy a szülők megfelelő módon tanítsák és neveljék gyermekeiket, hanem az is, akik arra kaptak meghívást, hogy tanárként, nevelőként törekedjenek a gyermekek, fiatalok helyes irányban nevelésére.
0: Egy napon azt kérte az osztálytól a tanárnő, hogy minden osztálytársuk nevét írják föl egy lapra úgy, hogy a nevek mellett maradjon egy kis üres hely. Gondolják meg, mi a legjobb, amit mondani tudnak a társaikról, és azt írják a nevek mellé. Egy teljes órába telt, mire mindenki elkészült, és mielőtt elhagyták az osztálytermet, a lapot átadták a tanárnőnek. Hétvégén a tanárnő minden diák nevét fölírta egy lap papírlapra, és mellé a kedves megjegyzéseket, amelyeket a tanulótársak írtak róla. Hétfőn minden tanuló megkapta a listáját. Már kis idő múlva mindegyik nevetett.
1: Tényleg?
0: Hallatszott a suttogás.
1: Nem is tudtam, hogy én valakinek is jelentek valamit. Nem tudtam, hogy a többiek ennyire kedvelnek.
0: Szóltak a megjegyzések. Ezután senki nem emlegette többé a listát. A tanárnő nem tudta, hogy a diákok egymás közt, vagy esetleg a szüleikkel beszéltek-e róla, de nem is törődött vele. A feladat elérte a célját. A tanulók elégedettek voltak magukkal és a társaikkal. Néhány évvel később az egyik fiú elesett Vietnámban, és a tanárnő elment a tanítványa temetésére. A templomot megtöltötte a sok barát. Egyik a másik után, akik szerették vagy ismerték a fiatalembert, oda mentek a koporsóhoz, és leróták utolsó kegyeletüket. A tanárnő a sor végén lépett oda, és imádkozott a koporsó mellett. Ahogyan ott állt, az egyik koporsó vívő katona megszólította.
1: Ön a matematika tanárnője volt Márknak?
0: Ő igent bólintott. Erre a fiú azt mondta.
1: Márk nagyon gyakran beszélt magáról.
0: A temetés után összegyűltek Márk régi osztálytársai, Márk szülei is ott voltak, és szemmel láthatólag alig várták, hogy beszélhessenek a tanárnővel.
1: Valamit szeretnék mutatni,
0: mondta az apa, és előhúzott egy pénztárcát a zsebéből.
1: Ezt találták, amikor a fiunk elesett. Úgy gondoltuk, ön meg fogja ismerni.
0: A pénztárcából előhúzott egy erősen gyűrött lapot, amelyet nyilván összeragasztottak, sokszor összehajtogattak, és széthajtottak már. A tanárnő, annélkül, hogy oda nézett volna, tudta, hogy ez az egyike volt azoknak a lapoknak, amelyeken a kedves tulajdonságok álltak, amelyeket az osztálytársak írtak Márkról. Nagyon szeretnénk önnek megköszönni, hogy ezt a feladatot adta az osztálynak, mondta Márk anyja. Amint látja, Márk nagyon megbecsülte. A többi régi tanítvány is összegyűlt a tanárnő körül. Charlie elmosolyodott, és azt mondta.
1: Nekem is megvan még a listám, az íróasztalon felső fiókjában őrzöm.
0: Jack felesége pedig így szólt. Jack megkért, hogy a listát ragasszam be az esküvői albumba. Az enyém is megvan még, mondta Mary. A naplomban tartom. Ekkor Vicky, egy másik osztálytársuk a zsebnaptárát vette elő, és megmutatta a használattól megkopott és fordulatoló listát a többieknek. Mindig magamnál hordom, mondta Vicky, és hozzátette. Meg vagyok győződve, hogy mindnyájan megőriztük azt a listát.
1: Ha vívod a harcod, térdelj le hamar, hújjon minden térdre, ki győzni akar. Ha bántanak nagyon, szintén térdre húj, más eszközhöz te sose nyúj. Ha nyomor vesz körül, ne zvugolódjon szád, de térdeiden mondd el hálaadó imád. A térdeiden nevelj, a térdeiden taníts, a térdeidről incs, ne fentről igazíts. Példának vedd ebben a megváltót magát, ki térdein vívta meg éretted a csatát, ki térdein harcolta meg az üdvösséged, térdeiden akar ő is látni téged.

0: T.M. Térdelj le hamar című versét és a Hinni taníts uram című éneket hallották. Kétségtelen, hogy a nevelés akár szülőről, akár tanárról van szó, legfőbb eszköze az imádság. Csak akkor lesz elég erőnk, tudásunk és bölcsességünk hozzá, ha gyakran térdelünk le mennyei atyánk előtt. Ahogy mondani szokták, sokkal többet kell beszélni az Istennek gyermekeinkről, mint a gyermekeknek az Istenről. Ez pedig egy másik fontos dolgot is előtérbe hoz, mégpedig a becsületet és az őszintességet. Ha becsapjuk gyermekeinket, nem csodálkozhatunk, ha majd ugyanazt kapjuk vissza mi is. Ezt szemlélteti elbeszélésünk.
1: Zeng Shen tanítómester volt. Egyszer a felesége a piacra indult, de nehezen tudott kimenni az ajtón, mert a fia sírt, könyörgött, hogy vigye magával. Maradj veszteg, kiáltott rá az anya. Amikor hazajövök, levágjuk neked a disznót. A gyerek megnyugodott, az asszony elment. Amikor hazaért a piacról, látta, hogy Zeng Shen disznóvágáshoz készülődik. Rákiáltott. Mit csinálsz, jó uram? Nem gondoltam én azt komolyan, hogy disznót vágunk. Csak azért mondtam, hogy a gyerek veszteg maradjon.
0: Hogyan képzeled így becsapni a gyereket?
1: Kérdezte Zeng Shen.
0: A kisgyerek tudatlan, mindenben a felnőtteket utánozza. Ha becsapod a gyereket, hazugságra tanítod. Ha becsapod a gyerek többé nem fog bízni benned, márpedig úgy lehetetlen tisztességgel felnevelni, szépre, jóra, igazra tanítani.
1: Azzal Zeng Shen leszúrta a disznót.
0: Ha kedvesen bánnak veled, kedvessé válsz. Ha érzékenyen bánnak veled, empatikus leszel. Ha őszintén bánnak veled, őszinte leszel, írta Emma Goldman. Sajnos sokszor tapasztalom, hogy a szülők a céljuk könnyebb elérése érdekében, például, hogy gyermekük elsáldozó legyen, csalásra, hazugságra veszik rá gyermekeiket. Ezzel természetesen arra tanítják, hogy csalással, becstelenséggel is el lehet érni mindent. A cél érdekében pedig minden, akár rossz eszköz is felhasználható náluk. Persze a vége az lesz, hogy jönnek majd sokan, mint ahogy tapasztaltam az elmúlt 40 év alatt, hogy mit tegyek, hazudik a gyerekem. Mert már elfelejtette, hogy ő tanította neki, amikor azt mondta például, bírd ki ezt a kis időt, s menj a templomba, majd ha voltál már elsáldozó, akkor már nem kell. Látjuk, szinte folyamatos ez a fajta nevelés, ha lehet ezt annak nevezni. De lássunk most egy ellenkező példát.
1: Egy fiatal férfi találkozik egy idős emberrel.
0: Emlékszik még rám? Nem. Tanítványa voltam. Hogy van, mivel foglalkozik? Én is tanár lettem. Úgy ítéli meg, hogy jó a munkájában? Az igazság az, hogy igen, ön inspirált, és szerettem volna önre hasonlítani.
1: Kíváncsi az idős úr, tudni szeretné, hogy mire emlékszik, amivel annyira inspirálta őt, hogy ő maga is tanár akart lenni. A fiatalember elmondja neki a következő történetet.
0: Egy nap az egyik osztálytársam, aki a barátom is volt, bejött a terembe, és megmutatott egy gyönyörű, új órát, amit a zsebében tartott. Nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és elloptam tőle. Hamarosan rájött, hogy az óra eltűnt a zsebéből, és azonnal tájékoztatta a tanárt, aki azon az órán tanított minket. Ön volt az a tanár. Az osztályhoz fordult, és így szólt. Az egyik osztálytársatok óráját ellopták most, az óra alatt. Bárki is lopt el, kérem, azonnal adja vissza. Annyira szégyeltem a megaláztatást az osztálytársaim előtt, nem mertem felfedni magam. Ezután ön becsukta az ajtót, és azt mondta, hogy álljon fel mindenki, és hogy ön végig fogja nézni mindannyiunk zsebét. De szabott egy feltételt is. Mindannyiunknak csukva kellett tartani a szemünket, hogy ne láthassuk a tettest. Így is történt. Amikor odaért hozzám, a zsebemben megtalálta az órát és elvette. Utána folytatta a keresést a többiek zsebében is, és amikor végzett, azt mondta, most kinyithatjátok a szemeteket. Előkerült az óra. Soha nem említette a nevem az osztály előtt, soha nem említette az esetet még négy szem köz sem. Arra számítottam, hogy majd kinéz engem innen és elítél, de nem így lett. Azon a napon örökre megmentette a méltóságomat. Az a nap volt egész életem legszégyen teljesebb napja, és ön a maga módján egy nagyon emlékezetes leckét adott nekem. Most már emlékszik az esetre, tanár úr? Igen, hallgatva önt, minden eszembe jutott. De van valami, amire nem emlékszem, és ez maga. Mert akkor az én szemeim is csukva voltak, amikor kerestem. Steve Bithull mondta, fölemelő látni, hogy a madármama repülni tanítja kicsinyeit, szárnyakat adni egyszerre jelenti azt, hogy a szülő megismerteti fiókáját a legfontosabb dologgal, a szárnyalással, ám egyúttal azt is, hogy szárnyára bocsátja. Tőlem már megtanultál mindent, megtanulhatót, mostantól éld a saját életed. Oly sokszor látni, hogy a szülők egyike másika annyira túlfeszíti a húrt gyermeke vagy gyermekei tanításában, hogy a gyermeknek mindenre lesz ideje, csak egyre nem, igazi gyereknek lenni. Folyamatosan ilyen-olyan szakkörre, sportra, zenére, külön nyelvre és még ki tudja, mire kell járnia a gyermeknek, csak hogy kiemelkedjen a többiek közül, Superman legyen. Persze ezeknél lehet leginkább hallani, hogy arra, ami a jellemét, a tisztánlátását, emberré válását eredményezné, például a hittanra járást, ezek a szülők elutasítják, mondván, nincs ide a gyereknek rá, meg az nem is fontos. Mindez azt is eredményezi, hogy pusztán azt adja a gyermekének, ami a testi életét tartja fenn, de elfelejti, hogy az ember testből és lélekből áll. A lelkét már nem táplálja, nem nemesíti, pedig erre lenne a legnagyobb szükség. Arra, hogy az apa és az anya ne csak esténként néhány percre, amíg enni ad a gyermekének, legyen vele, hanem ott legyen mellette, erősítse, akár dédelgesse, de leginkább szeresse gyermekét. Hogy miről is van szó, talán Thomas Alva Edison, a világtörténelem egyik leghíresebb feltalálója, akinek nem kevesebb, mint 1093 szabadalom kapcsolódik a nevéhez, története megérteti velünk.
1: Egy nap, amíg gyerek Thomas Edison hazament az iskolából, és átadott egy levelet az édesanyjának, és ezt mondta.
0: A tanárom adta nekem ezt a papírt, és azt mondta, hogy csak az édesanyámnak mutassam meg.
1: Az anya szeme könnybe lábadt, amint elolvasta a levelet. Aztán hangosan felolvasta a fiának is. Ez az iskola túl kicsi az ön fiának, és nem rendelkezik elég jó tanárokkal ahhoz, hogy tanítsák őt. Kérem önt, tanítsa saját maga a továbbiakban a fiát. Így is tett. Sok évvel később Edison édesanyja meghalt. Ekkora őt már az évszázad egyik legnagyobb feltalálójaként ismerték. Egy napon a régi családi emlékeket nézegette, amikor egy félbehajtott papírt vett észre az íróasztal fiókjában. Nagyon izgatott lett, mert ismerősnek találta. Kézbe vette és szétnyitotta. A papírra ez volt írva.
0: Az ön fia megzavarodott, mentálisan sérült. Soha többet nem engedjük az iskolánkba.
1: Edison csak bámult maga elé, majd eleredtek a könnyei. Órákon keresztül sírt. Este ezt írta a naplójába.
0: Thomas Alva Edison egy megzavarodott gyerek volt, aki egy hős édesanyának köszönhetően az évszázad zseniévé vált.
1: Bármelyik gyerekből lehet zseni. A szülei szeretet csodákra lehet képes.
0: Neveld emberségre, ne tökéletesre. Neveld örömtelire, ne gondterheltre. Fogadd el, hogy érzékeny is egyedi, s néha önfeledten kötelességét szegi. Tanítsd meg, hogyan szeressen tanulni, mondj igazat, ne akarjon ő sem hazudni. tekintsd őt partnernek, amikor róla beszélsz, minden nap tedd meg, hogy neki mesélsz. Ne fölötte dönts, hanem mindig vele. Fogadd el, csak az övé az élete. Szülőknek ő benneteket választott, s ezzel nektek nagy örömet okozott. Szeressétek nevelésének éveit, ő is tanítja az életre szüleit. Ha megkapja a család áldását, visszaadja majd mélységes háláját.

0: Szuhánszky Aranka Vigyázz a gyermekre című versét, és Katona Feri Te úgy szerettél című énekét hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Reméljük, hogy mai adásunkkal tudtunk olyan segítséget és inspirációt adni kedves hallgatóinknak, amelyek segítenek a szülőknek és tanároknak, nevelőknek, a gyermekeiket, a rábízottakat jól és eredményesen tanítani, nevelni. Kísérje a Szentlélek hatható sugallata és kegyelme minden jóra törekvő szülő és felnőtt igyekezetét, hogy a felnövekvő nemzedék megtalálja igazi önmagát, megtalálja a szépet, jót és igazat, azaz magát az Istent.
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat a hátralévő néhány percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat. Telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es. Várjuk hívásaikat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tessék.
1: Örökké, amen. Szekeres László beszél. Nagyon köszönöm ismét ezt a gyönyörű műsort, és egy régi emlék jutott eszembe ezzel kapcsolatban a vietnámi háború idejében, tehát jó régen volt az is, de Magyarországon, hogy a matematika tanár osztályfőnök azt a feladatot kapta, hogy mindenkiről írjon jellemzést a tovább tanulásra. Uh-huh. És akkor megkérdezte ugye az osztály bizalmit, mert ilyen jelentős, feljelentős világba értünk akkor erősen.
0: Igen, csak.
1: Osztály bizalmit megkérte, hogy írjon mindenkiről egy jellemzést. Viszont aztán beletett egy csavart, amit akkor az nagy merészség volt megtenni, hogy mindenkinek felolvasta nyilvánosan, hogy mit írt az osztály bizalmi, és meg lehetett bírálni, hozzá lehetett tenni, el lehetett belőle venni. Tehát végül mégiscsak egy olyan vélemény alakult ki, amelyik objektív volt. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok ennek a osztályfőnök Tarálónak, Szentzényinek hívták egyébként, úgyhogy Szentzényi Vilmosnak, és ez egy olyan tett volt abban az időben, amit az ember akkor ott nem tudott felfogni, de utólag ez egy nagyon nagy dolog volt.
0: Hát az biztos, az egészen biztos, hogy nagy dolog volt. És hát veszélyes is ráadásul. Igen, köszönjük igen. Szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm megint ezt a szép műsort. Gratulálok sokszor, viszont hallásra.
0: Köszönjük szépen, mindörökkel, Isten áldja. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb, 2 hét múlva, november 10-én, 18 órakor találkozhatunk újra a Mária Rádió hullámhosszán. Tartsanak akkor is velünk. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra, 10 perckor megismételjük.
0: És természetesen továbbra se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég, Isten szeretete mindig velünk van, ő sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén is minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kéri és kívánja, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető
2: Judit
0: Mihály atya és az este technikusa Ferenci Márk, akinek ezúton is hálás szívvel köszönjük szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké! Amen!

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Július 21. A tisztaság a lélek szerint való élet. Nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok. Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Az apostol a test megváltásának misztériumára utal, melyet Krisztus teljesített be, mint egyfajta sajátos erkölcsi kötelesség forrását, mely a keresztényeket a tisztaság mellett kötelezi el, míg másút maga Szent Pál írja le, hogy testét védelmezni el kell mindenkinek szentül és tisztességesen. Hogy megőrizzük saját testünket szentül és tisztességesen, annyit tesz, hogy megtartóztatjuk magunkat a szemérmetlenségtől. Nincs más járható út. És ez mindig meghozza a gyümölcsét annak a szeretetnek legmélyebb érzékelésében, mely kezdettől fogva megvolt írva Isten képére és hasonlatosságára minden emberi lényben, így testünkben is. Szent Pál ezért buzdít minket. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben. A tisztaság olyan erény, vagyis képesség, mellyel mindenki szentül és tisztességesen rendben tartja testét. Kapcsolatos ez a jámborság ajándékával, mely annak gyümölcse, hogy a Szentlélek a test templomában lakozik. A Szentlélek olyan teljes méltósággal ruházza fel a testet a személyes kapcsolatokban, hogy Isten maga dicsőül meg általa. Ez Isten dicsősége az emberi testben, mely által a férfiasság és a nőiesség megnyilvánul. A tisztaságból ered az a sajátos szépség, amely az együtt élő emberek életének minden területét áthatja, és kifejezést ad az egyszerűségnek és a mélységnek, a személyes bizalom szívélyességének és a megismételhetetlen hitelességnek.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: A Café Francesco Podcast 88. adásában Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját ismerhetik meg Róna Széki János atya előadásában.
4: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma este is itt a Café Francesco következő podcast adásában. A mai előadásnak az előadója én leszek, jobb hián, és nem is beszélgetős előadás lesz, hanem egy előadással készültem, és a Laudato Si Ferenc pápának az egyik legfontosabb enciklikája, a teremtett világ védelméről, a teremtett világnak az értékéről szóló enciklika. Ez lesz a mai előadásnak a témája. Miről is van szó, amikor a teremtés védelemről beszélünk? Most nem lesz PPT, hanem most egyszerűbb volt az első vetítés kapcsán csak így szóban mondani, de próbálok majd képletesen fogalmazni. És igazából mielőtt belevágunk a témába, igazából egy-két dolgot tisztázni kell, vagy egy picit meg kell érteni, és egy picit szerencse, hogy ez a mai előadás pont egy ilyen nagyon meleg napra esett, mert mindenki a saját bőrén érezhette, hogy valami nincs rendben a klímával. És én még nem vagyok annyira idős, de 30 év alatt még nem éltem meg ilyen meleget, és tavaly nyáron már érezhető volt, hogy voltak meleg napok, de ez a teljesen nagyon mély, több napig tartó, nagyon meleg idő, ez tényleg kibírhatatlan. És mindannyian érezzük, hogy valami